0: illetve a rendszerek borzalmai is. Nekem például eszembe jutott a Dom című film, amiről esetleg majd valamikor készíthetnénk egy nagyon jó rádióadást.
1: Nem.
0: Ahol ott vannak szintén embereink a sivatagban, és ott például a szivatás a körül forog minden. Itt például olyan jó volt azt tapasztalni, hogy nincsen üvöltözés, uh-huh. nincsenek szivatások. Ezeket azért megszoktuk ilyen katonás filmekben.
2: Jó, ez de így... biztos, tehát ugye hát azért... kirendeli az egész, mit tudom én, nem századot, hanem szakaszt. A sivatag közepére egy értelmetlen munkával.
0: Ezt honnan veszed, de mert ők építik itt az utat?
2: Hát igen, de ott ilyen követ
3: mondjuk
2: vannak.
3: Az az ásatás is azért eléggé szivatás volt, de az már az már egy szerintem előterv, hogy majd a Szent Antal.
0: Na várjál, akkor nem beszéltünk meg a történetet. Ja,
2: igen. Hogy pihenj, vigyázz. Az
0: de nem annyira sok ilyet látunk, hogy nem olyan sok pihenj, vigyázz. Tehát, hogy az van, hogy van a főtörzsőrmester, és megérkezik ez az új, ez a Szent Antal, és ő elnyeri a parancsnok elismerését. A főhősünkben a féltékenység ébred, és hogy megszabaduljon ettől a kis újonc légionáriustól, csapdát állít neki, ugye, mert nekem ezek nem derültek ki egyből a filmből, a főhősünk, és emiatt ez volt a csapda, mi volt ez a csapda? Ez volt a kőtörés, vagy mi volt a csapda?
3: Hát szerintem az szerintem igen, mert szerintem tudta, hogy ő majd valamilyen ki fog állni érte, ha már ilyen hősiesen megmentett valakit.
0: És akkor...
2: És vizet ad. A...
3: Igen, szóval szerintem ez egy ilyen előgondolt.
0: És akkor azt mondja annak a valakinek, aki itt elment onnan, vagy abba hagyta, vagy valaki eltávozott, ugye? És ezért, amikor előszedik, akkor az a büntie, hogy ásson egy árkot, vagy gödröt a sivatagban.
2: Aminek... Azt értettem, hogy tényleg vizelni megy, vagy pedig muszlim imádságra
3: amúgy
2: megy.
3: Szerintem ő akkor szerintem imára ment, vagy én úgy értettem. De lehet, hogy ez egy másik karakter volt, ebben nem vagyok biztos.
2: Igen, a filmben a vágás az időrendet nagyon megbontja, és akkor nem egyenes vonalú a történet. De valóban egy ilyen láncban követik egymást az események, csak előtte elhangzik, hogy bennem, mondja a narrátor, már megfogamzott, hogy el fogom ezt tiporni, és hogy csapdát állítok.
3: Igen.
2: És akkor ott ás a társa, nagyon szomjas, nem kaphat inni, ő mégis ad neki inni, de kirúgják a kezéből, és akkor le. Üti.
0: Akkor közli, hogy igazságtalan, erre ad egy pofont, beindul a bunyó, itt vége a jelenetnek, és akkor őt büntetésből kiviszi ebbe a sós sivatagba, ami gyönyörű amúgy, de, és nekem akkor az egyből nem derült ki nektek, egyből kiderült, hogy az iránytű az hibás.
3: Hát ott valahogy babrálta már ott előtte szóval valamit ott, szóval ott már valahogy egy kicsit...
0: Értem.
2: És akkor nagyon sokáig, találni, csak
0: és nagyon sokáig azt hiszük, hogy ő meghalt, főleg, hogy az iránytűt azt ilyen arab, vagy nem arab, nem tudom milyen néger, fekete kereskedőktől megszerzik.
3: Igen, az ironikus is, hogy pont az útmutató az elveszettséget.
2: Így van, és bemutatja. A moral compass is eszünkbe juthat, az erkölcsi iránytű, melyet megrongál.
0: De aztán utána kiderül, hogy az egyikük életben marad, a másikuk nem, de melyik marad életben?
2: Én boldogtalan voltam, tehát
0: ez volt a
2: Melville történetben ugye két halottunk van a három főhősből, és ezért olvassuk ma is ezt a történetet. Itt túléli, sőt, igazából mind a kettő túléli, most akkor lehet vitatkozni, és vitatkozzál is kérlek, Emma. Tehát úgy tűnik, hogy az egyik visszamegy Franciaországba, és majd hadbíróság elé áll, és laicizálják, világivá teszik, leszereltetik, és a másik pedig megtaláltatik a Djibouti emberek által, és soha többé nem megy vissza az idegen légióba.
3: Szerintem mindkettő kérdéses, hogy kinek mi lesz a sorsa, mert Szentánt oké, hogy megtalálják, rettenetesen sós állapotban, de szerintem ott még nem biztos, hogy ezt túléli. Szóval megtalálják, de szerintem az nyitott könyv annak a vége. Akár csak Galupnál, aminél ugye az utolsó táncjelenet az, amit nagyon lehet elemezni, mert ott egy fegyverrel fekszik az ágyon, és közben meg is mutatják a tetoválását, ami azt a Cert la bonne cause est meurt, mind az A2-es franciámat használom, szolgáld a jó ügyet, és hajj meg. Szóval
0: ezt én is tanárként így vallom.
3: Szóval itt...
2: Rám van tetoválva, ugyanoda.
3: Úgy gondoltam. Tehát, hogy lehet ezt a táncjelenetet értelmezni úgy is, hogy itt már halál között van, vagy álmodja, vagy már meghalt, tehát, hogy itt ezt így nagyon, főleg, hogy ez a táncjelenet egyébként így berakták csak úgy, tehát ez nem volt egyébként eltervezve. Azt mondta a rendező nő egyébként a színésznek, hogy úgy táncoljon, mintha élet és halál között lenne.
2: Élet és halál, de szép, nagyon
3: igen,
2: szép.
3: Igen.
2: Erről most beszéljünk, a vágás is úgy zajlott, az a rendező, engem ez nagyon elgondolkodtatott, hogy gyorsan leforgatni a filmet, és aztán marha
3: igen.
2: hosszú ideig vágni. Nekem az így eszembe se jutott, hogy így is lehet forgatni, mert én az ilyen, nem tudom, ilyen hollywoodi diktátor rendezőkhöz vagyok szokva, akik még le is rajzolják az összes jelenetet, igen. és keményen bevasalják, tehát már minden a film igen. nem fog változni, csak majd úgy lesz vágva, hogy megírta
3: igen, a forgatókönyvet. És ha már női filmek, a vágás az általában női feladat volt, mert az ilyen sziszifuszi munka volt, és ha nincs vágás, akkor nincs film se, de az valahogy mindig kicsit ignorálva volt.
0: Nagyon érdekes ez, ezért van ilyen igen. dokumentumfilmes hatása, nem?
3: Igen.
2: Tehát ő leforgatott egy csomó mindent, és utána, igen, dokumentumfilmes és művészfilmes.
3: Igen.
2: Tehát, hogy akkor tényleg a fák hajladozása, a fák pont nincsenek benne, de a tenger hullámzása, igen. meg a homok fodrozódása, meg a sókristályok, tehát nagyon jól egybe lehet vágni, és ő még ezzel a sejtetéssel is játszott. Tehát látszik, hogy a történetnek az elbeszélés vonalát háttérbe tolta, és egy ilyen etűdöt vágott igen. össze. És emiatt így a film egyre emelkedik bennem is, ahogy telnek a napok, tehát ilyen egyre jobb filmként emlékszem vissza rá.
3: Meg szerintem a zene is jó, most így, ha már hát az egész az... Nem is az, hanem az a minimalista.
0: Meg sokáig a zene igen. ilyetlenség, vagy
3: igen,
0: zene nélküliség.
3: A csend, ez a magánynak az
0: igen, ilyen... meg ilyen zajog.
3: Igen, ez különböző. A Erán Cúr szerezte egyébként a film zenéjét, mm-hmm. ami nem a opera.
0: Igaz-e szerintetek, hogy a cselekmény helyett itt ebben a filmben a test válik a főszereplővé, vagy ez egy ilyen nagy duma?
2: Nekem nagyon tetszik ez. Van egy koreográfus, a Bernardo Monte, uh-huh. aki egyébként szerepel a filmben, tehát ő az egyik uh-huh. katona, ő tanította be a táncokat, és akkor az önazonosságról szólva a test válik önazonossággá uh-huh. ebben a helyzetben, egyrészt a sivatagi helyzetben, másrészt az idegen légiós helyzetben, harmadrészt meg a koreografált helyzetben. Azért ezek nem olyan katonai gyakorlatok, már a tai chit említettük, uh-huh. de a többi is, tehát hogy ezek átmenetek a modern tánc és a katonai gyakorlatozás igen. között, és emiatt az ember egy masszának, egy tömegnek, egy koreográfiának válik a részévé a filmben.
0: Zárójel, nem tudom, hogy ez, szerintem ez nem csak magyar néptáncosoknál van meg, hanem minden táncban, hogy van táncírás, és én nekem volt ilyen tánc kotta a kezemben, és egyik cimborám az el is kezdett ennek alapján tanulni táncolni, és egész sokáig jutott, és van ez a híres anekdota, hogy a magyar néptáncos elment a karate táborba, és ott leírta, hogy mit csinálnak, majd utána előadta, amennyire tudta annak alapján. Következő állítás...
2: Van átmenet a test gyakorlás, tehát, meg
0: igen.
2: a tánc.
0: Tehát én amikor a kickboxra jártam, akkor döbbentem rá, hogy mennyire fontos ennek a tánc jellege.
3: Hát mindig valamilyen szinte mind a kettő koreográfia.
0: Igen, igen, és a ritmusnak a szerepe.
3: Igen.
0: Egyébként a fociban is, amikor én foci edző voltam, akkor ez volt a titkom, hogy a ritmusra tanítottam a gyerekeket. Na, következő!
2: És amikor őrmester voltál, az idegen légióban?
0: Na, akkor mire tanítottam őket? Szerintetek igaz-e az állítás, hogy a táj nem pusztán háttér, hanem a szereplők lelkiállapotának tükre. Én ezzel nem értek egyet, szerintem szerintem végig ugyanazt a tájat látjuk, nem?
3: Hát annyi, pont, hogy üresség.
0: De hát hogy akkor végig az üresség van?
3: Hát szerintem
0: de ez belemagyarázás.
3: De szerintem az, hogy idegenség, és tehát, hogy van ez a mi ők kapcsolat mikro-makro szinten, hogy ott vannak a katonák, mint idegenek kvázi, akik ugye ezt mondtuk, hogy teljesen új karakterekkel megjelennek, lehet, hogy bűnözők, lehet, hogy nem árvák, vagy nem árvák, elszöktek otthonról, tehát valamilyen szinten olyan magányos mindenki, és a táj is valahogy olyan üres.
2: Monotonitás is van benne, ritmus is van benne, a tengerben is, meg a homokdűnékben is, fönnség is van benne, tehát egyszerre rettenetes és egyszerre nagyon vonzó. Ők végül is a világ legszebb helyein igen. vannak állomásozva.
0: Ezen mindig dilemmázom, hogy ez a világ legszebb helye, vagy nem. Mi északi sarknál is ezen elgondolkodunk, de azért Édennek nem nevezhetjük ezt a területet, bár nincs messze az Édentől.
3: Hát nyugalom. Szerintem az van benne. Főleg okay. A show részletnél. Amikor az, hát ez szerintem volt egy olyan kietlen, nyugodt érzés.
0: De az biztos, hogy egyszer el akarok jutni Djibouti-ba.
2: Djiboutit látni és meghalni. Szép munka! Claire Denis, 1999. Ez volt a tekercsés tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
3: Én Bakos Emma.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Tekercs és tekintet. Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula filmes beszélgető műsorát hallhatták.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Az iskola kezdéssel ma is foglalkozni fogunk, csak úgy, mint az előző adásban, ugyanis alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban 9 órási legyen az iskola kezdés, hogy milyen tudományos magyarázatot hoznak érvként, azt fogom elmondani. Aztán műhold felvételek bizonyítják, hogy egy kanadai sziget egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik, hogy egészen pontosan milyen tudományos magyarázata van mindennek, erről is szó lesz. Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, a földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és immunrendszerünk működésére is hatással lehet. Több érdekes kutatásról is szó lesz ennek a témának a kapcsán. A gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléjén Berlinben több új izgalmas kütyüt is bemutattak, például egy nem mindennapi mobiltelefont és egy laptopot, ezekről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig arról is szó lesz, hogy bizony manapság a kutatók azt is kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb az ember számára egy globális katasztrófa esetén, ráadásul meg is nevezték azt a kontinenst, illetve országot, amely ennek a ranglistának az első helyére került, de hogy melyik ország van a második, illetve a harmadik helyen, és mi az érve a kutatóknak, azt is el fogom mondani. Úgyhogy, ha mindenki készen áll, azt mondom, vágjunk is bele a témákba, és mindenek előtt konkrétan repüljünk át Kanadába. Vajon végig gondoltuk-e már, hogy hamarosan új szintre léphet a légi mobilitás? Nem csak Kanadában, de ott most egy nagyon-nagyon fontos lépést tettek ennek érdekében. Repülőtereink vannak, ezt már tudjuk, de hamarosan jöhetnek a vertiportok, azaz a légi taxi kikötők. Kanadában országos vertiport hálózatot terveznek, vagyis léptéket válthat a fejlett légi mobilitás az országban. Egészen pontosan arról van szó, hogy egy integrált légi taxi és drón kikötő hálózatot építenének ki Kanadában. A vertiportok nem csak fel- és leszálló helyek lennének, hanem integrálnák a távoli közösségeket, és komoly segítséget jelentenének katasztrófa helyzetben, az orvosi szolgáltatásokban és az áruszállításnál is. Megmagyarázva egészen pontosan a fogalmat, a vertiport egy olyan speciális, kisméretű légi kikötő vagy terminál, amelyet a függőlegesen fel- és leszálló elektromos meghajtású légi járművek fogadására terveztek, ilyenek a légitaxik és a nagyobb drónok. Mindez nem jövőkép, létezik már vertiport a világon, az első kereskedelmi vertiport Dubajban épült meg. A mostani kanadai terv pedig azért érdekes, mert nem csak egy vertiportot tervez, hanem egy konkrét országos vertiport hálózatot. Egyébként jelenleg a repülés egyik legnagyobb átalakulása előtt állunk, állítják kutatók, az elektromos repülőgépek, a drónok és az autonóm légirendszerek gyorsan haladnak a kereskedelmi működés felé, új lehetőségeket teremtve az utasszállításra is, valamint az orvosi szolgáltatások és a teheráru logisztika, valamint a távoli közösségek becsatornázása számára is. Korábbi tudományos magazinunkban arról is beszámolt már, hogy terveznek és fejlesztenek a kutatók többek között olyan drónokat is, amelyek kimondottan a nagy mennyiségű teherszállításba tudnának beszállni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek a 9 órási iskola kezdésért, írja a covid.hu. Lássuk, miről van szó. A szeptemberi tanévkezdés nyilván sok családban ugyanazokkal a jelenetekkel jár. A középiskolás gyerek este 11-kor, nehogy Isten éjfélkor még valamilyen képernyőt bámul, reggel alig tud kikelni az ágyból, az első 2 tanórát pedig félálomban üli végig. A magyarázat, amelyhez szülők és tanárok egyaránt szívesen nyúlnak, kézenfekvőnek tűnik, a gyerek lusta, fegyelmezetlen, és ha valóban akarná, korábban is le tudna feküdni. No, de mit mond a tudományvilága? Nos, az alváskutatók évtizedek óta egészen mást állítanak. Ez a tudás azonban mindmáig nem szivárgott át a reggel 8 óra körüli kezdésre berendezkedett magyar iskolák óra rendjébe. Ezen szeretne most változtatni a Nekem 9 nevű munkacsoport, amelyben alváskutatók, iskolapszichológusok, mentálhigiénés és gyermekvédelmi szakemberek dolgoznak együtt azért, hogy a hazai középiskolákban későbbre tolják az órakezdést. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy középiskolákról van szó. A kisiskolásoknál, főleg az általános iskolai alsótagozatos kisiskolásoknál nyilván sokkal jobban összevonnák a szemöldöküket a szülők, hiszen ha ők 8 órára járnak dolgozni, akkor jó, ha a gyereket 8 órakor el tudják, vagy addig el tudják vinni az iskolába. No, de nézzük a középiskolásokat és a tudomány mai állását ezzel az üggyel kapcsolatban. Az alvás és az ébrenlét szabályozásának ma is érvényes elméleti keretét a budapesti születésű svájci kutató Alexander Borbély dolgozta ki, aki 1982-ben a Zürichi Egyetem farmakológiai intézetének munkatársaként publikálta két folyamatos modelljét. Eszerint két egymástól független, kedvező esetben azonban egymással összhangban működő élettani folyamat dolgozik együtt, az úgynevezett S folyamat és az úgynevezett C folyamat. Az S folyamat az alvás homeosztatikus nyomását fejezi ki. Minél hosszabb ideje vagyunk ébren, annál nagyobb erővel jelentkezik az alvás igény, és annál mélyebb, hatékonyabb lesz maga az alvás. A másik a C folyamat, vagyis a cirkadián ritmus, amely nem az alvás mennyiségét, hanem az időzítését határozza meg, és amelyet a belső biológiai óra, valamint a környezeti időtagolók, például a fény, az étkezések, a társas aktivitás időpontjai, illetve ezek kölcsönhatása alakít. Innen ered egyébként az is, hogy reggeli, esti és köztes napszaki preferenciájú, azaz eltérő kronotípusú emberekről beszélhetünk. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a serdülőknél. Serdülőkorban, állítja a tudomány világa, mindkét rendszer átalakul méghozzá ugyanabba az irányba, és erről lényegesen kevesebb szó esik, mint a képernyő használatról. Az S folyamat oldaláról nézve a kamaszok jóval ellenállóbbá válnak az alvás nyomással szemben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába vannak régóta ébren, kevésbé érzékelik a fáradtság és az álmosság jeleit, így értelemszerűen kevésbé motiváltak arra, hogy korábban ágyba kerüljenek. A C folyamat oldaláról pedig a hormonális éréssel összefüggésben későbbre csúszik a melatonin szekréció esti emelkedése, vagyis annak a hormonnak a termelése, amely a napszaki ritmus egyik legfontosabb szabályozója. Ennek a két változásnak együttesen az a következménye, hogy a serdülő nem csak nem érzi magát álmosnak este, hanem akkor sem tud könnyen elaludni, ha egyébként jó szándékkal korábban fekszik le, hiszen a cirkadián ritmusa által diktált éberség ilyenkor még nem lankadt el. Nos, emiatt a biológiai folyamat miatt állítják alváskutatók és pszichológusok is, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés lenne a legideálisabb.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Egészen szürreális látvány fogadta azokat, akik idén nyáron a kanadai Williston víztározónál jártak. Egy egész erdővel borított sziget úszott a vizen, majd nyoma veszett. A különös képződmény nagyjából 9800 négyzetméteres volt, vagyis körülbelül két amerikai futballpályányi területet foglalt el. A hatalmas víztározó Brit Columbia északi részén a Szikláshegység közelében található, és a világ egyik legnagyobb ilyen létesítménye egyébként. Július 21-én műholdfelvételen vették észre a szigetet az egyik öbölben, augusztus 5-ére azonban eltűnt a helyéről. Néhány nappal később egy helyi lakos videón is rögzítette, ezúttal a víztározó keletebbre fekvő részén. A furcsa jelenség mögött azonban nem természetfeletti, hanem tudományos magyarázat áll, írja a Rakéta. A tudósok szerint a szokatlanul nagy téli hó és a nyáron lehullott jelentős mennyiségű csapadék is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a víztározó partjáról egy erdős terület konkrétan leszakadjon. A vízszint ráadásul 14 éve nem volt ilyen magas. A szakemberek szerint a különös úszó sziget akár hosszú évek alatt is kialakulhatott, ahogy az uszadékfa és a bomló növényi anyag összetömörödött a part mentén. A fák és a növények összefonódó gyökérzetek közben egyben tartatta ezt a hatalmas, úszó száraz földdarabot. A történet igazán különös része egyébként, hogy a sziget valójában nem tűnt el, csak odébb sodródott. A szeptember 1-én közzétett frissítés szerint a műhold felvételek alapján mintegy 30 kilométerrel északnyugatra került egészen oda, ahol az Ospica folyó a víztározóba torkollik. A helyiek közben más, kisebb leszakadt partrészeket és gyökérlabdákat is láttak lebegni a vizen. Tehát egészen egyszerűen egy úszó szigetről van szó, amely jelenség egyébként világszerte jellemző, például Indiában a Loktak-tó nem csak arról nevezetes, hogy Észak-Kelet-India legnagyobb édesvízi tava, hanem azokról a képződményekről is, melyek a vízfelszín jelentős részét borítják. Ezek a hindu nyelven Fumdisnak keresztelt köralakú képződmények, ugyanis egyfajta különleges úszó szigeteket alkotnak a tó felszínén. Növényzet, homok és bomlófélben lévő szerves anyagok összessége adja ki ezeket a formákat, melyek az idők során megszilárdultak. Felületük szivacsos, ruganyos, gyakran olyan érzést keltenek, mintha egy trambulinon járna az ember. Ezek a szigetcsoportok legtöbbször máig élő organizmusok. Tömegük legnagyobb része ugyanis a jéghegyekhez hasonlóan a felszín alatt található, így aztán a száraz időszakban, amikor a tóvize alacsonyabb, a szigetek alján található élő gyökerek elérik a tómeder alját, és képesek elegendő tápanyagot felvenni onnan. A Loktak-tó teljes felületét több ezer hasonló Fumdis borítja, vagyis úszósziget. Ezek és a környező vizek annyira fontosak egyébként az ivóvíz, az öntözés és az élelemellátás szempontjából, hogy ezért kapta a terület a Manipur mentőöve becenevet. Indiában több ezer halász keresi a megélhetését ezeken a vizeken évente 1500 tonna halat fogva. Az úszószigetek élővilága pedig igen gazdag, több mint 200 vízi növénynek és 400 állatfajnak adnak otthont, többek közt az igen ritka indiai pitonnak. A legnagyobb ilyen szigeten pedig egy nemzeti park is található, melynek az az érdekessége, hogy ez a világ egyetlen úszó nemzeti parkja. Ez ad otthont az igen ritka és veszélyeztetett állatfajnak, a líraszarvasnak is, vagy más néven a táncoló őznek. Nevét onnan kapta, hogy patái és mozgása alkalmazkodtak a sziget ruganyos talajához. Néhány éve már kihaltnak hitték, azonban felfedezték néhány megmaradt példányát. Ennek az állatfajnak a védelmére hozták létre a 40 négyzetkilométert lefedő nemzeti parkot, mint úszó szigetet, amely körülbelül akkora, mint mondjuk Keszthely városa, vagy másfélszeresen a velencei tavunknak.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Finnországban rájöttek arra, amit magyar gazdák már régóta sejtenek. A földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és az immunrendszerünk működésére is hatással lehet. A gazdálkodók számára mindennapos tapasztalat, hogy a talaj nem egyszerűen termesztőközeg, hanem rendkívül összetett élőrendszer. Egyre több kutatás arra utal, hogy ennek a mikrobiális világnak nem csak a növénytermesztésben és a talaj termékenységében van szerepe, hanem az emberi egészséggel is kapcsolatban állhat, írja az Agroinform. A természetben töltött idő sokak számára elsősorban látványt, illatokat és hangokat jelent. Egy séta közben figyeljük a fákat, hallgatjuk a madarakat, érezzük a virágok illatát, mégis gyakran úgy térünk haza, hogy magához a talajhoz vagy a növényekhez alig értünk hozzá. Pedig a kutatások szerint éppen ez a közvetlen kapcsolat lehetne fontos. Már néhány másodperc alatt megváltozhat a bőr mikrobiomja. Mira Grönroos, a Finn Környezetvédelmi Intézet ökológusa és természetegészségügyi kutatója egy kísérletben arra kérte a résztvevőket, hogy 20 másodpercen keresztül dörzsöljék kezüket földdel, tőzeggel és mohával. A vizsgálat után azt tapasztalták, hogy a bőrön található mikrobák mennyisége és változatossága jelentősen megnőtt. Ez a változás még akkor is kimutatható maradt, amikor a résztvevők csapvízzel leüblítették a kezüket. A kezek szabad szemmel tisztának látszottak, mikrobiológiai szempontból azonban jelentős változás történt. Elsőre talán nem tűnik előnyösnek, ha több baktérium kerül a bőrünkre, a mikrobiális közösségek működése azonban jóval összetettebb ennél. Ha sokféle mikroorganizmus él egymás mellett, azok versenyezhetnek egymással, így kisebb eséllyel kerülhetnek túlsúlyba a betegséget okozó baktériumok. A természetes anyagokkal, például a talajjal és a növényekkel való érintkezés tehát hozzájárulhat a bőr mikrobiális változatosságának növekedéséhez. A kutatások alapján ennek nem csak bőrgyógyászati, hanem immunológiai jelentősége is lehet. És hogy mennyi ideig érdemes hozzáérni egy növényhez, vagy megmarkolni egy marékföldet? Nos, a 20 másodperces kontaktus ugyan mérhető változásokat eredményezett, a kutatónő szerint viszont tartósabb hatás inkább a rendszeres, vagy hosszabb természetes érintkezéssel érhető el. Ez érdekes, hiszen nagyon sokan kertészkednek úgy, nem annyira sokan, inkább kevesebben, de kertészkednek páran úgy, hogy kesztyűt húznak, úgy látszik, ez alapján a kutatás szerint, hogy jobb lenne nekünk kesztyű nélkül turkálni a földben. Szóval a kísérlet során a bőr mikrobiotája viszonylag gyorsan visszatért a kiindulási állapothoz hasonló összetételhez. Ez arra utal, hogy nem egyetlen alkalmi találkozás, hanem a földdel, növényekkel, fákkal és más természetes felületekkel való ismétlődő kapcsolat lehet igazán jelentős. A talaj mikrobiális sokféleségéről jellemzően a növénytermesztés, a tápanyagforgalom vagy a talajszerkezet oldaláról beszélünk. Ezek a vizsgálatok azonban arra mutatnak rá, hogy a talajélet és az emberi egészség között is lehet kapcsolat. És még két érdekesség, az egyik finnországi napköziben a gyerekek minden nap több órát töltenek a szabadban, fák és bokrok között játszanak, kötélen másznak, homokvárat építenek, pocsolyákban tapicskolnak, földet és faforgácsot vesznek a kezükbe, a nap végére sárosak lesznek, a kutatók pedig éppen ezért vizsgálják, hogy ez milyen hatással lehet az egészségükre. Finnországban jelenleg 43 ilyen intézmény van, amelyik részt vesz ebben a kutatásban, de voltak korábbi kutatások is, például erdei talajt, tőzeget és ültető ládákat helyeztek el egy finn bölcsödei udvaron, ezután azt figyelték meg, hogyan változik a kisgyermekek bőrének, nyálának és bérrendszerének mikrobiális összetétele. A gyerekek 28 napon keresztül rendszeresen játszottak ezen a területen, majd egy év elteltével ismét megvizsgálták őket. Azoknak a gyerekeknek a bőrén, akik az erdő talajjal kialakított udvaron játszottak, egy évvel később is változatosabb mikrobiális közösséget találtak, mint a hagyományos, burkolt udvart használó társaiknál.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Több újdonságot, új kütyüt is bemutattak azon a konferencián Berlinben, amely a gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléje. Nézzünk rá legalább kettő újdonságra, az egyik egy mobiltelefon, a másik pedig egy laptop. Ami a mobiltelefont illeti, nem az az érdekessége, hogy három kamera van a telefon hátoldalán, hanem az, hogy az egyik kamera kivehető. Ezen kívül ez a mobiltelefon nem csak a szokásos vízállósági tanúsítvánnyal rendelkezik, hanem az úgynevezett legmagasabb szintű, ipari léptékű víz- és porállóság tanúsítványát is megkapta. Az egyszerű víztűrésnél ez annyival komolyabb, hogy még az egy időben több irányból nagy nyomással érkező vízsugaraknak is ellenáll, akár 30 percen keresztül. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a mobiltelefont legalább három oldalról, vagy három irányból egy jó erős, illetve három jó erős slaggal, vízzel locsolják, 30 percen keresztül, és a mobiltelefon még ezt is kiállja, egy csepp víz sem kerül a belsejébe. Ami pedig a kivehető kamerát illeti, a készülék hátlapján lévő három képleső közül az egyik konkrétan kipattintható, és a mobiltól függetlenül önálló akciókameraként is használható. A modulban természetesen saját kis akkumulátor is van, melynek köszönhetően 40 percen át képes másodpercenkénti 30 képkocka sebességgel videót rögzíteni a 64 gigabájtos külön tárhelyére. Igaz, ez elmarad a neves akciókamerák képességeitől, de figyelemre méltó ahhoz képest, hogy elég csak a telefont vinni az utazás vagy intenzív mozgásformák látványos rögzítésére, írja a HVG. És akkor nézzünk rá a másik kütyüre, amelyről ugye azt mondtam, hogy egy laptop. Biztosan sokan ismerik azt a dilemmát, hogy kisebb vagy nagyobb laptopot vásároljak-e. A nagyobb laptopon kényelmesebb dolgozni, hiszen nagyobb a képernyője, a kisebb viszont olyan kis szolíd, kis helyen is elfér, könnyebb hordozni. Nos, lehetséges, hogy a jövőben megoldódik ez a dilemmánk, ugyanis ezen a bizonyos konferencián bemutattak egy vadonatúj laptopot, amelynek az az újdonsága, hogy a képernyője egyetlen egy gombnyomásra széltében megnyúlik, így az eredmény egy 14 hüvelykes laptop kinyitása után egy 17 hüvelykes képernyő. Az egyelőre koncepcióként bemutatott, azaz működőképes, de kereskedelmi forgalmazásra készen még nem álló notebook 1,6 kg-ot nyom, vastagsága 17,9 mm. Egy ilyen notebook, ha piacra kerül, kedvence lehet a sokat

0: mely területei a legbiztonságosabbak ilyen esetben. Érdekes, hogy vajon mit vettek figyelembe, illetve melyek azok a szempontok, amelyek alapján mondjuk egy ország, vagy esetleg egy kontinens, vagy egy sziget kedvezőbb helyzetben van. Szóval már is hozom a választ, addig lehet esetleg tippelni, hogy mondjuk a kontinensek közül a kutatók melyiket találják a legbiztonságosabbnak akár egy nukleáris katasztrófa esetén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
0: Vajon hol lenne a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén? Ezzel a kérdéssel foglalkozott a napokban a National Geographic. Bizonyos események, például egy nukleáris háború, egy hatalmas vulkánkitörés, vagy egy világméretű járvány óriási csapást mérhetnének az emberiségre. Kérdés, hogy mely területek lennének viszonylag biztonságban? Nos, több jó válasz is van, az imént ugye azt mondtam, hogy lehet tippelni, de ha a kontinenseket nézzük, akkor bizony egy friss tanulmány alapján Ausztrália lehet a bolygó egyik legbiztonságosabb helye egy globális katasztrófa esetén. A kutatók olyan feltételezett eseményeket vizsgáltak, amelyek néhány hónap vagy év alatt a világ népességének több mint 10%-át elpusztíthatnák. Ezek közé tartozik például egy nukleáris háború, vagy egy hatalmas vulkánkitörés, egy világméretű járvány, vagy a globális infrastruktúra összeomlása. Az eredmények azt mutatják, hogy nincs olyan ország, amely minden lehetséges katasztrófával szemben ellenálló lenne, bizonyos tényezők azonban növelik egy társadalom túlélési esélyeit. Ilyen például a fejlett ipari háttér, az élelmiszertermelése való képesség, az energiabiztonság és az, hogy egy ország mennyire függ a nemzetközi kereskedelemtől. A katasztrófák idején gyakran az élelmiszerrendszer jelenti a szűk keresztmetszetet. Egy adott ország termelését például megnehezítheti egy hatalmas vulkánkitörés azzal, hogy napfényt blokkoló részecskéket juttat a levegőbe, a nemzetközi kereskedelmi hálózat összeomlása pedig az importot sodorhatja veszélybe. Ám egyéb faktorok sem elhanyagolhatók, a fejlett ipari háttér például válsághelyzetben lehetővé teszi olyan termékek hazai előállítását, amelyeket normál körülmények között külföldről szereznek be. Na de miért van jó helyzetben Ausztrália? Több szempontból is állítják a kutatók. A déli féltekén viszonylag elszigetelten fekszik, így távolabb van egy esetleges nukleáris konfliktus valószínű gócpontjaitól. Aztán jelentős mezőgazdasági termeléssel és számottevő energiainfrastruktúrával bír, mérete és változatos éghajlati viszonyai pedig szintén előnyt jelenthetnek egy globális élelmiszerválság idején. A földrajzi helyzet egyébként egyéb katasztrófák esetében is számít, a déli féltekén ugyanis kevesebb aktív vulkán található, ráadásul a nagyobb óceáni területek mérsékelhetnek bizonyos éghajlati hatásokat. Szóval ezek Ausztrália, mint kontinens, illetve ország előnyei, viszont vannak még területek, amelyek a kutatók szerint különleges előnyt élvezhetnek, például a nagyobb szigetek, mert szükség esetén könnyebben elszigetelhetik magukat a világ többi részétől. Ez viszont csak akkor jelent valódi előnyt, ha saját gazdaságuk legalább részben képes biztosítani az alapvető szükségleteket. Japán például fejlett és gazdag ország, de erős külkereskedelmi függősége sérülékenyé tenné a globális ellátási láncok összeomlásakor. Egyébként a kutatás rangsorolt is, Ausztrália mögött Argentinát, Brazíliát és Új-Zélandot nevezte meg a rangsorban. Új-Zélandot ugyan kedvező földrajzi helyzete és mezőgazdasága segíti, de aktív vulkánjai, kis ipari bázisa és a cunamiknak való kitettsége rontja a helyzetét. Argentina és Brazília esetében pedig a nagyobb társadalmi egyenlőtlenség és a politikai instabilitás nevezhető, illetve hozható fel problémaként. Szóval sok szempontból lehet elemezni, minden esetre érdekes, hogy a kutatók egyáltalán foglalkoznak ennek a helyzetnek is az elemzésével, miszerint vajon hol lehet a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Ezzel a témával zárom mai magazinunkat, de mindenkinek nagyon kellemes napokat és heteket kívánok.

0: búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea, és legyen nagyon kellemes a további rádiózás.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk János első levelében, és ott az 5. fejezet 3. versétől az 5. versig terjedően a következőképpen. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia.

0: Mindenható Istenünk, olyan sokszor, amikor győzelemről gondolkozunk és beszélünk, akkor valami nagy fizikai erőfölényre gondolunk. Pedig a te lelked által valami másról beszélsz. Segíts kérlek megtanulni tőled, hogy mit is jelent, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Szeretnénk azt a békességet, amely minden értelmet felülhalad, tőled kapni. És olyan szeretetet is, amelytől átalakul a szívünk, de lehetőség szerint alakul a környezetünk is. Olyan szeretetet, amely oda akarja élni mások elé azt a szeretetet, amit kapott. Segíts, Úr Jézus, hogy miközben beszélgetünk, miközben a te igéd körül forognak a gondolataink, ne valamiféle múlandó dolgokat beszéljünk, hanem olyan örökkévaló dolgokat, amik megállnak a te igéd mérlegén. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves hallgatóinkat, szintúgy köszöntöm. A 11. Biblia tanulmányt vesszük át, aminek az a címe, mi többet tehettem volna még. Amikor a hétköznapi életben közlekedünk, nagyon gyakran halljuk azt a kifejezést, hogy ha Isten volna, akkor nem lennének háborúk, ha Isten lenne, akkor gyermekek nem halnának meg, nem lennének betegek, és ez úgy magával ragadja az átlagembert, aki nem lát a színfalak mögé, hogy a múlt alkalomra visszautaljak. Isten nem okolható azért, ami a világunkban az emberi cselekedetek és tettek által következnek be. Isten egyikünknek a kezére sem üt rá egy pálcával, sem az uralkodókra, sem a királyokra, sem a miniszterelnökökre, hogy ezt teheted, ezt ne tedd. Szabadságunkban áll tenni a jót és a rosszt, és hogy miért halnak meg gyermekek? Hát azért, mert bűnben fogantak, mert mindannyian ennek a bűnös világnak a részeseivé válunk. Ádám bűne itt van bennünk és rajtunk, és amikor helyreállítja Isten ezt a teremtett világot, akkor minden helyére kerül, akkor nem lesznek többé betegek a gyermekek, akkor nem lesznek idősek, nem lesznek öreg otthonok. Tehát Isten gondunkat visel. Én olyan szép, ahogy azt mondjuk, hogy gondviselő a jó Isten. Mert ahol ember van, ott mindig gondok is alakulnak. Úgy szoktuk mondani, hogy kisgyerek kisgond, nagygyerek nagygond. Felnőtt gyerek, meg felnőtt keresztény, még több gond. Tehát ne az Istent hibáztassuk azért, amit mi emberek valahol rosszul teszünk, vagy elrontunk valamit. Ennyi kis bevezető után nézzük, Krisztus a győztes. János evangélium a 18. fejezet és ott a 37. vers. Székely Marika, mit mond számunkra az ige?
2: Ekkor azt mondta néki Pilátus, tehát valóban király vagy? Jézus azt válaszolta, te mondod, hogy én király vagyok, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.
1: Köszönöm szépen. Tehát Krisztus kontra Pilátus, Anikó.
3: Ha megengednétek, én egy pillanatra visszatérnék a bevezető gondolatokhoz, mert nagyon elgondolkodtatott, ugyanis ezeket a felvetéseket én is sokszor hallom, a miért engedi meg az Isten kezdetű mondatokat. De azért érdemes elgondolkodni azon, hogy Isten bűne az, hogy mi eldobtuk a törvényét, hogy semmibe vettük. Ő adott életre szóló útmutatást, már az Ószövetségben a 10 parancsolatot. Isten bűne az, hogy a családokban nem Istent tartjuk szentnek, és nem tanítjuk a következő nemzedéket. Erre is adott pedig parancsot, hogy beszéld el fiaidnak. Aztán Isten bűne az, hogy az oktatásból, gyakorlatilag az iskolákból száműztük Istent, és behoztunk különféle liberális nevelési elveket, és még sorolhatnám. Tehát Isten nem kényszeríti ránk a törvényét, adta, tanácsolja, hogy válasszuk az életet mindig, az Ószövetségtől elkezdve a mai napig, de adott szabad akaratot, adott döntési lehetőséget. Tehát ne Istentől kérjük számon azt, amit mi hibáztunk el, ahogy nem vettük komolyan. Én mondhatom azt, hogy az én hibám az, hogyha én kidobtam valamit az ablakon. Ki fog esni? Le fog esni. Nem kell azt mondanom, hogy az az átkozott gravitáció, már bocsánat, hogy ezt mondom.
1: Nem én tehetek rá a gravitáció.
3: A gravitáció. Én hibám. Be kell ismernem, az én hibám. És lehet, hogy mint emberiségnek is el kéne ide jutnunk, hogy a mi hibánk.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér, aztán Tibor.
4: Nagyon röviden. A Jóisten megengedi, hogy a próbák által is nevel bennünket. Hát ezt is mondjuk ki, ahogy az Izrael népét próbák által nevelte, úgy minket is próbák által nevel.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Nem tudom, gondolkoztunk-e már rajta így együtt, hogy hogy is került Pilátus a vádlottak padjára. Mert hogy itt elvileg ő lenne a bíró Jézussal szemben, de amikor Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és aki az igazságból való hallgat az én szavamra, hát itt abban a pillanatban fordul a kocka, mert Pilátus csak annyit fog majd kinyögni, hogy mi az igazság. Ugye a római gondolkozás alapján elkezdte relativizálni a dolgokat, pedig nagyon egyszerű a kérdés. Vagyok-e abban a helyzetben, hogy Jézus igazsága visszhangra találjon a szívemben? Mint ahogy a mágnes ki tudja válogatni a fémdarabokat mindenféle kupacból, egy egész egyszerű dologgal, mivel mágneshezhető a fém, azt magához fogja vonni. A fűrészport nem, meg a homokot se, de a cserépdarabot se. És az Úr Jézus tulajdonképpen arra akart rávilágítani, hogy vegyük komolyan, hogy az ő igéjére adott reakcióink nem ő rávetnek rossz fényt, csak bizonyítják azt, hogy mi hova tartozunk, meg kik vagyunk valójában.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Ugye Sátán megtévesztő taktikája a mennyben mit eredményezett? Hogy az angyalok egyharmada más kezdett látni, mint amit naponta tapasztaltak. Tehát ha a mennyei lények, akik ott éltek az atya közelébe, ahol szentség, tisztaság, igazság, szeretet uralkodott, mégis a sátán meg tudta téveszteni, akkor mi se gondoljuk, hogy olyan könnyű a sátán eszén túl járni, hogy úgy mondjam. Krisztus volt egyedül, aki minden próbában ellen tudott állni az ördögnek, és ő képviseli a mennyei tisztaságot, és a kereszten legyőzte a gonoszt, tehát az utolsó pillanatokig kísértette sátán, mégis ő győzedelmeskedni tudott, és az atya feltámasztotta őt a halálból, és ezért van nekünk is reménységünk, hogy amikor eljön, akkor rólunk is le tudja venni azt a bűnös dolgot, amit magunkra vettük, és akkor válhatunk mi is győztessé a gonosz fölött. De amíg itt a földön éljük az életünket, addig nekünk nagyon sokszor kell kérni az isteni segítséget, mert hatalmas gonosz világban nagyon könnyen elbukunk.
1: Köszönöm szépen, Drábik László, és aztán utána még olvasunk egy Biblia szöveget.
5: Rengeteg mindent szeretnék mondani, de csak keveset fogok. Ugye mi azért ülünk itt, és azért tanulmányozzuk a Bibliát, mert majd valamikor szeretnénk üdvösségre jutni. De ennek az üdvösségnek van két feltétele. Van egy isteni feltétele, meg van egy emberi feltétele. Az isteni feltétel az, hogy Jézus Krisztus győzzön. Mert ha ő nem győzött volna, akkor mi sem győzhetünk, mert az üdvösségünk benne van. De ez a dolognak csak az egyik fele, ezt teljesíteni kell, a hitet, mert üdvösségre jutni csak a Jézus Krisztusban való hitáltal, Isten kegyelméből lehet. Ha ezt nem fogadjuk el, vagy csak szavakban hirdetünk, akkor nem leszünk győztesünk. A másik nagyon széles téma, és ezzel nagyon rövid leszek, ugye azt mondta Jézus Krisztus, hogy azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Pilátus is visszakérdezett, hogy mi az igazság. Tulajdonképpen az igazság az maga Isten. Ez rengeteg Biblia szövegből egyértelműen kiderül. Az igazság maga Isten. De Jézus Krisztus nem csak az Istenről jött bizonyságot tenni, mert ha azt mondjuk, hogy a megtestesüléssel benne az Istenség teljessége jelent meg, akkor gyakorlatilag önmagáról is bizonyságot tett. Tehát amikor mi igazságról beszélünk, akkor együtt kell gondolni rájuk, mert Isten igazsága valójában Jézus Krisztus.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A következő gondolatsor, aki igaz és megigazít. Római levél 3. fejezet 23. versétől a 26. versig. Székely Marika.
2: Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.
1: Köszönöm szépen, és a Római Levél 5. fejezet 8. vers.
2: Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
1: Köszönöm szépen. Igaz, megigazít. Ezek nagyon nehéz kérdések, mert még az emberi élet viszonyai között értjük, de amikor az Istenre tekintünk, akkor nehogy arra gondoljunk, hogy amit emberként igaznak látunk egy másikban, akkor ugyanaz az Istenben, csak egy kicsit magasabb szinten. Én azt hiszem, hogy ott teljesen átértékelődnek, teljesen más mértékegységben, más dimenzióban kell gondolkodni, mint az emberi élet viszonyai között. Parancsolj!
0: Azt hiszem, hogy vannak itt olyan bibliaversek abban, amit Marika elolvasott, amit a legtöbb hívő ember valószínűleg nagyjából fejből is el tud mondani. De végig gondoljuk el, hogy mit is jelent, hogy miközben egy kirekesztett állapot az ördög megtévesztése miatt jellemző az egész emberiségre, mert mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének, közben a hozzánk való szeretetét Isten abban mutatja meg, hogy amikor még bűnösök voltunk. Tehát nem akkor, mikor már a jó törekvéseink egészen közel vittek bennünket ahhoz, hogy belépjünk az Isten országába, mint ahogy ezt mi sokszor elképzeljük, hanem amikor ott alul voltunk a padlón, és nulla volt az esélyünk arra, hogy megváltozhasson az életünk, és legyen reménységünk. Krisztus meghalt értünk. Ez egy olyan előzetes kegyelem, amire csak akkor tud rácsodálkozni az ember, amikor rádöbben a bűneinek a súlyára. De hát az egész hit életünk erről szól. És ez az igazi győzelem az ördög fölött, amikor valaki rádöbben a bűnei súlyára, és aztán Krisztushoz menekül, és Krisztus meg kiszabadítja az ördög rabságából.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Elgondolkodtam, hogy ki áldozza fel értünk magát? Van-e olyan, aki helyettünk elviseli a úgymond igazságszolgáltatást? És Jézus nem csak egy emberért, hanem a földkerekségen élő emberek bűnei tömegéért halt meg. Hogy ha ezt belegondolunk, nem is tudom, hogy lehetett elviselni, és csak Jézus alkalmas arra, hogy ezt a bűnt levegye rólunk. Úgy gondolom, hogy olyan csúf és rút a mi megjelenésünk, amit meg kell tisztítani, de valahol ott a mélyen, ott van az a lényünk is, aki hasonló az Istenhez, mert ugye az ő képmására teremtettünk meg. Tehát a mélyen mindenkibe ott lakik. Csak hogy mit teszünk rá erre a régi, megteremtett lényre, ahhoz kell nekünk Krisztus, hogy szépen megtisztítson bennünket.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
5: Amikor a megigazulásról beszélünk, akkor nagy általánosságban azt értjük alatta, hogy Isten Jézus Krisztus érdemeire, meg a mi hitünkre tekintettel igaznak fogad el bennünket. Tehát a saját igazságát tulajdonítja nekünk. De mi az Isten igazsága? És mi következik ebből a megigazításból számunkra? Isten gyakorlatilag számunkra megfoghatatlan. Nem matéria, nem analizálhatjuk, nem boncolgatjuk. De kinyilatkoztatta magát a törvényében. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten törvénye többek között a 10 parancsolat, az Istennek a tükörképe, Isten jelleme jelenik meg benne. És ha ezt elfogadjuk és összevetjük a megigazulással, akkor ez azt következik, hogy nekünk ezeket a követelményeket nem csak ismerni kell, hanem a saját életünkre alkalmazva zsinórmértéknek el kell fogadni. Vagyis a gondolkodásunkat, a beszédünket, a cselekedeteinket ehhez kell igazodni, és minden egyéb ismeretet ehhez mérve kell megvizsgálni. Tehát a megigazulás az nem egy olyan jó dolog, hogy valami ránk áramlik, mert a megigazulással kötelezettségek is járnak, méghozzá az az alapvető kötelezettség, hogy az Isten követelményeinek, és ebbe bele kell érni mindazt, amit Jézus Krisztus is tanított, eleget kell tenni, ez szerint kell élni.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
3: Én arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy mekkora különbség van a mi emberi gondolkodásunk és Isten gondolkodása között. Mi például a közmondásokban fejezzük ki így az egyetemes gondolkodásunkat, és nekem eszembe jutott az a magyar közmondás, hogy kutyából nem lesz szalonna. És ugye ezzel azt mondjuk, hogy hát aki olyan, amilyen, az úgy is maradt tulajdonképpen így röviden. És Isten pedig már látta bennünk azt, amit a bűn eltorzított. Mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még a bűneinkben voltunk. Nem azt mondta, hogy ha ilyen vagy, akkor úgy is maradsz, hanem ő látta azt az Isten képűséget, ami teljesen eltorzult, de ami helyreállítható rekonstrukció vagy megtérés által, mi ezt így hívjuk. És ez a csoda. Nekünk nem szabad, éppen ezért nem szabad lemondanunk senkiről, akit látunk, mert vagyis vannak nagyon eltorzult emberek. Nem kell különösebben ezt magyarázni, elég mondjuk Budapest utcáin vagy aluljáróban végig sétálni, de Isten helyre tudja állítani őket is.
1: Köszönöm szépen. Gábor?
6: Belegondoltatok-e abba, hogy ez az Isten tagadó világ lényegében, ahol nagyon-nagyon sok ember nem akarja, mondjuk kinyíltan nem akarja a törvényt követni, mégis hogy számolja a saját időszámítását ez a bolygó? Krisztus előtt és Krisztus után. Érdekes dolog ez, és arra gondolok, hogy a mennyiben is, mintha lenne egy ilyen időszámítás. Krisztus halála előtt, csak ugye nem születés, hanem halál. Krisztus halála előtt és Krisztus halála utáni időszak az univerzumban. És itt nem is megyek tovább, biztos tudjátok, mire gondolok, vagy értitek, tehát, hogy az angyalok nem láttak, tehát a mennyei lények, az angyalok nem láttak soha ilyet, ami itt történt. Azelőtt nem volt ilyen a mennyben, hogy az Isten valamilyen módot talál arra, hogy egy elbukott lénynek úgymond a testét fölveszi, és nem csak a testét fölveszi, hanem az egész személyiségét, a genetikai adottságait, ha szabad így mondani, és meghal ezért a bolygóért. Ez egy annyira új, annyira színpada lettünk az univerzumnak, hogy ez elképzelhetetlen. Ezért merem mondani, hogy az univerzumban is van egy Krisztus előtt és a Krisztus utáni állapot.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább, és nézzük ének a kedvesről. Ézsaiás könyve 5. fejezet 1. 4 verse, Kulcsár Anikó.
3: Hadd énekeljek kedvesemről, egy dalt szerelmesem szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője volt dúsan termő hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, nemes vesszővel ültette be, közepére tornyot építetett, és sajtót is vágattatott bele. Várta, hogy majd jó szőlőt terem, de vad szőlőt termett. Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt?
1: Lényegében ez a tanulmányunknak a címadó fókusza, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon elgondolkoztató, és ez, ha jól megnézzük, nem teológia, és ha más oldalról nézzük, akkor a legmélyebb teológia. A felszín egy olyan közérthető gazda szerepére mutat rá, aki szőlővel foglalkozik, szőlőt termeszt, megtisztítja, új szőlőket plantál el, és mégis vad szőlő jön. Ellent mond a genetikának. De hát ellent mond a bűnbe esett ember is a genetikának, mert mi az Isten képességét bírjuk teremtésünktől fogva. Mi nekünk nem a rosszra, a gonoszra, egymás hatalmaskodása felett való erőre kellene koncentráljunk, hanem az Isten képességünknél fogva a gyengéket, az elesetteket kellene szeretni, felemelni, egymást bátorítani, nem kritizálni, nem a rosszat megtalálni, hanem mindig a jót meglátni. De valahogy kifordult a világ, és ebben a kifordult világban néha mi is kifordulunk, és nagyon-nagyon szép ez az ének a kedvesről szóló fejezet, vagy ez a néhány sor. Gyorsan hozzáteszem, hogy fantasztikus rimmek vannak ebben a szakaszban, magyar fordítás természetesen nem tudja ezeket átadni, de ilyen Arany Jánosi mély gondolatokkal jelenik meg. Tehát a legnagyobb szókincse az egész Bibliában Ézsaiásnak volt. Nem véletlen, már 10-12 éves korában, legalábbis azt mondja a Talmud, hogy a vének már megkérdezték a véleményét bizonyos vallási kérdésekben. És még egy érdekességet hadd mondjak el Ézsaiásról. A hagyomány szerint soha nem hagyta el a nagy Jeruzsálemnek a területét. Ő ebbe a városba született, és ebbe a városban élte le életének a nagy részét. Kinek milyen gondolat? Parancsolj, Marika, aztán Anikó.
2: Én itt ezekkel a bibliai szövegekkel kapcsolatban, igékkel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy Isten különlegessé tette a zsidó népet. Elhívta őket, Istenük volt, áldást adott, megmentette őket Egyiptomtól, ennivalót adott a pusztába, a legjobb földre, Kánaán földjére akarta őket bevinni. És egy feladatuk volt, hogy az Istenüket bemutassák a környező népeknek, és a többi népet, hogyha látják az Istenüket, hogy ők is követői legyenek. Ehelyett a zsidó nép ugye hullámvölgyek közepete sokszor olyan lett, mint a környező nép, és nem olyan, aki kiemelkedő Isten áldotta nép. És ha ránk mi vonatkozik? Tehát ha a zsidó népet különlegessé tette Isten, hát mi is hányszor kapunk áldást, kegyelmet, irgalmat. A Szentlélek szól hozzánk, és milyen a mi gyümölcstermésünk? Jó gyümölcsöt fakaszt, vagy vadtermést és értéktelen termést ad. És Isten mindent elkövet, hogy lássuk szeretetét, igazságát, és mi hogy reagálunk rá.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Marika már elkezdte tulajdonképpen, de azért egy picit fejtsük meg ezt a tanmesét, mert ez egy tanmese igazából véve, hogy Isten a gazda, és Izrael házát, vagy az ő népét jelképezi, mint szőlős kertet, mint szőlős ültetvényt. És itt már nem olvastuk tovább a bibliai szakaszt, de folytatódik ez a gyönyörű költemény, mégpedig azzal, hogy Isten megmondja, hogy mit fog tenni. És a történelem bizonyította is, hogy ezt megtette, hogy nem azt mondja, hogy majd csak akkor hozom a fejszét és kivágom, hanem hogy elveszem a védelmet, a kerítést. És akkor majd jön a vadállat, majd eltapossák, nem fogom metszeni, gondozni, el fog vadulni. A szőlő nagyon gyorsan elvadul, akinek van szőlője, pillanatok alatt fut hatalmas indákkal a szőlő, és egy dzsumbúj lesz belőle. És Isten azt mondta, hogy ha nem vesszük komolyan, és nem azt a szerepet töltjük be, amire szánt minket, mármint amit Marika is mondott, hogy az ő dicsőségének magasztalására legyünk, és hogy jó gyümölcsöket teremjünk, akkor azt mondta, hogy lehet ezt választani, csak akkor ő is lépni fog, és nem adja a védelmét, nem adja az áldását. És akkor majd megláthatjuk, hogy hova jutottunk. Hát én úgy gondolom, nem kell nagyon bölcsnek lenni, hogy szétnézzünk, hogy hova jutottunk, mert ide jutottunk mi is. Európa is ide jutott, Amerika is, pedig minden lehetőséget megkaptunk Istentől, és nem vettük komolyan.
1: Édenben van még visszavezető út. István, aztán utána Tibor.
7: Való. Szövegben egy érdekes mondat rész, ami azt mondja, hogy ítéljetek közte és a szőlő között. Tehát itt tulajdonképpen nem az ítéletnek az átadásáról van szó, ez egy nagy félreértés lenne, hanem tulajdonképpen azt mondja, hogy döntsetek, vagy még finomabban fogalmazva, egy tulajdonképpen egy kikényszerített választ ad arra, hogy Isten mindent megtett a népének az érdekébe. Tehát ezt el kéne ismerni, hogy a szeretés szándékát és a népérvégzett tette itt is egyaránt. Tehát egy ilyen nagyon finom, kikényszerített választ ad, összes információ rendelkezésünkre áll, és dönteni kell, ami nagyon nehéz feladat az ember életében.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
8: Ugye, amikor egy ilyen, bocsánat a szóért, de költői kérdés elhangzik, hogy mit kellett volna, vagy mit nem tettem még meg, akkor mindjárt tudjuk, hogy a helyes válasz az, hogy semmit. Mármint, hogy semmit nem kellett volna pluszba. Mindent megtett. De amikor eljutunk odáig, hogy mindent megtett, akkor viszont az is teljesen világosan kiderül, hogy nem rajta múlott, hogy a végeredmény teljesen más. És ilyenkor eszébe jut az embernek egy új szövetségi párhuzam, ahol ugyan nem szőlő van, hanem fügefa, amikor azt mondja az Úr Jézus ebben a példázatban, hogy hát akkor vág ki, mondja a gazda, és jön a vincellér, és azt mondja, hogy még egy évet adj neki. És én azt hiszem, hogy nagyon sokszor felejtjük el, hogy az az Isten, aki fölteszi a kérdést, hogy mit meg nem tettem volna, mindent megtett azért, hogy az a szőlő vagy a fügefa, most teljesen mindegy, maradjunk ennél a mezőgazdasági környezetnél, hogy az megmaradhasson. De itt a szőlőnek döntési joga van, nálam nincs. Se a szőlőnek, se a fának nincs döntési joga. Fogom a metszőollót, és beszélgetünk, ha arról van szó. De ott itt, ami lelkünknél van lehetőség arra, hogy mi kimondjuk a döntő szót. És amikor Isten azt kérdezi, hogy mit kellett volna még tennem, hát arcátlanság elkezdeni sorolni az igényeinket. Inkább bűnbánatra kéne jutni, mert tényleg mindent megtett értünk meg velünk.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
5: Én csak a Marika által megkezdett és az Anikó által folytatott gondolatot szeretném nagyon hangsúlyossá tenni a hallgatók érdekében, hogy Isten mi értünk is mindent megtesz. Nem a múltban, nem a jövőben, a jelenben, hogy üdvösségre segítsen. A hozzáállásunkon fog múlni az eredmény.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a következő gondolatsor. Krisztus példázata a szőlőről. Máté evangélium 21. fejezet 33. versétől a 39. verséig. Varga Gyöngyike.
9: Más példázatot halljatok. Van egy házigazda, aki szőlőt plántála, és az gyepűvel körülvevé, sajtót ássa le benne, és tornyot építe, és kiadá azt a munkásoknak, és elutazik. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldi szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverik, a másikat megölik, a harmadikat pedig megkövezik. Ismét küldi más szolgákat, többet, mint előbb, és azokkal is úgy cselekedének. Utoljára pedig elküldi azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni, de a munkások meglátván a fiút mondának maguk közt. Ez az örökös, jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét. És megfogván őt, kivették a szőlőn kívül, és megölék.
1: Ez a szőlő milyen gazdag fogalommal jelenik meg az egész Szentírásban, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. Gábor, parancsolj!
6: Köszönöm. Ugye azt olvastuk, hogy szőlőt plántált, gyepivel körülvette, és présházat hozott létre ezen a földön. Tornyot épített, tehát ő energiát, időt szánt rá. Jónak tartotta ezt a földet. Emlékszem, volt egy telek, apukám megvette, és évekig csak kijártunk, hétvégén hétvégi telek volt. Uh-huh. És aztán azt mondta apukám, hogy olyan jó ez a föld, építsünk ide egy házat. Tehát amikor az ember megszereti azt a helyet, azt a földet, azt a népet, amikor az Isten azt mondja, hogy értékesek vagytok nekem, szememfénye vagytok nekem, akkor ő présházat hozott létre, és képiesen szólva körülveszi a szeretetével, ezt tette az ő népével.
1: És ahol présház van, meg jó föld van, ott van jövő, ott van előre menetel, ott van kilátás a következő generációk irányában is. Marika?
2: Ugye ebbe a példába a gazda elutazik, és a munkácsokra bízza a művelést, de a tulajdonjogot azt nem ruházta át a munkásokra, tehát ő maradt a gazda, és amikor visszajön, akkor nem az egész termést kéri, hanem csak az őt megillető részt, és hát ugye a munkások csak a maguk érdekeit nézik, és nem gondolnak bele, hogy hát nem az övék az a szőlőskert, hanem ugye nekik csak egy feladatot kell teljesíteni. És amikor ugye erőszakkal mindenkit oda küldött szolgát megölnek, és végül a gazdafiát is, amit hát ugye be tudunk helyettesíteni, hogy a gazda az Úr, a fia az Úr Jézus, hogy az utolsó időbe a gonoszság sokasodik. És nem tudjuk megfékezni, és mindent el akar söpörni ez a gonoszság. És a világunkban mi Istent szolgáljuk, megadjuk Istennek azt, amit ő kér tőlünk, itt ugye adakozás, tized, stb., vagy rossz munkásként nem érdekel bennünket semmi. Tehát nekünk is másként kell hozzáállni az Úr szőlőskertjéhez.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Isten nevének igazolása. Jelenések könyve 15. fejezet 3. 4. verse. Jakó Rózsika.
10: És éneklik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván: nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.
1: És én azt hiszem, itt az utolsó két szón van a hangsúly, hogy amikor az emberek belátják, legalábbis az embereknek egy része belátják, hogy igazak a te ítéleteid, és igazságosak. És ez nagyon fontos saját életünkre vonatkozólag, saját világunkra vonatkozólag, saját családunkra vonatkozólag. Isten ítéletei igazak és igazságosak. Rózsika, honnan hoztad a... Még van egy kis időnk, akkor Marikának adjunk szót.
2: Nagyon fontosnak tartom, hogy Isten nevét hogy ejtjük ki. Ugye ott van a 10 parancsolatban, hogy ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak nevét, nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül. És miért van az, hogy a mintaimába, a mi atyánkba is mindjárt az elején ott van, hogy szenteltessék meg a te neved. Ugye a mai világunkban Istennek nevét nem féltőn tisztelve, dicsőítve halljuk a többség szájából. És ez borzasztó egy keresztény embernek hallani ezeket a mondatokat, vagy ezeket a kötőszónak titulált megjelenéseket. És az előző héten tanultuk, hogy a tengerből feljövő fenevad szájából mi jön ki? Isten káromló beszéd. Tehát aki ilyet szól, az a fenevad csapatához tartozik.
1: Köszönöm szépen. Menjünk akkor az összefoglaláshoz. Jakó Rózsika.
10: Dr. Szigeti Jenő, a Hit ABC-je 1-es kötet 93. oldaláról. Jézus nem a törvény betűjére tette a hangsúlyt, hanem Isten szeretetére. Jézus tudta, hogy a törvény áldását az aggodalmaskodás átka megöli. Jézus a bűn lényegét cselekedeteinek motivumában, az indítékban látja, a törvény igazi céljának pedig kapcsolataink megóvását tartja. Hadat üzent minden képmutatásnak, a törvény formális betartását szorgalmazó kegyességnek. Benne Isten cselekszik, és nem hagyja, hogy az ember vergődjön, mint a bogár a pokhálóban. Jézus a 10 parancsolat reformátora volt. Azért jött, hogy a törvény ne teher legyen, hanem szárny, ne gát, hanem védelem. Ha mi, keresztények, Jézus hűséges tanítványai kívánunk lenni, akkor a 10 parancsolatot Jézustól kell megtanulnunk, és nem egymástól. Ő azt tanítja nekünk, hogy a törvény védi az életet, az életünket oltalmazza. Nem a tilalmak újabb és újabb listáját kell megszerkesztenünk ahhoz, hogy életünk boldogabb legyen, hanem meg kell tanulnunk a 10 parancsolat segítségével. Jézussal egyet akar, vagyis szeretni. Így teljesedik be a törvény, amiből addig, míg ember él a földön, nem múlik el egy jóta, vagy egy pontocska sem.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat, a Jóisten áldja meg ezeket az elhangzott gondolatainkat szíveinkben, és mindenkit hívunk és várunk a következő tanulmányunk átvételére, a 12-re, a szeretet és az igazság, mint két nagy parancsolat. Legyen időnk Istenre, magunkra szeretni és az igazságot megélni. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük jóságodat, megköszönjük kegyelmedet, hogy te igaz vagy, és a te cselekedeteid azok méltányosak és jók. Add, hogy elfogadjuk, és ebben az elfogadásban benne legyen a változásnak a szándéka, hogy mindig korrigáljuk, mindig visszafordítsuk magunkat arra a pontra, ahol te vársz, ahol te vársz reánk, és ebben az új találkozásban önmagunkra tudjunk találni. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik hozzád vágyakoznak. Köszönjük ezt a Biblia tanulmányt is. Köszönjük Jézust, ami megváltóunkat, az ő nevében. Amen.

Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

Kedves hallgatóim, ma is igen érdekes vendégünk lesz. Valamikor az 1970-es évek közepén ismertem meg. Rendkívül érdekes hivatása van. Faszobrászként indult, végül a Képzőművészeti Egyetemen a restaurátor művész szakot végezte el. Keze munkáját őrzi sok-sok templom, szobor, és tavaly a Ferenczi Noémi díjat is átvehette. De dolgozott operatőrként, riporterként is. Ahogy a Wikipédiát böngésztem, riportalanyai között Szőke Kató, Székely Éva, Buzánszky Jenő, Kárpáti Rudolf, Schmidt Pál, Göncz Árpád, még Sylvester Stallone is szerepel. Most a Lélek közelben című műsorban vendégem Bedő Csongor László. Voltak a családodban előzmények, hiszen anyai nagymamát, Füzeséri Magdolna Izabella 1913 és 19 között

0: a Szépművészeti Akadémia növendékeként festő és szobrászművész diplomát szerzett, Glac Oszkár, Benczúr Gyula és Strobel Alajos voltak vezető tanárai. Édesanyád öccse is faszobrász, ha jól tudom. Te hogyan kezdted?
1: Bele kell javítsak egy-két dologba, hogy Füzeséri Magdolna tövisi és füzeséri, simán, pontos ível és egyessel, majd Füzeséri, kétes y-nal Magdolna Izabella.
0: Igen.
1: Ő a Magyar Szépművészeti Akadémián végzett, festőművész és szobrász szakon, a festő tanárai, Glac Oszkár volt a osztályvezetője, és dr. Benczúr Gyula és Szinyei Merse Pál is a tanárai voltak.
0: Hát ez valami döbbenetes.
1: Szobrász tanára pedig Litó Ujvár és Strobl Alajos volt. Édesanyám öccse, Lőrinc Matyi, úgy hívta mindenki, tehát Lőrinc Mátyás, és Tibor volt a keresztneve, már úgy értem a keresztelésben ezt a nevet kapta, és ő Pumás, második világháborúban Pumás pilóta volt, Marosvásárhelyen kezdett el repülni, és én amikor kint voltam Marosvásárhelyen, akkor nosztalgiáztam, hogy szeretnék abban a légtérben leedzeni, ahol az én nagybátyám tanulta a repülést. És érdekes, amikor megérkeztünk a repülőtérre, leparkoltam a repülőtéren belülre, és akkor egy illető, aki egy propelleres repülő tetején állt, hát románul kiabált. Uh-huh. És akkor ez az illető, aki repülő tetején állt, és románul szólt hozzám, megszólalt magyarul. És mondom, hát tudsz magyarul? Miért nem így szóltál? Na, a rendszámot láttad, hogy magyar rendszám. Hát azt mondja, a legjobb barátom magyar. És de hogyha jóvá tehetem ezt, akkor elviszlek én repülni. Hát a ejtőernyősök voltak még a fedélzeten, és fölmentünk, tettünk nem tudom hány kört. Leszálltunk, és akarsz még egy kört? És két körre fölvitt. Tehát így is lehet.
0: Igen.
1: Aztán ugye Matyi faszobrásznak tanult, és ugye közben jött a háború, és hát így lett ő belőle pilóta, és itt 700 angol és amerikai repülőgéppel szemben harcoltak a, ha jól emlékszem, 23 Pumás pilóta. 700 ellenséges gépen. Nem mi mentünk Amerikába, Angliába, hanem ők jöttek ide. És bombáztak, lövöldöztek, mindent csináltak. És 23 évesen, 1944. november 5-én, Szent Imre napján halt repülős hősi halált. 23 évesen.
0: Hát akkor nem sok ideje volt az alkotásra sajnos.
1: Hát nem. Nem.
0: Térjünk vissza a nagymamádra. Ismerted őt? És hatással volt-e rád az ő művészi munkája?
1: Ő Kolozsváron élt, aztán egyszer az 50-es években meglátogatott minket, és nagyon sajnálom, hogy azokat a rajzokat, amiket rólunk csinált a négy gyerekről, az eltűnt. De hát ugye közben elköltöztünk a zúlói lakásból is, de a belvárosba, a Váci utcába, és hát ez, mondom, nagyon sajnálom, de eltűnt. És egy nagyon aranyos, jó ember volt, Füzeséri Magda. Édesanyám nagyon szerette őt, és az az érdekes, hogy ugye elváltak, aztán pápai engedéllyel még egyszer, tehát nagyapámtól elvált, és pápai engedéllyel még egyszer összeházasodhattak.
0: Ugyanazzal a nagypapával?
1: Tessék?
0: Ugyanazzal a nagypapával?
1: Ugyanezzel a nagypapával, igen.
0: Fantasztikus.
1: És aztán mégse lett az örök életük, és a Kolozsvári Zeneművészeti Akadémián zongora és énekszakon szerzett diplomát, második feleség, illetve most már így harmadik, a kettőnek számítom, Füzeséri Magdával kötött házasságát. Ő zongora és énekszakon végzett, kitűnően. És őt úgy hívták, hogy Klebovics Emília. Egy tündér, aranyos, jó ember, ő azért nem szült gyereket, mert nem akart gyereket szülni, mert közölte, hogy ő nem akarja megkülönböztetni a saját gyerekét a szeretett férjének a gyermekeitől. És a nagypapa gyermekei, ugye édesanyám és Matyi, úgy lettek kezelve, mint a sajátja. És még én is úgy lettem kezelve. Tehát nekem olyan, a világon a legszebb gyermekkorom nekem volt. Ez bárki, bármikor állítom, Sátraljuhelyre kerültek, ugye Erdélyből, nagyapámék, és egy, mit ad Isten, egy 4,5 oldas grófi kastély, 4,5 oldas kertben lévő grófi kastélyba kerültünk végül is, és két patak, északon a Kisrogyba, délen pedig a Bányácskai patak folyt. És mondom, 4,5 oldas kert, volt olyan útja a kertnek, 110 méter hosszú, jobbra-balra, csodálatos, minden bozót más színű orgona. És ezekken tudtunk biciklizni, ha akartunk télen, akkor bár bent a szobában felvettem a korcsolyát, és mentünk Aranyvára korcsolyázni. És ott jártam elsőben, bocsánat, zeneóvodába kezdtem, mert 2 éves koromban kerültem oda, zeneóvodába kerültem, és ott először zongora, majd később, amikor már zeneiskola lett, akkor Tikkolón kezdtem tanulni, Új Viktor Géza volt a tanár, és később aztán fúvolás lettem, majd itt Budapesten is folytattam a fúvolázást, Bántai Vilmos bácsi volt a tanárom, aki az operaháznak volt a fúvolása, és akkor visszatérek Sátraljuhelyre, hogy ott, hát én büszkén mondom, 3 várban aludhattam. Az első a Füzéri vár volt. Igaz, hogy romok voltak, de mint gyerek elálmosodtam, és ott a Füzéri várnak a kápolnája előtt, ott a vadkörtefa alatt tudtam aludni. Aztán második vár, az pedig a Sárospataki vár. És a Sárospataki várban Rákóczi Ferenc feleségének az ágyában aludhattam. Ugyanis nagyapám, aki kataszteri mérnök volt, Lőrinc Ferenc, magyar királyi műszaki főtanácsos, és hát Sárospatakon volt neki megbízása, és akkor elvitt engem, és beadott a Milyen Bori néni, majd eszembe jut talán a neve, neki ott volt műhelye, de én azt nem szeretem, ezt a kifejezést, egy műhely, mert érdekes módon akkor, amikor fönt a királyi várban, már jóval később, volt restaurátor konferencia, és szegény Fekete Gyuri, aki idén elhunyt, ő vezette ezt a beszélgetést, és hát a beszélgetést, mert amit szeretett volna, abból nem lett beszélgetés, hanem de azt mondta a kollégáknak, kollégináknak, hogy nyugodtan kérdezzetek, majd én válaszolok. És akkor senki nem kérdezett. És akkor erre mutatott rám Fekete Gyuri, hogy én viszont ismerek egy agent provocateur-t. És így mutatott rám újjal. Hát mondom, nem készültem, de ha már így megszólítottál. A lópatkoló kovácsnak van műhelye. Az asztalosnak van műhelye. A cipésznek van műhelye. A restaurátornak, a festőművésznek, a fotóművésznek, a szobrászművésznek műterme van. Nagyon pontosan fogalmaz a magyar, hívjuk műteremnek, nem a nagysága miatt, tehát nem a tornaterem, meg egyebek, meg színházterem, mert ott műterem. Hát erre megáll Fekete Gyuri, és hogy én hogy utáltam mindig azokat az embereket, akik nálam okosabbat mondanak. Ugye? Ez a humor oldala, mert én azt vallom, saját agyszülemény, hogy mi az a 3 dolog, ami nélkül nem lehet élni, normális életet.
0: Első, no, mi az?
1: Első a bizalom, a második a zene, a harmadik a humor.
0: Ezt csak alá tudom húzni. Így van, nagyon sokszor saját magam is úgy lendültem át nehéz helyzeteken, hogy a nagymamámtól örökölt humoromat előkaptam. Na de viszont arról mesélj nekem, most azt tudom, hogy fuvolázol, meg zenéltél. Na de akkor hogy kerültél közel a fához? Még ott a sátoraljaújhelyi patakparton?
1: Nagyon egyszerű és nagyon prózai a dolog. Hát apám ugye ragaszkodott ahhoz, hogy minimum érettségim legyen. Népszínház utcában van egy technikum, vagy legalábbis volt egy technikum, malomipari technikum. És hát a kémiát nagyon szerettem, a matematikát nagyon szerettem, a magyar történelmet nagyon szerettem, de egy-két tantárgyból, mivel én nem akarok molnár lenni, és erre érdekes vette a humor oldalát az igazgató, de én ezekből megbuktattattam magam. És már amiket nem szerettem, tantárgyakat. És írt egy levelet édesapámnak, hogy te Csongi nem akar molnár lenni, valami más megoldást kell keresni. Ezt leírt, ezt a levelet megtaláltam. És a lényeg az, hogy kivett, és akkor elvitt engem az OKISZ, Országos Kisipari Termelő Szövetkezetek központjába, ott a Vác utcából nyílik, Galamb utca talán, ahol volt ez, és hát ott kért tanácsot, hogy mit lehetne csinálni, és elmesélte, hogy az én nagybátyám faszobrász volt, nagymamám szobrász és festőművész. A lényeg az, hogy hát ajánlották a faszobrász KT-ezt. És akkor oda bekerültem. És ott végeztem, és ugye 65-ben, és akkor, amikor elvégeztem, akkor egymás után minden évben megnyertem a szakmai főmestere vetélkedőt, és ekkor meg kellett volna adni a nagymesterét. 3 ifjú díj után a nagyot is meg kellett volna kapjam, nem kaptam meg. Hát erre mit mondott Lenszky Béla bácsi mesterem? Azt mondja, ne törődjél vele, csinálunk egy mesteri vizsgát, jó? Kitűnően elvégeztem, ennek örömére elmentünk csónakázni. Elmentünk vonattal, aztán Duna mellett, és a Dunán aludtunk éjszaka a csónakban. És ez is egy érdekes dolog volt, mert ugye az erdőben szerettem volna aludni, de hát jöttek a vaddisznok, meg ez meg az, úgyhogy nem hagytak békét. Hát ez csak egy mellékes, és hát meglett a faszobrász mesteri. És én 70-es évek elején, igen, 1971-ben faszobrász KT-ből kiléptem, mert mondom, addig akartam maradni, ezt közöltem is ott a kollégákkal, hogy ameddig itt engem tanítanak, és érzem, hogy még van mit tanulni, addig maradok. És hát 1971-ben elköszöntem tőlük, elkerültem a bizonyítszeti kivitelezési iparvállalathoz. Hát ott érdekes volt, ugye én a Vác utcában laktam, a Szerv utca sarkán, és a Wenkheim palotába kellett menni dolgozni, amit gyalog tettem meg mindig, és ugye se hisztag nem voltam, se pártag nem voltam, ezt csak azért mondom, mert a később majd érdekes lesz, hogy mit ad Isten, úgy én rádióval, kis rádióval, zsebrádióval mentem, és hallgattam a híreket, meg ezt, meg azt, és hát megérkezek a helyemre, leteszem a rádiót a faragópadra, és elkezdek dolgozni. De közben szólt a főnök, a csoportvezető, mert ott volt ellenőrzésen, hogy 8 órára illik járni, akkor kezdődik a munka. Mit ad Isten, milyen a élet? Kossuth Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk. 8 óra következik. De akkor már faragtam. Egyből befogta a száját, és na lényeg az, hogy egy eléggé ilyen bolsevik társaság volt ott, legalábbis az én nézetem szerint, és mondom, én itt nem akarok tovább maradni, és hál' Istennek a Mérnék felügyelőségnél voltak korábbi osztálytársaim, akik mondták, hogy menjek át oda. És hát igen, ám, de ott szűrőn kell átmenni. És mit ad Isten, apám beszélt, aztán Entkézával is, meg dr. Dersényi Dezsővel is. És hát oda kerültem. És mivel nem a csoportvezetőm döntött el, hogy én alkalmas leszek ott, vagy nem, ugye akkor már faszobrászmester voltam, mint említettem, hát akkor kifogok rajta ezen a figurán. És mit adott első munkának? Az egri Rácz templom, szerb ortodox templom, amit Jankovics Miklós faragott, na, annak a királyi kapuját. És akkor megkérdezte tőlem, amikor ott volt a kapu, a műteremben, hogy na, hogy csinálnád meg? És elmondtam, hogy hogy. Nem. De mondom, hát itt vannak az analógiák, minden, csak gyakorlatilag le kell másolni. Úgy csináld, ahogy én mondtam. Hát akkor észrevettem, hogy itt nincs vitának helye. És amikor elkészültem a munkával, akkor gyere, légy szíves, nézd meg. Na látod, milyen szép lett. Hát ugye, mint mindig szókimondó ember voltam, ne olyannak szeressenek, amilyenek szeretnének, hanem amilyen vagyok. És azért, na látod, milyen szép lett. Igen ám, de nem úgy csináltam, hogy te mondtad, hanem ahogy én. Mi volt erre a válasz? Költői a kérdés. Mától kezdve, ameddig én vagyok a főnököd, ne is álmodozzál tovább tanulásról. Hát nem álmodoztam, hanem dolgoztam. Igaz, hogy iparzanulókat is kellett oktassak, szakközépiskolában is kellett oktassak, faszorrászokat. A lényeg az, hogy 1900, ja, és estén végeztem a gimnáziumot. Most 87-ben szabadultam a mérnökfelügyeléségtől, de előtte, azt hiszem, talán 3 évig a leányvállalat restaurátor csoportjának voltam a vezetője. Mert ők kértek föl, tehát eljöttem a anyavállalattól. És a leányvállalathoz kerültem, és 87-ben fölvettek az egyetemre. És kitűnően végeztem, és már abban az évben előkészítőt kellett vezessek, felvételi előkészítőt. Majd következő évben már tanítanom lehetett, taníthattam. Érdekes, az első év, amikor elkezdtem a hallgatást, mint egyetemista, akkor egyik volt ismerősöm, ma is ismerős természetesen, együtt jártunk a Ferenci körbe szobrász szakra, és szobrász tanoncként. És ő a Nemzeti Múzeumban volt, és tanított ő az egyetemen. És amikor ott leültünk, a hallgatók egyik oldalon, és ő pedig a másik oldalon elmeséli, hogy hát tulajdonképpen érdekes érzéseim vannak, mert helyet kellene cseréljek csongorral. Mert ő a fa alapú dolgokról, a faragásról tanította a társaságot, és hát így kerülhettem én abba a helyzetbe, hogy hát nekem jutott az a munka, hogy munka, ezt felejtsük el, ez nem munka. Nekem a restaurálás az a hobbim. Tehát az, hogy volt egy érdekes történet, ezt közbeszúrom, zárójelbe, hogy akkor, amikor Szegvár, ha jól emlékszem, és egy római katolikus templom főoltárán restauráltuk helyszínen, és akkor, amikor Isten tisztelet volt, szentmise volt, akkor kijöttünk a templomból, elmentünk sörözni. És amikor tudtuk, hogy befejeződött az istentisztelet, akkor visszamentünk dolgozni. És egyik alkalommal behívatott minket a plebános úr, hogy üljünk le. Azt mondja, itt volt egy hölgy, és bevallotta, hogy hát éjjel 3-3-kor ment hazafelé, és égett a templomban a lámpa. És arra gondolt, hogy micsoda felelőtlenek ezek a restaurátorok, hogy itt fogyasztják az áramot, és égve hagyják a lámpát. És benézett az ajtón, és látta, hogy mi ott dolgozunk. Na, mit csinált? Mit csinált, hogy ilyen emberek is vannak. Pénzt adományozott, odaadott pénzt az atyának, és az atya úgy döntött, de megbeszélték, hogy ossza szét a restaurátorok között, hogy egyáltalán eszébe jutott, hogy megvádolom őket. hogy milyen felelőtlenek. Ez is érdekes. A tanítást ugye azt abba hagytam, mert elkezdődött ez a szép nagy munka, amit, hát mit tudom, csak ikonosztáziumban, ha jól emlékszem, 7 ikonosztázium restaurálásában vettem részt. Jankovics Miklós és Anton Kulmeister, aki a festés végezte, illetve hát neketenek volt csoportja, és ez én azt szoktam mondani, hogy hát lehet egyedül síelni, de minek? Tehát hasonlítottam a síeléshez a restaurálást, mert együtt a csapat, és akkor ökörködünk, humorizálunk, és a többi beszélgetünk, de közben a munkát végezzük, hogyha valamelyikünk, mit tudom én, kérdést akart föltenni a másiknak, hogy te ezt hogy csinálnád, meg tudtuk beszélni, és mindig a legjobb eredmény jött ki. Hát ugye így volt korábban az Egri Rácz templom, akkor a Bajai Szent Miklós ikonosztázionad és szerb templom, aztán Szentendrei Skanzenben található a legrégebbi fa görögkatolikus templom. Az is érdekes, hogy az akkori művészeti alap restaurátor szekció vezetője, aki sajnos már meghalt, és hát az ő helyére kerültem, vagy választottak engem később, megkérdezte, hogy mennyiért csinálnám meg, és mondtam egy árat. És amikor elkészült, mit csinált ez az ember? Ez is olyan példa, ami párját ritkítja. Kétszer annyit fizetett.
0: Hát bizony, ez tényleg nagyon ritka. Elérkeztünk lassan az első rész végéhez. Arra kérlek, hogy mondjál nekem egy olyan zenét, amit te szeretsz, amit szoktál hallgatni.
1: Amira Willighagen, ez a valamikor még 9 éves volt, most még nincs 20 éves, és 9 évesen lett felfedezve, és egy csoda hangja van. 9 évesen olyat énekelt, hogy sírva zokogtak a közönség. Tehát ott törölgették a szemüket, és én ugye azt szoktam szintén megemlíteni, hogy én láttam a világ legszebb szobrát. Láttam csodálatos festményeket, csodálatos épületeket. Egyik nélkül sem fakadtam sírva. De ha szép zenét hallok, akkor szem nem marad szárazon.
0: Akkor most készítsd elő a zsebkendődet, mert akkor Amirától hallgatunk egy szép Ave Máriát.

0: Kedves hallgatóim, folytatódik a Lélek közelben című műsor, restaurátor barátommal, művész barátommal, aki nagyon-nagyon sokoldalú, Bedő Csongor Lászlóval. Az 1960-as évek végétől 1980-as évek közepéig a Magyar Írószövetség és a Magyar PEN Klub külső munkatársa voltál. Feladatod az volt, hogy az előadásokon elhangzottakat archiváljad. Ezen előadói estek fellépői kik voltak? Mondjál egy pár nevet.
1: Borsos Miklós többek között. Fú, segítsél.
0: Keresztúri Dezső.
1: Keresztúri Dezső,
0: Vas István, Gábor Miklós.
1: Az az amerikai drámaíró.
0: Igen, Robert Graves.
1: Robert Graves, igen.
0: Ráadásul Arthur Miller, aki ugye...
1: Arthur Miller, igen.
0: Igen. És riportot készítettél Kisfaludi Strobel
1: Zsigmondával. Igen.
0: Na most mit kaptál tőlük, és mit kaptál ezektől a beszélgetésektől?
1: Hát gazdagabb lettem. Azért is mentem oda. Hát ott ismertem meg például Mécs Károlyt.
0: Uh-huh.
1: Ebben a klubban. És azóta is nagyon jó barátok vagyunk. És nagyon jól tudunk együtt humorizálni, ahogy ma mondjuk, meg régóta mondjuk, hogy ökörködni. De ez pozitív értelemben, mert ahogy említettem már korábban, hogy a humor nélkül nem lehet létezni.
0: Igen. Most megint más. Sose igen. Kísértett meg a restaurálás mellett a saját művek készítése?
1: Hát azok is vannak. Nem sok az igaz, mert ugye egyszerre egy fenékkel egy lovat lehet csak megülni, de azért vannak alkotásaim, festményeim, és igyekeztem mindig gyakorolni, hogyha éppen nem volt ilyen feladat, hogy most faragni kell, akkor saját magam kedvéért faragtam ezt, azt, amazt. Virágoktól.
0: Milyen témákat?
1: Hát például, mit tudom, egy rózsacsokrot.
0: Uh-huh.
1: Többek között. Vagy ugye egy lábon álló pelikánt.
0: Uh-huh.
1: Mert volt egy szobrász, magyar szobrász, nevét nem tudom, és hát mondom, ilyet én is tudok csinálni. Egy jó nevű szobrász, és nagyon aranyos, kedves dolgokat csinál. És ez ihletet, hogy akkor én is csinálok ilyet. És ez mind a mai napig nekem megvan.
0: Melyik volt a legemlékezetesebb restaurálásod? Azt is kérdezhetném, melyik volt a legnehezebb?
1: A legnehezebb, ez a szovjet lovaknak az istállója volt.
0: Micsoda?
1: Igen. Második világháborúban Petőfi tér 2 szám alatt a ortodox templom a szovjet lovaknak volt az istállója.
0: Aha.
1: Ezt a Parohus atya, Berki Feriz atya mesélte el nekem, őnek is nagyon-nagyon jó humora volt. Például van olyan aranyos fényképem, amit tömény szeretet és tömény, hogy mondjam, ledegést ad, amikor én a kutyákat mindig vittem magammal mindenhova. Hajdudrottól kezdve, Miskolc, Budapest, mindenhova. És hát január volt. És bejön Feriz atya a templomba, mondom, Feriz atya, engem föl fognak jelenteni az állatvédők. De miért? Mert ilyen hidegben milyen gazdi az, aki a kutyáit a gépkocsiban tartja. Mit mondott Feriz atya? Na most kapaszkodj meg.
0: No.
1: Csongikám, hozd be. Nem mondja senki, hogy ide a kutya se jár.
0: Igen. És bevitted a kutyákat, és azok ott maradtak.
1: Ott játszottak, és... meg hú, eszméletlen. Meg, majd átküldöm neked ezt a fényképet. Meg fogsz lepődni. Nagyon aranyos. Tehát ez a bizonyos szovjet lovak istállója, ez a templom, ez ugye ismered a történetét, hogy a macedoromának és a vagy makedoromának és a szerbeknek nem volt temploma itt Budapesten, illetve volt egy a Szerb utcában. Csak hát azt kinőtték. És akkor hát helyet próbáltak találni, és ezt a templomot találták meg, amit, ha jól emlékszem, a római katolikusoktól kapták meg. És lehet, hogy olvastad már, amit felvettem a Facebookra, hogy azért én is tudjak hozzátenni valamit a dolgokhoz, amiket nem szoktak tömegesen kommunikálni, hogy mitől galambutca a galambutca.
0: No.
1: Ez a két, tehát a makedrománok és a szerbek ugye összevesztek azon, hogy ott egy, ugye Jankovics Miklós két galambot faragott a királyi kapu fölé. És a vallás, egyikük vallása azt tiltotta a 3D-ben megjelenő figurális ábrázolást. Ilyet sehol nem látsz, hogy ilyen ortodox templomban, hogy 3D-s ábrázoláson, akár ember, akár állat legyen. És kibontották ezt a két galambot megörökítő faragást, és ez Miskolcon látható az ortodox templom múzeumában. De Deák tér 7, ha jól emlékszem.
0: Igen.
1: És én is ott fényképeztem le. És innen van a Galamb utca neve, Galamb perről, mert pereskedtek. És a Galamb utca innen kapta a nevét, ami a szentély mögött van.
0: Látod, ezt egyáltalán nem tudtam. Mire kell vigyázni legjobban a restaurálásnál? Mennyire kell ismerni a kort, amiben a mű készült?
1: A restaurálás, ugye megint csak magamból indulok ki, hogy hát a szobrász azt csinál, amit akar, a festő azt csinál, amit akar. Az az ő stílusa. Én viszont ezeknek a korabeli embereknek a munkáját restaurálom, tehát benne van a nevében, hogy újra élesztem. Tehát nem festem át, mint ahogy számtalan helyen előfordult, és előfordult talán mind a mai napig, hanem lemegyek az eredeti szintig, és azt kiegészítem ugyanazzal a technológiával. Hogyha a fa kréta alappal volt alapozva, akkor kréta alappal, hogyha aranyozva volt, akkor aranyozom. Egyetlen egy differencia, hogy mondjam, ötletem támadt, ami itt a Székesegyházban, ja, mitől Székesegyház? Attól lett Székesegyház, hogy akkor, amikor a restaurálást befejeztük, akkor második Alexi pátriárka jött ide Budapestre, Moszkvából, és ő szentelte fel, és hozott pásztorbotot is, és így lett Székesegyház.
0: Igen.
1: Ebből a templomból. A lényeg az, hogy eredeti állapotot kell visszaadni. Én nem egyénieskedhetek, hogy most én nem tetszik ez az arc, és akkor én azt átfestem. Ilyen nincs. És elkövettek egy borzasztó hibát Velencében, ami aztán a Velencei Kártá néven vált híressé. Vonalkázásos technikával kell a hiányzó részleteket újra festeni. Hát azt hittem, hogy az agyam eldurran. Szóval többenet, hogy ilyen, kint láttam a Vatikánban, a Sixtus kápolnában, hogy mintha korong ecsettel csinálták volna ezeket a vonalkázásokat. De komolyan mondom, vastag vonalkázásos technikával. Undorító volt. És a japánokat lecseszték, aztán most már nem bántják őket. Ők leszették ezt a vonalkázást, és gyönyörűen helyreállították a Sixtus kápolnában lévő freskót. Azt tudod, hogy hogy készülnek a freskók?
0: Nem. Ugye? Hát gondolom, itt a... hogy először valami alapanyaggal...
1: Nem így értem, hanem a figurák, tehát itt a magyar budapesti római intézetben, ott a múzeumkert mellett, a Ródi Sándor utcában volt egy előadás, egy művészettörténész professzor tartotta az előadást. És azt mondja, nem értem, hogy hát fordítva rakta volna fel a sablont a mester a plafonra, ugye, mert úgy készül a freskó, hogy lent a földön ilyen nagy kartonpapírokra rárajzolják a figurákat, és kiugasztgatják a kontúrt. Amikor fölrakják a mennyezetre, akkor ilyen faszénporral átítatott labdacsal átütögetik a lyukakon keresztül a elszenesedett fát, a faport. És ebből lesz ott a kontúr. És akkor így festi meg.
0: El nem tudtam képzelni, na, hogy az hogy jut oda. Igen.
1: És akkor azt mondja, hogy hát nem értem, hogy be volt rúgó a mester, hogy ott van a kiüzetés a paradicsomban jelene, hogy a kígyó bal kézzel adja át az almát Évának. Az Éva bal kézzel veszi át az almát. Szent Mihály arkangyal bal kezében tartja a lángoló kardot, és úgy zavarja ki őket a
0: paradicsomból.
1: Hát erre jelentkeztem, mert nem állhattam meg szó nélkül. Mondom, a magyar nyelv nagyon pontosan fogalmaz, és mind a mai napig a politikában is így van. Minden, ami rossz, az bal. Baleset, balsors, balfácán, kétbalkezes.
0: Igen.
1: És igen. A többi sorolhatnám.
0: Igen.
1: Hát mit követtek el a teremtő ellenére? A tiltott fáról ették a gyümölcsöt. Tehát rosszat cselekedtek. És ezért, mint szimbólum, a bal kéz. Hogy bal dolgokat, balfácán dolgokat követtek el.
0: Igen.
1: De ez is egy érdekes. A Vatikánban nagy vastag vonalkázással. Én ezt mindig utáltam és nem követtem. Hála a Jóistennek, ezért soha senki nem rót meg, sőt, nagyon pozitívan álltak hozzá. És a Petőfi téri székesegyházban, akkor még ugye templom, az ikonosztázson egyharmada teljesen megsemmisült az aknatalálat következtében, ami ugye a déli tornyot találta el és beomlott. És nem csak az ikonosztázion egyharmada, hanem egy csomó minden megsérült ott. Nagyon nagy munka volt. És úgy készültek a képek, hogy fára festették. Igen ám, de Jankovics Miklós társasága, hát nem tudott, mert a festő Anton Kuhmester Bécsben készítette el aztán a felső részt, azért, mert a faragások nem készültek el, tehát nem tudott mire faragni. Erre feltételezem, és egész biztos, hogy így volt, hogy megkérte Jankovics barátját, hogy küldjétek el a paramétereket, és én vászonra megfestem, és akkor majd akkor rakjátok rá, amikor elkészültek a faragások. És a legfőső részen valóban vászonra készültek a festmények.
0: Uh-huh.
1: Azok, amik viszont eltűntek, és hogy nehogy hamisítással vádoljanak, homogén színnel, tehát a Van Dyck barnával lekentem az egész felületet egy-egy képnél, aztán talán 7 darab hiányzott belőle, és visszatörlési technikával, tehát visszatöröltem, és így adja ki a figurát, a kép.
0: Mi ez az, hogy visszatörölted?
1: Visszatöröltem, hogy mondjam, úgy alakítottam ki az arcokat, hogy nem fölfestettem, hanem a fölragadt festékből letöröltem azt a részt, és így alakult ki az arc meg a drapéria.
0: Uh-huh.
1: Tehát fordított technológiával. És egyszínű, tehát engem nem vádolhatnak hamisítással.
0: Igen.
1: Ezt le is írtam. Tehát ez volt a legnehezebb feladat, amit valaha is kaptam, vagy kaptunk a csoport, mert érdekes, akkor, amikor még a Mérnék Felügyelőség leányvállalatánál voltam, az Antikártnál, akkor elmentem Feri atyához, hogy Feri atya, nem gondolkodtak azon, hogy hát helyre kellene hozni ezt a templomot? Hát mivel a OMF egy nagyon bolsevik társasággal rendelkezett, tehát rengeteg kommunista volt, de nem szeretem ezt a szót, hogy kommunista, mert számomra a kommunista Jézus volt, aki ugye hirdette, hogy mindenki annyit vegyen ki a megtermelt dolgokból, amennyi az életéhez szükséges, ne harácsoljon. Tehát, hogy mondjam, visszafogásra tanította az embereket.
0: Kérdezek tőled egyet, mert tovább kell lépjünk, hogy tudod-e, hogy vajon hány templomot restauráltál?
1: Nem tudom.
0: De úgy nagyságrendre.
1: Le van írva, hát 100 fölött biztos. De ebben református templom, görögkatolikus templom, római katolikus templom, magyar ortodox templom, talán román ortodox is van, már nem is tudom.
0: Egykori diákjaim a már jól ismert, ma már jól ismert Misztrál együttes csodálatos lemezeket készítettek. Annó még egy vizsgára is megzenésítették Mécs László Vadócba rózsát oltok című versét.
1: Igen.
0: Majdnem elájultam, amikor ehhez meséltél valamit. Na, mit is meséltél?
1: Hát valamit is meséltem, de inkább úgy kezdeném, hogy valakiket meséltem.
0: Igen.
1: Hát édesanyám akkor volt 3 éves, és a nagyapjánál volt, és hogy hol volt nagyapjánál, érdekel?
0: Persze.
1: Hol született Ady Endre?
0: Érmincenten.
1: Érmincenten, na ott volt. És ez is egy érdekes történet, majd akkor ezzel folytatom, jó?
0: Igen.
1: Ady Endrének a történetével. És Mécs Laci bácsi, aki nagyapámnak nagyon jó barátja volt.
0: Már ez is jó, hogy ilyet tudsz kimondani, hogy Mécs Laci bácsi.
1: Hát én mindig úgy hittem őt. Hát Mécs Laci bácsi és nagypapa meglátogatták nagyapámnak az édesapját. És hát ott volt a unoka is. Hát mint Lőrinc Pálma Emília, édesanyám. És hát nagyapámnak az volt a hobbija, vagy dédapámnak az volt a hobbija, akár tél, akár nyár, és az, hogy tél is, azt sajnos a halála igazolja. Majd akkor ezt is elmondom, ez is érdekes. Ja, mellett elmondom. Tehát nem volt neki akadály, hogy a befagyott folyón át keljen. Azt hiszem Ungnak hívták, vagy mi az össznek azt a folyót, és onnan tudják, hogy átúszta, mert mindig úgy hozta át télen-nyáron a vadruratöveket, hogy a hátára kötözte. És amikor nem tért haza, a vadruratöveket megtalálták, őt meg nem. Őt majd jóval később. Tehát ez is bizonyítja, hogy átúszta télen a jeges folyót. A lényeg az, hogy még életére visszatérve, az volt a hobbija, hogy egy elég jó gazdag ember volt, az volt a hobbija, hogy ezeket a vadruratöveket beoltotta, és mindegyik tő más-más színű lett. Hát tarka-barka lett egy nagy tő. És akkor édesanyám megkérdezte tőle, amikor 3 éves volt, hogy mit csinálsz, tata? Hát oltom a vadat, hogy szebb legyen a világ. Aztán, mintha intravénásan találta volna Laci bácsit ez a mondat, ebből született a Vadózó rózsáltatok, hogy szebb legyen a Föld című verse.
0: Igen. Tudsz belőle valamennyit idézni? Azt a részt kellene, ahol szemezget egy szőlőt, és arról az öregről mondtad, hogy nem más, mint az édesanyádnak a keresztapja. Jól emlékszem?
1: Igen. Édesanyám legalábbis ezt mondta, hogy Laci bácsi az ő keresztapja.
0: Igen.
1: De lehet, hogy a keresztelő papja.
0: Igen.
1: Nagyváradon lett megkeresztelve. Hát ez is egy érdekes dolog, hogy édesanyám 1919. június 2-án született. És ugye sokszor vitatkozom emberekkel, hogy ne keverik már össze a genetikát a geográfiával. Az, hogy valaki hol született, az a születési helye. Hogy milyen géneket örökölt, az a mamának a bibéjétől és az apjának a porzójától függ. Tehát ne keverjük össze a származást a születési helyjel. Ugye ma a politikában, bár itt megígértem, hogy nem politizálunk, nagyon sokszor így meg úgy, ezt meg azt, nem mondok neveket, tudjuk, hogy kikről van szó, hogy magyar származású. Hát édesanyám 19-ben megszületett, akkor még Erdély magyar terület volt. Az öccse, aki ugyanattól az édesanyától és édesapától jött világra, ő 1921. január 7-én született, január 4-én született. Ő már román származású. Hát ugye közben volt Trianon. Akkor hogy van ez? Érdekes. Na, megint elkalandoztam egy kicsit.
0: Nem baj, de még egy pici kalandra talán van időnk. Mondtad nekem, hogy Ady Endrére visszakanyarodva ott is van valami történet. Ne hagyjuk ki, mert nagyon érdekes.
1: Igen, hát Ady Endre ugye Érmincenten született, és az én dédszüleim szomszédjai voltak. Mármint egy szomszédtelken lévő házban laktak, és akkor, amikor Adinak a mamája, hát elment a magzatvíz, akkor hát segítséget kértek, és hát ugye orvos nem volt ott, nővér nem volt, és hát átszaladtak a szomszédba, és megkérték dédmamát, hogy hát ő gyerekszülés várható, és tudná segíteni, hát segíte. És világra jött Ady Endre. És dédmamát úgy hívják, hogy Árvai Anna.
0: Ez nagyon-nagyon-nagyon szép történet. Méltó ahhoz, hogy elérkeztünk a befejezéshez, és akkor, mivel emlegettük Mécs László csodálatos versét, ezt most akkor az én diákjaimmal, egykori krónikásaimmal hallgassuk meg, hogy milyen zenét írtak hozzá. Török Máté a zene szerzője. Köszönöm veled a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak bennünket. Várom a következő héten is a kedves hallgatókat, akkor is lesz Lélek közelben.
1: Igen, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy én futballoztam a Fradi kölyökben annak idején.
0: Na, még mi minden derül ki?
1: Hát bizony, és én minden egyes válogatott mérkőzésre édesapám kivitt a stadionba, és hát én még élőben láttam az Arany 11-et, és akikkel, baráti kapcsolatba kerültem, a Grosics Gyuszi bácsi, a Buzánszky Jenő bácsi, és Hidekuti Nándor.
0: Nagyon-nagyon szép nevek, igen. Az aranycsapat nevei.
1: Így van, pontosan, és szuper jó magyar emberek voltak.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt is megosztottad velünk, és akkor mára búcsúzik a Lélek közelben. Dévai Nagy Kamillát hallották.
1: Szervusz, Isten áldja!
2: Május, rózsáló reggel, remény, ígéret, harmat, a szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat. Kúszálni jött ma kedvem, apostolok, lovára kapok, s vaktában érek egy messzi kis tanyára. Kakas még az olben pitymallatot rikongat. Az égbe fúrt pacsírta fittyet hány éjigondnak.

kis patkán egy ember. Apokaliptikus vadformája és nézése, fél szemére vak, sején gödör van vésve, haja nyíratlan, félősz bozontos, mint szakálla, bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmód, kíváncsi vagyok sorsára, és kérdem, mi jót csinálgat, bácsi?

Egy se fösvény, egy se fösvény. Közöttük ül, szemezget, e félszent, félig őrült, s beszélni kezd, lemecve egy vadhajtást a tűrül. Az élet mosolyogva száguldott hajnal hintón, harmatja csókja égett minden új ember bimbón, s diplomaták, bitangok, 5 évig kaszabolták ágyékok szép vetését, a földet letarolták, fiam, szemem kilőtték,

Ciáznak a nagy szélhámosok, hogy csírában megöljék, mi újra él mozog, s míg lakomákon dőzsöl, ki milliókat ölt.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Öröm nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A sátrak ünnepe idén, szeptember 25-én, pénteken este a naplementekkor köszöntött be, és ma, október 2-án, pénteken, 18:03 a sötétedéskor ér véget. A következő két napon Smini Áceretet és a tóraadást ünneplik majd október 3-án és 4-én, ezért az ünnep kimenetele vasárnap 19:03 lesz. Holnap a szombat kimenetele 18:03 lesz. És utána lehet majd meggyújtani a második ünnepnapi gyertyát már az égő lángról. Ezen a héten a sátoros ünnep a Szukkot ünnepi olvasmányát idézik a zsinagógákban. Idézetek az ünnepi olvasmányból. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakik Izraelben mindenben szület. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így mondta el Mózes az Úr meghatározott ünnepeit Izrael fiainak. 3 Mózes 23, 42-44-ig. Az esztendő végén, amikor a termést betakarítod, a mezőről örvendez ezen az ünnepen. A Szukkot is a megtérés ideje, de a megtérésnek nem csak következménye, hanem előfeltétele is lehet az öröm. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. Aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. A sátrak ünnepe, azaz a betakarítás ünnepe a történelmi korokban az eső, a víz ünnepe is volt. Márpedig a víz az élet forrása. Az ünnep tehát a hála és öröm megnyilvánulása, tanítja Szerdó Cervin rabbi a Szukkot kapcsán. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Olvassuk a 100. Zsoltár 2. versében, és ez még hangsúlyozottabbá válik a Szukkot, a sátrak ünnepén, mert Rosh Hasánán minden teremtmény úgy halad el előtte, mint a bárányok, amint az írva van, aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. 33. Zsoltár 15. verse. A sátrak ünnepén pedig a víz, azaz a következő év csapadéka ítéltetik meg, márpedig a víz az élet forrása is. Az ünnep tehát a hála és az öröm megnyilvánulása. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilmsorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel. Most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Reggeli csendesség. Uram, nélküled elveszek,

Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged. Ő áll jobbot felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjszaka a hold. Megőriz téged az Úr minden bajtól, megőrzi az Úr lelkedet, megőrzi az Úr jártadat keltedet, most és mindörökké.

Sehol máshol a világon nem találsz még egy olyan szemét, aki állandóan melletted van, aki óv és vigyáz rád, aki valósággal körbezár a szeretetével, aki kiment téged az élet viharaiból, aki, ahogy ezt a 139. Zsoltárban is olvashatod, elölről és hátulról közrefog, s a kezét fölötted tartja.

mindennél és mindenkinél jobban szükségünk van rám. Nélküle elvesznénk. Hiszen a bennünk levő félelemviharokat nem tudjuk önerőből elcsitítani. Az önzés, az ítélkezés és a harag vihara is gyakran fölénk kerekedik. Belemészt minket. Érezzük, hogy tönkretesszük vele a környezetünket. De egyedül képtelenek vagyunk szabadulni tőle. A mindenható Isten ma is vár rád. Úgy szeretne a karjaiba zárni téged, mint egy édesanya a pici gyermekét. Engedd meg ezt neki. Így imádkozhatsz. Drága jó mennyei atyám, köszönöm, hogy te ismered az életem viharait. Azokat is, amelyek körülöttem dúlnak, és azokat is, amelyek bennem pusztítanak. Köszönöm, hogy nem nézed közömbösen ezeket. Dicsőítelek téged, mert tudom rólad, hogy neked minden vihar felett hatalmad van. Tudom, hogy segíteni akarsz nekem. Hozzád kiáltok, Uram, ments meg, mert nélküled elveszek. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 2-a. Jobb könyve első fejezet 12-től 22. versig. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jobb fiai és leányai lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jobbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kard élre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette, és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A káldeusok három csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kard élre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ezt beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és leányaid lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől. Megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jobb ekkor fölállt, megszakadt a köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből. Mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jobb, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. A Biblia tele van számos olyan ígérettel, hogy akik Istenben bíznak, azokat megvédi a veszedelmektől. Ennek ellenére sokszor mégis történik valami olyan az életünkben, ami rácáfol erre. Ha Isten szeret, hogy engedheti meg mindezt? Olykor nagyon nehéz erre bármit is mondani, vagy nem is lehet. Jobb könyvének jellegzetessége, hogy Jobb soha nem tudta meg, miért kell szenvednie, az olvasó külső szemmel láthatja a teljes képet. Ez enged betekintést nyerni a lélek mélységébe, hogy Jobb még úgy is hű tudott maradni az Úrhoz, hogy úgy érezte, a csapások, amelyek sújtják, indokolatlanok. Éppenséggel elképzelhető, hogy mi is éreztünk már így. Az okokat talán nem értjük, és nem is fogjuk. Jobbnak egy valamije volt csak, az Istenbe vetett hite. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szerte foszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent, mondja barátainak. Teljesen másként éljük meg a minket ért nehézségeket, amikor nem a mi érteket üzzük és magunkat sajnáltatjuk, hanem arra tekintünk fel, aki mindenek felett uralkodik, és elhisszük, hogy gondja van ránk, mert az övéi vagyunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai ájtatot Semi M. Mvata írta Murang-ából, Kenyából. Bízni Istenben. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. és 6. verse. 2013 óta webes tartalomkészítőként dolgozom, de a mesterséges intelligencia egyre jobban kiszorít a szakmámból. Ügyfeleim sorra elmaradoznak, mert a tartalomgyártáshoz inkább az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát veszik igénybe. A számlák csak gyűltek, a lányom pedig egyetemre járt, én pedig úgy éreztem, mintha egy tomboló vihar közepén állnék mindenféle megoldás nélkül. Egy vasárnap, amikor Isten igéjét tanulmányoztam, a példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5.-6. versei kerültek elém, bízzál az Úrban teljes szívből. Ezek a szavak akkor mentőövként jöttek. Emlékeztettek arra, hogy bár önmagamban keveset tehetek, bízhatok abban a tervben, amelyet Isten készített számomra is. Ahogy továbbra is Isten vezetéséért és megoldásért imádkozom, különös békesség tölti el a szívemet. Tudom, hogy Isten terve jó. Nem azért hozott el idáig, hogy most magamra hagyjon. Magabiztosabban keresem a lehetőségeket, mert tudom, bármi történjék is, Istenben bízhatom. A bizonytalanság nem azt jelenti, hogy Isten nincs jelen. Ráébredtem, hogy ez az időszak nem csupán a munkakeresésről szól, hanem megtanított jobban bízni Istenben, különösen a bizonytalan időkben. Szerető Istenünk, taníts minket jobban bízni benned, amikor bizonytalanságokkal nézünk szembe. Amen. Napi gondolat. Bízni fogok Istenben akkor is, ha nem látom, hogy mit hoz a holnap. Imádkozunk azokért, akiket munkájuk elvesztése fenyeget.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: A jó Mikes Kelemen 1761. október 2-án tért meg az örök hazába. Ő verseket is írt, és számos művet fordított franciából. Főműve a Törökországi Levelek című gyűjtemény, amely az élete fogytáig tartó kényszerű emigráció mindennapjait érzékletesen festi le, egységben történelmi, vallás és művelődés történeti adatokkal. Szerb Antal méltatása szerint benne teljesedik ki az erdélyi szellem önmaga felé forduló, magát tanulmányozó iránya, és a mély vallásosságnak, meg a széles humánumnak a szintézise. Emlékét szeretettel idézzük.

Mikes Kelemen, lakunk partján tengernek. Lakunk partján a tengernek, itt töltjük napját éltünknek. Annak gyakran nagy zúgását látjuk, s halljuk hánykódását. Abban nagy halak játszanak, örömükben ugrándoznak, de a parton, akik laknak, szomorúan sóhajtoznak, régen napot jőni látjuk a tengerből. Elmúlt gyönyörűség csak sóhajtást okoz, jelenvaló pedig hasonló árnyékhoz. A jövendő bélin kapsz bizonytalanhoz. Ah, miért hasonlítod magadat boldoghoz? Nincsen kegyetlenebb dolog megválásnál, titkos barátjától való távozásnál. De csak az időhöz kell magunkat szabni, és sóhajtásunkat a szívünkbe zárni. Nem bánom, keresse akárki nagyságát, erővel vagy másként udvarméltóságát. Én akarok venni kis lakóhelyemen távol mindenektől részt a bölcsességben. Ott csöndességgel nézem a napot feljőni, ott az esztendőknek szemlélem forgásit, és csendesen várom magam öregségit. Úgy temetnek el, mint idegen remeté, mely boldogtalan a halála óráján. Mindenek esmérik, de csak meg kell halni. Azzal, édes néném, csak vigasztalhatjuk magunkat, hogy a nyomorúságban lévők nem félhetnek semmitől. Sőt, még mindent remélhetnek. Mert a virágszálat szükséges öntözni, másként a melegben el kéne száradni. Mennél inkább légyen valami megtiltva, légyen is előttünk erősen elzárva, ám bár ahhoz jutni kellessék fáradva, annál inkább bírni, azt várjuk sóhajtva. De csak az időhöz kell magunkat szabni, és sóhajtásunkat a szívünkbe zárni.

0: Könnyítsük meg az idősek útját.
1: A jellem tökéletesítése. Az ősz ember előtt állj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és féld a te istenedet. Mózes 3. könyve 19.32. Gondolatok az ígéről. Vannak olyan kötelességeink, szolgálataink, amelyeket, ha megtagadunk, nem tarthatjuk meg Isten parancsolatait. Aki csak magának él, csak magára gondol, és a saját érdekében tevékenykedik, az haszontalan szolgálja Istennek. Aki féli és tiszteli Istent, örömet talál abban, hogy megadja a tiszteletet másoknak. Az ember annyira felemelkedhet, hogy összekötő láncszemmé válhat menny és föld között. Tökéletes jellemmel került ki teremtője kezéből, és olyan fejleszthető képességekkel, hogyha az isteni befolyást egyesíti emberi erőfeszítéseivel, szinte egy angyal tevékenységi körébe emelkedhet fel, azonban ekkor sincs tudatában jóságának és nagyságának. Isten megparancsolta, hogy különleges tiszteletet tanúsítsunk az idősek iránt. Így szól: az ősz haj a dicsőség koronája, ha az igazság útján találják. Megvívott harcokról és elnyert győzelmekről beszél, terhek hordozásáról és legyőzött kísértésekről ad jelentést. Elfáradt lábakról beszél, amelyek közelednek a sír felé. Olyan helyekről beszél, amelyek nem sokára megüresednek.

0: Teljes bizalom.
1: Mint pásztor, úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet 11. vers. Milyen gyakran hajlamosak vagyunk a körülményeket szem előtt tartva elveszíteni a hitünket és bizalmunkat. Én is átéltem már olyan pillanatokat, amikor úgy tűnt, hogy minden elromlott, és nem láttam kiutat. De ahogyan végig gondolom, mindennek volt egy mélyebb célja, és egy olyan igazság, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az életben elkerülhetetlenek a kihívások, a nehézségek és a stressz. De valahol mélyen tudom, hogy minden körülményben ott rejlik Isten jelenléte, aki folyamatosan felajánlja számomra a bizalmát és szeretetét. Azt tapasztaltam, hogy a pozitív hozzáállás, amely nem a körülményeken alapul, hanem Isten iránti bizalmamon, képes megváltoztatni az egészségemet és a lelkem állapotát is. Az életem nem mindig volt könnyű, és sokszor szembesültem nehézségekkel, de mindig tudtam, hogy Isten jelen van, és ha rábízom magam, akkor az élet meg fog változni. A kutatások azt mutatják, hogy azok az emberek, akik képesek a pozitív gondolkodásra, kevésbé hajlamosak a krónikus betegségekre és erősebb ellenálló képességgel rendelkeznek, mint azok, akik a félelmet és aggodalmat táplálják a szívükben. Miért lennénk hálátlanok, bizalmatlanok? Isten a mi barátunk. Az egész menny élénken részt vesz boldogulásunkban. E szavak csodálatos emlékeztetők arra, hogy még a nehezebb időkben is bízhatunk Istenben, mert ő soha nem hagy el minket. Az ő szeretete és gondoskodása mindig velünk van. És ő mindig a legjobb utat mutatja számunkra, még akkor is, ha nem értjük teljesen, mi zajlik körülöttünk. Van egy mély belső békém, amikor elhatározom, hogy a viharok közepette is Istenre bízom magam. Ez nem azt jelenti, hogy a problémák eltűnnek, hanem hogy ő velünk van. Segít, hogy megértsük, mi a valódi érték, és hogyan találhatunk békét még a legnagyobb zűrzavarból is. A bibliai igazságok és Isten ígéretei hatalmas erőforrást jelentenek számunkra. Ne engedjük, hogy a mindennapi élet viszontagságai és küzdelmei kedélyünket izgassák, gondfelhőbe borítsanak. Ha ezt megengedjük, állandóan találunk valamit, ami kínoz és nyugtalanít. Ez a figyelmeztetés arra tanít, hogy ha hagyjuk, hogy az aggodalmak uralkodjanak rajtunk, akkor a lelkünket is felemészti. Ahelyett, hogy a terveken pörögnénk, lehetőségünk van arra, hogy feloldjuk őket Isten kezében. Isten, aki a világegyetem ura, felajánlja számunkra a lehetőséget, hogy bízzunk benne. Ő nem csak a világot tartja kézben, hanem a mi életünket is irányítja. Ha a kezébe tesszük a bizalmunkat, akkor biztonságban érezhetjük magunkat, és megtapasztalhatjuk a lelki békét, amit ő ad. Még a legnagyobb bizonytalanság közepette is ő biztos alapot nyújt. Ahogy a Biblia is mondja, bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj a magad értelmére. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 5. vers. Mm. Minden, amit Isten ad nekünk, a bizalom, a remény és az ő igéje magasabb rendű, mint bármi más. Amikor ezt elhiszem és elfogadom, akkor valóban szabad vagyok a félelmektől és szorongásoktól, amelyek el akarják venni a lelki nyugalmamat. Emlékeznünk kell arra, hogy Isten mindent lát, mindent tud, és minden dologban javunkra dolgozik. Az ő ígéretei erőt adnak, és felkészítenek arra, hogy bátor döntéseket hozzunk még a legnagyobb nehézségek közepette is. Bátorítalak téged is, hogy engedd meg Istennek, hogy beléd helyezze azt a bizalmat, amelyre szükséged van ahhoz, hogy derűlátóan és reménnyel telve állj szemben a napi kihívásokkal. Mert ha Isten veled van, akkor semmi nem lehetetlen. Bármi is történjen, Isten velünk van, és ő mindig arra vezet, hogy a legjobbat hozhassuk ki az életünkből.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Október 2-án, pénteken, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét Sámuel első könyvének 3. fejezetében a 9. versben találjuk. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Napújszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 7. fejezetében a 24. versként. Jézus azt mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Egyetemi pályaválasztásomkor a teológiai tanulmányok mellett más terület is foglalkoztatott, és a kettő között próbáltam megtalálni az utamat. Középiskolásként sem egyszerű meghozni egy olyan döntést, amely onnantól kezdve valószínűleg meg fogja határozni életem további alakulását. Mikor kezdtem erősen úgy érezni, hogy elhívásom a lelkészi szolgálat felé szól, akkor egy adott helyzetben, az éppen aktuális kételyek között megerősítően szólt a Sámuel által mondott válasz. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Választásainkban, döntéseinkben és elköteleződésünkben is jó megélni, hogy azokban sem vagyunk egyedül. Egy családtag, barát, felebarát szava, vagy egy megfelelő pillanatban érkező igeszakasz bátoríthat és irányt mutathat számunkra, hogy merre tovább. Ha az Istentől kapott képességeinkkel, tehetségünkkel megfelelően élünk, akkor érezhetjük, hogy a helyünkön vagyunk. Ott, ahol az Úr is szeretné, ahova elhívott bennünket, hogy munkálkodjunk szolgálatunkkal az Ő nevében. Mindezt úgy tehetjük, hogy hivatásunkban is a szilárd kősziklára építhetünk. Megváltunkra és szabadítunkra, Jézus Krisztusra, aki irányt ad életünkben és tetteinkben, a másikhoz való odalépésben, viszonyulásban. Vezessen a hivatásunk döntéseinkben is, az Ő iránymutatása. Napi imádsága, Istenünk, Te szólítasz bennünket, megszólítasz, hogy halljuk és kövessük hangodat. Legyünk tanítványai fiadnak. Ez a megszólítás több egy egyszeri hívásnál, mert Te gondoskodsz rólunk, és irányt is mutatsz nekünk. Kérjük, add, hogy minél többször vegyük észre tanításodat, hogy válaszainkban, döntéseinkben és hivatásunkban is a Te szeretetedről tegyünk bizonyságot. Ámen. Szidoli Roland áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És Jézus szava, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát.

Egy férfi hosszú éveken át spórolt, hogy megvehesse álmai új Mercedesét. Végül a kitartó munka és a sok lemondás meghozta a gyümölcsét. Hatalmas izgalommal és büszkeséggel hajtott hazafelé, alig várta, hogy megmutassa a családjának és a barátainak a Mercedest. Útközben úgy döntött, meglátogatja egy régi barátját. Könnyedén talált egy parkolót, ahová be tudott állni, és betette a sebességet hátramenetbe. Hirtelen egy tompa koppanás hallatszott az autó hátuljáról. A férfi azonnal satuféket nyomott, és gyorsan kiszállt. A gyönyörű, frissen fényezett autón egy horpadás égtelenkedett. A tettes egy kisfiú volt, aki egy követ dobott a kocsira. A férfit azonnal elöntötte a düh. Te normális vagy, kölyök? Nincs neked eszed? Üvöltött. Ha majd jól elverlek, elmegy a kedved az ilyesfajta őrültségektől, hogy mások kocsiját dobálod. Bácsi, kérem, ne haragudjon, suttogta a fiú rémülten. A férfi annyira mérges volt, hogy alig hallotta, amit a fiú mond. A gyermek azonban folytatta. Muszáj voltam megdobni, túl messze voltam öntől, hogy meghallja a hangomat. Csak így tudtam megállítani, mielőtt túl messzire tolat. A férfi ekkor pillantotta meg, mi van az autója mögött. Egy tolókocsiból kiborult kisfiú feküdt a földön. Ő a testvérem, előre gurult egyedül a tolókocsiával, de túl gyors volt, és a járda szélén felborult, pont a bácsi autója mögött. Muszáj voltam megdobni, hogy megállítsam önt. A férfi elszégyelte magát. A düh azonnal elpárolgott, és segített a fiúknak. Az eset után a férfi soha nem javítatta ki a horpadást. A sérülés örök emlékeztető maradt a számára. Ha valaki kővel dob meg, talán épp azért teszi, hogy felkeltse a figyelmedet, mielőtt valami jóvá tehetetlen baj történik.

Isten a legkülönfélébb módszereken keresztül szól hozzánk. Még akkor is, ha mi a saját dolgainkkal vagyunk elfoglalva. Az élet apró megrázkódtatásai, a dobott kövek, nem véletlenek. Ezek lehetnek eszközök is Isten kezében, hogy felébresszék azokat, akik eltévedtek az önzés, a felületes gondolkodás, vagy a pusztán anyagi javak hajszolása útján. Az emberi szív könnyen megkeményedik. A mindennapi élet apró problémái, a siker hajszolása és a saját vágyaink iránti túlzott figyelem miatt. A férfi is a saját örömével, az új autójával volt annyira elfoglalva, hogy nem vette észre a körülötte lévő veszélyt. Ez a helyzet jelképezi, ahogyan az emberek gyakran olyannyira a saját álomautójukra, legyen az karrier, gazdagság, hírnév vagy bármilyen más földi cél, összpontosítanak, hogy süketté válnak Isten halk, szelíd hangjára.

Jézus figyelmeztetései nem mindig drámaiak. Gyakran a lelkiismeret finom szava formájában érkeznek, egy váratlan akadály, egy kisebb baleset, vagy egy másik ember fájdalma által. A történetben a kő, a figyelmeztetés hangos és váratlan formája volt. Ez arra utal, hogy ha figyelmen kívül hagyjuk ezeket az aprócska figyelmeztetéseket, akkor Isten előbb-utóbb kénytelen hangosabb módszereket alkalmazni, hogy felébresszen minket a lelki álomból.

A férfi, amikor megértette a helyzetet, azonnal elszégyelte magát. A gyerek iránt érzett düh helyett inkább a segítőkészség és az őszinte sajnálat ébred benne. Ez a megtérés és a lelki ébredés pillanata. Ezek azok a helyzetek, amikor Isten megengedi, hogy szembesüljünk a saját hibáinkkal, és rádöbbenjünk, hogy van valami fontosabb, mint a saját kényelmünk vagy birtokaink, az emberi élet és a másik iránti felelősség. A karosszérián maradt horpadás jelképezi, hogy a lelki tapasztalatok nyoma örökre velünk marad. Ahogyan a férfi sem javítatta ki a hibát, mi sem felejthetjük el azokat a leckéket, amelyeket Isten kemény tapasztalatokon keresztül tanít. A horpadás egyfajta látható sepphely, amely emlékeztette a férfit, hogy a világ anyagi értékei elhomályosíthatják a valóságot, és hogy mindig érdemes megállni, körülnézni, meghallani a figyelmeztetéseket, mielőtt túl késő lenne.

figyeljünk oda Isten finom, halk szavára, és a körülöttünk lévő világra. Ébredjünk fel, mielőtt nagyobb bajt okozunk magunknak, vagy másoknak. A döntés valóban a miénk. Hallgatunk a szelíd hangra, vagy megvárjuk, míg az a bizonyos kő becsapódik az életünkbe.

Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést, de tisztelik azt, aki megfogadja a feddést. Példabeszédek könyve, 13. fejezet, 18. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Október, mint szent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető, a latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárokban főként mindszent havaként említik, jó lehet a mindenszentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az őszhó, magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a születet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai asszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelegdő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sün, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én Dénes napján, ha északról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk. De ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én Orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a a magyarok nagyasszonya napja, 23-a az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára, a Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg tegnaptól holnapig, október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és a környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra a református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. 6. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-a és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát, a Pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták, felvésték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak, szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel. Most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották. We'll be right back.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Az történt, hogyha valaki odament gabonájához, amelytől 20 vékát várt, csak 10 lett. És ha valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, csak 20 lett. Megvertelek benneteket aszállyal, gabonarosdával és jégeső vertel mindazt, amiért munkálkodtatok. De ez nem térítettiteket hozzám. Így szól az Úr. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban mindmáig, a 9. hónap 24. napjáig, attól a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját. Gondoljátok csak meg. Van-e még gabona a magtárban? És még a szőlő, a fügefa, a gránátalma és az olajfa sem hozott termést. De ettől a naptól fogva áldást adok. Ageus könyve 2. fejezet 16-19.

0: Az áldás ígérete.
1: Ebben a néhány versben temérdek ellentét rejlik. Rossz aratás és rekordtermés. Pusztító jégeső és reményteljesen sarjadó vetés. Csalódás és hasztalan fáradozás a nép részéről, és Isten soha véget nem érő áldásai állnak egymással szemben. Isten nem vonja meg magát a népétől. Ők azonban hosszú ideig meg sem hallották Isten intéseit, és csak most fordulnak vissza hozzá. Isten senkire nem kényszeríti rá magát, hanem újra és újra felkínálja a segítségét, és ezzel hosszú tűrését bizonyítja. Visszatérhetünk hozzá, de ma is mindig az egyes emberen múlik, hogy elfogadja-e ezt az ajánlatot. A 18. versben olvassuk, hogy lefektették a templom alapját. A nép ezzel az építkezés egyik fontos részét fejezte be, egy részcélt elértek. Isten pedig betartja a szavát. Az utolsó mondatban Haggeuson keresztül megáldja Izrael népét. Amikor Isten megáld, azt kifejezi, hogy ő kegyelmesen tekint az emberre. Örül, amikor minket is boldognak lát, és ez az öröm ragyog fel bennünk is. És mivel ezek a sugarak átragyognak rajtunk, gyakran a körülöttünk élőket is elérik. Isten áldása nyomot hagy az emberek.

Isten áldjon meg minket a reggel frissességével, áldjon meg a déli napfénnyel, áldjon meg az esnyugalmával. Amen.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

Atyánk, a te gyermekeid vagyunk. Te szeretsz minket, és ezért szent fiadat küldted a világba, hogy életünk legyen. Te, akitől minden közösség származik. Te, aki fölkelted a napot egyaránt jókra és gonoszokra, erőt adsz az igazaknak és bűnösöknek. Te tudod, hogy mire van szükségünk, hiszen te táplálod az ég madarait és a mező liliomait. Kérlek, te légy velünk e nap folyamán is, hogy akaratod mozgasson, szereteted égessen, s a te szolgálatodba fogadj be minket. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 2-a. Őrangyalok ünnepe. Az őrangyalok személyek, közösségek oltalmára rendelt teremtmények, hírnökök. Az 1566-ban a tridenti zsinat után a plébánosok számára kiadott római katekizmus szerint az angyalok szellemi teremtmények dicsőítik Istent, szolgálják az üdvözítő tervét.
2: Egyesek szerint Krisztus előtt 384-ben talán e napon született Arisztotelész, ókori tudós és filozófus, aki mesterével, Platonnal együtt a nyugati kultúra legnagyobb hatású gondolkodói közé tartozik. Fönnmaradt művei fizika, metafizika, etika, politika, poétika. Ő volt Nagy Sándor nevelője.
1: Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc íródeákja, kamarása, aki elkísérte a fejedelmet Lengyelországba, Franciaországba, valamint Rodostóba, és e napi 1761-es haláláig kitartott mellette, illetve később emléke mellett is. A magyar irodalomban a rokokó mestereként, a magyar szép próza megteremtőjeként tartjuk számon. Írásművészetére francia műveltsége is hatott. Főműve a Törökországi Levelek című gyűjtemény, amelyben a rodostói mindennapokat írta le, kellő öniróniával, komikai érzékkel fűszerezve, történelmi, vallás és művelődés történeti adatokkal kiegészítve. Számos francia, vallási, egyháztörténeti, pedagógiai művet fordított le. Művei életében nem jelentek meg. Szerb Antal méltatása szerint benne teljesedik ki a mély vallásosságnak meg a széles humánumnak a szintézise, ami erdélyi hagyomány volt Dávid Ferenc óta.
2: A mai nap az ENSZ közgyűlése által hitelesítve a béke világnapja Mahatma Gandhi 1869-es születésének emlékére.
1: Emlékezzünk Mahatma Gandhira, aki békeharcos, jogász, politikus, India politikai és spirituális vezetője, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja. Szemléletét jellemezzük két gondolatával. Az életharcában a gyűlölet legyőzhető szeretettel. A szeretet nagyobb a gyűlöletnél. Magad legyél a változás, amit a világban látni akarsz. Az Egészségre vezérlő kalauz című munkájában világhírűvé lett, természetgyógyászati tanácsait foglalja össze.
2: 1924-ben a Népszövetség elfogadja a nemzetközi viták békés rendezéséről szóló genfi jegyzőkönyvet.
1: 1927-ben szentelték föl Ravasz László püspök imádságával a budafoki feltámadás templomot, amelyet Jan van Dyck, holland építész tervezett középkori stílus jegyekkel.
2: 1933-ban e napon született Borsos Károly református pedagógus, gimnáziumi és főiskolai tanár, a Mezőtúri Református Kollégium igazgatója, a Tiszántúli Református Egyházkerület középiskolai tanfelügyelője, klasszika filológus, vallásfilozófus.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz. Példabeszédek könyve 20. fejezet 19. vers.

Általában rossz dolgokat jobban szeretnek kipletykálni az emberek, de minél titkosabb, annál izgalmasabb elmesélni valakinek, amit hallottak. Ismered azt a jelenséget, amikor valaki megtud a másikról egy érdekes hírt, vagy ellenkezőleg szörnyű dolgot, és már alig várja, hogy gyorsan elmondhassa valakinek, mert nem tudja magában tartani. Aki elárulta neki féltett titkát, nem osztja meg a dolgot mással, mert csak benne bízik meg. Ő viszont visszaél a másik bizalmával, és továbbadja másnak is a bizalmas információt. Úgy kezdi, hogy csak neked mondom el. Miután elmondta, megesketi a másikat is, hogy senkinek nem fogja elmondani, amit tőle hallott. Lásd csodát, valahogy mégis megtudja más is, és a kibeszélt illető fülébe is visszajut a dolog. Kevés annál kínosabb helyzet van, amikor az illető számon kéri, hogyan lehetséges, hogy a dolog kitudódott, mikor rajta kívül más nem tudhatott róla.

0: Salamon arra int, hogy aki mások magánügyeit kipletykálja, abban ne bízzál. A te kortársaid, ismerőseid között is biztosan van, aki szeret pletykálkodni. Erre általában a lányok hajlamosabbak. Résen légy, és ne mondj el nekik olyat, amit nem szeretnél, hogy kitudódjon. Ha muszáj megosztanod valakivel a vívódásaidat, küzdelmedet, örömödet, sikeredet, vagy bármilyen titkodat, csak a legmegbízhatóbb emberre bízd. Legyen ez a szülőd, vagy a legjobb barátod.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztusban, az erő forrásában lakozva.
1: A mai ige Kolossé 2:9-10. Mert benne lakozik az Istenség egész teljessége testileg, és ti benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Gondolatok az igéről. Az Úr szent lelke által cselekszik, mert a Szentlélek az ő képviselője. Általa lelki életet tölt a lélekbe, felélénkíti energiáit a jóra, és megtisztítja az erkölcsi szennytől, és alkalmassá teszi az ő országára. Jézusnak nagyszerű áldásai vannak, hogy adja őket, gazdag ajándékai, hogy terjessze, osztogassa az emberek között. Csodálatos tanácsadó, bölcsességben és erőben végtelen. És ha megismerjük lelkének erejét, és alárendeljük magunkat, hogy lenyomatot készítsen, és tökéletességben álljunk benne. Micsoda gondolat ez! Krisztusban lakozik az Istenség egész teljessége, testileg, mi pedig teljesek leszünk ő benne. Az emberi szív sohasem ismeri meg a boldogságot, amíg nem adja át magát, hogy Isten lelke alakítsa őt. A lélek összhangba hozza a megújult lelket a modellel, Jézus Krisztussal. A lélek befolyása által az Istennel szembeni ellenségeskedés hitté és szeretetté változik, és a büszkeség alázattá. A lélek érzékeli az igazság szépségét, és tiszteli Krisztus a jellem szépségében és tökéletességében. Amint ezek a változások végbe mennek, angyalok lelkes éneklésbe törnek ki, és Isten és Krisztus örvendeznek az isteni hasonlatosságra átalakult lelkek felett. Jahve Immanuel, ő, akiben rejtőzik a bölcsesség és ismeret, minden kincse, akiben lakozik az Istenség egész teljessége testileg, hogy összhangba kerüljünk vele, hogy megismerjük őt, hogy a miénk legyen. Ahogy a szív egyre jobban megnyílik, és egyre jobban befogadja az ő tulajdonságait, hogy szeressük szeretetét, hatalmát, hogy miénk legyen, Krisztus kikutathatatlan gazdagsága, hogy egyre jobban és jobban megértsük, hogy mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága, hogy megismerjük Krisztus szeretetét, amely minden értelmet felülhalad, és betöltekezhessünk az Istenség egész teljességével. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az igazságuk az enyém. Szól az Úr.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Soha ne vedd természetesnek meghitt közelségemet. Ámulj el azon, mekkora csoda, hogy jelenlétem állandóan veled van. Még a legszenvedélyesebb szerelmesed sem képes mindig veled lenni. És egy másik személy nem képes megismerni szíved, elméd és lelked legbensőbb dolgait. Én mindent tudok rólad. Még a hajszálak számát is a fejeden. Nem kell dolgoznod azon, hogy feltárd magad előttem. Sok ember egész életét azzal tölti, vagy kisebb vagyont költ el rá, hogy találjon valakit, aki megérti. Én pedig szabadon elérhető vagyok mindenkinek, aki segítségül hívja a nevemet, aki megnyitja a szívét, hogy megváltójaként elfogadjon. Ez az egyszerű hitbéli lépés egy életre szóló szerelmi történet kezdete. Én, lelked szerelmese, tökéletesen megértelek, és örökké szeretlek.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Lukács evangéliuma 12. fejezet, 7. vers. János evangéliuma 1. fejezet, 12. vers. Róma beliekhez írott levél, 10. fejezet, 13. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Dániel könyve, 11. rész. Mert én is mellette álltam a Méd Dáriusz uralkodásának első évében, erősítettem és támogattam. Egyiptom és Szíria harca az uralomért. Most pedig elmondom neked a való igazságot. Íme, ezután még 3 király következik Perzsiában, majd a 4. mindegyiknél nagyobb gazdagságra tesz szert. Amikor aztán gazdagsága révén megerősödik, mindent megmozgat majd a görög birodalom ellen. De ott majd egy hős király lép fel, aki nagy hatalommal uralkodik, és azt tesz, amit csak akar. Ám alig lépett fel, összeomlik a birodalma, és 4 felé osztják, a 4 égtáj szerint. Nem az ő utódaira száll, és nem lesz olyan hatalmas, mint amikor ő uralkodott, mert részekre szakad a birodalma, és másoké lesz, nem az övék. A déli király erős lesz, de vezérei közül egyik erősebb lesz nála, és hatalomra jut. Még nagyobb hatalommal uralkodik, mint ő. Évek múltával barátságot kötnek, a déli király lánya hozzámegy az északi királyhoz, a jó viszony érdekében. De ezzel nem tudja megtartani hatalmát, nem marad meg sem a király, sem a gyermeke. Az asszony pedig áldozatul esik kíséretével és fiával, meg azzal együtt, aki támogatta őt abban az időben. De helyébe áll egy másik hajtás az asszony gyökeréről, aki majd rátámad az északi király haderejére. Betör a várába, és kénye kedve szerint bánik el velük. Elhurcolja Egyiptomba isteneiket, bálványszobraikat, és drága ezüst és aranytárgyaikat. Így ő néhány évig békén marad az északi királytól. Az ugyan betör egyszer a déli király országába, de vissza kell térnie a maga földjére. Azután a fiai indítanak háborút, nagy hadsereget gyűjtenek, amely betör és végig zúdul az országon. Később ismét háborút indítanak, és eljutnak az erődítményig. Ekkor a déli király neki keseredve kivonul, és harcba bocsátkozik az északi királlyal. Az nagy sereget állít vele szembe, de a sereg ennek a kezébe kerül. Amikor ezt a sereget elhurcolják, felfuvalkodik, és bár ezreket ejt el, hatalma nem lesz tartós. Mert az északi király újabb sereget állít fel, nagyobbat az előzőnél, és néhány év múlva rátör egy jól felszerelt, nagy haderővel. Abban az időben sokan támadnak a déli király ellen. A te néped erőszakos fiai is fölkelnek, hogy beteljesítsenek egy látomást, de elbuknak. Mert az északi király eljön, sáncot emel, és elfoglalja a megerősített várost. A déli csapatok nem tudnak helytállni, válogatott embereinek sem lesz majd ereje az ellenállásra. Támadójuk azt tesz velük, amit akar, és senki sem tud helytállni vele szemben. Így eljut az ékes földre is, amely egészen a kezébe kerül. Azután arra törekszik, hogy érvényesítse hatalmát a déli király országában. Egyességet köt vele, és leányát feleségül adja hozzá, hogy romlását okozza. De leánya nem áll mellé, és nem lesz az ő pártján. Ezután a szigetek ellen fordul, és sokat elfoglal, de egy hadvezér véget vet gyalázatosságának, és nem tudja gyalázatosságát folytatni. Ekkor saját országának erődjei ellen fordul, de megbotlik, elesik, és nyoma sem marad. Aki az ő helyére áll, az adószedőt küld a dicső országba, de rövid idő múlva elpusztítják orvul, nem háborúban. 4. Antiochusz szír király erőszakos uralma. Az ő helyére áll egy gyalázatos. Nem neki szánják a királyi hatalmat, váratlanul bukkan fel, és csellel szerzi meg a királyságot. Seregek szélednek szét előtte, és megsemmisülnek, még a szövetség fejedelme is. Mert mióta barátságot kötött vele, mindig álnok volt. Maroknyi néppel vonul ellene, és győz. Háborítatlanul eljut a leggazdagabb tartományba is, és olyat tesz, amilyet sem elődei, sem ősei nem tettek. Prédát, zsákmányt és kincseket osztogat híveinek, és az erődök megtámadására is terveket sző egy ideig. Azután összeszedi erejét és bátorságát, és a déli király ellen vonul nagy haderővel. A déli király is felkészül a harcra, igen nagy és hatalmas haderővel, de nem tud győzni, mert árulást követnek el ellene. Azok teszik tönkre, akik az ő kenyerét eszik. Serege szétszéled, és sokan esnek el halára sebzettem. Mindkét király rosszat forral. Egy asztalnál ülve hazugságokat beszélnek, de eredménytelenül, mert a végideje megvan szabva. Azután az északi király sok kincsel hazaindul országába. A Szent Szövetség ellen fordul, és szándékát végrehajtva tér vissza országába. Egy idő múlva újra a déli ország ellen támad, de másodszor nem olyan eredménnyel, mint először. Mert a kittiek hajói felvonulnak ellene, úgyhogy megijed, visszavonul, és a Szent Szövetségen töltik időjét. És ismét azoknak kedvez, akik elhagyták a Szent Szövetséget. Parancsára előállnak csapatai. Meggyalázzák a megerősített szentélyt, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt. Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Az értelmesek sokakat meggyőznek a népből,

fölmagasztalja és nagyobbnak tartja magát minden istennél, és szörnyűségeket mond még az istenek istene ellen is. De csak addig boldogul, amíg véget nem ér a harag, mert ami el van határozva, annak meg kell történnie. Nem törődik ősei istenével, nem törődik az asszonyok bálványával, egy istennel sem, mert mindegyiknél nagyobbnak tartja magát. Ezek helyett az erődök istenét tiszteli, olyan istent, akit ősei nem ismertek, tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakővel és egyéb értékes dolgokkal. A megerősített várakkal így bánik az idegen istenek nevében. Amelyik elismeri, annak a tekintélyét megnöveli. Uralomra juttatja sokak fölött, és földet oszt jutalmul. A végidején összecsap vele a déli király. Az északi király forgószélként tör rá harci kocsikkal, lovasokkal és sok hajóval. Behatol az országokba, és előzönli őket, mint az áradat. Behatol az ékes földre is, ahol sokan elesnek. De Edom, Moab és az ammóni nép legjava megmenekül a hatalmából. Kiterjeszti hatalmát az országokra, nem menekül meg Egyiptom sem. Birtokba veszi Egyiptom arany és ezüst kincseit és a többi értékeit. Líbiaiak és etiópok lesznek kíséretében. De a keletről és északról jövő hírek megrémítik, ezért kivonul nagy haraggal, elpusztít és kiírt sokakat. Felállítja pompás sátrát a tenger és az ékes szent hegy között. De eléri a vég, és senki sem segíthet rajta.

Mai szakasz, Dániel könyve, 11. rész. Dániel tehát látomásokat kapott az egymást követő hatalmak fölemelkedéséről és bukásáról a történelem különböző szakaszaiban, a saját idejétől kezdve egészen a feltámadásig. A Babilon bukása utáni első évben minden tőle telhetőt megtett, hogy segítse a méd Dáriust a kormányzásban. A Pax Hellénika, avagy görög béke folytatódott addig, amíg a Pax Romana, vagy a római béke a helyére nem lépett. Innen kezdve a 20. versig a fejezet a római birodalommal és tetteivel foglalkozik. Úgy tűnik, hogy a 21. versben Dániel Justinianus császárra utal. Ő volt az, aki szövetségre lépett a Pax Vaticanával, amely egy új világrendet képviselt. Justinianus és felesége Teodóra politikai párbeszédbe kezdett a pápákkal és a teológusokkal. Politikai célból adományokat osztottak, és templomokat építettek. Dániel ugyanazon a lelki alapon áll, mint János a Jelenések 13. fejezetében, amikor az első fenevadról beszél. Az egyetlen különbség az, hogy miközben János az utolsó idők vallási jeleiről beszél, Dániel a birodalom világtörténelmi jereiről beszél, és arról, amit a maradék tenni fog. Jánoshoz hasonlóan, aki a Jelenések 12:6-14-ben azt mondta, hogy az üldözés 1260 évig fog tartani, Dániel is úgy látta, hogy a fegyver és tűz, fogság és rablás sok napig fog eltartani. Mi most a történelem és profécia egyik pontján állunk, és meg kell várnunk, hogy mit tartogat a jövő, és mi fog történni. Vajon a mai nemzetek megélnek egy új nagy jelenést? Hogy Isten fölvonja az ő sátorpalotáját a tengerek és a dicső szent hegy között?

0: Ez lehet, hogy egy új világrendet föltételezne, előtte esetleg sok nyomorúsággal, amit a 46. vers metaforája fogalmaz meg, sátorpalota. Szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy ezek a jövendőlések a jövőben fognak teljesedni.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ittak a lelki kősziklából, amely követte őket. E kőszikla pedig a Krisztus volt. Krisztus volt az, aki szava hatalmával üdítő forrást fakasztott Izrael népe számára. Ő volt a testi-lelki áldások kútforrása. Krisztus a kőszikla, velük volt minden útjukon. Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket. Kősziklából vizet fakaszt nékik. Meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle. Megnyitotta a kősziklát, és víz zúdult ki. Folyóként futott a sivatagon. A megütött szikla Krisztus jelképe volt, és ez a szimbólum a legértékesebb igazságokra tanít. Ahogyan az életadó víz áradt a megütött sziklából, úgy árad az üdvösség folyama az elveszett emberiség számára Krisztustól, aki verettetett és kínosztatott, aki megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Amiképpen a sziklát egyszer ütötték meg, úgy az üdvözítő is egyszer áldoztatott meg, sokak bűneinek eltörlése végett. Megváltónknak nem kell másodszor megáldoztatnia, és azoknak, akik kegyelmének áldásait keresik, csak kérniük kell az Atyát Jézus nevében, bűnbánó imádságban öntve ki szívük kívánságát. Az ilyen könyörgés Jézus sebeit hozza a seregek ura elé, és akkor életet adó friss vér folyik elő, amelyet az Izrael számára kiömlő élővíz jelképezett.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Folyamatosság. Az öröm további örömöket vonz. A boldogság több boldogságot, a békesség több békét, a hála több hálát, a jóság több jóságot, a szeretet több szeretetet. Ez belső munka. Nem kell más tenned világod megváltoztatásához, mint hogy megváltoztatod, amit odabent érzel. Rhonda Byrne.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Imádkozz érte! Nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Jakab levele 4. fejezet, 2. vers. Kudarcaink sokszor abból adódnak, hogy elmulasztottuk az imádkozást. Amikor megvizsgáljuk, miben hibáztunk, elhagyott imaszobát és csukott Bibliát találunk. Jakab így foglalja össze a lényeget. Nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Egy keresztény vezető ezt írta. Kiégett, frusztrált fiatal keresztényként egy napon rájöttem, hogy hasztalan a magam erejéből élnem. Isten elé kellett vinnem a problémáimat, más szóval többet kellett imádkoznom. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mondja Jézus a Máté 7.7-ben. Megesik, hogy csak akkor fordulunk Istenhez, amikor már minden egyéb lehetőséget kimerítettünk. Ám még ekkor is könnyen feladjuk, ha nem találunk azonnal meghallgatásra. A Szentírás újra meg újra arra bátorít, hogy várjunk Istenre. Vajon miért? Azért, mert amíg várakozunk, Isten munkálkodik. Van, hogy azon, amit kértünk tőle, máskor pedig minket formál. Ilyenkor helyreigazítja a vágyainkat és a hozzáállásunkat, vagy akarata felé terelget minket. Ne csak imádkozz, imádkozz álhatatosan. Ne akard saját erőből kikényszeríteni, hogy megtörténjenek a dolgok. Tedd le az egészet imádságban Isten kezébe. Ne feledd, megígérte, hogy ha teljes szívvel keresed, akkor meg fogod találni őt. Imádkozhat szívből, várj csendesen Isten jelenlétében, és hagyd, hogy szóljon hozzád. Meg fogsz lepődni, milyen csodálatos módon válaszolja meg az imáidat.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: vigasztalás a hazatérni készülő számára. A mai ige 1. Mózes 50:24. Azután József ezt mondta testvéreinek: én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Gondolatok az ígéről. József a testet öltött gondviselés volt fivérei számára, de meg kellett halnia, és így meg kell halnia olyan szerettünknek is, aki életünk útján sokat jelentett számunkra. József halála után Egyiptom soha többé nem lehetett már ugyanaz testvérei számára, mint életében, ahogyan számunkra is megváltozik a világ, és már nem ugyanaz többé, mint szeretett hozzátartozónk életébe volt. De nézzük, hogyan enyhítette Isten fájdalmukat a nagy gyászban. Ígéretet kapnak, hogy az élő Isten rájuk fog tekinteni. Mekkora kitüntetés ez? Micsoda vigasztalás! Szinte a földre jött mennyország. Ó, Urunk, kérünk, tekints ránk ma, térj be hozzánk, bár jól tudjuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy gondolj ránk. Az ígéret azonban még többet is mond. Az Úr elvezeti őket más földre. József halála után Egyiptomban egyre kevésbé lesznek kedveltek, fokozatosan a szolgaság házává válik számukra az ország. De nem maradnak ott mindvégig. Isten kiszabadítja őket, és elvezeti az ígéret földjére. A mi itteni sírásunk sem tart örökké, egyszer mi is elmegyünk innen a dicsőség honába, ahol együtt leszünk szeretteinkkel. És így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az ígékkel. Elindult tegnap az október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség tegnap, október 1-én csütörtökön 18 órától volt a Deák téri evangélikus templomban, amelyen ígét hirdetett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködtek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Az indulás elején 17:30-tól térzenével szolgált az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata a debreceni nagy templomban. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, holnap után, már október első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel. Most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Uram, nélküled elveszek.

Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged. Ő áll jobbot felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjszaka a hold. Megőriz téged az Úr minden bajtól, megőrzi az Úr lelkedet, megőrzi az Úr jártadat keltedet, most és mindörökké.

Sehol máshol a világon nem találsz még egy olyan szemét, aki állandóan melletted van, aki óv és vigyáz rád, aki valósággal körbezár a szeretetével, aki kiment téged az élet viharaiból, aki, ahogy ezt a 139. Zsoltárban is olvashatod, elölről és hátulról közre fog, s a kezét fölötted tartja.

mindennél és mindenkinél jobban szükségünk van rám. Nélküle elvesznénk. Hiszen a bennünk levő félelemviharokat nem tudjuk önerőből elcsitítani. Az önzés, az ítélkezés és a harag vihara is gyakran fölénk kerekedik. Belemészt minket. Érezzük, hogy tönkretesszük vele a környezetünket, de egyedül képtelenek vagyunk szabadulni tőle. A mindenható Isten ma is vár rád. Úgy szeretne a karjaiba zárni téged, mint egy édesanya a pici gyermekét. Engedd meg ezt neki. Így imádkozhatsz. Drága jó mennyei atyám, köszönöm, hogy te ismered az életem viharait. Azokat is, amelyek körülöttem dúlnak, és azokat is, amelyek bennem pusztítanak. Köszönöm, hogy nem nézed közömbösen ezeket. Dicsőítelek téged, mert tudom rólad, hogy neked minden vihar felett hatalmad van. Tudom, hogy segíteni akarsz nekem. Hozzád kiáltok, Uram, ments meg, mert nélküled elveszek. Amen.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 2-a. Jób könyve első fejezet 12-től 22. versig. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kard élre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette, és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A káldeusok 3 csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kard élre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és leányaid lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadta puszta felől. Megrendítette a ház 4 sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszakadta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből. Mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. A Biblia tele van számos olyan ígérettel, hogy akik Istenben bíznak, azokat megvédi a veszedelmektől. Ennek ellenére sokszor mégis történik valami olyan az életünkben, ami rácáfol erre. Ha Isten szeret, hogy engedheti meg mindezt? Olykor nagyon nehéz erre bármit is mondani, vagy nem is lehet. Jób könyvének jellegzetessége, hogy Jób soha nem tudta meg, miért kell szenvednie, az olvasó külső szemmel láthatja a teljes képet. Ez enged betekintést nyerni a lélek mélységébe, hogy Jób még úgy is hű tudott maradni az Úrhoz, hogy úgy érezte, a csapások, amelyek sújtják, indokolatlanok. Éppenséggel elképzelhető, hogy mi is éreztünk már így. Az okokat talán nem értjük, és nem is fogjuk. Jobbnak egy valamije volt csak, az Istenbe vetett hite. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent, mondja barátainak. Teljesen másként éljük meg a minket ért nehézségeket, amikor nem a mi érteket üzzük és magunkat sajnáltatjuk, hanem arra tekintünk fel, aki mindenek felett uralkodik, és elhisszük, hogy gondja van ránk, mert az övéi vagyunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai ájtatot Semi M. Mvata írta Murang-ából, Kenyából. Bízni Istenben. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. és 6. verse. 2013 óta webes tartalomkészítőként dolgozom, de a mesterséges intelligencia egyre jobban kiszorít a szakmámból. Ügyfeleim sorra elmaradoznak, mert a tartalomgyártáshoz inkább az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát veszik igénybe. A számlák csak gyűltek, a lányom pedig egyetemre járt, én pedig úgy éreztem, mintha egy tomboló vihar közepén állnék mindenféle megoldás nélkül. Egy vasárnap, amikor Isten igéjét tanulmányoztam, a példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5.-6. versei kerültek elém, bízzál az Úrban teljes szívből. Ezek a szavak akkor mentőövként jöttek. Emlékeztettek arra, hogy bár önmagamban keveset tehetek, bízhatok abban a tervben, amelyet Isten készített számomra is. Ahogy továbbra is Isten vezetéséért és megoldásért imádkozom, különös békesség tölti el a szívemet. Tudom, hogy Isten terve jó. Nem azért hozott el idáig, hogy most magamra hagyjon. Magabiztosabban keresem a lehetőségeket, mert tudom, bármi történjék is, Istenben bízhatom. A bizonytalanság nem azt jelenti, hogy Isten nincs jelen. Ráébredtem, hogy ez az időszak nem csupán a munkakeresésről szól, hanem megtanított jobban bízni Istenben, különösen a bizonytalan időkben. Szerető Istenünk, taníts minket jobban bízni benned, amikor bizonytalanságokkal nézünk szembe. Amen. Napi gondolat. Bízni fogok Istenben akkor is, ha nem látom, hogy mit hoz a holnap. Imádkozunk azokért, akiket munkájuk elvesztése fenyeget.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: A jó Mikes Kelemen 1761. október 2-án tért meg az örök hazába. Ő verseket is írt, és számos művet fordított franciából. Főműve a Törökországi Levelek című gyűjtemény, amely az élete fogytáig tartó, kényszerű emigráció mindennapjait érzékletesen festi le, egységben történelmi, vallás és művelődés történeti adatokkal. Szerb Antal méltatása szerint benne teljesedik ki az erdélyi szellem önmaga felé forduló, magát tanulmányozó iránya, és a mély vallásosságnak, meg a széles humánumnak a szintézise. Emlékét szeretettel idézzük.

Mikes Kelemen, lakunk partján tengernek. Lakunk partján a tengernek, itt töltjük napját éltünknek. Annak gyakran nagy zúgását látjuk, s halljuk hánykódását. Abban nagy halak játszanak, örömükben ugrándoznak, de a parton, akik laknak, szomorúan sóhajtoznak, régen napot jönni látjuk a tengerből. Elmúlt gyönyörűség csak sóhajtást okoz, jelenvaló pedig hasonló árnyékhoz. A jövendő bélin kapsz bizonytalanhoz. Ah, miért hasonlítod magadat boldoghoz? Nincsen kegyetlenebb dolog megválásnál, titkos barátjától való távozásnál. De csak az időhöz kell magunkat szabni, és sóhajtásunkat a szívünkbe zárni. Nem bánom, keresse akárki nagyságát, erővel vagy másként udvarméltóságát. Én akarok venni kis lakóhelyemen távol mindenektől részt a bölcsességben. Ott csöndességgel nézem a napot feljőni, ott az esztendőknek szemlélem forgásit, és csendesen várom magam öregségit. Úgy temetnek el, mint idegen remeté, mely boldogtalan a halála óráján. Mindenek esmérik, de csak meg kell halni. Azzal, édes néném, csak vigasztalhatjuk magunkat, hogy a nyomorúságban lévők nem félhetnek semmitől. Sőt, még mindent remélhetnek. Mert a virágszálat szükséges öntözni, másként a melegben el kéne száradni. Mennél inkább légyen valami megtiltva, légyen is előttünk erősen elzárva, ám bár ahhoz jutni kellessék fáradva, annál inkább bírni, azt várjuk sóhajtva. De csak az időhöz kell magunkat szabni, és sóhajtásunkat a szívünkbe zárni.

0: könnyítsük meg az idősek útját.
1: A jellem tökéletesítése. Az ősz ember előtt állj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és féld a te istenedet. Mózes 3. könyve 19.32. Gondolatok az ígéről. Vannak olyan kötelességeink, szolgálataink, amelyeket, ha megtagadunk, nem tarthatjuk meg Isten parancsolatait. Aki csak magának él, csak magára gondol, és a saját érdekében tevékenykedik, az haszontalan szolgálja Istennek. Aki féli és tiszteli Istent, örömet talál abban, hogy megadja a tiszteletet másoknak. Az ember annyira felemelkedhet, hogy összekötő láncszemmé válhat menny és föld között. Tökéletes jellemmel került ki teremtője kezéből, és olyan fejleszthető képességekkel, hogyha az isteni befolyást egyesíti emberi erőfeszítéseivel, szinte egy angyal tevékenységi körébe emelkedhet fel, azonban ekkor sincs tudatában jóságának és nagyságának. Isten megparancsolta, hogy különleges tiszteletet tanúsítsunk az idősek iránt. Így szól: az ősz haj a dicsőség koronája, ha az igazság útján találják. Megvívott harcokról és elnyert győzelmekről beszél, terhek hordozásáról és legyőzött kísértésekről ad jelentést. Elfáradt lábakról beszél, amelyek közelednek a sír felé. Olyan helyekről beszél, amelyek nem sokára megüresednek.

0: teljes bizalom.
1: Mint pásztor, úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet 11. vers. Milyen gyakran hajlamosak vagyunk a körülményeket szem előtt tartva elveszíteni a hitünket és bizalmunkat. Én is átéltem már olyan pillanatokat, amikor úgy tűnt, hogy minden elromlott, és nem láttam kiutat. De ahogyan végig gondolom, mindennek volt egy mélyebb célja, és egy olyan igazság, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az életben elkerülhetetlenek a kihívások, a nehézségek és a stressz. De valahol mélyen tudom, hogy minden körülményben ott rejlik Isten jelenléte, aki folyamatosan felajánlja számomra a bizalmát és szeretetét. Azt tapasztaltam, hogy a pozitív hozzáállás, amely nem a körülményeken alapul, hanem Isten iránti bizalmamon, képes megváltoztatni az egészségemet és a lelkem állapotát is. Az életem nem mindig volt könnyű, és sokszor szembesültem nehézségekkel, de mindig tudtam, hogy Isten jelen van, és ha rábízom magam, akkor az élet meg fog változni. A kutatások azt mutatják, hogy azok az emberek, akik képesek a pozitív gondolkodásra, kevésbé hajlamosak a krónikus betegségekre és erősebb ellenálló képességgel rendelkeznek, mint azok, akik a félelmet és aggodalmat táplálják a szívükben. Miért lennénk hálátlanok, bizalmatlanok? Isten a mi barátunk. Az egész menny élénken részt vesz boldogulásunkban. E szavak csodálatos emlékeztetők arra, hogy még a nehezebb időkben is bízhatunk Istenben, mert ő soha nem hagy el minket. Az ő szeretete és gondoskodása mindig velünk van. És ő mindig a legjobb utat mutatja számunkra, még akkor is, ha nem értjük teljesen, mi zajlik körülöttünk. Van egy mély belső békém, amikor elhatározom, hogy a viharok közepette is Istenre bízom magam. Ez nem azt jelenti, hogy a problémák eltűnnek, hanem hogy ő velünk van. Segít, hogy megértsük, mi a valódi érték, és hogyan találhatunk békét még a legnagyobb zűrzavarból is. A bibliai igazságok és Isten ígéretei hatalmas erőforrást jelentenek számunkra. Ne engedjük, hogy a mindennapi élet viszontagságai és küzdelmei kedélyünket izgassák, gondfelhőbe borítsanak. Ha ezt megengedjük, állandóan találunk valamit, ami kínoz és nyugtalanít. Ez a figyelmeztetés arra tanít, hogy ha hagyjuk, hogy az aggodalmak uralkodjanak rajtunk, akkor a lelkünket is felemészti. Ahelyett, hogy a terveken pörögnénk, lehetőségünk van arra, hogy feloldjuk őket Isten kezében. Isten, aki a világegyetem ura, felajánlja számunkra a lehetőséget, hogy bízzunk benne. Ő nem csak a világot tartja kézben, hanem a mi életünket is irányítja. Ha a kezébe tesszük a bizalmunkat, akkor biztonságban érezhetjük magunkat, és megtapasztalhatjuk a lelki békét, amit ő ad. Még a legnagyobb bizonytalanság közepette is ő biztos alapot nyújt. Ahogy a Biblia is mondja, bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj a magad értelmére. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 5. vers. Mm. Minden, amit Isten ad nekünk, a bizalom, a remény és az ő igéje magasabb rendű, mint bármi más. Amikor ezt elhiszem és elfogadom, akkor valóban szabad vagyok a félelmektől és szorongásoktól, amelyek el akarják venni a lelki nyugalmamat. Emlékeznünk kell arra, hogy Isten mindent lát, mindent tud, és minden dologban javunkra dolgozik. Az ő ígéretei erőt adnak, és felkészítenek arra, hogy bátor döntéseket hozzunk még a legnagyobb nehézségek közepette is. Bátorítalak téged is, hogy engedd meg Istennek, hogy beléd helyezze azt a bizalmat, amelyre szükséged van ahhoz, hogy derűlátóan és reménnyel telve állj szemben a napi kihívásokkal. Mert ha Isten veled van, akkor semmi nem lehetetlen. Bármi is történjen, Isten velünk van, és ő mindig arra vezet, hogy a legjobbat hozhassuk ki az életünkből.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 2-án, pénteken, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét Sámuel első könyvének 3. fejezetében a 9. versben találjuk. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Napújszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 7. fejezetében a 24. versként. Jézus azt mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Egyetemi pályaválasztásomkor a teológiai tanulmányok mellett más terület is foglalkoztatott, és a kettő között próbáltam megtalálni az utamat. Középiskolásként sem egyszerű meghozni egy olyan döntést, amely onnantól kezdve valószínűleg meg fogja határozni életem további alakulását. Mikor kezdtem erősen úgy érezni, hogy elhívásom a lelkészi szolgálat felé szól, akkor egy adott helyzetben, az éppen aktuális kételyek között megerősítően szólt a Sámuel által mondott válasz. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Választásainkban, döntéseinkben és elköteleződésünkben is jó megélni, hogy azokban sem vagyunk egyedül. Egy családtag, barát, felebarát szava, vagy egy megfelelő pillanatban érkező igeszakasz bátoríthat és irányt mutathat számunkra, hogy merre tovább. Ha az Istentől kapott képességeinkkel, tehetségünkkel megfelelően élünk, akkor érezhetjük, hogy a helyünkön vagyunk. Ott, ahol az Úr is szeretné, ahova elhívott bennünket, hogy munkálkodjunk szolgálatunkkal az ő nevében. Mindezt úgy tehetjük, hogy hivatásunkban is a szilárd kősziklára építhetünk. Megváltónkra és szabadítónkra, Jézus Krisztusra, aki irányt ad életünkben és tetteinkben, a másikhoz való odalépésben, viszonyulásban. Vezessen a hivatásunk döntéseinkben is az ő iránymutatása. Nap imádsága, Istenünk, te szólítasz bennünket, megszólítasz, hogy halljuk és kövessük hangodat. Legyünk tanítványai fiadnak. Ez a megszólítás több egy egyszeri hívásnál, mert te gondoskodsz rólunk, és irányt is mutatsz nekünk. Kérjük, add, hogy minél többször vegyük észre tanításodat, hogy válaszainkban, döntéseinkben és hivatásunkban is a te szeretetedről tegyünk bizonyságot. Ámen. Szidoli Roland áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És Jézus szava, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát.

új Mercedesét. Végül a kitartó munka és a sok lemondás meghozta a gyümölcsét. Hatalmas izgalommal és büszkeséggel hajtott hazafelé, alig várta, hogy megmutassa a családjának és a barátainak a Mercedest. Útközben úgy döntött, meglátogatja egy régi barátját. Könnyedén talált egy parkolót, ahová be tudott állni, és betette a sebességet hátramenetbe. Hirtelen egy tompa koppanás hallatszott az autó hátuljáról. A férfi azonnal satúféket nyomott, és gyorsan kiszállt. A gyönyörű, frissen fényezett autón egy horpadás égtelenkedett. A tettes egy kisfiú volt, aki egy követ dobott a kocsira. A férfit azonnal elöntötte a düh. Te normális vagy, kölyök? Nincs neked eszed? Üvöltött. Ha majd jól elverlek, elmegy a kedved az ilyesfajta őrültségektől, hogy mások kocsiját dobálod. Bácsi, kérem, ne haragudjon, suttogta a fiú rémülten. A férfi annyira mérges volt, hogy alig hallotta, amit a fiú mond. A gyermek azonban folytatta. Muszáj voltam megdobni, túl messze voltam öntől, hogy meghallja a hangomat. Csak így tudtam megállítani, mielőtt túl messzire tolat. A férfi ekkor pillantotta meg, mi van az autója mögött. Egy tolókocsiból kiborult kisfiú feküdt a földön. Ő a testvérem, előre gurult egyedül a tolókocsijával, de túl gyors volt, és a járda szélén felborult, pont a bácsi autója mögött. Muszáj voltam megdobni, hogy megállítsam önt. A férfi elszégyelte magát. A düh azonnal elpárolgott, és segített a fiúknak. Az eset után a férfi soha nem javítatta ki a horpadást. A sérülés örök emlékeztető maradt a számára. Ha valaki kővel dob meg, talán épp azért teszi, hogy felkeltse a figyelmedet, mielőtt valami jóvá tehetetlen baj történik.

Isten a legkülönfélébb módszereken keresztül szól hozzánk. Még akkor is, ha mi a saját dolgainkkal vagyunk elfoglalva. Az élet apró megrázkódtatásai, a dobott kövek nem véletlenek. Ezek lehetnek eszközök is Isten kezében, hogy felébresszék azokat, akik eltévedtek az önzés, a felületes gondolkodás, vagy a pusztán anyagi javak hajszolása útján. Az emberi szív könnyen megkeményedik, a mindennapi élet apró problémái, a siker hajszolása és a saját vágyaink iránti túlzott figyelem miatt. A férfi is a saját örömével, az új autójával volt annyira elfoglalva, hogy nem vette észre a körülötte lévő veszélyt. Ez a helyzet jelképezi, ahogyan az emberek gyakran olyannyira a saját álomautójukra, legyen az karrier, gazdagság, hírnév vagy bármilyen más földi cél, összpontosítanak, hogy süketté válnak Isten halk, szelíd hangjára.

Jézus figyelmeztetései nem mindig drámaiak. Gyakran a lelkiismeret finom szava formájában érkeznek, egy váratlan akadály, egy kisebb baleset, vagy egy másik ember fájdalma által. A történetben a kő, a figyelmeztetés hangos és váratlan formája volt. Ez arra utal, hogy ha figyelmen kívül hagyjuk ezeket az aprócska figyelmeztetéseket, akkor Isten előbb-utóbb kénytelen hangosabb módszereket alkalmazni, hogy felébresszen minket a lelki álomból.

a férfi, amikor megértette a helyzetet, azonnal elszégyelte magát. A gyerek iránt érzett düh helyett inkább a segítőkészség és az őszinte sajnálat ébred benne. Ez a megtérés és a lelki ébredés pillanata. Ezek azok a helyzetek, amikor Isten megengedi, hogy szembesüljünk a saját hibáinkkal, és rádöbbenjünk, hogy van valami fontosabb, mint a saját kényelmünk vagy birtokaink, az emberi élet és a másik iránti felelősség. A karosszérián maradt horpadás jelképezi, hogy a lelki tapasztalatok nyoma örökre velünk marad. Ahogyan a férfi sem javítatta ki a hibát, mi sem felejthetjük el azokat a leckéket, amelyeket Isten kemény tapasztalatokon keresztül tanít. A horpadás egyfajta látható sepphely, amely emlékeztette a férfit, hogy a világ anyagi értékei elhomályosíthatják a valóságot, és hogy mindig érdemes megállni, körülnézni, meghallani a figyelmeztetéseket, mielőtt túl késő lenne.

figyeljünk oda Isten finom, halk szavára, és a körülöttünk lévő világra. Ébredjünk fel, mielőtt nagyobb bajt okozunk magunknak, vagy másoknak. A döntés valóban a miénk. Hallgatunk a szelíd hangra, vagy megvárjuk, míg az a bizonyos kő becsapódik az életünkbe.

Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést, de tisztelik azt, aki megfogadja a feltést. Példabeszédek könyve, 13. fejezet, 18. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az erőszakmentesség, vagyis a béke világnapja. Az ENSZ közgyűlése 2007-ben Gandhi születésnapját, október 2-át nyilvánította az erőszakmentesség világnapjává. A humanista mozgalom örömmel fogadta a nyilatkozatot, és szerte a világon, így Budapesten is szervez akciókat. Az erőszakmentesség nem csak történelem lecke. Az erőszakmentesség az egyetlen kiút. Az erőszakmentesség egy erkölcsi irányultság és társadalmi technika, amely elutasítja a fizikai, gyakran mindenféle erőszakot a társadalmi, gazdasági és politikai célok elérésére, illetve a másoktól elszenvedett erőszak, mind az elnyomás, mind a nyílt agresszió megállítására. Alternatívaként számtalan módszert javasol, például az oktatást, felvilágosítást, meggyőzést, állampolgári engedetlenséget. Míg korábban az erőszakmentesség a pacifizmus szinonimája volt, addig napjainkra sok társadalmi mozgalom a társadalmi változások eszközeként tekint rá, és nem csupán a háborúval kívánja szemben állítani. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét mától vasárnapig, október 2-a és 4-e között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől, a félelmeinktől, a kötöttségeinktől? Vagy csak azt hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk, és ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi utca 8-12. Pontírásos új szövetséget mutattak be a Református Szeretetszolgálat ünnepi hálaadó istentiszteletén. A Református Szeretetszolgálat vakmissziója ünnepi hálaadó istentiszteleten mutatta be a legújabb, mérföldkőnek számító kiadványát, a teljes terjedelmében kinyomtatott Braille írásos új szövetséget. A különleges eseménynek a Szeretetszolgálat budapesti székházának bodoki terme adott otthont, az alkalmon az egyház vezetése, a vakmisszió munkatársai és a meghívott gyülekezeti közösség együtt adott hálát az elvégzett munkáért, és azért, hogy Isten igéje a látássérülteknek is kézzel foghatóvá és akadálytalanul hozzáférhetővé vált. Az egybegyűlteket Balogh Róbert, a Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese köszöntötte, kiemelve az alkalom ünnepélyességét és a közösség összetartó erejét. Ezt követően közös éneklésre hívta a jelenlévőket, akik a hagyományos református énekeskönyv, valamint a kifejezetten látássérültek számára készült nagybetűs énekeskönyv kijelölt dicséreteit zengték együtt. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel. Most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Azt hiszem, akik a hallgatók közül velünk voltak az elmúlt hetekben, lehet, hogy ott tartanak. Ez az ember nem is a bibliai nehéz esetekről beszél, hanem a mai nehéz esetekről, azaz mi rólunk. Akiknek a szíve nagyon hajlamos, ugyanúgy, mint annak idején Izrael népéi, más irányba kanyarodni, elfordulni az Úrtól, maguk feje szerint próbálni az Istennel való szövetségben meglenni valahogy, és aztán, amikor úgy hozza az élet, lázadozni, ilyen kérdéseket tenni föl. Miért engedi meg az Isten? És hogyan engedi az Isten? Mi nagyon szívesen alkotunk magunk, Bibliából kiindulva ugyan, de Bibliától elrugaszkodott szabályokat. Ezek között az egyik szabály az, Isten a férfiak istene. Csak férfiakat akar látni a szolgálatban, csak férfiakkal beszél, és csak férfiakat használ eszközeként. A mai történet többek között attól nehéz, mert kiderül, ez nem minden esetben van így. Bírák könyve 4. fejezetéből fogom olvasni az első verstől következő szakaszt. Izrael fiai Ehud halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért odaadta őket az Úr Jábinnak, Kánaán királyának a kezébe, aki Hácorban uralkodott. Hadseregparancsnoka Sisera volt, aki Haróset Góimban lakott. Ekkor segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz, mert Jábinnak 900 vas harci kocsija volt, és 20 esztendeig keményen sanyargatta Izrael fiait. Abban az időben Debóra prófétanő, Lappidót felesége volt a bíró Izraelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni, Ráma és Bétel között, az Efraim hegyvidéken. Ide jártak fel hozzá Izrael fiai, hogy ítéletet hozzon. Elküldött Bárákért, Abinóam fiáért, és elhívatta Kedes Naftaliból. Azt mondta neki, ezt parancsolja az Úr Izrael istene, menj, vonulj a Tábor hegyére, védj magad mellé 10 000 embert Naftali fiai és Zebilon fiai közül, én pedig ellened vezettem a Kison patakjához Siserát, Jábin hadsereg parancsnokát, harci kocsijaival és hatalmas seregével, de a kezedbe adom őt. Bárák azonban ezt mondta neki, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek. Debóra azt felelte, szívesen elmegyek veled, de akkor nem a tied lesz a dicsőség azon az úton, amelyre indulsz, mert asszony kezére adja az Úr Sisarát. Azzal fölkelt Debóra, és elment Bárákkal Kedes felé, Bárák pedig Kedesbe hívta Zebulont és Naftalit, és 10 000 ember vonult a nyomában. Vele ment Debóra is. Úgy kezdődik ez a történet, ahogy az elmúlt heti történet, meg ahogy majdnem minden történet a Bírák könyvében. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ez egy általános sora a Bírák könyvének, és sajnos általános jellegű viselkedése Izrael fiainak. Az egész Bírák könyve arról tanúskodik, Isten újra és újra szabadítót küld, a szabadítónak a hatása alatt Izrael népe odafordul az Istenhez, és aztán pedig, amikor a szabadító meghal, vagy még a szabadító idejében, a szabadulás után Izrael fiai megint elfordulnak az Úrtól. Ám egyre hosszabb időre fordulnak el az Úrtól. Ez a történet még nagyon az elején van a Bírák könyvének, itt a 20 év a hosszú idő. Azt hiszem, azok a hallgatók tudják ezt igazán megérteni, akik még csak most 20 esztendősek. Azt mondhatják, a teljes eddigi életidőnk valami szörnyűséggel telt volna el. Vagy azok, akiknek most 20 évesek a gyermekei, vagy az unokái. Tessék arra gondolni, hogy a gyermekeink, unokáink életideje teljes egészében rabsággal és fogsággal telt el. Az én legidősebb gyermekem még csak 19. Az azt jelenti, hogy már úgy született volna, hogy valami szörnyű, nehéz helyzetben, és mind a mai napig ebben a szörnyű nehéz helyzetben élne a család vagy a nemzet. Azt hiszem, ebben az összefüggésben egy kicsit mást jelent a 20 esztendő, mint csak úgy kimondva. Amikor az ember 40, 60, meg 80 esztendőhöz viszonyítja, akkor nem tűnik olyan hosszúnak. De amikor végig kell azt élni, akkor bizony nagyon hosszú. És amikor elnyomás alatt kell ezt végigélni, amikor jön az ellenség, és rendszeresen kirabol, rendszeresen megsarcol, rendszeresen rabságra vet, rendszeresen megdolgoztat, akkor ez bizony nagyon keserves 20 év.
2: És mit érthetünk Isten igényéből?
1: 20 év kellett ahhoz, hogy utána Izrael fiai imádkozni kezdjenek, és segítségül hívják az Urat. Mennyire vastagodott meg az a szív, ami 20 évig nem fájt? Mennyire vastagodott meg az az arcbőr, ami 20 évig nem pirult? Mennyire volt kemény az a fej, ami 20 éven keresztül egyszer se tudta azt mondani, ideje lenne az élő Isten elé menni, ideje lenne megkérdezni tőle, hogy mit kéne másképp csinálni, és ideje lenne kimondani, hogy szükségünk van rád. Azt hiszem, azok tudnának erről beszélni, akiknek az életében nagy varga betű volt. Hogy peregnek az évek Isten nélkül egymás után. Lehet, hogy annak idején észre se vettük, hogy mikor is kanyarodtunk el az Istentől. Egyre kevesebbet templomba. Most ezért nem, most azért nem, most amazért nem. Aztán jött a munka, aztán a család, aztán a megélhetés egyéb gondjai, és mire észrevettük, eltelt 10 év, 15 év, 20 év, már leszoktunk róla. Mekkora nehézség kell ahhoz, mekkora vészhelyzet kell ahhoz, hogy az ember azt mondja, de hát én elmentem az Úrtól, elhagytam az Urat, és olyan érzésem van, mintha ő is elhagyott volna engem. Izrael fiai 20 évig bírták az élő Isten nélkül, ez rettenetesen hosszú idő. És 20 év után kiáltani kezdtek az Istenhez. Ez a 20 év másról is szólt. Először Izrael történetében egy asszony kezdte vezetni Izraelt, Debóra. Bizonyára egy nagyon rendes asszony volt, és bizonyára kemény asszony volt, hiszen az Úr szavát, Isten szavát bíróként ebben a népben soha nem volt képviselni. Az Úr szavát még férfiként sem volt könnyű képviselni, de asszonyként különösen nehéz lehetett, hiszen Izraelben az asszonyokat gyakorlatilag nem becsülték semmire. Hogy lehet, hogy Isten egy asszonyt választott? Azt hiszem, hogy ez egy nagyon kemény kérdés. Ha megengeditek, kedves hallgatóim, én ezt a kérdést föltenném még sokkal keményebben. Hogy lehet, hogy Isten nem talált egy férfit se? Ugye mennyire bántó ez a kérdés, kedves férfi hallgatóim? Ugye mennyire mulatságos ez a kérdés, kedves női hallgatói? Pedig ezt a kérdést nagyon komolyan föl kell vetni. Miért nem talált Isten egy alkalmas férfi embert? A választ lelkipásztorként könnyen meg tudom mondani. Azért, mert a férfiak nem értek rá Istent szolgálni. Milyen megdöbbentő a köztünk levő különbség, mármint a férfiak és nők közt lévő különbség. A nők nagyon sokszor a pillanatnyi helyzetekre keresik a megoldást. Gyorsan, radikálisan. A férfiak általában hosszabb távú megoldásokat szeretnének keresni. Ám ennek az a következménye, hogy nagyon sokszor a rövid távú megoldásokat nem keresik, és mivel nem keresik, nem találják, és mivel a rövid távra nem találnak megoldásokat, nagyon sokszor szépen beletörődnek abba, hogy akkor nincs mit tenni. Én nem tudom, hogy mi volt az ok, de egyet biztosan tudok. Lapidót felesége nem tartotta normálisnak, hogy Isten nélkül éljen Izrael. Lapidót felesége nem törődött bele abba, hogy a népe megy a maga feje után. Lapidót felesége kereste az Urat. Találhatott volna az Úr férfit Izraelben? Erre nem ez a helyes válasz, hogy biztos nem, hanem az a válasz, hogy egy másik kérdést kell föltetni. Vajon hány férfi kereste az Urat? 20 éven keresztül Izrael fiai nagyon jól el voltak az Úr nélkül. Szenvedtek, jajgattak, rengeteg kínjuk volt, rengeteg keservük volt, megvoltak az Úr nélkül mégis. Milyen megdöbbentő, ha egy gyülekezetben imaköröket találsz, kedves hallgatóm, és körülnézel az imakörökben. Férfiakat vagy nőket fogsz találni? a legtöbb helyen asszonyokat. Mit gondolnak ebből a férfiak? Azt gondolják, hogy ez olyan asszonyos dolog. Nők szoktak ezt csinálni. Igaz ez? Vajon férfias dolog, hogy nem hajlik a térdünk? Vajon igazán férfi az, akinek nem hajlik a nyaka? Nem tud összekulcsolódni a keze? Nem tudja kimondani, hogy szükség van rád, urunk? És hogy mennyire férfiatlan ez az egész, tessék megnézni, Izraelnek van egyébként katonai vezetője. Úgy hívják, hogy Bárák. Az lenne a dolga, hogy Izrael élére álljon. És mit mond ez a férfi? Ha Isten túszaként, mert ezt jelenti, amit mond, elviheti Debórát, a prófétanőt, akkor belevág a harcba. De anélkül ő nem kockáztat. Milyen megdöbbentő ez? Izrael élén egy gyenge nőnek kell vonulni. Még egyszer mondom, amolyan Isten túszaként, hogy Izrael hadba szálljon. Sok mindent elárul ez rólunk, férfiakról, és nagyon el kell, hogy gondolkoztasson bennünket. Annak idején egy fiatal ember igehirdetést hallgatott. Az igehirdető azt mondta, ha Isten csak egyetlen engedelmes férfit találna, ébredést hozhatna az egész világra. Nagy áment mondott rá a gyülekezet. Az akkor 16 éves fiatalember azonban nem tudott megnyugodni. Csak egyetlen egy. És ki lenne az az egy? És egyszer csak azt gondolta, lehet, hogy nekem kéne annak az egynek lenni? És elhatározta, hogy Isten szolgája lesz. Úgy hívták, hogy Moody. Szolgálata nyomán 10000 jutottak megtérésre. Azért, mert oda szentelte magát az Istennek. Hol vannak a férfiak? A gyülekezetből. Ezt nem a nőknek kell tudni megválaszolni. De lehet, kedves hallgatóm, hogy ma csak miattad tette föl ezt a kérdést az Isten.

Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Az elmúlt hetekben bele-bele lapoztunk a bírák könyvébe. Van ennek a könyvnek egy fájdalmas mondata, sokszor, nem is tudom igazán hányszor ismétlődik. Izrael fiai azt cselekedték, amit gonosznak tart az Úr. A mai ige sem fog másképp kezdődni. Bírák könyve 6. fejezeténél lapozzuk fel a Szentírást, a 6. fejezet első versétől. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Azért az Úr Midian kezébe adta őket 7 esztendőre. Midian pedig kemény kézzel bánt Izraellel, Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midian miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Midian, Amálek és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését, egészen a Gázába vívő útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt, egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, úgy jöttek, mint a sáskák, tömegesen, maguknak és a tevéiknek száma sem volt, és behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Amikor igen elszegényedett Izrael Midian miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. Amikor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz Midian miatt, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik: így szól az Úr, Izrael istene, én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kihoztalak a szolgáság házából, kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből, elnyomóitok kezéből, kiűztem azokat előletek, és nektek adtam az országukat. És ezt mondtam nektek: én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de nem hallgattatok szavamra. Mi is történt Izraellel? Megint azt tették, amit rossznak tart az Úr. Gyermekkorom jut eszembe a sok fogatkozás. Hányszor ígértem szüleimnek, hogy megváltozom. Hányszor fogatkoztam tanáraimnak, hogy mostantól minden másképp lesz. És az is eszembe jut, hogy hányszor történik a környezetemben ma is ugyanez, nem csak gyermekekkel, hanem felnőttekkel is. Leginkább úgy december 31 és január 1-e között szokott ránk törni ez a nagy ígérgetés: mostantól minden más lesz, mindig más lesz, mostantól egészen más fordulatot fog venni az életünk. És aztán, hogy nem, valami miatt hajlamosak vagyunk arra, hogy visszacsúszunk abba az állapotba, amiben korábban voltunk. Péter apostolnak van erre egy elrettentő mondata, azt mondja a 2. levél 2. fejezetében: a kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hentereg. Miért is? A kutya azért, mert kutya. A disznó meg azért, mert disznó. És a bűnös ember azért megy vissza a bűnbe, mert bűnös ember. Azaz, igaz, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, hogy a szív teljességéből szól a száj, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami bemegy a szájon, hanem az, ami kijön belőle, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gonosz kívánságok, és az is igaz, hogy minden generáció újra és újra átéli a saját bűnbeesését, a saját megromlását. Emlékszem, annak idején gimnáziumban az egyik osztálytársam egy kicsit büszkélkedve mondta magáról, hogy túl tiszta volt eddig, úgy érzi, hogy most már legalább porosodik. Ami azt jelenti, hogy most már legalább egy picit nem olyan ártatlan, nem olyan szende, nem olyan tiszta, nem olyan naív, ahogy szívesen csúfolják ilyenkor az embert. Izrael fiaival is ez történt. Minden generáció porosodott, aztán később nem csak porosodott, hanem sáros lett. Amire a Biblia nagyon summásan azt mondja: azt tették, amit gonosznak tart az Úr. Azaz elfordultak az Úrtól, mentek a saját vágyaik, céljaik, mentek a saját fejük után. Mi lett ennek a következménye? Mondhatnánk, hogy az Úr is elfordult tőlük, de hát nem kell, hogy az Úr elforduljon tőlünk, akkor, amikor mi elfordulunk tőle. Nem kell, hogy az Úr távolodjon, elég, ha mi távolodunk. És sokszor nem is gondoljuk, hogy milyen hihetetlen tempóban vagyunk képesek távolodni az Úrtól. Egy-egy elmaradt áhítat,
Egy-egy elmaradt imaházba, templomba menés, és aztán már észre sem vesszük, bellopóznak a gondolataink közé azok a dolgok, amiket a világ fontosnak tart, szeret, ami a világ számára az öröm, a gyönyör, a boldogság, és pillanatokon belül azt lehet észrevenni, hogy már ugyanazok a dolgok izgatnak bennünket, már ugyanazok foglalkoztatnak bennünket, már ugyanazokért lelkesedünk, ugyanazokon a dolgokon nevetgélünk, majdnem azt mondtam, hogy röhögcsélünk, és bocsánat mindenkitől, akit ez megbán, de sajnos tényleg így van, már ugyanaz a tréfa, a vicc, a mosolyogtató, az örömet hozó a számunkra is. Egy szóval azt tesszük, amit gonosznak tart az Úr. Izrael fiai nagyon költséges vállalkozásba bonyolódtak. Megpróbálták először megoldani saját erőből. Nem tudom, föltűnt-e kedves hallgatóimnak, de azt olvassuk, hogy Midian miatt, akik megtámadták őket, rejtek helyeket készítettek a hegyekben, barlangokat, hegyi erődöket. Azt jelenti, hogy a bűn, az Istentől való elfordulás következménye hihetetlen költséggel járt Izrael számára. Nem szoktunk mi ezzel számolni, kedves hallgatóim. Bűnben élni lehet, hogy pillanatnyilag gyönyörűséges, de mindig iszonyatosan költséges. Ugyanis a következményeket elhárítani rendkívül sokba szokott kerülni. Sok időbe, sok erőbe és nagyon sok pénzbe. Ma sincs ez másként. Hosszú időnek kellett eltelni, mire belefáradtak végre Izrael fiai abban a rengeteg mindenbe, amit Midian és Amálek miatt kellett tenniük, mire megsokalták a költségeket, és akkor nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak. Ez az oka annak, hogy ebbe a sorozatba a Bibliának ezt a részét fölvettük. Mert hogy ma sincs ez másképp, ugye, kedves hallgatóm? Nagyon sok embernek az újraébredése ja Istenemmel kezdődik. Addig, amíg nincsen baj, bár ott van a szívében, a gondolatában, hogy mit kellene tenni, és mégis más tesz. Sokszor magyarázza magának, hogy másnak az életében sincs ez jobban. Meghallgatta Isten az imádságukat? Meg, ez nem kétséges. Válaszolt az imádságukra? Igen, ez sem kérdéses. Bár itt egy pillanatra talán meg kellene állnunk, és talán szembe kéne néznünk a valósággal. Nem úgy válaszolt Isten, ahogy Izrael elvárta volna. Izrael azt várta volna, mi füttyentünk egyet, még ha imádságnak hívják is, és Isten a mennyből azonnal küldi a szabadítást, hiszen mégiscsak Isten ő, és mi mégis őt szolgáljuk, és végre méltóztatunk kimondani az ő nevét, végre méltóztatunk segítségül hívni őt, és ő megígérte, hogy ha segítségül hívjuk az ő nevét, ő meghallgat, ő válaszol. Ezzel szemben most Isten prófétát küld. És mit mond a próféta? Nem beszél szabadulásról. Nem beszél szabadítóról. Nem beszél fényes jövőről. Nem beszél nagyszerű dolgokról, amiket oly szívesen hallgatnának a hallgatói. Mint ahogy mai igehirdetőknél is ezt hallgatják szívesen a hallgatóink. A próféta sommásan elsorolja azokat a dolgokat, amelyek ide vezettek. Azt mondja a próféta által az Úr, én vagyok az Izrael Istene, aki kihoztalak Egyiptomból benneteket, a szolgaság házából, kimentettelek benneteket, az elnyomók kezéből, az egyiptomiak kezéből, kiűztem azokat előletek, nektek adtam az országukat. Ezt mondtam, én az Úr vagyok a te istenetek, ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de nem hallgattatok a szavamra. De nem hallgattatok a szavamra. Izrael számára ez a prófétai vizit nem lehetett valami kellemes. Tudnélik, olyan, mintha Isten leckésztetni akarná Izraelt. Minek kellett ezt elsorolni? Hát nem tudták amúgy is. Hát nem tudták pontról pontra azt, hogy hol hibáztak. Hát biztosan tudták. Csak nem akartak
szembesülni a következményekkel. Sőt, esetleg el se akarták fogadni, hogy mindez következmény. Olyan szívesen beszélünk mi mellé, kedves hallgatóim, szívesen beszélünk történelmi örökségről, szívesen beszélünk ilyen, olyan, amolyan események váratlan, meg kiszámítható, de mégis nagyon nehéz következményeiről, de nem szoktuk azt mondani, amit Isten mond, tudnilik, hogy a bűn miatt Isten számon kéri rajtunk a tetteinket, és annak a gyümölcsét kell leszületelni, amit vetettünk. Izrael számára Isten a kijózanítás eszközét tartotta a legalkalmasabbnak. Szembe kell nézni, hogy nem ezért vagy azért vagyunk ott, ahol vagyunk. Mi indultunk erre a helyre. A mai Biblia tanulmány talán csak gondolatébresztőnek volt jó. És talán fájdalmaidban, megszomorodásodban, kedves hallgatóm, föl kéne tenni azt a kérdést. Ha Isten elém állna egy angyalon keresztül, és elsorolná, hogy mely tetteim vezettek oda, ahol most tartok, igaza lenne az Istennek. És talán érdemes azt a kérdést is föltenni, kötelessége Istennek szabadítást adni, vagy pedig mégiscsak kegyelem, hogy bűneink ellenére lehajol hozzánk.

Reményik Sándor az életfához kötve. Mióta élek, rajtam rabbilincs van. Az életfához kötött láncos ebb. Én a végtelen, havas pusztaságba, s az örök csillagokba kémlelek. Ködbe kövült ős rengeteg ölén, gyémánt jégcsapos ezüst ház eresz. Ebb testbe zárt lelkem, vigasztalódj, a szabadság valahol arra lesz. Néha álmomban arra loholok, szimatolva a szabadság nyomán, s megrészegülve égi szeretet és égi szépség titkos illatá. Az életből egy-egy nyom kivezet, egy darabig száguldok a nyomon, aztán elvesztem, búsan visszatérek. S álmomba is tudom, hogy álmodom. Pedig mit konc vagy csábítás gyanánt kecsegtetőn olykor elém bevet, csak jobban gyűlölteti meg velem gazdámat, a nyomorult életet. Táplálék, szórakozás, szerelem, meddő munkám, meg nem talált helyem, csak feszítik a végtelen felé faderekára hurkolt kötelem. A végtelen vizslája vágyom lenni, megőrít ez a házőrző szerep. Azért nem kell már itten semmi, semmi, ha nem szégyelném, habzanék a szám, csak itt szeretek. Megmarnám talán, ha vigasztal, nyugodjam bele hát. Egyszer vagy elszakítom láncomat, vagy kitépem gyökerestül a fát.

0: Egészségpercek.
1: Jól ismert, hogy a szoptatás rendkívül fontos a csecsemő számára, és kihatással van a későbbi életévekre is. Egy most befejezett vizsgálat szerint, amely 5000 gyermeket foglalt magában a csecsemőkortól egészen 4 éves korukig, azt találták, hogy azoknál a gyerekeknél, akiket kevesebb, mint 6 hónapig szoptattak, nagyobb gyakorisággal jelentek meg az asztmás panaszok az életük első 4 évében. Azoknál pedig, akiket egyáltalán nem szoptattak, a nehéz légzéses panaszok még gyakoribbak. Habár ennek pontos okát nem ismerjük, nyilvánvaló, hogy az anyatejben található anyagok kifejezett védőhatást nyújtanak a légúti túlérzékenységgel szemben. Mindez arra enged következtetni, hogy a csecsemők anyateljes táplálását mindenféleképpen biztosítani kell, különösen az ipari országokban, ahol az anyák újbóli munkába állási kényszerével a szoptatásra fordított idő jelentősen megrövidült.

Kéteszi az ember arcát, és kemény arcvonásai megenyhülnek. Szerintem a király parancsát meg kell tartani, már csak az Istenre tett eskü miatt is. Ne hagyd el őt elhamarkodottan, ne állj rá semmi rosszra, mert mindent meg tud tenni, amit akar. Mert a király szava hatalmas, és kimondhatná neki, mit művelsz. Aki a parancsot megtartja, nem ismeri meg a veszedelmet, mert a bölcsember tudja, hogy eljön az ítélet ideje. Minden dolognak megvan az ideje, amikor megítélik, mivel elhatalmasodott az emberi gonoszság. Senki sem tudja, hogy mi fog történni, mert ki tudná megmondani neki, mi hogyan lesz. Az ember nem tudja hatalmában tartani a szelet, bezárni sem tudja a szelet, és senkinek sincs hatalmában megszabni halálának idejét. Háború idején nem engednek szabadságra senkit, és a bűn nem menti meg azt, aki elkövette. Az istenfélelem megvigasztal. Ilyeneket láttam, figyelmemet azokra a tettekre irányítva, amelyeket olyankor követnek el a nap alatt, amikor egyik ember a másik rovására hatalmaskodik. Így láttam, hogy a bűnösöknek temetést rendeznek, amikor meghaltak, de eltávolították a szent helyről azokat, akik becsületesen éltek, és elfelejtették őket a városban. Ez is hiába valóság. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az emberi szív gonosz indulattal. Úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonosz tettet hosszú időn át. De én mégis tudom, hogy az istenfélőknek lesz jó dolguk, mert félik őt. A bűnösnek azonban nem lesz jó dolga, és élete nem nyúlik hosszúra, mint az árnyék, mivel nem féli az Istent. Van ilyen hiába valóság is, ami a földön történik. Vannak igazak, akikkel úgy bánnak, mint a bűnösökkel, és vannak bűnösök, akikkel meg úgy bánnak, mint az igazakkal. Azt mondom, hogy ez is hiába valóság. Ezért az örömöt dicsérem, mert nincs jobb dolog az ember számára a nap alatt, mintha eszik, iszik és örül, és ez kíséri munkáját egész életén át, amelyet Isten adott neki a nap alatt. Azután arra irányítottam figyelmemet, hogy megismerjem a bölcsességet, szemügyre véve azokat a foglalkozásokat, amelyeket úgy űznek a földön, hogy az embereknek sem éjjel, sem nappal nem szállhat álom a szemére. Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat a tetteket, amelyek a nap alatt történnek. Az ember ugyan fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt mondja is a bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes kiismerni.

Mai szakasz, Prédikátor könyve, 8. Miután Salamon bemutatta az élet igazságtalanságát és kuszaságait, egy olyan alapelvet állít föl, amelynek segítségével megtanuljuk, hogyan álljunk meg biztosan a nehéz időkben. Azzal a kijelentéssel kezdi, hogy a bölcsesség fölötte áll minden másnak, amivel rendelkezhetünk. A bölcs ember értelmezni tudja az élet tapasztalatait, különbséget tud tenni a nehézség és a jóságosság, a jelenlegi kultúra és a jó keresztény erény között. Ezért tanácsolja, hogy a király parancsát meg kell tartani. Az alattvalónak lehet igaza, de nem bölcs lépés szembeszegülni a királlyal, ha nem feltétlenül szükséges. Ha békességben és biztonságban szeretnénk élni, akkor fontos engedelmeskednünk Isten törvényeinek, de az ország törvényeinek is. A bölcs ember tudja, mikor beszéljen és mikor hallgasson. Ismeri a helyes módszereket és eljárásokat, és alkalmazza is azokat. Fölismeri a lehetőségeket, és él velük, amikor fölismeri azokat. Mindennek megvan a helye és az ideje. Emberi természetünkben azonban van egy olyan korlát, hogy nem tudhatjuk előre, mi fog

0: történni, és ez bizony nyugtalanságot okoz. A 8. vers figyelmeztet, hogy az élet véget érhet bármely pillanatban, mert senki sem tudja a másik embert életben tartani, mert a halál Isten ellenőrzése alatt áll, és mert amikor a nagy küzdelemről van szó, egyetlen földi hatalom sem tud rajtunk segíteni, csak Isten. Salamon a saját tapasztalatából merít, aki rosszat tesz embertársának, önmagát veszélyezteti el. Napi tevékenységeinknek van egy célja, jellemünk épülését és formálását szolgálja, ezért az ember ne legyen bölcs a maga szemében, és ne higgye, hogy képes megérteni Isten tetteit. A helyes magatartásunk Isten előtt ez legyen, fogadjuk el az ajándékokat, amelyeket ő ad, és használjuk föl azokat az ő szolgálatára. Erre bíztat a Jelenések 15. fejezete 3.-4. verse is. És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Kéne félne téged, Urunk, és kéne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Jézus nem szűnt meg munkálkodni, míg az utolsó betegen is nem könnyített. Késő éjszaka volt, mire a sokaság eloszlott, s csönd ülte meg Simon házát. Elmúlt a hosszú, eseményekben gazdag nap, és Jézus pihenésre vágyott. Azonban mi alatt a város lakói még aludtak, a megváltó egy puszta helyre ment imádkozni. Így teltek Jézus földi életének napjai. Tanítványait gyakran elbocsátotta, hogy hazalátogassanak és pihenjenek, de minden olyan erőfeszítésüknek, mellyel őt el akarták vonni a munkájától, szeliden ellenállt. Egész nap keményen dolgozott, tanította a tudatlant, gyógyította a beteget, visszaadta a vaklátását, enni adott a sokaságnak, és este vagy kora reggel kiment a hegyek szentélyébe, hogy érintkezésbe lépjen atyával. Gyakran az egész éjszakát imában elmélkedve töltötte, s hajnalban újra munkálkodni kezdett az emberekért.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Imádkozz érte! Nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Jakab levele 4. fejezet, 2. vers. Kudarcaink sokszor abból adódnak, hogy elmulasztottuk az imádkozást. Amikor megvizsgáljuk, miben hibáztunk, elhagyott imaszobát és csukott Bibliát találunk. Jakab így foglalja össze a lényeget. Nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Egy keresztény vezető ezt írta. Kiégett, frusztrált fiatal keresztényként egy napon rájöttem, hogy hasztalan a magam erejéből élnem. Isten elé kellett vinnem a problémáimat, más szóval többet kellett imádkoznom. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mondja Jézus a Máté 7:7-ben. Megesik, hogy csak akkor fordulunk Istenhez, amikor már minden egyéb lehetőséget kimerítettünk. Ám még ekkor is könnyen feladjuk, ha nem találunk azonnal meghallgatásra. A Szentírás újra meg újra arra bátorít, hogy várjunk Istenre. Vajon miért? Azért, mert amíg várakozunk, Isten munkálkodik. Van, hogy azon, amit kértünk tőle, máskor pedig minket formál. Ilyenkor helyreigazítja a vágyainkat és a hozzáállásunkat, vagy akarata felé terelget minket. Ne csak imádkozz, imádkozz álhatatosan. Ne akard saját erőből kikényszeríteni, hogy megtörténjenek a dolgok. Tedd le az egészet imádságban Isten kezébe. Ne feledd, megígérte, hogy ha teljes szívvel keresed, akkor meg fogod találni őt. Imádkozz hát szívből, várj csendesen Isten jelenlétében, és hagyd, hogy szóljon hozzád. Meg fogsz lepődni, milyen csodálatos módon válaszolja meg az imáidat.

A reformáció története. A francia reformáció. 6. rész. A mói üldözés alatt a reformált vallás hirdetői, akiknek megtiltották, hogy prédikáljanak, máshova mentek. Egy idő után Lefebvre Németországba távozott. Farel visszatért szülővárosába, Kelet-Franciaországba, hogy terjessze a világosságot ott, ahol gyermekéveit töltötte. A móban történtek híre már oda is eljutott, és az igazság, amit bátran és lelkesen hirdetett, hallgatókra talált. Farelt a hatóságok igyekeztek elhallgattatni, majd kiűzték a városból. Nem dolgozhatott tovább nyilvánosan, de bejárta a völgyeket és a falvakat. Magánházakban és félreeső mezőkön tanított. Menedéket talált az erdőkben és a sziklás barlangokban, gyermekkora kedves tanyáin. Isten nagyobb próbákra készítgette. A keresztet, az üldözést és Sátán fondorlatait, amelyek le erőre figyelmeztettek, nem kívántam, szólt. Ezek sokkal keményebbek, mint sem magamtól elhordozhatnám őket. De Isten az én atyám, ő adott és mindig fog adni annyi erőt, amennyire szükségem van. Mint az apostolok korában, az üldözés most is inkább az evangélium terjedését szolgálta. A Párizsból és Móból kiűzöttek, szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. A világosság így talált utat Franciaország sok távoli vidékére. Isten új munkásokat készített fel műve előbbre vitelére. Párizs egyik iskolájában tanult egy komoly, csendes ifjú, aki bizonyságát adta jó képességeinek és éles eszének. Nem kevésbé tűnt ki fethetetlen életével, mint szellemi frissességével és a vallás iránti szeretetével. Lángelméje és szorgalma csak hamar az iskola büszkeségévé tette, és bízvást jósolták, hogy Calvin János az egyház egyik legtehetségesebb és legnevesebb védelmezője lesz. De egy mennyei fénysugár behatolt még a skolasztika és a babona falai közé is, amelyek Calvint körülzárták. Borzadással hallgatta az új tant, egyáltalán nem kételkedve abban, hogy az eretnekek megérdemelték a tűzhalált. Akaratlanul is szemtől szembe került az eretnekséggel, és arra kényszerült, hogy próbára tegye, milyen hatalma van a katolikus teológiának a protestáns tanítással vívott csatában. Calvin egyik unokatestvére, aki a reformátorok mellé állt, Párizsban volt. A két rokon gyakran találkozott, és megbeszélték egymással a keresztény világot felkavaró dolgokat. Csak két vallás van a világon, mondta a protestáns Olivetán. Az egyik vallás az, amit az emberek találtak ki. Ezekben az ember ceremóniákkal és jó cselekedettel akarja megmenteni magát. A másik vallás a Biblia vallása, amely azt tanítja, hogy üdvösségre kizárólag Isten ingyen kegyelméből juthat az ember. Egyik új tanatok sem kell nekem, kiáltotta Calvin. Azt hiszed, hogy mindig tévedésben éltem? De olyan gondolatok támadtak benne, amelyektől hiába próbált szabadulni. Amikor egyedül volt szobájában, eltűnődött unokatestvére szavain, és bűntudat fogta el. Közbenjáró nélkül látta magát a szent és igazságos bíró előtt. A szentek közbenjárása, a jó cselekedetek, az egyházi szertartások nem tudtak engesztelést szerezni a bűnért. Nem látott maga előtt mást, csak a kétségbeejtő örök sötétséget. Az egyház doktorai hiába próbáltak enyhíteni terhén. Hiába gyont meg, hiába vezekelt, ezek nem tudták megbékíteni Istennel.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Öröm nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A sátrak ünnepe idén, szeptember 25-én, pénteken este a naplementekkor köszöntött be, és ma, október 2-án, pénteken, 18 óra 3 perckor, a sötétedéskor ér véget. A következő két napon Smini Áceretet és a tóraadást ünneplik majd október 3-án és 4-én, ezért az ünnep kimenetele vasárnap 19 óra 3 perckor lesz. Holnap a szombat kimenetele 18 óra 3 perckor lesz. És utána lehet majd meggyújtani a második ünnepnapi gyertyát már az égő lángról. Ezen a héten a sátoros ünnep a Szukkot ünnepi olvasmányát idézik a zsinagógákban. Idézetek az ünnepi olvasmányból. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakjék Izraelben, mindenben szület. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így mondta el Mózes az Úr meghatározott ünnepeit Izrael fiainak. 3 Mózes 23, 42-44-ig. Az esztendő végén, amikor a termést betakarítod, a mezőről örvendez ezen az ünnepen. A Szukkot is a megtérés ideje, de a megtérésnek nem csak következménye, hanem előfeltétele is lehet az öröm. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. Aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. A sátrak ünnepe, azaz a betakarítás ünnepe a történelmi korokban az eső, a víz ünnepe is volt. Márpedig a víz az élet forrása. Az ünnep tehát a hála és öröm megnyilvánulása, tanítja Szerdó Cervin rabbi a Szukkot kapcsán. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Olvassuk a 100. Zsoltár 2. versében, és ez még hangsúlyozottabbá válik a Szukkot, a sátrak ünnepén, mert Rosh Hashanán minden teremtmény úgy halad el előtte, mint a bárányok, amint az írva van, aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. 33. Zsoltár 15. verse. A sátrak ünnepén pedig a víz, azaz a következő év csapadéka ítéltetik meg, márpedig a víz az élet forrása is. Az ünnep tehát a hála és az öröm megnyilvánulása. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilmsorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel. Most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Sok áldást kívánok mindenkinek, televíziónézőknek, az interneten bennünket követőknek és a jelenlévőknek. A keresztény irodalom az abban különbözik az Ószövetségtől, hogy míg az Ószövetség egy hosszú-hosszú történeti folyamatnak az eredménye, az Új Szövetség iratok mintegy 50 év alatt elkészültek. 50 év munkája. Először a páli levelek íródtak meg, ezek úgy körülbelül 49-50 táján, esetleg 48-tól 50 táján, mondjuk 64-ig megíródtak. Utána következtek az evangéliumok, amelyek 65 és 75 között az első három evangélium megíródott. A harmadik nagy iratcsoport, ez az általános vagy katolikus leveleknek, a katolikus az azt jelenti, hogy általános leveleknek a sora, és e közé tartozik a ma vizsgálandó Péter első levele is. Pál apostol egy műfajt teremtett, ez a keresztény levélirodalom. Az ókori irodalomban a levél az egy nagyon fontos irodalmi műfajjá lépett elő az első században, aminek az oka az volt, hogy egy globalizálódó világban, hiszen az első történelmileg ismert globalizált világ az a Római Birodalom volt, amikor egy város uralma, gondoljuk el az egész földközi tenger, az beltengere volt ennek a birodalomnak, a Gibraltártól akár Indiáig, a Rajna alsó folyásától a Szaharáig, gondoljuk el ezt a hatalmas területet. A globalizált világban mindig elidegenednek az emberek, és ezért az irodalomban mindig az intim műfajok, amik megszólítanak, amik közel jönnek a szívünkhöz. Ezek terjednek el, és ezért a levelek ilyenek. Nem véletlen, hogy az Új Szövetség iratainak a nagy része, a 27 iratból 21 irat, az levél formájában íródott. Péter első levele az a viták keresztüzébe van, éppen a szerzőségi kérdés miatt, majd erről fogok beszélni, de ha a címzését nézzük, akkor rögtön tisztázódik, hogy kikhez is íródik ez a levél. Ez a levél nem egy személyhez íródik, nem is egy gyülekezethez íródik, hanem úgy olvassuk a levél elején, hogy ez a levél nem másnak, mint Péter Jézus Krisztus apostolának a levele, Pontus, Galácia, Kappadókia, Ázsia és Bitínia szórványban élő jövevényeinek szól. Ezek a tartományok a Római Birodalomban, a mai Kis-Ázsia területén vannak, és azt lehet mondani, hogy átölelik az egész első századi kis-ázsiai missziót, bár vannak, akik hiányolják Líkiát, Pamfiliát és Kilikiát, ezek közül a felsorolások közül, de hát mi is Istennek szétszórt népe vagyunk a világon, amióta a világ, ez mindig így volt a hívő emberekkel, tehát hozzánk is szól ez a levél. Az író Péternek hívja magát, majd erről rögtön beszélünk. Mindenképpen a péteri hagyományhoz kötődik ez az irat, de hogy nagyon hamar túlesünk ezen a szerzőségi kérdés problémán, ha a levél végére fordítunk, akkor ott egy nagyon érdekes feljegyzést találunk. A levél végén, az 5. fejezet 12. versében azt olvassuk, hogy Szilvánus által, aki, mint gondolom, hűséges testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket és bizonyságot téve arról, hogy az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. Köszöntelek titeket, stb. Mit jelent ez, hogy Szilvánus által? Ma, amikor ugye a szerzőségi jog az egy nagyon fontos jogforrás, azt kell mondani, hogy az a fajta szerzőségi jog, amit ma szerzőségi jognak ismerünk, ez az ókorban nincs. Ez azt jelenti, hogy Péter gondolatait Szilvánus fogalmazza meg, és írja le. Miért? Az új szövetségi levelek, azok nem olyan levelek, mint ahogy most levelet írunk, hogy eszünkbe jut valami, kedves ismerősünknek, barátunknak, vagy írunk egy körlevelet egy gyülekezetnek, vagy egy gyülekezeti csoportnak, hanem az új szövetségi levelek abban másak, hogy előtte ezeknek a leveleknek a tartalmát, mondani valóját nagyon sokszor elprédikálta Péter. ezek tulajdonképpen Isten tisztelet szerű iratok. És hogyha majd egy kicsit elmélyedünk, néhány perc múlva, ennek a levélnek a tanulmányozásában rájövünk, hogy mennyire így van ez. Lényegében ez nem más, mint egy vigasztaló irat, bátorító irat, egy olyan bátorító, vigasztaló irat, aminek az a lényege, hogy intéseket, figyelmeztetéseket, lelki erősítést, lelki táplálékot adjon azoknak, akik a címzettek, azoknak a jövevényeknek, erről rögtön beszélek, azoknak a jövevényeknek, akiknek szól. Mi az, hogy jövevények? Az az érdekes, hogy a kereszténységnek kezdettől fogva az az alapvető felfogása, hogy mi jövevények vagyunk ezen a földön. Az igazi állampolgárságunk a mennyben van. De nem csak hivatásunk van a világból, hanem küldetésünk is van a világba. Erről a levél szól. És erről Péter nagyon sokat prédikált. És ezeknek a prédikációknak a summája bizonyára Péter megerősítő szavával az, amit Szilvánus leír, ami lényegében Szilvánus stílusát is tükrözi. Amiért nagyon sokat a 19. századtól kezdve a Péter első levelének a szerzősége körül vitatkoztak az újszövetségi tudósok, az az, hogyha ezt a levelet pontosan nézzük, akkor azt látjuk, hogy ennek a levélnek a teológiája, a mondani valója nagyon hasonlít a páli íratok teológiájához. De kicsoda ez a Szilvánus? Az új szövetségből tudjuk, hogy ez Pál tanítványa, aki Péterhez szegődött. Nyilvánvalóan Szilvánus, aki Pálnak a lelki gyümölcse, lelki gyermeke, nagyon sok kifejezés, teológiai fogalmat átvette a tanító mesterétől, és a péteri tanítást is ezen a nyelven mondja el. A másik az, ami megint magyarázható, ez a Szilvánus, ez egy hellenista műveltségű ember. És ugye sokan a 19. században azt vetették Péter szemére, hogy egy egyszerű halászember hogy tud ilyen veretes görög nyelven írni. Hiszen a Péter első levele stílus szempontjából talán az egyik legjobb, legmagasabb stílusban megírt levél az új szövetségben. Hát Szilvánus által. Nyilvánvalóan Szilvánus a péteri mondani valót, amit elmondott, ugye Péter is jól tudott görögül, de azért nem irodalmi színvonalon, ezt a péteri mondani valót irodalmi színvonalon magasrendűen el tudja mondani, ezért semmi okunk nincsen elvitatni ezt a levelet Pétertől. Mert ez, hogy Péter levele, ez nem azt jelenti, hogy Péter az, aki leírta, hanem Péter levele, és az egész Bibliában így van, ez például gondoljunk csak Sámuel könyvére, Sámuel nem írta a könyvét, mert a Sámuel első levelének a közepén meghal Sámuel. Nyilvánvalóan azért lett ez Sámuel levele, mert Sámuel a kulcsszereplője ennek a levélnek. Ugyanígy a péteri tanítás ennek a levélnek a kulcsszereplője, ezért Péter nevében maradt fent, és semmi okunk sincs eltulajdonítani tőle ezt a levelet. Szilvánus által a péteri tanításról kapunk egy nagyon szép, nagyon jó, nagyon átfogó dolgot. A műfaján is sok vita volt. Nagyon sokan azt mondták, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint egy keresztségi beszéd. Tulajdonképpen csak áll levél. Ez tulajdonképpen egy olyan beszéd, amit el kell mondani a keresztségkor azoknak az embereknek, akik csatlakoztak Isten művéhez, és hát ez a keresztségi beszéd az, ami összefoglalja a kereszténység lényegét. Ebben igazuk van, hogy ez a levél egy összefoglaló tanítást ad, de valamit tudni kell, hogy ez azért levél. Csak ennek a levélnek az a célja, hogy a megkeresztelt embereknek mondja el azt, ami a lényeg, ami a kereszténységnek az igazi tartalma, hogy mi is, mint jövevények, hiszen mindjárt Jézushoz jöttünk, ilyen értelemben vagyunk jövevények, és Jézustól küldettünk a világba, ez a kereszténységnek a hivatása, helyesen értjük az evangéliumot. Az is világos, hogy ebben a levélben szó van az üldözésről. És az első század kereszténységnek a jogi helyzetéről is kell néhány mondatot mondani, hogyha meg akarjuk érteni ennek a levélnek az igazi mondani valóját. Az első században nincs igazi nagy keresztény üldözés, a nérói üldözés is ugye egy konstruktív per volt, hogy a keresztényekre fogták, hogy ők Róma felgyújtói, és ezért üldözték őket, és ez azért lehetett, hogy a kereszténységre fogták, mert kellőképpen utálták a kereszténységet a rómaiak sok-sok szempontból, hiszen kritika volt, tüske volt az oldalukban a kereszténység. Ugyanakkor azt kell látni, hogy helyileg, különösen Kis-Ázsiában, már Domitianus császár előtt bizonyos nehézségei adódtak a keresztényeknek azért, mert a hellenista, nagy, szünkretista vallásnak azokat a kultikus fordulatait, azokat a kultikus szertartásait, tömjént áldozni egy-egy megistenített személynek, stb. A keresztények elutasították. És az első század második felétől fokozatosan a kereszténység levált a zsidóságról. Először a rómaiak, mint egy zsidó irányzatot, mint egy zsidó vallásos szektát úgy tartották a kereszténységet, és a zsidóságnak a birodalmon belül egy kiváltságos joga volt, religió licita volt, elismert vallásfelekezet volt a kereszténység, de amikor ez az elválás egyre élesebb lett, ami a második század 30-as éveiben erősödött fel igazán a Barkukba féle lázadás kapcsán, fokozatosan a kereszténységre egy nyomás nehezedett. A kereszténységgel kapcsolatban ellenérzései alakultak ki a zsidóságnak, nem nagyon vállalták fel őket. A keresztényeknek nagy része már pogány keresztény volt, ennek a levélnek is az olvasói nagy részt pogányból lett keresztények, tehát nem zsidóból lett keresztények. Ezért egy nagyon érdekes, üldözésekkel vegyes háttere van a kereszténységnek, és ez átsüt a levélen, majd látni fogjuk. Ennyi bevezető után nézzük egy kicsit pontosabban a levelet. Olvassuk el ezt a levelet. Lényegében a levél két nagy részre osztható. Az első része a levélnek azt a címet viselhetné, hogy az egyház státusza, vagyis az egyház helyzete az életben, a világban. Ez egy alapvető kérdés, hogy a kereszténynek addig van hivatása, amíg van küldetése, és addig van küldetése, amíg tudja, hogy ki ő. A mai kereszténységnek pontosan az a nagy baja, hogy identitás zavara van. A kereszténységben egy ilyen jelző lett: keresztény Magyarország, keresztény Európa, keresztény világ, keresztény ez, keresztény az, keresztény amaz. És közben a kereszténység igazi lényege, ami nem más, mint Krisztus követése, ez a Krisztus követésének a gyakorlata lényegében háttérbe szorult. Éppen ezért a Péter első levele azért nagyszerű írat, mert az első szakasza ennek a levélnek, az tulajdonképpen ezt a státuszt akarja megerősíteni, ez az első két fejezet. A második nagy szakasz a második fejezetnek a 13. versétől kezdődik ez a szakasz. Az egyház köznapi életével foglalkozik, a különböző élethelyzetben lévő embereknek az Istenhez, a világhoz, a hithez, a gyakorlathoz való viszonyát tárja fel. Tehát ez a levél is követi azt a páli módszert, hogy először az elméleti kérdésekről beszél, ezt teszi helyre, és utána ennek a gyakorlati következményét levonja. És ez a kettő nincsen egymás nélkül. Ezért ugye nagyon érdekes rögtön a címzés. A címzés az követi azt, ami a páli leveleknek a lényege. Tudjuk azt, hogy a páli címzések mindig súlyos teológiai mondanivalót hordoznak. Azért, mert egyrészt Pál magáról elmondja, hogy ő önmagáról mit tart, de még fontosabb az, hogy Pál mit tart a gyülekezetekről. Itt is erről van szó. Péter, Jézus Krisztus apostola, ahogy olvastam, Pontus, Galácia, Kappadókia, Ázsia és Bitinia szórványában lévő jövevényeknek. Na, kik ezek a jövevények? És ez a lényeg. Akik ki vannak választva, az Atyaisten eleve rendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által, az engedelmességre, és Jézus vérével való meghintésre. Ez a három jellemzője van ennek a csoportnak, akinek írja a levelet Péter. Egyrészt ki vannak választva az Atyaisten eleve rendelése szerint, tehát ez azt jelenti, hogy Istennek van egy terve, minden ember életében van Istennek egy megváltási terve. Mielőtt megszülettünk volna, ez a terv volt. De ez nem kényszer, hanem ehhez döntés szükséges, hogy belépek ebbe a tervbe, vagy nem. Ez a terv realizálódik az én életemben, vagy nem. Ezért a lélek megszentelő munkája által mondja tovább, vagyis ezt a tervet a lélek munkája fogadtatja el velem, és a megszentelődés az nem azt jelenti, hogy én önmagamat önképzem, és olyan szent leszek, hogy már repülök, és minden nap nézem, hogy a mennybe röppenő libaszárnyam kinőtte, hanem az Isten megszentelő munkája az, hogy fokozatosan ez a terv érvényesül az én életemben, de nem a saját erőfeszítésemből, hanem a Szentlélek munkája által, és ennek az a következménye, hogy én engedelmes leszek ennek a léleknek. Ezért mondja, hogy engedelmességre. És ez csak úgy lehet, hogyha a harmadik lépés is ott van, és Jézus Krisztus vérével való meghintésre, vagyis. Csak úgy leszek erre alkalmas, hogyha Jézus vére elveszi az én bűneimet, és bennem egy új teremtés bukik elő, jön elő, és ez az új teremtés kezdi uralni az én egész életemet. Így kíván kegyelmet és békességet, ez a megszokott apostoli köszöntés. Nagyon érdekes az utána lévő szakasz, ahol az egyház státuszáról beszél. Először ott kezdődik ez az egész, hogy az újjászületés valóságáról kezd beszélni az apostol. A kereszténységről nem lehet az újjászületés nélkül beszélni. A kereszténység nem lehet azt mondani, amit ma nagyon sokszor hallunk, hogy kulturálisan keresztény vagyok. Ez azt jelenti, hogy pogány vagyok magyarul. Nem lehet kulturálisan kereszténynek lenni. A kereszténység ott kezdődik, hogyha az igaz, amit itt olvasunk. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket a Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Az újjászületés az azt jelenti, hogy Isten egy belső értékrendváltást hoz az én életemben. Ezen a belső értékrendváltáson azt érti, hogy el nem múló szeplőten és hervadhatatlan örösségre, amely fenn van tartva számotokra. Tehát ez azt jelenti, ez az új életre kelés, hogy azt a tervet, amiről beszélt, hogy ki vannak választva eleve az Isten rendelése szerint, ezt a tervet az ember elfogadja, akkor kezdődik az, amit úgy hívunk, hogy újjászületés. Vagy egy új státuszba kerülök Isten és emberek előtt. És ez az új státusz, ez azt jelenti, hogy én más leszek, másféle értékrendem lesz. Ugyanaz az ember leszek, talán ugyanazok a pszichés tulajdonságaim lesznek. Gondoljuk itt Pál apostol, aki az azonnalok embere volt, hogy amikor öldökléstől lihegve rohant a damaszkuszi úton. Ugyanez a Pál mondja, hogy Krisztus szerelme szorongat minket. Ugyanaz a pszichés motor benne van, csak az értékrend változott. Tehát az iránya változott az értékrendnek. Ez az újjászületés. Amikor megjön bennem egy másféle indulat. Ezért mondja úgy Pál, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. Ugye tanultuk korábban a Páli levélnél. És ez tulajdonképpen nem más, mint annak a tervnek az elfogadása, aminek a vége az a hervadhatatlan örökség, ami a mennyben fenn van tartva, ami számunkra, első fejezet negyedik verse, és titeket pedig Isten hatalma őriz az üdvösségre, tehát nem ti izzadjátok-e, mint a csigabiga a házát, az üdvösséget, hanem Isten hatalma őriz, hogy ez a terv végbe menjen bennetek, és ezen örvendezzetek, noha megszomorodtok különböző kísértések között, mert ezek a kísértések is nem véletlenül vannak, valamiért az Isten megengedi, és azt mondja, Jézus Krisztus megjelenésekor majd méltónak bizonyuljon dicsérete, dicsőségre és tisztességre az ilyen ember. Tehát elindul az életemben egy új életfolyamat, amelyik tart egészen Jézus Krisztus dicsőséges visszajöveteléig, amikor ez győz én bennem, és akkor mondhatjuk el a 9. vers szerint, hogy elértétek hitetek célját és lelketek üdvösségét. Ez az első nagy gondolat, amire alapoz Péter levele a továbbiakban. A második nagy egység az a prófétákról beszél, és ez nem véletlen. Az első keresztényeknek ugye a Bibliája az Ószövetség volt. Az Új Szövetség még nem volt kész. Az Új Szövetség még nem kanonizálódott, ez a második században történik meg, amikor mindenben elfogadják az Új Szövetséget egyedül biztos alapnak a keresztények. Akkor Pál azt mondja, hogy egy teljes írás Istentől ihletett, akkor ez az Ószövetségre vonatkozik elsősorban. Persze aztán utána az Új Szövetségre is. De abban az időben, amikor ez íródott, az Ószövetségre vonatkozott. Na most, ezért az első keresztények a proféták írásain keresztül kezdték megérteni Jézus valóságát. Márpedig Jézus valóságának a megértése nélkül tulajdonképpen nincsen újjászületés. Ezért itt a 10. verstől egészen a 12. versig, ebben a 3 versben, nem véletlenül kezd így, ezért az üdvösséget kerestek és kutatják a proféták, akik néktek szánt kegyelemből profétáltak. Kutatták, hogy mely időkre, stb. És eljut egészen Jézus Krisztusig, hogy a proféták bizonysága az, hogy Jézus Krisztusban ez az új élet megvalósulhat. A harmadik gondolati egység ebben a bevezető nagy szakaszban az mondja el, hogy tulajdonképpen ez az újjáteremtett élet, ez az újjászült élet, amit a proféták előre megmondtak, ami igazolja Jézus Krisztust, aki a proféták beteljesítője. Ez az újjáteremtett élet, az azt jelenti, hogy mi mennyei polgárjogot nyertünk. De mit jelent mennyei polgárjoggal ezen a földön élni? És itt mondja el, ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, teljes bizonysággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus megjelenésekor kaptok. Nagyon érdekes, hogy a kereszténység kezdettől fogva nem ezt mondta, hogy valami szent elragadtatásnak a misztikus mámorában valósul meg a keresztény élet, hanem legyetek józanok. A kereszténység tulajdonképpen élet, méghozzá józan élet. Ez a józan mértékletesség élete. Ez nem csak azt jelenti, hogy a keresztény ember nem részeges, hanem nem lelki részeg. Ez elsősorban ezt jelenti. A józantalanság az sohasem igazán keresztény érték. És ez a józanság arra indít bennünket, hogy mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságot idején volt bennetek. Vagyis az újjászületett élet az azt jelenti, hogy egy józan másféle értékrend, és szakítás avval a korábbi rossz értékrenddel, amiből Jézus Krisztus megváltott bennünket. Ezért azt mondja, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok a korábbi vágyaitokhoz, tehát ne a korábbi indítékok legyenek azok, amik bennünket újra és újra mindig irányítanak, mindig vezetnek. Na most, éppen ezért beszél a megváltásról, és azt mondja, hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez Mózes 3. könyve 11. fejezetéből, a 14. 15. verséből egy idézet. De mit jelent ez a szentség? Ma az ember azt gondolja, hogy a szentség ez büntelenséget jelent. Ez tévedés. A szentség az nem büntelenséget jelent, az mást jelent. A szentség az azt jelenti, hogy én Isten céljára, Isten akaratára elkülönített életet élek. A szent az nem azt jelenti, hogy elkülönített, hanem Isten céljára elkülönített. Mert ha valami más, hogy kiragasztok egy matricát, és olyan matricája nincs senkinek, és úgy járkálok az életben, ettől nem leszek szent. Ha valami különleges szokást felveszek, ettől még nem leszek szent. A szent az azt jelenti, hogy Isten céljára, Isten tervének az akaratára, ami tulajdonképpen a megváltás lényege, ennek az új értékrendnek az elfogadására odaadom magam. Ez jelenti, hogy szentek legyetek. Na most, ehhez viszont hozzátartozik az Istennel való új kapcsolat, és erről beszél tovább, azt mondja, ha pedig mint atyátoknakat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el a jövevénységeteket. Vagyis az, hogy Isten megszentel bennünket, magáénak fogad el bennünket, hogy az én életem értékrendje Istennel kapcsolatba jut, és az isteni értékrendet magamévá teszem, ez egy bizonyos önfegyelmet is jelent, azt jelenti, hogy félelemmel töltsétek el ezt az időt. Na most ez a félelem megint egy nagyon érdekes szó. Az Új Szövetségben nagyon sokszor pozitív előjelű szó. De ezt én úgy tudom megmagyarázni, hogy életemből egy kicsi példát hadd mondjak. Rövid és eseménytelen életem során, az érettségim után egy darabig az Iparművészeti Múzeumban voltam kisegítő segéd, raktáros. És az Iparművészeti Múzeum őriz egy üvegserleget, ami Mátyás királyé volt, talpazatára rá van írva, hogy ez Mátyás király asztaláról való üvegserleg, egy csodálatos, szép darab. Ezt egy páncéldobozba őrzik, bársony bevonattal, kipárnázva, hogy véletlenül se törjön el. És egyszer az egyik művészettörténész azt mondja nekem, hogy Jenő, hozd le a raktárból, ez fent volt az Iparművészeti Múzeumnak a legtetején a padlástérbe, hozd le a Mátyás serleget. Felmentem, kezembe vettem a dobozt, és jöttem lefelé a lépcsőn. Minden lépcsőt 6-szor megnéztem. Irtóra féltettem ezt a tárgyat. Úgy éreztem, hogy rajtam van a világ szeme. Ha összetörik ez a tárgy, ez egy pótolhatatlan kincs. Na valami ilyen a félelem. Tehát ez egy pozitív előjelű félelem. Felelős vagyok valamiért. És ez a felelősség tulajdonképpen az életemnek értelmet ad. A mai ember nem ebből a felelősségből, a mai ember élete nem ebből a felelősségből áll, és nem is ezért szoktak idegileg összeroppanni az emberek. Hanem azért szoktak idegileg összeroppanni az emberek, mert felelőtlen hétköznap, hogy nem törődöm semmivel, mert úgyse érdekel semmi, a másikat se érdekli az életem, ebbe a szürkeségbe lehet belehalni. Ezért azt mondja, hogy ha én Istennel kapcsolatban vagyok, akkor egy új felelősséget kaptam az életem felett. És ebben a felelősségben kell járni. És ez a felelősségre lényegében Jézus vére az, ami felszabadít engem, tudván, hogy nem veszendő dolgon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotoktól, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak vérén. Ő ugyan a világ teremtés előtt kiválasztott, de az időknek végén jelenik meg, ti értetek. Az időknek vége és a világ teremtése óta elkészült terv, ami az én életem megváltási terve, a két pont közötti feszültségben ez a felelősség hordoz bennünket. Felelős vagyok, mert van egy óriási lehetőségem. Nem úgy vagyok felelős, hogy Isten számon kér, és ott áll három ostorral, és üt benne engem, hogyha én valamit nem teszek, hanem van egy lehetőségem, az örök élet lehetősége. És ezzel a lehetőséggel élni kell. És éppen azért mondja, hogy ennek a lehetőségnek a megragadása tulajdonképpen a hit, ami nem más, nem az észvész kiárata a hit, hanem a hit az nem más, mint az a bizalom, ami összeköt engem Jézus Krisztussal. Ezért mondja, hogy aki által hiszek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott néki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Vagyis az igazi hitben benne van a reménység. Az igazi hit az nem hiszegetés, nem helybenjárás vagy dagasztás a mocsárban, hanem biztos cél, hogy ez a reménység biztosan beteljesedik. Éppen ezért azt mondja, és ez az utolsó gondolatsor ebben, hogy tisztítsátok meg lelketeket igazság iránt való engedelmességre, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mint aki nem romlandó, hanem romolhatatlan magból született, újjá Isten élő és maradandó igéje által. És itt a titok. Hogy születik meg bennem ez az új? Hogy jövök rá arra, hogy Istennek van egy megváltási terve velem kapcsolatban? Nagyon egyszerű, Istennek élő igéje által. Ez az ige nem betű, ez az ige ma is cselekvés, történés, létezés jelentő szó, mint ahogy a magyar ige szónak is ez a tartalma. És éppen ezért a negyedik szakasz ennek a bevezető szakasznak az az, hogy Jézus Krisztus egy új életformát ajánl fel nékem. Ennek az új életformának az a lényeg, hogy épüljetek fel lelki házzá. Levetvén minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet, rágalmazást, mint lelki tej után, lelki tejet kívánjátok, hogy növekedjetek az üdvösségre, mert ízleltétek, hogy jóságos az Úr, ezért járuljatok ő hozzá, mint élőkőhöz, amely ki lett választva, ugye ez az élőkő hasonlat, ez egy nagyon jó idézés az Ézsaiás 28:16-ot, ahol ez a gondolat van, és úgy fejeződik be, hogy szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak, tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiket látva, dicsőítsétek Isten a meglátogatás napján. Vagyis a keresztény élet nehézségeit nem passzívan, nem is ellentámadással, hanem pozitív élettel kell viszonozni. És ez a kereszténység titka. A kereszténység a só, a só pedig ízesít. Ezen a gondolaton fordul meg az egész levél, és jön a második szakasz ennek a levélnek, ami tulajdonképpen nem más, mint az egyház köznapi élete. Az első nagyon érdekes módon, bár üldözéseket szenved az egyház, ugye az eddigiekből is néhány kifejezésből ez világos volt, azt mondja, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár hajtartónak, mint akiket ő küldött a gonosztevők megbüntetésére és jó cselekvésére, és avval fejezi be, hogy mindeneknek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek és a királyt tiszteljétek. Az első pillanatra azt jelenti, ez egy ilyen nagyon-nagyon, hogy mondjam én, ilyen gerinctelen álláspontja a kereszténységnek. Pedig a keresztény ember az a pozitív ember, aki minden pozitív tulajdonságot, ami van, értékel. Az anarchiánál jobb ez is. Ez volt a kereszténység véleménye. Igen ám, csak hogy. A kereszténység nem egy társadalmat változtató eszme. Ez rögtön kiderül a következőkből, mert itt a szolgák kötelességéről kezd beszélni ezek a szolgák, a rabszolgák. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek tulajdon uratoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletlenek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűri el a sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében, hiszen erre hivattatok el. Mivel Krisztus is szenvedett érettek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ez egy nagyon érdekes dolog. Akkor a keresztény beletörődik mindenben? Ez olyan, mint a mohamedán kegyesség, tehát az iszlám kegyesség, a inshallah, és Allah így akarja? Nem, ez más. A keresztény ember egyet tud. Az életében nincs véletlen. Ezért beszélt előtte erről az örökkévaló tervről, ami mindnyájunknak megvan az életében. Isten csak azt engedi meg az életünkben, ami valahol a javunkat szolgálja. Ezért a megpróbáltatásban három dolgot kell megkérdezni, ezt mindig el szoktam mondani, miért engedte meg az Isten, mire akar megtanítani, és hogyan akar tovább vezetni. Erről beszél itt az apostol. Egy nagyon érdekes történelmi példája is van ennek. A rabszolgaság, ezt mindenki tudja, aki társadalom történettel foglalkozott, a kereszténység miatt összeomlott. De a kereszténység egyetlen rabszolgafelkelést nem szervezett, hanem ezt tanította, amit itt olvasunk. Hogy lehet az? Mert ez a pozitív gondolkodás belsőleg változtatta meg az emberek gondolkodását. Mi nagyon sokszor úgy hiszük, hogy akkor változik az életünk, ha a külső körülmények megváltoznak. Ez nem igaz. Ebbe halt bele a szocializmus. Én még marxizmusra jól emlékszem, hogy abban azt tanultuk, hogy a társadalmi viszonyok, hogyha megváltoznak, ettől megváltoznak az emberek. Ez a legnagyobb szamárság, amit leírtak valaha. Ez pont fordítva működik. Ha az emberek megváltoznak, akkor megváltoznak a társadalmi viszonyok. És pontosan ezt tanította a kereszténység. Ha te pozitív ember vagy, és még a rosszban is a jó mellett kitartsz, akkor ez a jó megváltoztatja a rosszat is. És valahol itt dőlt össze a kereszténység hatására a rabszolgatartó társadalom. De ugyanezt elmondja, ezt az alapelvet tovább az apostol a házastársaknál. Hogy a házastársak hogy becsüljék egymást. Azt mondja, ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, hogyha a közületek egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szava nélkül is nyerje meg őket. Vagyis az engedelmesség az nem tűrés, hanem egy pozitív dolog. Megnyerni a másikat, akinek nincs kapcsolata Krisztussal. Megnyerni a jónak. Befolyásolni a jó irányban. És ez itt is igaz. Ugyanakkor a férfiaknak is elmondja, férfiak, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is, az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Vagyis, ha a férj nem teljesíti ezt a szeretet kötelességet, akkor maga alatt vágja a fát. Ő esik ki az Isten tervéből. És ezért mondja azt, végső tanulságként, hogy cselekedjétek a jót álhatatosan, úgy fejezi be a harmadik fejezet 8. verse, végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak,

A rosszat csak jóval lehet legyőzni. A rosszat gonoszszal nem lehet legyőzni. Gonosz gonoszszal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással ne feleljetek, mert abból csak gyalázkodás lesz. A rossznak a követe vagyok, vagy a jónak a követe? Milyen befolyást árasztok? A kereszténység tulajdonképpen nem ideológia, hanem egy befolyási rendszer, így lehetne mondani. Olyan életforma, amivel befolyásolom a másikat, a környezetemben élő embereket. Ez a kereszténységnek az ereje. És ezért idézi itt nagyon szépen a 34. Zsoltárt, a 34. Zsoltár 13-tól 17. versét, ez egy gyönyörű Zsoltár, a Septuagintából, a görög fordításból idézi. Azt mondja, mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljon álnokságot, forduljon el a gonosztól és cselekedjen jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és a füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Ennél szebb tanács nincsen. Ez a pozitív gondolkodású keresztény életnek az alapja, alapigéje lehetne. De mi van akkor, teszi fel a 13. vers a kérdést, de ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg se, meg ne rettenjetek, ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek lévő reménységet, ez pedig szeliden, tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy mivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek, azok pedig, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat, mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Ugye emögött ott van az, hogy igen, a keresztény ember életében lehet jó, meg lehet rossz. Mind a kettő. De egy nincs. Véletlen. Mert ha igaz ez a terv, amit Isten elgondolt rólunk kezdettől fogva, akkor ez az egész életünket átfogja. Benne van a mi egész életünk. És éppen ezért a kereszténységet csak úgy lehet megérteni, hogyha nem csak elhiszem, hogy Krisztus meghalt értem, hanem Krisztus halálának és feltámadásának a gyümölcsét élem át. Mert Jézus a Golgotán vagy értem halt meg, vagy semmi közöm nincs Krisztushoz. Jézus Krisztus értem támad fel, és nem önmagáért, mert ha nem, akkor semmi közöm sincs Krisztushoz. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mondja, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenedett lélek szerint. És akkor jön egy nagyon érdekes példa, amit sokszor nem nagyon értenek, és ezért erről a példáról szeretnék valamit mondani. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikálta azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés szám szerint 8 lélek menekült meg a víztől. Most pedig titeket is megment, akinek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért, feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek néki az angyalok, hatalmaságok és erők. Mit mond el? Kik azok a börtönben lévő lelkek? Én is lehetek az. Na nem a Kozma utcában, vagy valami testi börtönben, hanem. A bűnt úgy írja le, itt Péter, hogy ez egy börtön. Nagyon sok ember azt mondja, ja kérem, én azt csinálok, amit akarok. Dehogy is. Az ilyen ember a rab. Azt kell csinálni, ami a rossz. A sátán megkötözöttje. És Jézus Krisztus azért jött el, mert mindjárt ilyen megkötözöttek voltunk, eljött hozzánk, mint börtönbe élő lelkeknek, és ugyanúgy tett, mint Noé. Isten megmondta, hogy vízözön lesz, és Noé prédikált. És ez nem kényszer, a jót nem lehet kényszeríteni. Vagy elfogadom, vagy nem. És Noénál csak 8 ember fogadta el, ezek a bár

0: bárkában megmenekültek, Jézus Krisztusban pedig mindnyájunknak van egy bárkánk, egy menekülésünk. Elfogadjuk-e vagy nem? Ha igen, akkor Isten akarata szerint kell élni, és a negyedik fejezet ezt mondja el, hogy mit jelent az, hogy Isten akarata szerint élek. Azt mondja, mivel tehát Krisztus testében szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy akik testben szenved, elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljék le testi életetek hátralévő idejét. És aztán beszél a múltról, és akkor azt mondja, hogy Isten kegyelmének legyetek a jó sáfárai, mindennek pedig vége közel van, legyetek ezért, figyeljétek meg, először józanok, és bölcsek. A bölcs az nem az okoskodót jelenti, a bölcs az, aki az életben felismeri a nagy törvényszerűségeket. Ez az Ószövetségben a bölcs. A józan pedig, aki látja az utat. És legyetek egymással vendégszeretők, ki amilyen lelki ajándékot kapott, ezt osszátok meg egymással. És végül egy összegzést mond a levél végén, a boldogság Krisztusban a szenvedni, ezt mondja, szeretteim, a szenvedést üze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok, mert ez a terv igaz, akkor a szenvedés csak javunkra válik. Azután nem felejti el a presbitereknek és az ifjaknak intését, azután beszél az Istennek, gondja van az emberre, a gondviselésről beszél, és azt mondja, alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztoljon titeket annak idején, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok, legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenség ördög, az ördög, mint ordító oroszlán jár, szerteszét keres, vagy kit nyeljen el, álljatok ellen a hitben, szilárdan tudván, hogy ugyanazokat szenvedések telnek be testvéreiteken a világban, és egy szép áldással fejeződik be, minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket a Krisztusban, az örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ámen. És nincs vége a levélnek. Ami olyan a záradék, és ez a záradék az igazoló záradék, ugye, mert nyilvánvalóan az ókori ember is tudta, hoppá, ez nem Péternek a stílusa, hanem Szilvánusnak. Felolvasta már Szilvánus által, aki, és így fejeződik be, köszöntiteket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával, békesség minnyájatokkal a Krisztus Jézusban. Tehát ez egy záradék. Ez éppen olyan, mint hogy posztfesta, vagy a utóiratként odaírjuk sokszor a záradékot. Ez a Péter levele. Ez egy csodálatos irat. A gyakorlati kereszténységnek az egyszer egye, hogy így mondja. De hogyha ezt a záradékot megnézzük, van egy érdekes szó, még erről egy pár mondatot hadd mondjak, ki ez a babiloni gyülekezet? Tehát Babilont már akkor, amikor ez az első század 70-es éveiben íródhatott, 60-as évek végén, Babilonról senki nem tudott. Benőtte már régen a gáz. Igen, nem csak jelképesen sokszor használták. A Deltában, Egyiptomban volt egy Babilon nevű katonai tábor, onnan se valószínű, hogy írta ezt a levelet, hanem Babilon, ez a Rómának a jelképes neve volt, a zsidó apokaliptikus irodalom mindig így használja. Keresztények is így használták. Ez tehát Babilonból, tehát Rómából íródott Kis-Ázsiába ez a levél. De ez a levél nekünk is íródott. A kereszténységnek ma az a baja, hogy óriási nagy matematikai példákat akarunk megoldani, és az egyszer egyet elfelejtettük. És ez nagyon nehéz. Az, aki a másodfokú egyenleteket akarja megoldani, vagy integrál számítást, és elfelejtette az egyszer egyet, az nagy bajba van. Márpedig ez a kereszténység ma. Ez a levél a kereszténység egyszer egye. És éppen ezért mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom, hogy ezt a levelet, ami a jövevényeknek íródott, és mi is jövevények vagyunk. Mi nekünk is más az értékrendünk. Ezt a jövevényeknek írt levelet sokszor olvassuk el, hiszen a felolvasás közben Sokszor láttam, hogy felcsillan a szemetek, mert ismert igékről van szó. De az összefüggést nézzétek meg. Ezt a gyönyörű szépet. Van egy terv, ami a te életedről szól. Már akkor megvolt, mikor megszülettél. Ez a terv teljesedni akar. És bármi van, jó vagy rossz az életedben, szenvedés, halál, bármi. Ez a terv akkor fog teljesedni, ha az az indulat van bennünk, ami a Krisztus Jézusban volt. Segítsen ehhez bennünket Isten. Köszönöm a figyelmüket.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Péter első levele. Harmadik rész.
2: A házastársak becsüljék meg egymást.
1: Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek. Hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az ígének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Egykor a szentasszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat. Engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.
2: Cselekedjétek a jót álhatatosan.
1: Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakonban, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szeliden és tisztelettudóan jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata.
2: Krisztus halálának és feltámadásának gyümölcse.
1: Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők.
3: Mai szakasz, Péter első levele, harmadik rész. A gyakorlati tanácsok sorát folytatva, Péter itt a férjeket és feleségeket inti, hogy tiszteljék és szeressék egymást, mint akik örökös társak az élet kegyelmében. A nők figyelmét arra hívja föl, hogy a krisztusi magatartás az, ami sokkal inkább vonzóvá teszi őket, mint a külsőségek és egyéb figyelemfelkeltő praktikák. Isten nem áldja meg azt a férjet, aki zsarnokként bánik feleségével, és önző módon uralkodik fölötte. Péter minden keresztényhez intézi felszólítását, hogy azonos lelkületben éljenek. A 8. versben szereplő egység nem egyformaságot jelent. Mindazonáltal Péter elismeri, hogy előfordulhatnak nézetkülönbségek, ezért arra ösztönzi a hívőket, hogy szeressék egymást, és békességgel és együttérzően bánjanak egymással a viszálykodás vagy a csúfolódás helyett. Az egyik legnagyobb felelősségünk, mindig legyetek készen megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Október, mint szent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető, a latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárokban főként Mindszent havaként említik, jó lehet a Mindenszentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az őszhó, magvető hava elnevezést is, bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai asszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelegdő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sün, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én Dénes napján, ha északról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk. De ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én Orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a magyarok nagyasszonya napja, 23-a az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára, a Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg tegnaptól holnapig, október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és a környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra a református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. 6. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-a és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferenciát, a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták, felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak, szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel. Most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban egy meglehetősen ritkán érintett kérdéssel foglalkozunk, hiszen arról elmélkedünk majd, hogy mit is kell gondolnunk a testünkről. Izgalmas téma, hiszen nagyon szélsőséges álláspontok vannak ezzel kapcsolatban. Rifioszkó Ildikót hallhatjuk.
1: A Bibliában található az a merész gondolat, hogy az ember teste arra rendeltetett, hogy a Szent Szellem temploma legyen. Nagyobbra nem is értékelhető a test. Istennek minden útja a szellemben kezdődik, és a megtestesülésben teljesedik be. Az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy amikor eljött erre a világra, testét egészen tudatosan Isten ajándékaként fogadta el. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, írja a zsidókhoz írott levél 10. rész 5. verse. Csak Jézus Krisztus tulajdonaiként lehetünk tisztában azzal, hogy mire való a saját testünk. Az isteni szolgaság nem tart rabságban, hanem felszabadít. Micsoda boldogság rejlik abban, hogy újra hallhatjuk Isten hangját, és újra engedelmeskedhetünk neki. Isten azzal győz meg bennünket, hogy akaratát szívünkbe plántálja. Törvényed szívemben van. Ezért abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, énekeli a Zsoltáros a 40. Zsoltár 9. versében. Testet alkottál nekem. Gondolatok, micsoda gazdagságát pazarolta rá Isten a test megalkotására. A tudósok ma is kutatják ennek titkait. A testtel kapcsolatban a Zsoltáros csodálkozó kiáltásban tör ki. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Adhatná nekünk Isten értékesebb ajándékot. Nem kellene neki köszönetet mondanunk vallomásunkkal dicsőítve őt, ahogyan Luther Márton tette ezt az első hittétel találó és velős magyarázatában, amelyet most megosztok kedves hallgatóimmal is. Hiszem, hogy engem Isten teremtett, minden teremtménnyel együtt. Nekem testet, lelket, szemet, fület és minden tagot, értelmet és minden érzéket ő adott, és ő őriz meg. Ehhez ruhát és cipőt, ételt és italt, házat és udvart, asszonyt és gyermeket, szántót, jószágot és minden javakat. E test és élet minden szükségletével és táplálékával naponta és bőségesen ellát. Minden veszéllyel szemben megóv, és minden bajtól megvéd és megőriz. És mindezt pusztán atyai, isteni jóságból és irgalmasságból, anélkül, hogy megszolgáltam volna, vagy méltó lennék rá. Mindezt neki köszönhetem, ezért őt dicsérhetem, és tartozom ezért neki szolgálni és engedelmeskedni. Ez bizonnyal igaz. Ugye milyen aktuálisak ezek a sorok? Nem kellene nekünk is minden reggel megszégyenülten és hálásan elimádkoznunk ezeket a sorokat, hogy érzékeinket még használni tudjuk, és mozdítani kezünk és lábunk, nyelvünk és ajkunk, ezt köszönhetjük az Úr áldásának. Dicsérjétek az Urat! A test Isten ajándéka az ember számára. Működése és lüktetése nem csak az idősebbek, hanem a fiatalabbak számára is újra meg újra csoda, és egyáltalán nem magától értetődő. Amit Isten alkot, az széppé és célszerűvé teszi, ahogyan az a héber jó szóban benne is rejlik. Isten a test pártján áll. A Biblia az embert belülről kifelé értékeli, a görögök felülről lefelé. A görög filozófiában Platon óta a fej az ember legnemesebb része, aztán egyre nemtelenebbé válik. Következik a mellkas, ami az érzékek helye, majd végül az alsótest, ami az emberben teljesen értéktelen. Ez egy görög gondolatmenet, de nem a bibliai. Nem kevés keresztény ember van, aki még ma is így gondolkodik. Fő, hogy a szív tiszta legyen, minden más úgyis tisztátalan. Ez nem igaz. Az, aki a testet teremtette, ne tudná azt meg is szentelni és meg is tisztítani? Ha elolvassuk a Bibliában, hogyan beszél Isten a testről, ámultan fogjuk őt imádni. Ezért kell házasságunkban is visszatalálnunk valami egészen mély természetességhez, a testünk felett érzett örömhöz. Már hallottuk, hogy Isten útjai megtestesülésre, láthatóvá válásra készültek. A szellem láthatóvá akar válni anyagban, formában és színben. Középkori építőmestereink értettek ehhez. A hívő építészek még ma is úgy építenek, hiszen építésük és alkotásuk az Isten megbízásából történik. A szellem azonban mindenekelőtt húsvér formában akar láthatóvá válni. Ezért lett Jézus Krisztus is emberré. Pál azt mondja a korintusiakról, hogy ők Krisztus levele, amelyet minden ember ismer és olvas, és amely az élő Isten szellemével van írva. Így kell kifejeződnie és munkálkodnia Isten szellemének a mi testünkön keresztül is. Mi az ő temploma vagyunk. Ahogyan érezzük magunkat, úgy járunk. Egy ember járásán le lehet olvasni, hogy mi zajlik a szívében. Ismerünk nehézkes járást, ismerjük a lendületes lépteket, amelyek az öröm kifejezői. Vannak céltudatos, de vannak tartózkodó és visszafogott léptek is, és mennyi más variáció. Egy kézfogás mi mindent képes elmondani. A kezemet nyújtom, és a velem szemben álló a szokásosnál 1-2 másodperccel tovább fogja, ez jelent valamit. A szem nézéséről nem is beszélve. Isten testet alkotott nekünk, hogy fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan. Az Úr pedig szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Vissza kell térnünk a test és a számtalan kifejezési lehetőségek új értékeléséhez. Ez a házasságra is érvényes. Testet alkottál nekünk. Ha férj és feleség egy testé válhatnak, akkor egymást is Isten teremtő kezéből kapják. Úgy tisztelik a teremtőt a teremtményben, ahogyan egymással bánnak. Nem lehetnek egy testé, ha nem becsülik kölcsönösen egymást. A test megbecsülése védelmet nyújt nekünk egészen öregkorunkig. Ezt a megbecsülést mindenek előtt az asszony teste érdemli meg, amely gyermekeket hordott, áldozatot hozott és terheket vett magára. Ezt a férj köszönje meg a feleségnek, de a feleség ezzel ne éljen vissza. Így lesz a test szellem kifejezője. Éppen ebben az önmagából kifordult torzvilágban ismerhetjük fel újra, a Biblia szenterében, mire is gondolta el Isten a testet, mire is alkotta azt. Ez bizony elgondolkoztató, kedves hallgatóim.
0: Őszintén be kell, hogy valljam, nagyon meglepett a kérdésfelvetés, hiszen nagyon szélsőséges nézetek uralkodnak ezzel a témával kapcsolatban. Először is itt van a ránk zúduló testkultusz. Kimerem jelenteni? Testkultusz vallása. Sokan semmi mással nincsenek elfoglalva, mint hogy tökéletesítsék a testüket. Edzőtermekbe járnak, különféle alakjavító kezeléseknek vetik alá magukat, személyi edzőt fizetnek, fodrásznál, kozmetikusnál, műkörmösnél, pedikűrésnél töltik idejük jó részét, és akkor még nem beszéltem azokról, akik egyre nagyobb számban veszik igénybe a plasztikai sebészek szolgáltatásait. Egy ismerősöm mesélte, hogy amikor munkahelyi kiküldetés miatt Kínába kellett utaznia, döbbenten látta, hogy hány olyan üzlet van, mely ezekre a szépészeti műtétekre specializálódott. Sőt, nagyon sokan megállították az utcán őt magát is azzal, hogy lefényképezhetik-e az arcát, mivel szeretnék majd megmutatni a sebésznek, hogy milyen külsőt alakítson ki a számukra. Döbbenet. Ráadásul az is ismert dolog, hogy a távol-keletiek mindenféle fényvédő krémmel, kalappal, napernyővel óvják a bőrüket, mert náluk a szép, világos bőr a menő, nálunk meg itt Európában a szép kreol bőr a kívánatos. Mi ezért teszünk meg sok mindent. Mondhatjuk, hogy nevetséges, de valójában szánalmas, mert megmutatja, hogy a lényeg egy és ugyanaz. Másnak kellene látszani, mint aminek Isten megalkotott minket, s ehhez se pénzt, se időt, se erőt nem sajnálunk, sokszor még az egészségünket se, De hát nem maradhatunk le a trendtől. Miért is? Talán félelemből, hogy nehogy kiszoruljunk a perifériára, de valójában azért, mert lelkünk ellensége az ördög játszik velünk, mert pontosan tudja, hogy amíg ilyen látszat problémákkal vagyunk elfoglalva, és erre megy az erő, az idő, addig az igazán lényeges dolgokra nem marad már se figyelem, se energia, és ebben az elkábított állapotban oda vezet minket, ahova akar. Mondjuk ki, hogy a kárhozatba. Elődeink közül sokan, és manapság is számosan, ezt felismerve, szélsőségesen más, a testkultusszal ellentétes nézeteket vallanak a testükkel kapcsolatban. A test romlott, vallják. A test bűnös. A test értéktelen, tehát az a krisztusi magatartás, ha elhanyagoljuk, sőt, ha sanyargatjuk, esetleg még bántalmazzuk is. Történelmi feljegyzések szerint voltak olyanok, akik egészen az önkorbácsolásig elmentek annak érdekében, hogy a testüket megzabolázzák, és így kiábrázolódjon bennük Krisztus szentsége. Ez a magatartása Istentől van, hiszen nem magával a testünkkel van baj, hanem azzal, ha a bűn által megromlott szívünktől vezérelve engedjük, hogy a testünk fölött is a sátán uralkodjon, ne pedig Isten lelke. Az Úr Jézus szavai jutnak az eszembe. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, tanította. Gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Talán még az is hozzájárult ahhoz, hogy sokan úgy tekintenek a testükre, mint a bűn forrására, hogy a Biblia sokszor a bűn által megromlott ó emberünket a testhez hasonlítja, az Isten által újjászült embert pedig a lélek, a Szentlélek által vezérelthez. Néhány igét idézek ennek szemléltetésére. A János evangélium a 6. fejezetében ezt olvashatjuk. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet, tanította mesterünk. Pál apostol ugyanezt a kérdést boncolgatja a római levélben a 8. fejezetben. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mi tehát a megoldás ebben az összekuszálódott világban? Hogyan gondolkodjunk és hogyan viszonyuljunk a testünkhöz? Gondozzuk, ápoljuk, hogy betölthesse azt a funkciót, melyet Isten szánt neki. A Szentlélek temploma kell, hogy legyen ugyanis. De vegyük komolyan a Biblia figyelmeztetését is, melyet így olvashatunk. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ennél többet én sem mondhatok. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! A tapasztalatok szerzése minden napunk élő élménye. Ezért most vizsgáljuk meg, mi minden fűződik hozzá. Gondoljunk vissza iskolai éveinkre. Mennyi mindent tanultunk könyvekből, előadásokból, definíciók berögzítéséből, és mindebből mennyi maradt meg hosszú távon, mennyit tudtunk valóban alkalmazni az életben. Ezzel szemben idézzünk föl olyan helyzetet, amikor valamit a saját bőrünkön tapasztaltunk meg. Egy nehéz probléma megoldását, egy új készség elsajátítását gyakorlás közben, vagy akár egy utazás tanulságait. Valószínűleg ezek a tapasztalatok sokkal mélyebben bevésődtek, és többet tanultunk belőlük. Ez a különbség ragadja meg a tapasztalati tanulás lényegét. Nem elég csupán elméleti ismeretekkel rendelkezni, tudnunk kell azokat alkalmazni.
1: Arról a tudatos folyamatról van szó, amely során reflektálunk ezekre a tapasztalatokra, következtetéseket vonunk le, és ezeket a tanulságokat beépítjük a jövőbeli gondolkodásunkba, és cselekvésünkbe. Ez a megközelítés élesen szemben áll a hagyományos, passzív tanulási modellekkel, ahol a tanulók elsősorban nem megélő, hanem befogadó szerepben van. A tapasztalati tanulás ezzel szemben aktív részvételt követel meg. Egyik alapelve tehát az aktív bevonódás. A tanuló közvetlenül részt vesz a tevékenységben, nem csupán külső szemlélő. A másik a reflexió. A tapasztalatokat kritikusan át kell gondolni. Elemezni kell a történteket, az érzéseket és a gondolatokat. Ez a lépés különbözteti meg a puszta élményszerzést a tanulástól.
0: Fontos része a fogalomalkotás és az általánosítás. A reflexió során nyert fölismerésekből általánosabb elveket, következtetéseket kell levonni, amelyeket más helyzetre is alkalmazni lehet. A kísérletezés és alkalmazás is része az új tudást és a levont következtetéseket aktívan ki kell próbálni új helyzetekben, hogy teszteljük azok érvényességét és tovább finomítsuk a megértésünket, A tapasztalati tanulás tehát egy ciklikus folyamat, ahol a tapasztalat, a reflexió, a gondolkodás és a cselekvés folyamatosan követik és erősítik egymást. A tapasztalati tanulás során alkalmazott reflexió egy olyan aktív, tudatos folyamat, amely lehetővé teszi, hogy a puszta átéléséből valódi fejlődést generáljunk. Enélkül a ciklus megszakad, és a tanulási potenciál kiaknázatlan marad.
1: A tapasztalatszerzés számos előnnyel jár a hagyományosabb módszerekkel szemben. Vegyük ezeket sorra. Lényeges eleme a mélyebb megértés. Mivel aktívan részt veszünk a folyamatban, és reflektálunk a történtekre, az információk nem csak felszínesen rögzülnek, hanem mélyebben megértjük az összefüggéseket és a mögöttes elveket. Eredménye a jobb emlékezés és a tudás hosszabb távú megőrzése. Ez a módszer kiválóan alkalmas gyakorlati készségek, mint a probléma megoldás, a kritikai gondolkodás, a döntéshozatal, a csapatmunka vagy a kommunikáció fejlesztésére, hiszen ezeket általa élesben gyakoroljuk. Ennek egyik lehetősége az őszinte hitvallás, amikor testvéreink megosztják Isten tapasztalataikat a gyülekezettel.
0: A tapasztalati tanulás növeli a motivációt és az elköteleződést is. amikor aktívan részt veszünk a tanulási folyamatban, és látjuk a tapasztalataink kézzelfogható eredményeit, vagy akár a hibáit, amiből okulhatunk. Az sokkal erősebb hatású lehet, mint a passzív befogadás. Emellett híd az elmélet és a gyakorlat között. Segít összekapcsolni az elméleti tudást a valós világgal, megmutatva, hogyan alkalmazhatók a tanult koncepciók a gyakorlatban. Jelentősen hozzájárul a személyes fejlődésünkhöz is. A tapasztalatok és a rájuk való reflektálás növeli az önismeretet, fejleszti az érzelmi intelligenciát és segít a személyes korlátok leküzdésében. A tapasztalati tanulás ugyanakkor nem egyetlen konkrét módszer, hanem egy szemléletmód, amely számos különböző formában megvalósulhat.
1: Keressük a tapasztalatszerzési lehetőségeket. Ne féljünk új dolgokat kipróbálni. Legyünk jelen tudatosan a tapasztalatban. Amikor részt veszünk egy tevékenységben, próbáljunk meg tudatosan jelen lenni. Figyeljük meg, milyen érzéseket, gondolatokat vált ki belőlünk a helyzet. Kapcsoljuk össze a tapasztalatot a meglévő tudással. Gondoljuk végig, hogyan illeszkedik az új tapasztalat ahhoz, amit már tudunk. Megerősítette, vagy megkérdőjelezte a korábbi ismereteinket? Milyen új összefüggéseket fedeztünk föl? Vonjunk le következtetéseket, és fogalmazzunk meg tanulságokat. Mit tanultunk ebből a helyzetből? Mit csinálnánk legközelebb másképp? És milyen általános elveket vagy szabályokat tudunk megfogalmazni? Ennek alapján tervezzük meg a következő lépéseket, és próbáljuk ki az új megközelítéseket hasonló helyzetben.

0: Ezek után mérjük föl, mit tudhatunk a vallási tapasztalatról. Pészil Dóra, Vallás, tapasztalat, kommunikáció című doktori disszertációjából. A vallási tapasztalatot a hittételekkel, a morális előírásokkal és a vallási tanításokkal való összefüggésre rávilágítva érthetjük meg teljességben. A vallási tapasztalat kiinduló pontját adhatja a morális előírásoknak, hittételek megfogalmazásának, de ezek követése is eredményezhet vallási tapasztalatot. A fogalom vallás pszichológiai megközelítése szerint az Isten tapasztalat egyúttal az Istenihez való viszonyunkról való tapasztalatot is magában foglalja, miközben a transzcendens elénk tárul egy tapasztalatban. Magunkról alkotott tudásunk formálódik azáltal, hogy miként éljük meg azt, milyen a viszonyulásunk, vagy éppenséggel miként változik a viszonyulásunk a transzcendenssel kapcsolatban. A misztikus tapasztalat lényege magja közvetítő eszköz híján kimondhatatlan marad. Ugyanakkor a tudásnak olyan állapotába juttatja a tapasztalót, ami annak előtte számára elérhetetlen volt.
1: Megélésük jellemzően átmeneti, mert a misztikus állapot képtelen korlátlan ideig fennmaradni. Ezeket az élményeket inkább átéljük, mint sem tesszük. A pszichológiát elsődlegesen a vallási tapasztalatok élményszerűsége, illetve azok leírhatósága érdekli, és azt mondja, hogy ezeknek az élményeknek a legfőbb közös jegye, hogy egy olyan valóságot tárnak föl, amely a hétköznapi létezés világából csak módosult tudatállapotban érhető el, vagyis egy addig ismeretlen terület világosodik meg, és lesz utána hatással az ember életére. Voltaképpen tehát egy emocionális válasz arra a helyzetre, amelyben az egyén van, és a tapasztalat meghatározói ekként azok a viszonyok, körülmények, állapotok, amelyek nehezen magyarázhatók, értelmezhetők a szokott módon. Az egyén ezekre reagál, vagyis az individuumban jelenik meg a hatása.
0: A vallásszociológia a vallási tapasztalatot annyiban tekinti tárgynak, amennyiben az társadalmi cselekvést eredményez. A megnyilvánulási formák okaként tételezi a vallási tapasztalat meglétét, s a belőle fakadó változás leírására törekszik. A vallási tapasztalat megértésének tere, amikor a személy értékelheti a változást társas akcióban. A szociológust ugyanakkor nem az egyén, hanem a sokkal inkább a csoport transzcendenshez fűződő viszonya foglalkoztatja, és a kollektív tapasztalati formák leírására törekszik. A rendkívüli vallásos tapasztalatok két koncepció mentén bukkannak föl. Ezek az üdvözülés és az újjászületés. A legtöbb vallási tapasztalat az üdvözülésre vonatkozóan jelenik meg, de az új vallások föltűnésével a megtérések száma növekedni látszik.
1: Nagyon különféle jelenségek tartozhatnak a transzcendens tapasztalat fogalma alá. Misztikus átélésektől, angyalok, illetve démonok érzékelésén át, a nyers tapasztalatok különféle formáiig. A vallásszociológusok három alapfajtát különítenek el. Első a megerősítő tapasztalat, amelynek elsődleges funkciója, hogy tudatosságot eredményez. A másik a válasz tapasztalatok csoportja, mint az üdvösséges, melyben az ember a transzcendenssel szemtől szemben tapasztalja a megerősítést, mint a csodás. Ez annak a tapasztalata, hogy a transzcendens képes megváltoztatni az egyén fizikai és környezeti állapotát. Végül pedig a szankcionáló, ahol a transzcendens azért avatkozik be, hogy megakadályozzon egy szándékolt tettet. E harmadik nagyobb típust az extatikus tapasztalatok adják, melyekben a transzcendenssel való személyes viszony kerül előtérbe.
0: Peter Berger szerint a hagyomány gyöngülésének egyértelmű jele, hogy a tapasztalat felé fordul a figyelem. Ez szolgál ugyanis az emberek számára bizonyosságként, amikor nehéz eldönteniük, hogy melyik hit az elsődleges, vagy mások mit hisznek. Azáltal, hogy egy egyház tagjai vagyunk, egyúttal részesedünk mások megélt tapasztalatából is. Ezekből az élményekből tevődik össze a természet fölötti realitásnak a képe, amely átfogó és teljes világnak mutatkozik. A vallásos ember általában azt kérdezi, ha rendkívüli dolog történt vele, hogy vajon az Isten az, aki itt nekem mutatkozik? Viszont ugyanazt a dolgot két ember különbözőképpen tapasztalhatja. Egyrészt azért, mert az érzések szintjén másként éli meg, de azért is lehet, mert eltérő értelmező kontextust rendel hozzá, vagyis a vallásos tapasztalat privát érzéseken keresztül közvetített.
1: Nézzük, mi a kapcsolat a tapasztalat és a vallási élmény fogalma között. Az élmény során egy bizonyos típusú, univerzális érzés jelenik meg, egy fölfoghatatlan titok és misztérium, az örökké való érzékelése a végesben. Egy természet fölötti, transzcendens valóság nyílik meg az ember számára, hiszen az érzékelés útján szerzett élményekből tevődik össze ennek a természet fölötti realitásnak a képe, amely átfogó és teljes világnak mutatkozik, és ez a vallási tapasztalat. Ez nehezen, azaz nem teljes mértékben osztható meg másokkal, csak azokkal, akiknek volt hasonló élményük, és ha rendelkeznek az elmondáshoz szükséges nyelvi szimbólumokkal, kategóriákkal.
0: A vallási tapasztalatok vizsgálatai elsődlegesen arra irányulnak, hogy mely kritériumok mentén különíthetők el, ha egyáltalán képesek vagyunk ilyeneket elkülöníteni a mindennapi tapasztalatoktól. Például békességet mindannyian érezhetünk már, de mi a különbség a között a békesség érzet között, amit nem tulajdonítunk kívülről, a transzcendens felől érkezőknek, és a között, melyet Isten békéjének tapasztalataként élünk meg. Ez utóbbit leginkább azzal jellemzik a hívő emberek, hogy sok minden érthető lesz általa számukra. Ennek valós okai viszont alig ha mutathatok ki.

0: Fogárdi Szabó István lelkész prédikációjában a Szent Háromság megtapasztalásának élménye áll középpontban. A Szent Háromság valósága, mint tapasztalat, áthatja az egész kereszténységet. Már az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is arról hallunk, hogy miután Pétert és Jánost elengedik a nagy tanácsból, s ők visszatérnek a keresztény közösségbe, mindenről beszámolnak, ami történt, a gyülekezet egy zsoltárt kezd el énekelni, Isten dicsőítve. A második zsoltárt, a híres messiási zsoltárt, amely Isten hatalmáról, Isten ellenállhatatlan erejéről zeng, s ennek a zsoltárnak azt a szavát, mely Isten felkentjéről szól, s a feltámadott Jézussal azonosítják. Aztán könyörögnek, hogy Isten adjon erőt az egész közösségnek, de főleg az evangélium hirdetőinek, hogy ne fogjon el a bátorságuk, ne ijedjenek meg a fenyegetettségtől, hanem hirdessék még nagyobb bátorsággal, még nagyobb erővel az Isten igéjét.
1: S ekkor azt olvassuk, hogy Isten meghallgatta a könyörgést, megtelt a ház szent lélekkel, s még nagyobb bátorságot, még nagyobb erőt vettek. Ez szent háromságos tapasztalat volt, annak az átélése, hogy a Szent Háromság Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek ott a tanítványokkal van. Sőt, megvan bennük a Szent Három Isten közösségének a tudata is. Nem a tudat, nem a fölismerés, nem az éles látás rendezi a tapasztalatot, hanem ellenkezőleg a tapasztalat nyitja meg a gondolkodás szemeit. A tapasztalathoz egy nagy és mély tudatformálódást. Mindazáltal én most arról szeretnék szólni, hogy milyen módon tapasztalják meg a tanítványok, az első keresztények, és hitem szerint ma is a keresztények azt, hogy a Szent Három Isten, az erő és a kegyelem összekapcsolódik.
0: Az a megjegyzése az evangélistának, hogy mindannyiukon nagy kegyelem volt, olyasfajta következtetés, ami visszavisz bennünket a dolgok elejére. Most fogják föl, hogy nem azért volt bennük bátorság, mert ők afféle keresztény harcosok. Nem is azért van bennük valami elnyűhetetlen, legyőzhetetlen szívósság, mert ők ilyen alkat lennének, hanem azért, mert kezdettől fogva nagy kegyelem volt rajtuk, mert az Isten kegyelme kiárat rájuk, és éppen ebből fakadt a bátorságuk. Meggyőződésem és tapasztalatom is az, hogy a keresztény embert nem az hatja át, hogy Isten megkegyelmezett gyermeke vagyok, hanem az az eredendő, igazi ős élménye, hogy Isten bevont engem az ő irgalmába, akkor a következő lépései, amiket a keresztény életben megteszünk, eleve kudarcra vannak ítélve, akkor nem sikerül semmi.
1: Mit tesznek üldöztetésükben a tanítványok? Csak azt,

0: csodálatos és szabadító kegyelmébe. Ezért nagy, lendítő erővel tettek tanúbizonyságot a Krisztus feltámadásáról, azzal az erővel, ami át tud adódni a másik ember életébe. Azzal az erővel, ami a másik embert is dinamizálja, mozgósítja, megindítja. Hiszen a keresztény evangéliumnak, a Krisztus feltámadása meghirdetésének, az Isten hűsége és szeretete meghirdetésének, Isten szeretete továbbadásának az egyetlen célja van, hogy áthassa a másik embert is.
1: Hassa át az ő életét is, mássá tegye a másik embert. Istennek tetsző életűvé tegye. Ha hozzáteszük mindehhez, hogy az apostolok ezt nagy erővel teszik, fölemelő erővel, akkor még inkább értjük, hogy mi az Istennek a kegyelme. Hogyan mondja József Attila a versében? Nem emel fel már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Erről a fölemelő erőről van szó, erről a fölmagasztosító erőről. Ma is csak ez az egyetlen egy kérdés. Milyen keresztjének vagyunk, milyen bizonyságtévők vagyunk, milyen az életünk, milyenek a szavaink. Eljut-e az életünket mozgósító isteni erő a másik ember életébe, és képes-e fölemelni? Fölemelni azokból a lesüllyedtségekből, nyomorúságokból, levertségekből, abból az apátiából, amibe belelőki a sorsa, a tragédiája, a betegsége, a társadalmi állapota, minden, amit megtapasztal ezen a világon.
0: Amit alkotunk, amit produkálunk, ami itt marad lenyomatként, ha nincsen benne ez a mindent átható Isten kegyelmes erő, koloncá válik. Az az Isten akarata, az a kereszténység küldetése, hogy megsüllyedt ember erről a fölemelni képes erőről szerezzen tapasztalatot. És ez nem lehetséges másképp, mint hogy az ember újra meg újra, minden alkalommal, minden fordulóban visszatér ahhoz a boldog tapasztalathoz és tudathoz, hogy ez azért lehetséges, ez azért van így, mert az Isten kegyelme van rajtunk. Istennek a fölemelő kegyelme azért csodálatos, mert önmagához emel föl. Isten azért ad tapasztalatot a kegyelemről, hogy ő hozzá tartozzunk, hogy beemeljen bennünket erőinek, irgalmának, szeretetének a világába. Ez a kiinduló pont. A mai kor hűséges keresztényei pedig nem tudnak mást tenni, mint odaadni magukat ennek a kegyelemnek, mert ebből élnek, mert ezért élnek, mert ez az életük értelme.

0: Kedves hallgatóink! Végezetül Roberto Pasolini atya nagybőti írásából idézünk. Assisi Ferenc megtérése nem maradt magányos tapasztalat, mert Isten hamarosan társakat adott neki. Istennek ez a váratlan és ingyenes adománya teremtett köztük testvériséget, mely a lelki élet egyáltalán nem járulékos jellegű vonása, hanem az a hely, ahol a megtérés megtörténik, megmarad és elmélyül. Szent Ferenc végrendeletében írja, miután az Úr testvéreket adott, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem maga a magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a Szent Evangélium példája szerint kell élnem. Nem gondolt arra, hogy szerzetes közösséget alapítson. Miután első társai jelentkeztek nála, együtt kérdezték meg Isten akaratát egy templomban a Szentírás fölütésével. A válaszból megértették, hogy az Evangélium szerint fognak élni, saját kezükkel dolgoznak, az egyház közösségében élnek, bűnbánatot hirdetnek, és felváltva maradnak egymás közt és az emberek között.
1: Így született meg a ferences közösség, s a testvériség tagjai közt voltak nemesek és közemberek, gazdagok és szegények, klerikusok és világiak, rokon tapasztalatokkal. Ferenc vigyázott, hogy a testvérek közt ne legyenek hatalmi, alá- és fölrendeltségi viszonyok, ezért is mindenki ugyanazt a nevet viselte, fráter minor, kisebb testvér. Az első ferences testvériség formája Jézus tanításához igyekezett hű maradni. Egy a mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Máté 23:8. Ferenc kérje a társait, hogy senki ne uralkodjék a másik fölött, ellenben szolgálják egymást kölcsönösen, legyenek egymás iránt bizalommal. A jeruzsálemi első keresztény közösség lelkülete éltette őket, ahol a híveknek egy volt a szíve és egy a lelke, és mindenük közös volt. Ferenc írásaiban társait így inti. Ügyeljenek, hogy senkit meg ne rágalmazzanak, kerüljék a viszályokat, ne haragudjanak egymásra, ne ítélkezzenek mások fölött, és ne kárhoztassanak senkit.
0: A közösségben megtapasztalták, hogy az egymás kölcsönös átalakítását is szolgálja. Ferenc meggyőződése szerint a testvérek csak az evangélium normája szerint élhetnek. A testvériség az a tér, ahol mindenki visszavonulhat saját szívének mélyére, annak minden nehézségével együtt. A testvéreket Ferenc az Úr ajándékainak tartotta, akik nem csak arra szolgálnak, hogy a közösség fenntartását segítsék, hanem feladatuk, hogy a közösség élete megváltozzon, és segítség a szív állandó megtérését, ahogyan mondja, testvéreinket valójában nem azért kapjuk, hogy megerősítsék azt, akik már vagyunk, hanem hogy átalakítsanak minket. Ők lesznek az a konkrét tér, amelyben Isten munkálkodik emberségünkön. Az evangélium szerint a közös megtapasztalás Istenben gyökerezik, akit ugyan nem lát senki, de az Atya keblén nyugvó egyszülött fiú kinyilatkoztatta nekünk.
1: A Szentírás nagy realizmussal mondja el a történelmi tapasztalatot, hogy a másiknak testvérként való elismerése egyáltalán nem azonnali, ahogyan azt Kain és Ábel fájdalmas kapcsolatában fölismerjük. azóta az emberiség története újból és újból megtagadja a testvériség kapcsolatát, amire pedig Malakiás próféta is int bennünket a második fejezet 10. versében. Nem de egy atyánk van mindnyájunknak, nem de egy Isten teremtett minket. Ennek az eredeti sebnek a lényege a perspektíva, a rátekintés problémájában rejlik. Ábel nyájának előszülöttjét ajánlja föl, míg Kain egyszerűen csak a föld gyümölcsét adja. Ábel belsőleg vesz részt az ajándékozásban, fölajánlva azt, ami a legértékesebb és legkedvesebb. Kain ezzel szemben egyszerűen csak ad valamit. Nem annyira az áldozat minősége teszi a különbséget, hanem inkább az a tény, hogy a fölajánlott dolog valóban az ember életét képviseli. Ezért Isten nem fogadja el Kain ajándékát. Ha elfogadná ezt a gesztust, az azt jelentené, hogy abban a hitben hagyja, hogy valójában nincs semmi jóban része, amit fölajánlhatna. Isten segíteni akar neki abban, hogy elhiggye, az ő élete is ajándékká válhat.
0: Kain azonban nem így értelmezi Isten gesztusát. Rátámad testvérére, és megöli. Ez nem csak erőszakos cselekedet, hanem egy elviselhetetlenné vált kapcsolat jele is. Tette után bűntudat gyötri. Ekkor avatkozik közbe Isten ismét. Meglepő módon nem törli el Káint, hanem megvédi. Megjelöli, hogy senki ne ölhesse meg. Még az elkövetett gonoszsága után sem hagyja el őt az Isten. Káin története nyomán arra is rá kell kérdeznünk magunkban, hogy mi bennünk a káini. Mert az Ábelire azonnal rátalálunk, aki az ártatlan áldozat, a félreértett igaz, aki mindent fölajánl, és semmit sem kap cserébe. Ám a Szentírás minket is megjelöl, és arra kér, hogy benső tapasztalatként keressük meg Káin történetét a saját életünkben. Mindnyájunkban ott rejlik ugyanis annak a lehetősége, hogy merevvé váljunk, hogy visszahúzódjunk, hogy neheztelve távolságot tartsunk, mely távolság aztán erőszakká alakulhat át, ha nem is feltétlenül fizikai erőszakká, de a makacs hallgatás, a bántó szó, a falként épülő közöny valóságos erőszakává.
1: Gyakorta használjuk a testvér szót. Beszélünk testvériségről, többnyire a szájunkkal, és kevésbé a szívünkkel, mert nehéz a valódi testvériséget a mindennapi döntéseinkben valóssá tenni. Ábel semmit sem tesz Kain ellen, csupán fölajánlja Istennek, amilyen van, aki azt jó szemmel nézi. De ez megzavarja Kaint, mert egy nehezen elfogadható igazságra emlékezteti. Nem vagyunk egyedül, és nem mi vagyunk minden. Amikor nem tudunk megbékélni ezzel a valósággal, a másik jelenléte elviselhetetlenné válhat. A testvériség ajándéka akkor kezd valósággá válni, amikor abba hagyjuk az ujjal mutogatást másokra, és kezdjük fölismerni, hogy mi magunk is felelősek lehetünk a rosszért. Ez a döntő lépés a megtérés folyamatában különösen igaz ránk, keresztényekre. Az igazi testvériség azokból születik, akik fölismerték erre való saját képességüket. Erre tanít minket az irgalmasság megtapasztalása, amiből megtanuljuk, hogy ne viszonozzuk a rosszat rosszal.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Vigasztalás a hazatérni készülő számára. A mai ige 1. Mózes 50:24. Azután József ezt mondta testvéreinek: én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Gondolatok az ígéről. József a testet öltött gondviselés volt fivérei számára, de meg kellett halnia, és így meg kell halnia olyan szerettünknek is, aki életünk útján sokat jelentett számunkra. József halála után Egyiptom soha többé nem lehetett már ugyanaz testvérei számára, mint életében, ahogyan számunkra is megváltozik a világ, és már nem ugyanaz többé, mint szeretett hozzátartozónk életébe volt. De nézzük, hogyan enyhítette Isten fájdalmukat a nagy gyászban. Ígéretet kapnak, hogy az élő Isten rájuk fog tekinteni. Mekkora kitüntetés ez? Micsoda vigasztalás? Szinte a földre jött mennyország. Ó, Urunk, kérünk, tekints ránk ma, térj be hozzánk, bár jól tudjuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy gondolj ránk. Az ígéret azonban még többet is mond. Az Úr elvezeti őket más földre. József halála után Egyiptomban egyre kevésbé lesznek kedveltek, fokozatosan a szolgaság házává válik számukra az ország. De nem maradnak ott mindvégig. Isten kiszabadítja őket, és elvezeti az ígéret földjére. A mi itteni sírásunk sem tart örökké, egyszer mi is elmegyünk innen a dicsőség honába, ahol együtt leszünk szeretteinkkel. És így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az ígékkel. Elindult tegnap az október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség tegnap, október 1-én csütörtökön 18 órától volt a Deák téri evangélikus templomban, amelyen ígét hirdetett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködtek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Az indulás elején 17 óra 30-tól térzenével szolgált az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata a debreceni nagy templomban. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, holnap után, már október első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel. Most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit, ahogy szoktam mondani, a folytatásban, mert ez a műsorsorozat már évek óta megy a rádióban, illetve hallhatják a kedves hallgatóink, és beszélhetnek is róla mindenki magukkal, egymással, amit mindig ajánlunk mindenkinek, hogy amit hallanak, gondolják át. Most folytatjuk, és olyan témát próbálunk majd most fölvetni, ami véleményem szerint mindenkinek nagyon fontos. Ez lesz az a téma, amit az Óbudai Baptista Gyülekezet tett magának erre az évre, az év témájával. Ezért most, kedves hallgatóinkat, Kis Zoltán testvér szólítja meg, az Óbudai Életvíz Gyülekezetből, de hát kedves hallgatóink, őt már ismerik, szeretettel köszöntjük.
1: Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Milyen érdekes belegondolni, hogy amikor köszöntünk is valakit általában, akár hangversenyeken, vagy bármilyen rendezvényen, így szokták kezdeni, és sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és a szeretet témája mindannyiunk életében fontos és megjelenik, és a gyülekezetünkben is ezt a témát választottuk erre az esztendőre, hogy buzgó szeretet. Sok ember megkérdőjelezi Isten szeretetét, főleg amikor nehézségek vannak az életünkben, és azt látjuk, hogy a bennünket körülvevő világ nagyon gonosz, és tele van szenvedéssel. Föltesszük sokan ezt a kérdést, hogy hogy lehet, hogy egy szerető Isten ezt megengedi. De az az igazság, hogy Isten mindig szeret bennünket, még a nehézségekben, a viharokban is, és sokszor épp a nehézségeken keresztül mutatkozik meg legjobban az ő szeretete.
0: Hát akkor szerintem igazam volt, nem? Hogy ez a szó, ez a téma, hogy szeretet, ez mindenkit megérint, de beszélgettünk már korábban persze szeretetről másokkal is, és azt mindenki elismerte, hogy a világban ez a szó egészen mást jelent, illetve többféle jelentése van mindenkinek, minden nyelven így úgy erről, ezért beszélni róla mindig illik mindenkinek egymással, hogy igen, értsük meg, együtt gondoljunk erről a szóról, hogy szeretet.
1: Így van. Amikor a bibliai szeretet szóra gondolunk, akkor az eredeti nyelven több különböző szót is használnak erre, és van olyan szó, ami konkrétan és kifejezetten a baráti szeretetet, testvéri szeretetet jelenti, de van egy különleges szó, az az agapé, lehet, hogy sokan ismerik ezt a görög szót, ami Isten szeretetére vonatkozik, arra a szeretetre, amelyet ő önzetlenül mutat. És ez az önzetlen, viszonzást nem váró szeretet, ami megjelenik a megváltásban, megjelenik abban, hogy elküldte Jézus Krisztust, hogy legyen a mi megváltónk, ez az a felülmúlhatatlan szeretet, amire mi emberileg képtelenek vagyunk. Tehát mi magunktól, saját magunkból fakadóan nem tudunk ilyenfajta szeretetet mutatni. De hogyha elfogadjuk Jézus Krisztust, mint személyes megváltónkat, hogyha elfogadjuk Isten szeretetét, Isten irántunk való szeretetét, akkor válunk képessé arra, hogy mi is szeretetet tanúsítsunk. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ezt olvashatjuk János evangélium a 3. rész 16-tól 18. versig. És valóban Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy ő elküldte a legértékesebbet, az ő egyszülött fiát, hogy legyen a mi megváltónk. És amikor arra gondolunk, hogy hogyan tudnánk mi emberileg ilyenfajta szeretetet mutatni akár az embertársaink iránt, akkor az jut eszünk be, hogy ez emberileg teljességgel lehetetlen. Hogyan tudnám én annyira szeretni a másik embert, mint ahogy Isten szeret engem? És valóban ez emberileg lehetetlen, de hogyha hit által elfogadjuk Jézus Krisztust, elfogadjuk őt megváltónknak, akkor ő a szívünkbe költözik. Akkor a Szent Lelke lakozást vesz bennünk, és megtermi a lélek gyümölcsét, amiről szintén már beszéltünk a korábbi alkalmak során, és ennek az egyik megnyilvánulása a szeretet. Ugye tudjuk, hogy a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség,
0: jóság,
1: hűség, szelídség, mértékletesség, ezek mind a szeretet gyümölcsének a megnyilvánulásai.
0: Igen, mert mondtad, hogy Jézus, de ő elment innen tőlünk a mennybe, ő mondta, hogy elküldi a Szent Lelket, amelynek a gyümölcse egyértelmű, nem?
1: Így van. És a Szent Lélek tudja megteremni így ezt a gyümölcsöt van. Bennünk, aminek az egyik ismérve a szeretet. Sokan ismerik a János 3.16-ot, de az első János 3.16 azt mondja, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Tehát milyen érdekes, hogy nem azt mondja, hogy mivel ő az életét adta értünk, nekünk is az életünket kell adni ő érte. Isten nem várja el minden kereszténytől, hogy mártír halált halljon az ő hitéért, de azt mondja, hogy kötelesek vagyunk odaadni az életünket a mi testvéreinkért. Tehát amikor az életünkből adunk, az időnkből adunk, amikor a pénzünkből adunk, hiszen az időnket azzal töltjük, hogy megkeressük a pénzt, akkor ilyen formán, amikor az energiánkból adunk, akkor az életünkből adunk. És ez a szeretet megnyilvánulása, amikor önzetlen módon azt az isteni szeretetet, amit mi is kaptunk, tovább sugározzuk. Ezért mondja János, az első János 3.18-ban, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Persze fontos a szeretetet szavakba önteni és szavakban is kifejezni, de nem állhat meg ezen a ponton, hanem a cselekedeteinknek is a valóságban tükröznie kell ezt a fajta szeretetet.
0: Igen, ahogy mondtad, hogy Isten szeretete, így ezt a szót, ebből azt is mindenkinek át kell gondolni, hogy Isten az egész világot, a világ egyetemet, vagyis az űröket is úgy szeretné fejleszteni, hogy csak a szeretet maradjon. Ezért most a mi bolygónkat lezárta. Mi nem tudunk most kimenni a világba máshogy, mert itt a gyűlölet, a harc, a mindenféle dolog működik nálunk, és ezt ne vigyük ki majd, mert, és akkor ezt mondják az írásban, apostolok, mindegyik mondja, Péter, Pál, hogy igen, csak azok mennek, illetve most nemrég egy katolikus pap prédikált arról a gyülekezetnek, hogy a mennybe menetel kulcsa a szeretet. Nem lehet majd a mennybe eljutni, Isten csak olyanokat, illetve Jézus olyanokat húz majd magához, akikben ez a lélek gyümölcse működik.
1: Hát én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy valóban a szeretet adja meg az alapját a megváltásnak, de Isten irántunk való szeretete, mert ő annyira szeretett bennünket, hogy lehetővé tette. És az üdvösség az nem a mi jó cselekedeteinkből van, hanem Jézus Krisztus a kereszten szenvedett a mi bűneinkért, és feltámadva legyőzte a halált, annyira szeretett bennünket, és erre ösztönöz bennünket a Biblia, János első levele 4. részében, ahol azt mondja a Biblia a 7. verstől, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ebben az igerészben hangsúlyozza János a szeretet parancsát, amit ugye Jézus a tanítványainak is többször elmondott, sőt azt mondta nekik, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, mert erről fogja megismerni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. De János hozzáteszi, hogy ez a szeretet az Istentől van. Ez nem egy emberi szívből, vagy egy emberi vágyból fakadó szeretet, nem egy önző szeretet, hanem egy isteni szeretet. És a 7. versben azt mondja, hogy aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Minél jobban megismerjük Istent, minél inkább megtapasztaljuk az ő szeretetét, annál inkább képesek leszünk arra, hogy egy csatornái legyünk ennek a szeretetnek, amelyen keresztül elérheti azokat az embereket is, akik még ezt nem tapasztalták meg. Ezért mondja a 8. vers, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Tehát ez Isten lényének a magva, az ő lényének a leírása, hogy ő szeretet. És aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert minél jobban megismerjük őt, annál inkább fogjuk tükrözni ezt a szeretetét. És ő nyilvánvalóvá tette, tehát nem rejtette véka alá a szeretetét. A 9. vers azt mondja, hogy ez az a mód, ahogyan Isten szeretete nyilvánvalóvá lett, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Valóban nincsen ennél nagyobb szeretet, hogy Isten a legértékesebbet, a legfontosabbat, a leginkább szeretettet, az ő egyszülött fiát küldte erre a világra, hogy ő meghalljon, hogy mi nekünk örök életünk lehessen. És a 10. vers újra hangsúlyozza, hogy nem az a nagy szeretet, nem az úgymond a nagy szám, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul, ami bűneinkért. És hogyha Isten így szeretett bennünket, akkor nekünk is szeretnünk kell, de az, hogy szeretjük őt, azzal tudjuk kifejezni, hogy szeretjük egymást. A 11. vers ezért mondja, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Való igaz, hogy fizikai szemeinkkel nem láttuk Istent, de amikor szeretjük egymást, akkor a bennünk lakozó Szent Lélek nyilvánvalóvá teszi ezt a szeretetet azok felé is, akik Istent a saját szemükkel nem látják, hanem rajtunk keresztül látják meg az ő szeretetét, és így lett teljessé az ő szeretete mi bennünk. És egyből a következő versben hangsúlyozza, hogy erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott mi nékünk, és mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Való igaz, hogy amikor ő benne maradunk, és ő pedig mi bennünk, és engedjük, hogy az a lélek, aki bennünk lakozik, vezesse a mi szavainkat, a cselekedeteinket, a gondolatainkat, akkor bizonyságot fogunk tenni. Bizonyságot teszünk a szavainkkal, és bizonyságot teszünk az életvitelünkkel arról, hogy elhisszük, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. 15. vers azt mondja, hogy aki vallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Itt arra mutat rá János, az idős apostol, aki már élete végéhez közeledve írja ezt a levelet, hogy mi valóban megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Tehát egyrészt megismertük tapasztalati módon. Nem csak annyi, hogy egy könyvben olvastunk arról, hogy Isten szeret, hanem valóban érezzük és meglátjuk, hogy Isten szeret bennünket, és nem csak, hogy megismertük, hanem el is hittük. Én azt tapasztalom, hogy sok embernek ez gondot okoz, még hívőknek is a mai világban, hogy elhiggyék, hogy Isten tényleg szeret. Főleg amikor nehézségek vannak az életünkben, amikor egy betegséggel, egy anyagi problémával, egy rossz orvosi diagnózissal, mármint egy aggodalomra okot adó diagnózissal találjuk szembe magunkat, akkor föltesszük azt a kérdést, hogy tényleg szeret engem Isten? Hogy ezt megengedte az életemben? Vagy megengedte, hogy meghaljon az édesanyám, vagy hogy balesetet szenvedjen az egyik szerettem? És mégis azt mondjuk, hogy Isten szeret? De ebben a versben világosan látjuk, hogy mi nem csak megismertük, hanem elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. És azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Tehát, hogyha ott van bennünk ez a tudat, hogy én biztos vagyok benne, hogy Isten szeret engem, és van valami jó szándéka, még annak ellenére is, hogy ennyi gonoszság, és ennyi szomorúság, és ennyi fájdalom vesz körül a világban, akkor bizodalmam lehet ahhoz a jövőbeli naphoz is, amelyen majd megállok Isten előtt, amit a Biblia az ítélet napjának nevez. És ezért van, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Hogy az igazi szeretetben nincsen félelem. Akkor nem kell félnem a jövőtől, nem kell félnem még a haláltól sem. Nem kell félnem semmilyen rossz hírtől, mert tudom és meg vagyok győződve, hogy Isten szeret engem. És ez a félelmet teljesen kiűzi, mert a félelem gyötrelemmel jár. Akiben van egyfajta félelem a jövőt illetően, abban még nem lett teljessé a szeretet. És mit mond János, hogy miért kell őt szeretnünk? A 19. versben azt mondja, mi szeressük őt. Ez egy felszólítás, ez egy parancs. Hogy szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Senki nem mondhatja magáról, hogy ő előbb szerette Istent, mint ahogy Isten őt. Mielőtt megszülettem, Isten már szeretett engem. Mielőtt megszülettem, Isten már annyira szeretett engem, hogy elküldte az ő fiát, hogy meghaljon értem, mikor még az én születésem jövőbeli esemény volt, így emberi szemlélet szerint. Ezért szólít fel János, hogy szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Majd ezzel zárja a fejezetet, hogy ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Tehát, hogyha egy hívő ember azt mondja, hogy én szeretem Istent, de ezzel együtt a keresztény testvérét gyűlöli, arra azt mondja a Biblia, hogy ő hazug. Hogyha egy gyülekezeti teremben, egy Isten tiszteleten megkérdezném, hogy ki az, aki szereti Istent, hiszem, hogy mindenki feltenné a kezét, de hányan tudjuk azt mondani, hogy én minden atyám fiát is, minden keresztény testvéremet is ilyenfajta isteni szeretettel szeretem. Pedig Jézus azt mondta, hogy ha gyűlölünk valakit, vagy harag van a szívünkben valaki iránt, az ugyanúgy bűn, mintha megölnénk azt a valakit. Ezt a Máté evangéliumában ugye olvashatjuk a hegyi beszédben, hogy Jézus ilyen komoly állításokat tett, hogy nem szabad még haragot sem táplálnunk valakivel szemben, hanem törekednünk kell arra, hogy a konfliktusainkat is rendezzük, a szeretet parancsa erre motivál bennünket. Tehát nem lehetséges, hogy valaki egyszerre szeresse Istent, és gyűlölje a keresztény testvérét. Azt mondja a Biblia, hogy aki ezt állítja, az hazudik, mert aki a testvérét, akit lát, nem szereti, akkor hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Továbbá ez egy parancsolat, amire János hivatkozik itt a 21. versben, az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát is. Tehát ezzel tudjuk megmutatni ezt az isteni szeretetet, ezzel tudjuk láthatóvá tenni a világ számára, hogyha szeretjük a keresztény testvéreinket annyira, hogyha van is olyan dolog, amit rendezni kell, akkor azt igyekszünk rendezni. És hogy szeretjük annyira a nem hívő embertársainkat, hogy megosztjuk velük az evangéliumot, és megosztjuk velük, hogy őket is Isten annyira szereti, hogy az ő egyszülött fiát elküldte erre a világra, és őket is szeretné befogadni az isteni családjába, szeretné őket gyermekeivé fogadni, és erre megvan a lehetőség. Tehát Isten szeretete mindenki számára elérhető, és minden ember el kell, hogy döntse, hogy elfogadja, vagy elutasítja ezt a szeretetet. És minden hívő el kell, hogy döntse, hogy én elhiszem, hogy Isten szeret engem, vagy pedig elutasítom ezt a gondolatot, és azt mondom, hogy hát nem lehet, hogy egy szerető Isten ezt megengedte volna. Én bátorítok mindenkit, hogy higgyük el, és fogadjuk el Isten irántunk való szeretetét.
0: És majd akkor ezt a szót, hogy szeretet, szerintem össze kell hoznunk ezzel, hogy evangélium, ugye? Szinte az evangélium is azt jelenti, hogy szeretet. De ez azért jutott az eszembe most, mert amit mondtál, hogy igen, Isten azért szeretett, hogy segítsünk neki, hogy az egész világot a szeretet tudja sugározni. És ezt mutatta nekünk ez a történet, ami ott van a Bibliában, hiszen amikor üldözte a hívőket Tarzuszi Saul, ugye Pál apostol, majd később magát átnevezte Pálnak, akkor Jézus megszólította és utána megkapta azt az üzenetet, hogy azért lettél kiválasztva, hogy menj és hirdesd az evangéliumot a pogányoknak. Vagyis, hogy miért nem, akkor miért nem azt csinálta Jézus, hogy akkor minden pogányt ugyanúgy megszólította volna, mint ahogy Pál apostolt, akkor még Saul volt, hanem ránk bízta. És a szeretet is a világosság a világnak, ugye? Ezt kéri tőlünk, hogy igen, igen, azért szeret bennünket, hogy ezt a szeretetet tudjuk továbbítani.
1: Én azt mondanám, hogy Isten azért szeret, mert ő szeretet, tehát az ő lényének elidegeníthetetlen tulajdonsága a szeretet, tehát Isten képtelen lenne arra, hogy ne szeressen, mivel az ő lényege, az ő lényéből fakad ez a szeretet, és amióta megteremtette az embert, azóta minden emberre kiterjed Isten szeretete. Mondja a Biblia, hogy Isten felhozza a napot a jókra és gonoszokra, esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Isten nem csak azokat szereti, akik őt szeretik. Viszont Isten különleges kapcsolatban van azokkal, akik elfogadják ezt a szeretetből nyújtott ajándékot, az üdvösség ajándékát. Azt mondja a Biblia, hogy akik befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tehát hit által válunk Isten gyermekeivé, és abban a kiváltságban van részünk, hogy Isten szeretetét sugározhatjuk az emberek felé, és megmutathatjuk, hogy az a szeretet, ami a mi életünket megváltoztatta, hogyan tudja az ő életüket is bearanyozni. Jézus mielőtt felment volna a mennybe, az ő feltámadása után azt a parancsolatot adta a tanítványainak, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve, vagy más szóval bemerítve őket, az atyának, a fiúnak és a szentlélek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Persze Isten tehette volna másképp, felírhatta volna az égre az evangéliumot, elküldhetett volna több ezer angyalt, de ő mégis így döntött, hogy a tanítványok által fogja a következő nemzedékeknek továbbadni az evangélium üzenetét, és Istennek biztos megvan az oka arra, hogy miért döntött így. Nekünk nem az a feladatunk, hogy megkérdezzük, hogy vajon miért nem jelenik meg Jézus minden egyes embernek úgy, ahogy Saulusnak megjelent, hanem az a küldetés, amit ránk bízott, hogy Istennek ezt a szeretetét és az ebből fakadó ajándékot, az üdvösség ajándékát és az erről szóló üzenetet továbbítsuk minden ember felé. Ez az igazi szeretet. Akkor mondhatjuk, hogy szeretjük az embertársainkat, hogyha azt az üzenetet, ami megváltoztathatja az ő életüket, ezt megosztjuk velük. Amikor Jézust megkérdezték, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor ő a szeretet parancsát említette. És nincsen ennél nagyobb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Viszont hozzátette, hogy a második hasonlatos ehhez, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor Istent szeretjük, azt azzal is meg tudjuk mutatni, hogyha az embertársainkat szeretjük, mert ők ebből fogják meglátni Isten szeretetét.
0: Igen, kedves hallgatóink, akkor mindig javasoljuk, hogy hallgassák meg, illetve gondolják át, amit hallottak most Kis Zoltán testvértől.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Kis Zoltán testvérrel, és hadd kérdezzem meg, hogy mi a véleményed arról, hogy ugye erről most beszéltél a szeretet, de ha rám néz valaki, vagy te rád néz valaki, akkor sugározzuk a szeretetet, lássa, de ha egy gyülekezetre ránéz valaki, akkor is szerintem a szeretetet kéne látja, vagy egy egyházra ránéz valaki, rágondol, akkor ugyanúgy. És most beszéltünk erről, hogy tapasztalat, vagyis, hogy most 2000 éve a történelem nagyon érdekes. Arról, hogy igen, akkor mindig a szeretet sugározott a világnak, az egyházakból, a gyülekezetekből, a papokból, vagy a hívőkből?
1: Én hiszem azt, hogy az igaz hívők mindig igyekeztek arra minden történelmi korban, hogy megmutassák Istennek ezt a szeretetét, még akkor is, amikor korábbi, ugye a római birodalom időszakában is a keresztények kiemelkedőek voltak, és mindenki tudta róluk, hogy ők keresztények. Például voltak olyan csecsemők, amiket az emberek kiraktak, a keresztények befogadták ezeket a csecsemőket, és felnevelték őket. És én hiszem, hogy ez is például hozzájárult a kereszténység elterjedéséhez, hogy a keresztények ilyen módon megmutatták Istennek a szeretetét, hogy odafigyeltek azokra, akik elhagyottak, akik szerényebb körülmények között élnek, vagy akik nehézségeken mennek keresztül, és ő feléjük is kimutatták a szeretetet. Tehát a gyülekezetben nem számított az, hogy valaki rabszolga, vagy szabad, Pál apostol hangsúlyozta is ezt, hogy itt a megtérés szempontjából mindegy, hogy valaki férfi, vagy nő, gazdag, vagy szegény, szolga, vagy szabad, a kereszt lábánál egyenletes a talaj, azt szokták mondani, ott nincsenek ilyenfajta különbségek. És hiszem, hogy a történelem során mindig voltak olyan igaz hívők, akik Isten szeretetét megmutatták azzal, hogy az evangéliumot továbbadták. Az igaz evangéliumot, a hit általi üdvösség evangéliumát. És ezzel megmutatták még akkor is, amikor voltak teológiai viták, mindig voltak olyan keresztények, olyan hívő emberek, akik a szeretet parancsát komolyan vették, és nem csak egyéni szinten, de a gyülekezeti szinten is meg tudták mutatni Istennek a szeretetét, hogy a gyülekezet egy olyan családdá, egy olyan befogadó közösségé vált, ahol nem számított az, hogy valaki milyen származású, nem számított, hogy milyen anyagi helyzetű, nem számított, hogy idős vagy fiatal, férfi vagy nő, hanem az számított, hogy ő is Isten gyermeke, és együtt szeretnénk járni a tanítványság útján szeretetben.
0: Igen. Idézzük, amit már korábban, hogy igen, ez a szó, hogy szeretet, az én mondtam az előbb, hogy evangélium, de Pál apostol azt mondta, így fogalmazta meg, nem ő szerintem, hanem ugye, mert azt ígérte nekik Jézus, hogy ti az evangéliumot úgy fogjátok tudni majd leírni, vagy létrehozni a Bibliát, hogy a Szentlélek segít ebben nektek majd.
1: Így van, vagyis, én is hiszem, hogy a Szentlélek
0: így van, és akkor így van, de akkor Pál apostol is, igen, hát persze a Szentlélek, akkor mondjuk el, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, de én azt gondolom, hogy a régen, még a reformáció előtt nem nagyon beszélgettek ilyen témákról a papok, illetve akkor annak idején még le volt tiltva, hogy nem olvashatják a Bibliát a hívő emberek, hanem csak hallgassák meg a papoktól a prédikációt, illetve néhány igét szoktak írni a falra. De utána nagyon érdekes volt az a történet, amit egyébként egy filmben mutatnak nekünk, bár biztos olvashatjuk is például Luther Márton történetét, mert sokat tudunk róla olvasni, de ott, amikor ő lefordította az Új Szövetséget először német nyelvre, és a filmben is úgy jelenik meg, hogy hú, nagyon sokszor így beszélt arról, hogy jó, ez a szó, görög, latinból. De én szerintem előtte, amikor ő elkezdte ezt a reformációt, akkor nagyon ideges volt sokszor, ahogy viselkedett az egyházzal, ami történt, de amikor én úgy láttam a filmben, hogy amikor lefordította az evangéliumot, akkor megtanulta ezt a szót, hogy mi a szeretet, a lélek gyümölcse a szeretet, és ezért teljesen utána másképp viselkedett. És a tapasztalat érdemes átgondolni erről, ugye?
1: Igen, ez egy érdekes gondolat, nem Na. tudjuk, hogy a film mennyire hitelesen mutatja igen, be, vagy igen. hogy Luther mennyire volt valóban ilyen, tehát a legapróbb részleteket nem ismerjük, de mégis Lutherrel kapcsolatban el lehet mondani, hogyha nem is mindenben értünk vele egyet feltétlenül, de mégis ez, hogy ő visszahelyezte a hangsúlyt arra, ami ugye kezdettől fogva egy fontos dolog volt, hogy legyen egy személyes ismeret, hogy ne csak egy közvetítőn keresztül, hanem hogy mindenki személyesen megismerhesse Isten igéjét, és vette a fáradtságot, hogy lefordítsa a Bibliát arra a nyelvre, amit az emberek anyanyelvként beszélnek. Én voltam is egyébként Németországnak azon a részén, ahol Luther életének eseményei játszottak. Wittenbergben is, és Wartburgban is, ahol Luther ugye tevékenykedett, és ő óriási szerepet játszott abban, hogy a Biblia ne csak egy művelt egyházi réteg számára legyen hozzáférhető, hanem valóban maguk az emberek az anyanyelvükön elolvashassák Isten igéjét, és az ige közvetlenül szólhasson hozzájuk. Illetve egy másik nagyon fontos dolog Lutherrel kapcsolatban, hogy ő hangsúlyozta, hogy kegyelemből van üdvösség hit által, a Krisztusba vetett hit a lényeg, és nem pedig a mi emberi jó cselekedeteink. Én is láttam évekkel, talán évtizedekkel ezelőtt ezt a filmet Lutherrel kapcsolatban, és nekem az volt egy olyan momentum, egy mozzanat, ami megmaradt a filmből, amikor elment a Vatikánba, és ott látta, hogy emberek lépcsőről lépcsőre mennek föl, és minden egyes lépcsőn imádkoznak, meg megnézik a régi szentek koponyáját, és így tovább, és hogy őt mennyire taszította ez az egész dolog, hogy az emberek a jó cselekedeteiktől várják, hogy majd kevesebb időt töltsenek a purgatóriumban. Egyébként ez egy olyan dolog, amiről a Biblia nem beszél, ez egy későbbi gondolata, tisztító tűz gondolata. És Luther azt mondta, hogy térjünk vissza a Bibliához. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia. Különösen a római levél nagy hatással volt rá, ahol azt mondja a Biblia, hogy megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, ugye Róma 5. részében ezt olvassuk, és ezzel egyetérthetünk, amit Luther mondott, hogy kegyelemből hit által van a megigazulás, és nem a mi jó cselekedeteink szerint, mert az Efézusi levél 2. részében, a 8.-9. versben szintén ugye Pál apostol így fogalmazta meg a Szentlélek ihletését követve, mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek kérkedjék, hogy ne dicsekedjünk azzal, hogy hát igen, az én jó cselekedeteim is kellettek ahhoz, az én imáim a

0: mit mond Lutherről, tehát hogy nem azt mondta, hogy én akarom megmondani, hanem nézzük meg, mit mond a Biblia. Legyen a Biblia a tekintélyünk. Vegyük a Bibliát, mint tekintélyt. És vegyük figyelembe, hogy az emberek, akik Isten gyermekei, saját maguk is képesek olvasni a Bibliát, értelmezni a Bibliát, és Isten képes szólni hozzájuk. És ehhez nem kell megtanulni latinul, hanem tegyük lehetővé, hogy az emberek az anyanyelvükön olvassák. És én hálás vagyok azoknak is, akik magyar nyelvre lefordították a Bibliát, hogy ezt magyarul olvashassuk. És ez egy nagyon bátor dolog volt akkoriban úgymond szembeszállni a nagy katolikus egyházzal, és a 95 pontot kitűzni ott a vártemplomnak a kapujára, és egyébként voltam is ennél a templomnál, láttam azt a kaput. De ez egy nagyon bátor dolog volt, hogy az a meggyőződés, ami kialakult benne azáltal, hogy csak elkezdte tanulmányozni a Bibliát, ez arra indította őt, hogy szembe menjen azzal, ami helytelen volt, és amit nem biblikusnak látott. Úgyhogy én hiszem, hogy ez is a szeretetnek a megnyilvánulása, mert ő szerette Istent, szerette Isten igéjét, és szerette az embereket annyira, hogy dolgozott azért, hogy a kezükbe adhassa az anyanyelvükön Isten igéjét, hogy személyesen tanulmányozhassák azt, és volt benne annyi szeretet, hogy szembe állt azokkal a gondolatokkal, amik nem voltak a Bibliával összeegyeztethetők.
1: Igen, de ez érdekes volt akkor is, és Luther Márton ezt kezelte, hogy most beszélsz, hogy latin. Miért? Mert nem engedték nekik, hogy németre lefordítsa, akkor latinra miért? Miközben eredeti görög, igaz? Hogy a rómaiak is, akkor miért nem a görög nyelvet használták az eredeti evangéliumról? Tehát, hogy nagyon érdekes ez, de Luther rájött arra, és ezt most utána mindenki elismeri, mindenki, hogy ez a szó, hogy reformáció, most október a reformáció hónapja, hogy ez hatalmas hatással volt az egész világra. De úgy tudjuk, hogy szinte a leggyorsabban még magyarra is lefordítottuk, igaz? És utána több nyelven, úgy utána terjesztették az egész világra. De ez is mind szerintem, amit Luther képviselt, ő azt akarta, hogy megmeneküljenek emberek.
0: Igen, én hiszem, hogy egy jó meggyőződés vezette őt, de ő neki az eredeti gondolata az volt, hogy ő megpróbálta megreformálni a katolikus egyházat, és amikor rájött, hogy ez nem fog működni, igen, akkor indult el gyakorlatilag ezek, igen, a reformáció egyházak. De azt, igen, hozzá, de szeretném tenni azért, hogy például a baptistákat is sokan a protestánsok közé sorolják. Az én meggyőződésem szerint a baptisták nem a protestánsok közé tartoznak, és nem a reformáció gyülekezetei között említendők, mert léteztek már akkor Luther idejében olyan csoportok, akik baptista hitelveket vallottak, még akkor is, hogyha nem baptistának nevezték őket, és Luthertől eltérő nézeteket vallottak, például a keresztelést illetően, mert Luther ezt a katolikus gyakorlatot, a csecsemő keresztelést megtartotta, viszont vannak olyan gyülekezetek mai napig is, amelyek voltak már Luther idejében, amelyek a felnőtt keresztséget gyakorolták, és ebben nem volt egyetértés Lutherrel, és a mai napig is vannak olyan egyházak, ahol gyakorolják a csecsemő keresztséget, és vannak olyanok, ahol azt mondják, hogy a bibliai példában, a bibliai mintában azt látjuk, hogy akik hitüket megvallották, és Krisztusba vetett hitükről bizonyságot tettek, azokat merítették alá, vagy azokat keresztelték meg. Tehát például ezt érdemes megemlíteni, illetve hogy az úrvacsorával kapcsolatban is voltak viták, ebben most nem akarok mélyen belemenni, de hogy a reformáció egyházai között is voltak eltérések például ebben a tekintetben Luther, Zwingli, Calvin között, hogy az úrvacsorát hogyan értelmezték. De mondom, ebben nem akarok feltétlenül belemenni, inkább azt akarom hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a személyes életünkben is egy megújulás, most, hogyha így az októberre a reformáció hónapjaként gondolunk, akkor megvizsgálhatjuk a saját életünket, hogy milyen szempontból van szükség megújulásra, és hogyan tudnánk még jobban kimutatni a szeretetünket a keresztény testvéreink felé, és hogyan tudjuk kimutatni a szeretetünket azok felé, akik még nem Isten gyermekei, azáltal, hogy az evangéliumot továbbadjuk nekik.
1: Hát igen, és ez úgy van, hogy hogy annak idején

0: nem a Biblia vezette igazából az egyházat, hanem a római császár. Ő határozta meg. Ő kérte, hogy akkor térjenek át a szombatról a vasárnapra, meg egy csomó minden. De Luther Márton visszaugrott, és azt mondta, hogy szól a szkriptúra, vagyis, hogy ne csináljunk semmit, illetve amikor őt vádolták, akkor is azt kérte, hogy jó, de akkor csak a Bibliából vádolják őket, hogy ami ott van, azt nem jól mondja, nem jól csinálja. Mert amiket írt, az mind egyben volt a Biblia tartalmával, ugye?
1: Igen, én hiszem, hogyha az életünket Isten igéjére alapozzuk, akkor nem fogunk csalódni. De hogyha arra alapozzuk, amit emberek mondanak vagy tanítanak, ez lehet egymásnak ellentmondó. Ez a különbség Isten igéje és az emberi vélemények között. Én tudomásom szerint, ha bár nem vagyok ennek nagy szakértője, hogy a katolikus egyházban mi hogy van, de én úgy tudom, hogy három forrása van a tekintélynek, a Biblia mellett a hagyomány és a pápa ex cathedra kijelentései. Viszont Luther, amikor ezt megvizsgálta a Szentírás alapján, azt mondta, hogy ne hagyományok alapján döntsünk, ne azt mondjuk, hogy hát azért csinálunk valamit így, mert mindig is így csináltuk az elmúlt évszázadokban, vagy ne azért, mert a pápa éppen ezt mondta, hanem azért, mert Isten ígéjében ez van. Mert Isten szava, az Istentől ihletett ige az életünknek a vezérfonala. És azzal tudjuk megmutatni az Isten iránti szeretetünket, hogyha a Szentíráshoz ragaszkodunk, és arra alapozzuk az életünket. Jézus azt mondta, hogy aki hallja az ő beszédeit, és megcselekszi azokat, az hasonló egy bölcs emberhez, aki sziklára építette az életét, és amikor fúj a szél, és esik az eső, és jön az árvíz, az a ház biztosan fog állni. Nem fog összedőlni, mert biztos alapra van építve. Ilyen biztos alap a Biblia. De azt is mondta, hogy a balga ember homokra építi az ő házát, és akkor fúj a szél, esik az eső, és jön az árvíz, és összedől az a ház, és nagy lesz annak a háznak a romlása, mert nem Isten igéjének szilárd alapjára volt építve, hanem az emberi vélemények folyamatosan változó futó homokjára, ami nem jelent biztos alapot. És ezért van az, hogy bizonyos korszakokban mondjuk a katolikus egyház ezt tanította, aztán utána mást tanít. De hogyha Isten igéjéhez, a Bibliához ragaszkodunk, akkor nem azt fogjuk nézni, hogy most egy egyház mit tanít, vagy egy ember, egy vallásalapító, vagy egy reformátor, vagy bárki, hanem ragaszkodjunk a Bibliához, ragaszkodjunk Isten igéjéhez. És annak idején, amikor Isten az én életemben elkezdett munkálkodni, akkor engem ez ragadott meg. Például az egyik ilyen baptista hitelv, hogy a hitünk és gyakorlatunk egyedüli alapja a Biblia. Tehát nem valamiféle más forrás, nem egy emberi vélemény, vagy érzések, vagy megtapasztalások, vagy hagyományok, hanem egyedül a Szentírás. És hogyha valaki a Bibliából meg tudja mutatni, és be tudja bizonyítani, hogy ez így van, akkor én azt fogom hinni, és azt fogom gyakorolni. És ezért nagyon fontos, hogy az Isten igéje iránti szeretetünk kell, hogy megnyilvánuljon abban, hogy az életünket Isten igéjére alapozzuk. A 119. Zsoltárban rengeteg olyan igevers van, ami arra mutat, hogy a zsoltáríró mennyire szerette Isten igéjét. És hogyha mi is hasonlóképpen szeretettel fordulunk Isten igéjéhez, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy az valóban édes és gyönyörködtető. Hadd olvassak fel néhány verset a 119. Zsoltárból, amelyek arra vonatkoznak, hogy mennyire fontos szeretni Isten igéjét, mert a szeretetnek ez az egyik megnyilvánulása. A 103. vers azt mondja ebben a Zsoltárban, mi édes az én ínyemnek a te beszéded, méznél édesebb az én számnak. Tehát szerethetjük Isten igéjét, mert édes. Szerethetjük, mert értékes. Értékesebb, mint az arany. És tisztább mindennél gyönyörködni lehet ebben az igében. És a zsoltáríró többször használja ezt a szót, hogy gyönyörködöm. Azt mondja a 47. vers, és gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretett. Tehát ő gyönyörködött Isten igéjében, és mi is, hogyha olvassuk az igét, és tudunk benne gyönyörködni, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egyre jobban és jobban szeretjük. A következő vers azt mondja, hogy felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. Tehát minél többet gondolkodunk róla, annál inkább fogunk tudni szeretetet tanúsítani iránta. Azután a 167. vers azt mondja, hogy fogunk tudni engedelmeskedni is az igének, hogyha szeretjük. Azt mondja a 167. vers, az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem. Tehát minél jobban szeretjük Isten igéjét, minél jobban szeretjük Istent, annál inkább fogunk tudni engedelmeskedni. Azért mondta Jézus, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És valóban, hogyha szeretjük Istent, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy az ő parancsolatai nem nehezek, hanem ezek erőt adnak, ezek megóvnak az elbukástól. A 165. vers azt mondja, a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Tehát, hogyha kedveljük, hogyha szeretjük Isten igéjét, akkor megtapasztaljuk, hogy ez megvéd bennünket az elbukástól, a fájdalomtól. Vagy a 159. vers, ahol azt mondja, lásd meg, Uram, hogy a te határozataidat szeretem, a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem. Tehát amikor szeretjük Isten igéjét, és minden nap olvassuk, minden nap tanulmányozzuk, engedjük, hogy az legyen az életünk vezérfonala, akkor Isten egy megújulást ad az életünkben. És ez az igazi reformáció, amire személyesen szükség van, egy lelki megújulás. És hogyha ez megtörténik az életünkben, megtörténik a családunkban, megtörténik a gyülekezetünkben, vagy akár az egész nemzetünkben, az egész országunkban, küld Isten egy ébredést, akkor annak biztos, hogy ez lesz az alapja, hogy vannak emberek, akik szeretik Istent, szeretik Isten igéjét, szeretik olvasni és tanulmányozni a Bibliát, szeretnek imádkozni, szeretnek bizonyságot tenni a hitükről, és Isten szeretete képes ragyogni ebben a sötét világban. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy olvassuk és tanulmányozzuk minden nap a Bibliát. Hiába mondja valaki, hogy jaj, hát én szeretem a Bibliát. Ez csak üres szó lesz, hogyha nincs mögötte az, hogy én szeretem annyira a Bibliát, hogy minden reggel kinyissam és olvassam. Hiába mondja valaki, hogy én szeretek imádkozni, hogyha nem veszi minden nap a fáradtságot, hogy fölkeljen annyival előbb, hogy tudjon reggel időt tölteni Istennel. Hiába mondja valaki, hogy hát én szeretem Istent, de hogyha nem engedelmes Isten parancsolatainak, már pedig hogyan lehetne engedelmes, hogyha nem is olvassa a Bibliát, és nem is tudja meg? Vagy mondhatja valaki, hogy hát én szeretem a gyülekezetemet, de hogyha aktív a gyülekezetében, hogyha nem szolgál, hogyha nem vesz részt rendszeresen az Isten tiszteleteken, akkor hogyan mondhatja, hogy én szeretem a gyülekezetemet? És mindenkit szeretettel várunk Óbudán, az Életvíz Baptista gyülekezetben, minden vasárnap 10 órakor vannak Isten tiszteleteink, és ebben az évben minden vasárnap a szeretetről szól a prédikáció, Isten szeretetéről, és hogy hogyan tudjuk a gyakorlatba ültetni. Például most egy sorozatot folytatunk a szeretet tulajdonságairól az 1. Korintusi Levél 13. része alapján, amit a szeretet himnuszának is szoktak nevezni. És hogyan mondhatjuk azt, hogy szeretjük a keresztény testvéreinket, hogyha például a konfliktusainkat nem rendezzük velük, hogyha haragtartók vagyunk, hogyha pletykálkodunk másokról. Hogyan mondhatjuk azt, hogy szeretjük az elveszett, a Krisztus nélkül élő embereket, hogyha nem vesszük a fáradtságot, hogy megszólítsuk őket az evangélium üzenetével, vagy nem tesszük félre a félelmünket, hiszen a teljes szeretet kiűzi a félelmet, a félelem gyötrelemmel jár. És hogyha meghagyjuk az embereket a félelemben, a haláltól való félelemben, és nem mondjuk el nekik a megoldást, akkor igazából nem szeretjük őket. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy kérjük Istent, hogy segítsen nekünk, hogy az ő szeretetét tovább tudjuk adni, hogy lehessünk fények ebben a sötét éjszakában, így lehetünk a világ világossága, és így lehetünk Isten szeretetének a visszatükrözői ebben a világban.
0: Hát pontosan ezt akartam én is utolsó mondatként mondani, amit te, úgyhogy igen, a szeretet legyen a világ világossága. Kedves hallgatóink, akkor köszönjük a mai beszélgetést Kis Zoltánnak, az Óbudai Életvíz Baptista Gyülekezet lelkipásztorának, és várjuk majd őt később is a továbbiakban, a folytatásban. Úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Vigasztalás a hazatérni készülő számára. A mai ige: Első Mózes 50:24. Azután József ezt mondta testvéreinek: én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Gondolatok az ígéről. József a testet öltött gondviselés volt fivérei számára. De meg kellett halnia, és így meg kell halnia olyan szerettünknek is, aki életünk útján sokat jelentett számunkra. József halála után Egyiptom soha többé nem lehetett már ugyanaz testvérei számára, mint életében, ahogyan számunkra is megváltozik a világ, és már nem ugyanaz többé, mint szeretett hozzátartozónk életében volt. De nézzük, hogyan enyhítette Isten fájdalmukat a nagy gyászban. Ígéretet kapnak, hogy az élő Isten rájuk fog tekinteni. Mekkora kitüntetés ez? Micsoda vigasztalás? Szinte a földre jött mennyország. Ó, Urunk, kérünk, tekints ránk ma, térj be hozzánk, bár jól tudjuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy gondolj ránk. Az ígéret azonban még többet is mond. Az Úr elvezeti őket más földre. József halála után Egyiptomban egyre kevésbé lesznek kedveltek, fokozatosan a szolgaság házává válik számukra az ország. De nem maradnak ott mindvégig. Isten kiszabadítja őket, és elvezeti az ígéret földjére. A mi itteni sírásunk sem tart örökké, egyszer mi is elmegyünk innen a dicsőség honába, ahol együtt leszünk szeretteinkkel. És így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az ígékkel. Október, mint szent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető, a latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárokban főként Mindszent havaként említik, jó lehet a Minden Szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az őszhó, magvető hava elnevezést is, bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai asszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelegdő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sün, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én Dénes napján, ha északról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk. De ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én orsolya. Amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a magyarok nagyasszonya napja, 23-a az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Elindult tegnap az október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség tegnap, október 1-én csütörtökön 18 órától volt a Deák téri evangélikus templomban, amelyen ígét hirdetett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködtek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Az indulás elején 17 óra 30-tól térzenével szolgált az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola.
1: Kulturális programajánló.
2: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata a debreceni nagy templomban. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, holnap után már október első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára, a Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg tegnaptól holnapig, október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és a környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra a református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. 6. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-a és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták, felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak, szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét mától vasárnapig, október 2-a és 4-e között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől, a félelmeinktől, a kötöttségeinktől? Vagy csak azt hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk, és ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, Tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi utca 8-12.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Az erőszakmentesség, vagyis a béke világnapja. Az ENSZ közgyűlése 2007-ben Gandhi születésnapját, október 2-át nyilvánította az erőszakmentesség világnapjává. A humanista mozgalom örömmel fogadta a nyilatkozatot, és szerte a világon, így Budapesten is szervez akciókat. Az erőszakmentesség nem csak történelemlecke. Az erőszakmentesség az egyetlen kiút. Az erőszakmentesség egy erkölcsi irányultság és társadalmi technika, amely elutasítja a fizikai, gyakran mindenféle erőszakot a társadalmi, gazdasági és politikai célok elérésére, illetve a másoktól elszenvedett erőszak, mind az elnyomás, mind a nyílt agresszió megállítására. Alternatívaként számtalan módszert javasol, például az oktatást, felvilágosítást, meggyőzést, állampolgári engedetlenséget. Míg korábban az erőszakmentesség a pacifizmus szinonimája volt, addig napjainkra sok társadalmi mozgalom a társadalmi változások eszközeként tekint rá, és nem csupán a háborúval kívánja szemben állítani. Pontírásos új szövetséget mutattak be a Református Szeretetszolgálat ünnepi hálaadó istentiszteletén. A Református Szeretetszolgálat vakmissziója ünnepi hálaadó istentiszteleten mutatta be a legújabb, mérföldkőnek számító kiadványát, a teljes terjedelmében kinyomtatott Braille írásos új szövetséget. A különleges eseménynek a Szeretetszolgálat budapesti székházának bodoki terme adott otthont, az alkalmon az egyház vezetése, a vakmisszió munkatársai és a meghívott gyülekezeti közösség együtt adott hálát az elvégzett munkáért, és azért, hogy Isten igéje a látássérülteknek is kézzel foghatóvá és akadálytalanul hozzáférhetővé vált. Az egybegyűlteket Balog Róbert, a Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese köszöntötte, kiemelve az alkalom ünnepélyességét és a közösség összetartó erejét. Ezt követően közös éneklésre hívta a jelenlévőket, akik a hagyományos református énekeskönyv, valamint a kifejezetten látássérültek számára készült nagybetűs énekeskönyv kijelölt dicséreteit zengték együtt. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Marad a száraz vénasszonyok nyara. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel. Most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható. A következő napokban alapvetően csendes, száraz és napos őszi idő várható. A napi hőingás jelentős lesz, de a hétvégén is folytatódik a szép őszi idő.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban a budapesti Monteverdi kórus felvételeiből készült összeállítást hallgathatjuk.

Viva Musica. Évszázadok kóros muzsikái. Elhangzott műsorunkban a budapesti Monteverdi kórus felvételeiből készült összeállítást hallgathattuk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az erőszakmentesség, vagyis a béke világnapja. Az ENSZ közgyűlése 2007-ben Gandhi születésnapját, október 2-át nyilvánította az erőszakmentesség világnapjává. A humanista mozgalom örömmel fogadta a nyilatkozatot, és szerte a világon, így Budapesten is szervez akciókat. Az erőszakmentesség nem csak történelem lecke. Az erőszakmentesség az egyetlen kiút. Az erőszakmentesség egy erkölcsi irányultság és társadalmi technika, amely elutasítja a fizikai, gyakran mindenféle erőszakot a társadalmi, gazdasági és politikai célok elérésére, illetve a másoktól elszenvedett erőszak, mind az elnyomás, mind a nyílt agresszió megállítására. Alternatívaként számtalan módszert javasol, például az oktatást, felvilágosítást, meggyőzést, állampolgári engedetlenséget. Míg korábban az erőszakmentesség a pacifizmus szinonimája volt, addig napjainkra sok társadalmi mozgalom a társadalmi változásokhoz közeként tekint rá, és nem csupán a háborúval kívánja szemben állítani. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét mától vasárnapig, október 2-a és 4-e között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől, a félelmeinktől, a kötöttségeinktől? Vagy csak azt hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk, és ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi utca 8-12. Pontírásos új szövetséget mutattak be a Református Szeretetszolgálat ünnepi hálaadó istentiszteletén. A Református Szeretetszolgálat vakmissziója ünnepi hálaadó istentiszteleten mutatta be a legújabb, mérföldkőnek számító kiadványát, a teljes terjedelmében kinyomtatott Braille írásos új szövetséget. A különleges eseménynek a Szeretetszolgálat budapesti székházának bodoki terme adott otthont, az alkalmon az egyház vezetése, a vakmisszió munkatársai, és a meghívott gyülekezeti közösség együtt adott hálát az elvégzett munkáért, és azért, hogy Isten igéje a látássérülteknek is kézzel foghatóvá és akadálytalanul hozzáférhetővé vált. Az egybegyűlteket Balogh Róbert, a Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese köszöntötte, kiemelve az alkalom ünnepélyességét és a közösség összetartó erejét. Ezt követően közös éneklésre hívta a jelenlévőket, akik a hagyományos református énekeskönyv, valamint a kifejezetten látássérültek számára készült nagybetűs énekeskönyv kijelölt dicséreteit zengték együtt. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel, most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm a hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Máté evangéliumának 19. fejezetében, és a 3. verstől a 6. versig terjedően a következőképpen. Ekkor farizeusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle. Szabad az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Ő pedig így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza.

0: Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy nem csak az emberi házasság az, ami tőled szereztetett, hanem az a szövetség is, amit te kötöttél az emberrel. És köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban, a te fiadban, aki oda adta értünk az életét, meghalt a mi bűneinkért és föltámadt a mi megigazulásunkért, elképzelhetetlen jegy ajándékkal pecsételted el az egyházat, a te testedet magad mellett. Köszönjük neked azt, hogy úgy gondolhatunk ezekre az eseményekre, mint a te szerető atyai döntésedre, hiszen úgy szerettél bennünket, hogy odaadtad a te egyszülött fiadat. És szeretnénk hittel válaszolni erre a szeretetre, és szeretnénk megérteni, hogy amikor szövetségre hivatkozol, és a házasságnak a példáját tárod elénk újra és újra a Szentírás lapjairól, akkor nem az emberi fej, az emberi elme, az emberi gondolkozás szerinti hűségről és szövetségről van szó, nem felrúgható, nem kikezdhető, nem átléphető, hanem olyan szövetséget ajánlasz, amelyik az örökké valóságnak szól. Segíts, hogy miközben beszélgetünk, miközben a te igéd forog a szívünkben és a kezünkben is, olyan hozzászólásaink legyenek, amelyek tőled valók, és amelyek építik hallgatóinkat, nézőinket is, de nekünk magunknak is segítenek megvallani a hitünket, és segítenek egymást is tovább vezetni a hit útján. Köszönjük, hogy meghallgatsz a feltámadott Jézusért. Amen. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket a következő Biblia tanulmányunknak az átvételékor, és sok szeretettel köszöntjük azokat, akik valamilyen médium segítségével hallanak bennünket, és a mostani tanulmányunk a harmadik, hasonlatok a házasság köréből. A házasság az mennyei eredetű, Édenből származik, sok minden változáson átment, sok mindenben alakult, és azt látjuk, hogy valahogy elveszítette az eredeti formáját. Isten eredetileg úgy rendelte, hogy egy vőlegény, egy mennyasszony, egy férj, egy feleség. Ma azonban a modern világban a házasságok is meggyengültek, mint ahogy az Isten képűségünk, mint ahogy meggyengült az Isten tiszteletünk, az Istennel való kapcsolatunk. És nagyon fontos, hogy a házasság kapcsán az Istennel való kapcsolatunkat revidiáljuk. Nagyon érdekes, a héber nyelvben a házasság és az Istenre vonatkozólag ugyanaz a szó, ugyanaz az ige szerepel, ismerni. Ismerni. Az Istent is megismerjük, és Ádám is megismerte az ő feleségét, Évát. Nyilván a két ismeret gyakorlati téren egészen mást jelent, de ezzel az egy kifejezéssel foglalja össze a mi Istennel való kapcsolatunkat, illetve a házasságban való egymás irányú kapcsolatunkat. Ennyi kis bevezető után nézzük az egy test gondolatát, az Efézusi Levél 5. fejezet 29. versétől a 32. verséig. Székely Marika.
2: Mert a maga testét soha senkit nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat. Mint hogy tagjai vagyunk az ő testének. Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
1: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy itt a házasságnak az ABC-je megvan valahogy fogalmazva, de ezen a mai modern sok minden, a modern világ sok mindent alakított, változtatott. Kinek milyen gondolata van, Jakó testvér?
3: Én egy picit még visszatérnék a bevezetőhez, hogy Elképesztően egyszerű és elképesztően sokat mondó ez a történet, Ó és Új Szövetségbe. Hát egy olyan irodalmi műfaj, amit nem lehet elmagyarázni. Annyira szép és gyönyörű, és a Szentírás tele van, és ez is a családi intézményt tanítja, és a Istenhez való viszonyunkat, a megváltás történetnek is a nagy-nagy tanító lényege a házasság. Tehát azt mondtam, hogy elképesztően irodalmi műfaj, amit nem lehet enni, talán ezt is merészen kimerre mondani, hogy ennél szebben és ennél gyönyörűbben nem lehet kifejezni mindazt, amit ezzel a történettel tanítani akar a Szentírás.
1: A házasságban nem csak érzelmek vannak, hanem értelem, de nem csak értelem, hanem érzelem is. Marika?
4: A Biblia feljegyzése szerint a házasság intézményét Isten volt az, aki létrehozta, és csodálatos Ádámnak és Évának a kapcsolata, hiszen Isten azt mondja, hogy segítőtársat szerzett nékik, és nekünk is, akik házasságban vagyunk, egymás segítését kell munkálnunk.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
0: Az az igazság, hogy amikor a házasságnak a képét boncolgatjuk, és emberi viszonylatban beszélünk, akkor is nagyon sok nehéz téma vetődik föl, de amikor a Szentírás, különösen Pál apostol emel rajta egyet, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a mi házasságunk kell, hogy egy példa legyen arra, hogy milyen az egyház és Krisztus viszonya, akkor ez meg szinte dermesztő, ha arra gondolunk, hogy hát mit is kéne egy keresztény házasságnak mutatni mindenki számára. Egyrészt a gyülekezeten belül is, másrészt pedig kéne mutatni a világ számára is. Ma nagyon büszkén mondják sokan, és ezt ne tessenek jó néven venni tőlem, hogy ezt a szót használom, hogy a keresztény házasságok azok semmiben nem különböznek a világi házasságoktól, mert hogy ugyanúgy cívódásokkal, sokszor vállással, és de hát mi azért szeretjük az Urat. Ott, ahol mi ezt így kimerjük jelenteni, ott nincs mentségünk, én azt hiszem. Ha egyszer a Szentírás teljesen világossá tette, hogy a mi házasságaink azt teszik világossá, hogy hogyan szereti Krisztus az egyházat, akkor most én férfiként hadd beszéljek a férfiakhoz elsősorban. Tessék megnézni, hogy hova emelte ebben a fejezetben, az Efézusi Levél 5. fejezetben a mi szeretetünknek a mértékét, és nem Pál apostol, hanem az Isten lelke. És hogyha úgy kell szeretni a feleségemet, ahogy Krisztus szerette az egyházat, ha úgy kell megélnem a kapcsolatot, ahogy Krisztus adta önmagát, akkor ebben a dologban nem az a kérdés, hogy tudok-e mentséget találni magamnak, mert az nem olyan bonyolult, de Isten nem azt akarta, hogy jogászkodjak, és megpróbáljam megoldani a lehetetlent, hanem azt akarta, hogy vessem alá magam az Isten akaratának, és keressem az ő lelkének az erejét, keressem az igének az útmutatását, hogy tudom ezt megvalósítani. Mert különben rossz bizonyságtételt teszek.
1: Köszönöm szépen, László testvér.
5: Ugye a Bibliában a házasság az mindig egy férfi és nő kapcsolatát jelenti. Elég a mai dolgokra gondolni, ott tartunk, hogy már az alaptörvényben is le kell ezt rögzíteni, mert nem mindenki számára természetes. Amire én rá szeretnék mutatni, hogy gyakran az Isten előtt tett házassági fogadalmak sem tartanak élethosszig. És nagyon sokszor eleve úgy készülnek, hogy nem is lesz tartós ez a házasság, hiszen a jog is hozzásegít ehhez a házassági szerződéssel. Aki házassági szerződést köt, az eleve bekalkulálja, hogy ebben a házasságban jöhetnek olyan időszakok, amikor véget vetünk, és hogy elejét vegyük a vitáknak, előre lerendezzük amire én rá szeretnék mutatni. Nagyon sok minden szükséges a jó házassághoz, de ezek közül egyet emelnék ki. Az egymás iránti elkötelezettséget. És ezt azért tartom fontosnak, mert amikor az egyház és Jézus kapcsolatáról szó van, ott mindig hangsúlyos Jézus Krisztusnak az egyház iránti elkötelezettsége. A kérdésem a következő. Mi tudunk úgy elköteleződni akár a házastársunk, akár az egyházunk Jézus Krisztus iránt, ahogy ő elköteleződött velünk szemben? Mert minden ezen fordul meg. Ha elköteleződtünk, akkor minden vihart ki fogunk állni, és el fogjuk fogadni olyannak a házastársunkat, amilyen. Ha nem köteleződtünk el, akkor előbb-utóbb a menekülés veszi kezdetét, szabadulni a kapcsolatból.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István testvér.
6: A Laci utolsó szavával folytattam én, és én a házasságban nagyon fontosnak tartom, hogy a kapcsolat szót, tehát a kapcsolat lényegét. Ugye, mert a Szentírás is úgy indul, hogy azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül. Tehát Ádám és Éva is kapcsolat. És itt nagyon nehéz kérdés, amire a Tibor is utalt már, hogy tulajdonképpen nagyon fontos, hogy két ember lesz egy pár. Tehát egy pár lesz. És ez a két ember nem két tökéletes ember mindig, hanem az egyik ilyen, a másik olyan. Ugyanez az egyházi viszonylatban is, hogy úgy az van, hogy van egy tökéletes megváltó, és van egy tökéletességtől messze elmaradó mennyasszony. Tehát azt jelenti, tehát ez megint a kapcsolat lényegét húzza alá, hogy a kapcsolatot az örökké való kapcsolat. És tulajdonképpen arra is tanít nekünk ez a metafora, a házassági metafora, hogy tulajdonképpen Krisztus példáját is vegyük számításba. Először is, mert Krisztus is megbocsátott nekünk, ha nem vagyunk tökéletes. Tehát nagyon fontos a megbocsátási készség, a képesség. Másodszor nagyon fontos az, hogy ahogy a Krisztus is elfogad bennünket, mi hibáival együtt a másikat is el kéne fogadnunk. Tehát a megbocsátás, az elfogadás is, és ez meredek gondolat, de elmondom azért, hogy a házastársunkat azért előn kéne helyezni. Tehát minimum egyformának kéne tekinteni, de jobb esetben elén kéne helyezni. Ahogy is Krisztus is minket is mindenek előtt elő helyez bennünket.
1: Köszönöm szépen. Gyula?
3: Hát Laci bácsinak egyik szavába szeretnék kapaszkodni, hogy a vihar tornyosul, és azt nekünk látni kell, hogy megint egy olyan időszak előtt áll a világ, és ebben a házassági intézmény is, ami a legkeményebb és a legnagyobb megpróbáltatásnak van kitéve. A nagy kérdés az, hogy erre föl vagyunk-e készülve, vagy nem. Mert az vitathatatlan, hogy a vihar tornyosul, és hát tudnak a keresztények valami jobbat mutatni, és nem véletlenül ez nagyon, de nagyon időszerű ez a tanulmányunk.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Itt visszakapcsolódnék én is Laci bácsihoz. Nagyon-nagyon fontos szó az elköteleződés, de akkor most nézzük meg mind a két viszonylatban. Férj és feleség között az elkötelezés mit is jelent? Hűséges akarok lenni. Meddig? Végig. És ez mivel jár? Hogy nemet mondok mindenki másra. Ha én játszogatom a gondolattal, hogy talán más is lehetne, akkor lesz is. Tehát ez nem olyan játék, amit lehet játszani. És Istennel kapcsolatban mit jelent az elköteleződés? Tudja Isten, hogy mi erőtlen emberek vagyunk? Erre szoktunk hivatkozni. Persze. De azért az Úr Jézus mit mondott? Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Ez egy elköteleződés. Ha nem ezzel a lelkülettel állok a kereszténységemhez, akkor lesz más. Mert akkor én, mint egy rossz férj, aki valamit akar a feleségétől megkapni, ez ennek egy ideje, idő után megunhatja, rászokhatott, keveselheti, talál valakit, aki talán izgalmasabb, vonzó, bármi, és akkor akkor ott hagyja. Istentől is, ha csak valamit akarok, az Úr Jézustól megszerezni, az áldását, a békességét, a jólétemet, akkor egy idő után a hűtlenség az természetes lesz. Itt egészen másról van szó, és ezért van az, hogy új élet nélkül, és az lélek jelenléte nélkül, az Isten lelkének a jelenléte nélkül nem fogok tudni végigmenni ezen az úton.
1: Köszönöm. Anikó?
7: Én most egy speciális helyzetben vagyok, elárulom a nézőknek, hallgatóknak, hogy mi ma délelőtt épp egy fiatal párral pont ezt az igét vettük, házasságra készülnek. És nagyon aranyosak voltak, tudni kell mindkettőről, hogy nem keresztény családban nőttek fel, de nagyon-nagyon szeretnék jól csinálni, és ők kérik, hogy de még beszélgessünk, még legyen alkalom, tehát akár home office-t vállaltak, meg mindenfélét, hogy alkalmazkodjanak hozzánk, hogy ráérjünk. És nagyon tetszett a vőlegénynek, leendő vőlegénynek az egyik kérdése, hogy azt kérdezte, de hogy tudom én úgy szeretni a leendő páromat, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat. Tehát ez a lelkület, ez a hozzáállás, hogy kereste a saját megoldását, és ők jól akarják csinálni, és azt mondták, hogy mert nagyon vonzó, és itt Tiborhoz visszatérek, ők látják a különbséget a keresztény családok, a keresztény házasságok és a nem keresztény házasságok között, mondom, olyan háttérből jönnek. És még egy példa is eszembe jutott, az pedig Tinikkel történt, Valentin vagy Bálint nap kapcsán, hát beszéltünk a szerelemről, házasságról, mert hát ugye ez a Tiniket is foglalkoztatja már, és hát Bálint nap kapcsán az iskolák is teli vannak ezzel a, hát most felfokozott projekttel, és mindenkinek, valakinek küldeni kell valamit. És hát mondtam, hogy mondjatok olyan házasságokat, amik szerintetek jók, ami példaértékű, akár a Bibliából, akár a környezetből. És nagyon aranyosak voltak. Van két fiú a tini csoportban, ők unokatestvérek, tehát közös a nagyszülők, ez a lényeg. És egymástól függetlenül mind a ketten a nagyszüleiket említették. És azt mondták, hogy azért, mert lehet, hogy már elfelejtenek dolgokat, lehet, hogy már nagyon nehezen mozognak. De ahogy szeretik egymást, hát ők is olyat szeretnének. És én úgy gondoltam, vagy úgy érzem, hogy ha ezt el lehet mondani egy házasságról, akkor mindent elmondtak. Mert hogyha az én életem olyan, hogy aki azt látja, és itt most a Krisztussal való kapcsolat is, rám néz és azt mondja, hogy hú, hát én olyat szeretnék, mert az nagyon jó, akkor jól csináltam. Mint ahogy ezek a nagyszülők is valamit nagyon jól csináltak.
1: Köszönjük szépen, Marika, Székely Marika.
2: Én egy kicsit visszamennék, hogy hát mikortól is jött divatba ez a válás, hogy Mózes idejében, Mózes mondja, hogy a ti keménységetek, kemény szívűségetek miatt engedi meg az Úr, hogy váló levelet lehessen adni. És a mi világunkban néha olyan könnyen jövünk, megyünk egy-egy házasságból, hogy nincs igazán átgondolva, hogy a másikat a hibáival együtt is tudom-e elfogadni, hanem csak csak a szépet látjuk eleinte, de ha egy kicsit jobban megismerjük a másikat, akkor lehet, hogy vannak olyan tulajdonságai, amik miatt mégse választom őt. Tehát, hogy egy kicsit meggondolni, és hát ahogy Anikó is mondta, hogy a fiatalok ugye másként állnak hozzá. Kikérjük az Úr tanácsát, az Úr véleményét, hogy mit szeretnék én, és mi az Úr akarata?
1: Köszönöm szépen. László?
5: Én csak arra hívnám föl a figyelmet, hogy keresztény lelkülettel hogy nem lehet a házasságnak hozzáindulni. Ugye az ókori bölcset, Szokratészt ritkán szoktam hivatkozni rá, megkérdezte egyszer a tanítványa, hogy házasodjon-e vagy sem. És Szokratész azt válaszolta, bármelyiket választod, megbánod. Na most ezzel a szemlélettel egy hívő ember nem indulhat a házasságba. Én csak erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy úgyis meg fogod bánni. Mert túl kell lépni az emberi szemléleten.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsorunk. Gyönyörű mennyasszony. Igen, általában a mennyasszonyok nagyon szépek. Nézzük, mit mond az ige. Ezékiel könyve 16. fejezet 4. versétől a 14. verséig egy viszonylag hosszabb szakasz. Anikó.
7: Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldök zsinorodat. Nem mostak tisztára vízzel. Nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Senki sem szánt meg, hogy bármit is megtett volna ezekből könyörülve rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én arra jártam, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam hát neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Fölneveltelek, mint a mezőfüvét. Nagyra nőttél, felserdültél, mellett kitelt, szőrött kinőtt, de még teljesen meztelen voltál. Arra jártam és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért ráterítettem ruhám szárnyát, és betakartam meztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled, így szól az én uram az Úr, és az enyém lettél. Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal. Tarka ruhába öltöztettelek, és delfinbőr sarut húztam a lábadra, gyolcsba takartalak, sejmet terítettem rád. Földíszítettelek ékszerekkel, karpereceket tettem a kezeidre, és nyakadra láncot. Orrodba orrperecet tettem, füleidbe fülbevalót, a fejedre pedig ékes koronát. Fölékesítetted magadat arannyal, ezüsttel, gyolcsba, sejembe és tarka ruhába öltöztél. Finom liszt, méz és olaj volt az eledeled. Nagyon-nagyon megszépültél, sőt még a királyságot is elérted. Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket én aggattam rád. Így szól az én uram az Úr.
1: Köszönöm szépen. A mennyasszony gyönyörű. Nem tudom, hogy voltatok-e közel-keleti esküvőn. Én jártam Törökországban is, Izraelben is, és mély nyomokat hagyott bennem ezek az esküvők, noha nem közvetlen ismerettségemből adódtak. Tehát a közel-keleti mennyasszony olyan különleges ruhába öltözik, olyan különleges szépséggel látják el, hajfonattal, ruhákkal, díszekkel, ami nem lehet, hogy nem néz oda az ember, mert vonza a tekintetet. De vajon nem így kellene nekünk is a lelki dolgok szépségére odafigyelni? Ahogy a mennyasszony milyen óriási figyelemmel készül a napra, vajon mi is készülünk az Istennel való találkozásra? Amikor elmegyünk a gyülekezetbe, és az Úr színe előtt ott állunk, vagy már bennünket is megérint a társadalom szekuláris hangja, és nem olyan ruhában, nem olyan körülmények között megyünk, és akkor azt mondjuk, hogy hát nem a ruha a fontos, az, ami a szívben van. De hát, ha a ruha nem olyan, akkor a szív sem olyan, szóval az így dolgozik együtt. Milyen gondolatunk van még ezzel kapcsolatban? Vagy menjünk tovább, igen? Van, Laci.
5: Csak annyit mondanék a ruhával kapcsolatban, hogyha nem lenne jelentősége, akkor Mózes könyvében nem lenne olyan részletesen leírva, hogy például a papoknak milyen öltözékben kellett megjelenni az Úr előtt, ha ennyire közömbös lenne. Igen. Tehát nem lehet akármilyen ruhában megjelenni, szerintem.
1: Így van, köszönöm szépen, Kulcsár Tibor testvér.
0: Azt már nem olvastuk el, hogy így folytatódik majd az ige, hogy de elbizakodtál, miközben előtte végig sorolja Isten, hogy mi mindent adott ő ehhez a szépséghez. És hogyha most újszövetségi gyülekezetre térünk, mi az a gyülekezetben, ami pozitív, ékes, szép, vonzó, mások számára kívánatos, ami nem az Úrtól jött volna? Az üzenet, amit hirdetünk, az kizárólag az Úré. Ha rend van, tisztaság van, lelki értelemben tisztaság az a gyülekezetben, az az Úrtól jövő ajándék. De abban a pillanatban, amikor elbizakodás, bár én úgy emlékszem, hogy a károli fordításban itt a felfuvalkodás szó szerepel, és azt hiszem, hogy aki már látott felfuvalkodott békát, az tudja, hogy milyen randa tud lenni. Tehát amikor az ember fölfuvalkodik, és többnek akarja mutatni magát, és másra használja az Istentől kapott dolgokat, akkor hirtelen rendkívül ronda dolgokra is képes, és nagyon hamar kiderül, hogy az Isten ajándékait elfecsérli az ember. Mint ahogy Izraelre is ez az ítélet hangzik el a folytatásában ennek a proféciának.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Amit Tibor mondott, az jutott eszembe, hogy ott van Lucifer, hogy micsoda pozitív tulajdonságai, szépsége, értelme, és lehetne sorolni nagyon sokáig, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezett, és amikor felfuvalkodott, akkor mivé vált, hogy ugye olyan akart lenni, mint Isten, és nagyot zuhant. És hogyha azt veszük, hogy az a kicsiny nép, amit Isten kiválasztott, a zsidó nép micsoda tehetségekkel és képességekkel rendelkeznek. Hát nem szégyen mondani, hogy a mai világunkban is azért a bankárok, kereskedők javarésze az ő népéből származik. És micsoda kiváltságos nép volt, és mindezt azért kapta, hogy Isten dicsőségét mutassa be, de ugye tudjuk a zsidó nép történelméből, hogy hát bizony nagyon sokszor ott hagyták az Urat, pedig a kiválasztott népe volt.
1: Köszönöm szépen. Gyula?
3: Én először itt hallottam azt, amikor kitették a gyereket, hogy elvigye valaki inkubátorba, hát a hideg kirázott, hogy mondjam, tehát olyan világot, nem is gondoltam volna életemben, hogy olyan világot látok, hogy megmutassák a tévében, hogy kitesznek valakit. Hát ez az ige meg erre tanít, hogy a szerető Isten ilyen állapotban találta meg az ő mennyasszonyát, és abból az állapotból hozta fel oda, ahova felhozta.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Hoseás parázna felesége. Hoseás könyve első fejezet második verse. Tokics Marika.
4: Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr, menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútól paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak.
1: Illetve a harmadik fejezet első verse.
4: Ezt mondta nekem az Úr, szeress csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordulnak, és szeretik a mazsolás süteményt.
1: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy az Úr közötti viszony és a házasságtársak közötti viszony hasonlatosságát próbálja az ige feszegetni. És Hoseás az egyik legmélyebb leckét járja ki, mert Hoseás, mintha az Úr lenne, átéli a paráznaságnak, a hűtlenségnek, a szabadosságnak minden terhét, fájdalmát, gondját, hogy az Úrra tekintve megértse Hoseás, hogy mit érezhet az Úr, amikor az ő népe, Izrael, idegen istenek után járkál, baálokban, baálisten tiszteletben vesz részt, és szóval nem hűséges. Parancsolj!
0: Az az igazság, hogy amikor ezt a szót használtad, hogy mit érezhet Isten, és félre ne érzed, ez most nem neked szóló válasz, hanem a mai hívő világnak a válasza a legtöbbször úgy jön vissza, hogy ja, Isten, semmit. Hát hogy érezne Isten bármit? Ő távol van, ilyenekkel érinthetetlen, de hát a Biblia nem egy ilyen Istenről beszél nekünk, aki érzéketlen. Olyan valakiről, aki igenis átéli mélyen, például a fájdalmat, akit a bűneink, bocsánat ezért a furcsa szóért, arcul csapnak, aki nem nagyon örvendezik annak, hogy mi össze-vissza beszélünk, és hogy tulajdonképpen a mi cselekedeteink, vagy a világban való megjelenésünk sokak előtt istenkáromlást okoz, kivált, szembefordítja az embereket Istennel. Amikor azt mondják, hogy ilyenek a hívők, nehogy azt gondolja bárki, hogy ez Isten számára olyan kellemes végighallgatni. Tudomásul kellene venni, hogy nekünk érző Istenünk, élő Istenünk van, nem egy energia valahol, nem egy transz valaki személy, mint ahova szívesen tesszük, hanem egy élő lény. És aki azt akarja, hogy mi is érezzük át az ő örömét és az ő fájdalmát is. És tudatni akarja velünk, hogy ő ezt átéli.
1: Köszönöm szépen, László.
5: Tibor azzal kezdte, hogy visszautalt arra, amit te mondtál, hogy mit érezhet Isten, és ugye a Tibor azt mondta, hogy sajnos a gyülekezeti szemléletben előfordul az, hogy hát nem érez semmit, mert hogy távol van. Én arra a Biblia versre utalnék csak, és aztán befejezem, én csak a távolban vagyok Isten, és a közelben nem. Hát Isten állandóan ott van mellettünk. Nem gondolhatjuk azt, hogy ő nem látja, vagy nem hallja, amit mondunk, vagy csinálunk.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
7: Igen, én is ezt a gondolatot akartam folytatni, mert nagyon sokan, hogyha személyükben vannak megsértve, akár például a hűtlenséggel, paráznasággal, azt nagyon mélyen felháborítónak tartják, jogosan különben azért ezt tegyük hozzá. De hogyha ők tesznek valami olyasmit, ami Isten szerint ugyancsak Isten bántom meg, mert Istennel vagyok hűtlen, azon viszont nagyon sokan úgy várándítással túl vannak, hogy hát azért halt meg az Úr Jézus, és hát majd megvallom, és akkor majd Isten megbocsát.

0: megbocsáthasson nekünk Isten, akkor ez nagyon-nagyon-nagyon el kéne gondolkodtatni minket, és nagyon komolyan kéne vennünk, hogy a bűnnek az volt az ára, például a mi hűtlenségünknek, vagy az én hűtlenségemnek, hogy az Úr Jézusnak meg kellett halni a kereszten. Ha így vesszük a dolgokat, akkor lehet, hogy egész máshogy kéne állnunk ehhez a hűtlenség kérdéshez.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Ugye Hóseás parázna feleséget vesz, és ugyan itt nem olvastuk, de gyermekei születtek, és mi volt a gyermeknek a neve? Az egyik Izrael királyságát eltörlöm, a másiknak nincs irgalom Izraelen, és a harmadik gyermek pedig azt a nevet kapta, ami átfordítva nem népem. Tehát itt az egész parázna feleség a népnek a tulajdonságát jelképezi, és hogyha egy szakaszt olvasunk a negyedik fejezetbe, halljátok meg az Úr igéjét, Izrael fiai. Pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országba. Beesküdöznek, hazudoznak, ölnek, lopnak és paráználkodnak, betörnek, és vérontást ér. Ezért gyászolni fog az ország, és elalél minden lakója mezei vadakkal, és az ég madaraival együtt, és a tenger halai is halomra pusztulnak. Tehát ott van, hogy mi vár a népre. És ugye ezzel tanítani akarta a népet, hogy vigyázzanak, mert könnyű elítélni egy parázna nőt, de hát milyen a nép? Ők is olyanok, mint a parázna nő.
1: Köszönöm szépen. Izsák és Rebeka, Mózes első könyve, 24. fejezet első 4 verse, Varga Gyöngyike.
3: Ábrahám élemedett korú öreg ember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza legöregebb szolgájának, aki mindenét kezelte, tedd a kezedet a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és a föld istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak.
1: Pedig az nem közelbe volt, az több mint 1000 kilométer távolságban volt, és mégis teljesítette. Sok összefüggése van ennek. Az első, hogy bizonyos kultúrákon belül szerencsésebb a házasság. Én nem mondom, hogy kultúrákon túl nem lehet átívelő jó és boldog házasság, de általában ezek problémát hoznak, és nagyon szép. Figyeljé, olvassátok el, majd gondolom, amikor Rebeka meglátta, és a szolga mondta, hogy hát ott van a vőlegényed, azonnal elfátyolozta magát, mert ez a keleti házassághoz tartozik, hogy majd a házasság után láthatja meg a férjem, a tekintetemet és az arcomat. Mennyi sok finomság, mennyi sok kedvesség, és milyen határozott hagyományok vannak, amelyeket tiszteltek, követtek. Parancsolj!
4: Csak ilyen röviden hadd mondjak egy mondatot. Nagyon sokan ma úgy vágnak a házasságba, hogy hozzámegyek, vagy feleségül veszem, és majd átalakul, megváltozik, megtér. Szeretném mindenkinek mondani, a házasságot nem evangelizációra találta ki az Isten, nem is szokott a legtöbbször így működni.
1: Köszönöm szépen. Csak egy gyors megjegyzés ehhez, és már is megyünk tovább. A római időben nagyon divatos volt, hogy keresztény feleséget pogány római vett magának feleségül. A mai világban pedig az, hogy keresztény tisztességes feleséget világi, tehát nem hívő ember,

0: vesz, és általában ezekből problémák lesznek. A mézes hetek után, a boldogság első ízének elmúlása után problémák jönnek ebbe a házasságba. Laci bácsi.
1: Ábrahám kívánsága, amit a szolgájának adott, hogy ne a kánaániták közül, hanem az én népemből hozzál feleséget. Tehát Ábrahám kívánsága és Pál apostolnak a kijelentése között én párhuzamot látok. Mert mit mondott Pál apostol? Hogy ne legyetek hitetlenekkel fele másikában. Mert ha a hívő az egyik fél, akkor gyakorlatilag a saját családján belül sem tud olyan bensőséges kapcsolatot kialakítani Istennel, mint hogyha mind a ketten ugyanazt a hitet vallanak.
2: Egy rövid mondatot szeretnék mondani, hogy nem véletlenül van az igében, hogy nem a Kánaán közül hozol feleséget, aki közül lakó. Tehát ez rámutat erre a szülői gondolat, mert aki között lakott, tudta azt, hogy milyen nehézségek, milyen hamis istenimádat van, és tudta azt, hogy milyen könnyen bele lehet rántani ebbe a fiát. Tehát a gondoskodást én nagyon érzem ezek a fél mondat mögött is.
0: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor a paráznára kimondott ítélet, Jelenések könyve 19. fejezet 6. versétől 9. verséig, Székely Marika.
3: És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek Isten igaz igéi.
0: Köszönöm szépen, és egy szép összefoglalást hoztál. Honnan, Marika?
3: Szigeti Jenő a Hit ABC-je második kötet 47. oldaláról ezt olvashatjuk. Az ítélet és az evangélium nem ellentét pár, hanem az ítélet, ami megmutatja a bűn következményét, megmutatja, hogy a látszólag jó milyen veszedelmeket rejt magába. Arra indít, hogy elfogadjuk Jézus evangéliumát, aki csak azért fog ítélni a ma napon eleveneket és holtakat, hogy a felkínált kegyelem elutasítóit, akik lehetetlenné teszik a békés boldog életet, kiiktassa a teremtettség rendjéből. Az evangélium azért szól, hogy mi biztonságban álljunk Jézus ítélő széke előtt. A megtérés nem más, mint Isten törvényes jogrendjének helyreállítása az ember életében. Isten törvényei rész szerint való ítéletei is ezt a célt szolgálják. Megfékezik a bűn uralmát, és felvillantják az igaz emberi élet, a megtérés, az újrakezdés lehetőségeit. Aki másokat ítélget, és nem nézi meg önmagát Isten törvényének és evangéliumának tükrében, nem veszi észre, hogy maga felett mond ítéletet, mert Isten éppen azzal a törvénnyel ítéli meg őt, mint amilyen ítéletet a másik emberre alkalmazott. Minden ítélet Isten uralma alatt áll. Visszájára fordul minden olyan emberi törekvés, amely az emberi törvényekkel akar az igazságnak érvényt szerezni. Jézus itt az önző, saját igazunknak érvényt szerezni akaró ítélgetésről óv minket. Amikor a saját igazunkat tesszük az igazság mércéjévé, akkor Isten ítéletét vonjuk magunkra, hiszen mi akarunk az ő ítélő székébe ülni. Az ember igazsága csak Isten igazságának fényében ítélhető meg. a mi igazunk szubjektív és rész szerint való.
0: Köszönöm szépen. Az Úr áldja meg az elhangzottakat, mindenkit várunk a jövő alkalomra is, amikor a nemzetekről fogunk beszélgetni. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük a házasságnak az adományát, amelyet Te az Édenben adtál Ádámnak és Évának, és rajta keresztül az emberiségnek. Add, hogy akik házasságban élünk, jobban, megértőbben, megbocsájtóbban tudjuk a mindennapokat a hátunk mögött tudni, és add, hogy a házasságunkon keresztül téged jobban megismerjünk, hiszen igazi ismeret kell a veled való kapcsolatunkban is. Áld meg életünket, adj nekünk, Urunk, egy boldog veled való találkozás érzését a mi szívünkbe. Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Öröm nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A sátrak ünnepe idén, szeptember 25-én, pénteken este a naplementekkor köszöntött be, és ma, október 2-án, pénteken, 18 óra 3 perckor, a sötétedéskor ér véget. A következő két napon Smini Áceretet és a tóraadást ünneplik majd október 3-án és 4-én, ezért az ünnep kimenetele vasárnap 19 óra 3 perckor lesz. Holnap a szombat kimenetele 18 óra 3 perckor lesz. És utána lehet majd meggyújtani a második ünnepnapi gyertyát már az égő lángról. Ezen a héten a sátoros ünnep a Szukkot ünnepi olvasmányát idézik a zsinagógákban. Idézetek az ünnepi olvasmányból. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakik Izraelben mindenben szület. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így mondta el Mózes az Úr meghatározott ünnepeit Izrael fiainak. 3 Mózes 23, 42-től 44-ig. Az esztendő végén, amikor a termést betakarítod, a mezőről örvendez ezen az ünnepen. A Szukkot is a megtérés ideje, de a megtérésnek nem csak következménye, hanem előfeltétele is lehet az öröm. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. Aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. A sátrak ünnepe, azaz a betakarítás ünnepe a történelmi korokban az eső, a víz ünnepe is volt. Márpedig a víz az élet forrása. Az ünnep tehát a hála és öröm megnyilvánulása, tanítja Szerdó Cervin rabbi a Szukkot kapcsán. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Olvassuk a 100. Zsoltár 2. versében, és ez még hangsúlyozottabbá válik a Szukkot, a sátrak ünnepén, mert Rosh Hasánán minden teremtmény úgy halad el előtte, mint a bárányok, amint az írva van, aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. 33. Zsoltár 15. verse. A sátrak ünnepén pedig a víz, azaz a következő év csapadéka ítéltetik meg, márpedig a víz az élet forrása is. Az ünnep tehát a hála és az öröm megnyilvánulása. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilmsorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel. Most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ismét van egy vendégünk, mégpedig Új Györgyi a vendégünk, aki nagyon sokat olvas az ókori Egyiptommal kapcsolatban, érdeklődik iránta. Úgyhogy legelőször arra szeretném megkérni, hogy szóljon néhány szót magáról, és hogy honnan van az Egyiptom iránti érdeklődése, utána azt is mesélje el nekünk.
4: Köszöntöm én is a rádióhallgatókat, köszönöm a feltett kérdést. Már is egy picikét korrigálnom kell, mert én idestóval lassan 20 éve asztrológiával foglalkozom, és az asztrológia vitt vezetett engem el az ókori Egyiptomnak a kutatásához, méghozzá az ókori Egyiptomnak a kozmikus, ezotérikus gyökerét kutatom. Én így adtam magamnak egy titulust, miszerint asztroegyiptológus vagyok. Ez egy kicsit humorosan hangzik, de Magyarországon gondolom ilyen kifejezésmód vagy meghatározás nincs még.
3: Hát én nem,
4: ezt egy kicsikét viccesnek találom, csak úgy gondoltam, hogy mivel az asztrológiát használom alapként, segítségként az ókori Egyiptomnak a kutatásához, ezért olyan jól hangzott, és én úgy gondoltam, hogy ez nagyon testhez álló, ez a meghatározás.
3: Fejtsed ki bővebben, hogy mit jelent ez az asztroegyiptológia, mert eddig még ezt a fogalmat sem hallottam.
4: Igen, hát ez most nagyon izgalmas lesz. Egy kicsit vissza kell kanyarodnom az ifjú időszakaimhoz, amikor érettségi után ugye köztudott, hogy tablóképet szoktunk csinálni az osztálytársakról, és akkor egy művész ember ajánlkozott arra, hogy ő szívesen megcsinálja a mi tablónkat, és elmentem hozzá, és ott összeültünk, hogy mégis valami rendkívül izgalmas legyen, ne egy szokványos, és akkor ő ajánlotta, hogy legyen ez egy kovácsolt vas szerkezetű tabló, egy egyiptomi figurával, aminek a kezében egy szövétnek egy mécses van, abból érkeznek a fénysugarak, és azon egy-egy ilyen kis fém lapon lesz rajta mindenkinek a fotója.
3: Honnan Igen. jött ez, hogy egyiptomi figura legyen? Miért?
4: Egy pillanat, és ajánlotta, hogy legyen a dekorációnk a tablón oldalt egy vörös részlemez, egy domborítás, ahol egyiptomi mezőgazdasági jelenetek vannak. Na, így indultunk el, gyönyörű lett, mondani se kell, és hát én akkor kezdtem ott belemélyedni, hogy mit is ábrázol ez a gyönyörű vörös részdomborítás, és akkor kezdett bennem fölébredni, hogy Istenem, Egyiptom. Akkor most mi is ez az Egyiptom? Belekezdtem egy kicsit az irodalomolvasásba, és akkor egyre jobban belemélyültem, és egyre jobban tetszett nekem ez az egész, és hát mindig is szerettem a titkokat kutatni, és gondoltam, hogy akkor nézzünk bele, hogy az ókori Egyiptomban tényleg milyen volt. Hát ugye először is a mezőgazdasági jelenetek nem voltak szokványosak. Ugye a 20-21. Században már ez nem volt ismert, ez a kép számomra. Majd néhány év múlva megvettem az első könyvemet, ami itt van nálam. Akkor voltam 21 éves. Az ókori gyönyörűség dalainak kezdete, a könyv címe, az ókori egyiptomi szerelmes versek. Nyers fordításban dr. Kákosi László fordította, ő ugye egy kiváló egyiptológusunk volt, és én nagyon beleszerettem ebbe a könyvbe, csodálatosnak találtam a verseket, a rajta levő fotók is ugye egy házaspárt ábrázolnak, és így indult el igazából az Egyiptom iránti mély érdeklődésem. És később ugye mezőgazdasági technikumot végeztem, akkor ott mezőgazdasági alapismereteket szereztem, később művészeti pályára léptem, ami eredetileg is az volt a célom, kerámikus, textil és ékszer. Na mind a három, nagyon imádtam, nagyon szerettem, és amikor 46 éves koromban egy nagy sorsfordulat állt be nálam, akkor egyszerűen le kellett tennem mindent, abba kellett hagynom a művészkedést, és elkezdett beerősödni az ezotéria, filozófia, pszichológia, tehát minden, ami okkultizmus, egy egyéb ilyen elvont empirikus tudományokkal foglalkozik, elkezdtem nagyon mélyen foglalkozni vele, úgyhogy teljesen abban hagytam a művészkedést.
3: Miért? Ez egy váratlan fordulat.
4: Így
3: inkább,
4: van.
3: Inkább az a jellemző, hogy az emberek később az életüknek mondjuk a érett időszakában kezdenek el művészeti tevékenységgel foglalkozni.
4: Hát ez itt pont fordítva sikerült, és aztán ez úgy nézett ki az életemben, ez a sok minden több irányú érdeklődésnek és tudásnak a fölhalmozása, mint egy nagy puzzle. Szépen raktam össze a képeket, még egyszer csak rá kellett döbbennem, hogy hoppá, itt valami nagy fordulat áll az életembe, és bármennyire szerettem volna a régi dolgaimat folytatni, a régi életvitelemet, már nem ment. Akkor megértettem, hogy itt valaminek nagyon vége van, le kell tennem, el kell engednem, és valami új fog következni, csak azt akkor még nem tudtam, hogy mi. És ahogy ezt a puzzlet rakosgattam össze, hát kezdett bennem egy picikét így fölébredni a tudás, fölébredni a elvont tudományok felé való vonzódás, kötődés, és egyszerűen elkezdtem megérteni az összefüggéseket. Mi lett a vége? Az lett a vége, hogy az asztrológiánál kötöttem ki. Hát én addig azt sem tudtam, eszik-e vagy isszák az asztrológiát. Kétszer kínai volt egy asztrológiai horoszkóp ábra, és egyszer csak robbant, minden robbant. Mondtam magamnak, hogy ez lehetetlen, most mi történik velem? Na jó, asztrológia, belemélyedtünk, tanfolyamok, tanfolyam hátán, egyikből ki a másikba be, szakkönyvek tornyosultak a lakásomba, és csak tanultam, és szívtam befelé ezt a tudományt, és aztán eljutottam oda, hogy megcsináltam a saját horoszkópomat. Na, akkor ért az igazi nagy megdöbbenés, miszerint ugye ott láttam, hogy miért is záródott le az életemnek ez a szakasza, nekem mostantól kezdve asztrológiával kell foglalkozni.
3: Ez hogy derült ki a horoszkópból?
4: A saját horoszkópomban, ugye? Mert hát sokan nem hiszik el, de az egész életútunknak van egy forgatókönyve, és ez egy eleve elrendelt, megírt életút, és hát a legnagyobb megdöbbenésemre én, aki mindig imádtam az agyagot, a kerámiát, a művészetet, nekem ez volt az életem, a férjem, a családom többi tagja is művész, együtt dolgoztunk, utána szétesett a család is. Tehát teljesen, hogy úgy mondjam, egy 180 fokos fordulat állt be az életembe. Majd ahogy elkezdtem asztrológiázni, egyre jobban emelkedett a tudásszintem, és akkor már kezdtem érezni, érteni az ókori Egyiptommal kapcsolatos, úgymond kisebb-nagyobb titkokat, de akkor még teljesen nem volt számomra ez világos.
3: Ez miből derült ki?
4: Hát ez abból derült ki, hogy néhány év múlva becsöppentem egy egyiptomi oldalra. Nagyon hálás vagyok az egyiptomi kollégának, aki ezt az oldalt szerkesztette, mert nagyon magas kulturális és irodalmi és hétköznapi régészeti, antropológiai, tehát átfogóan mindennel foglalkoztunk azon az oldalon. Végül is adminja lettem ennek az oldalnak.
3: És melyiknek? Ott
4: Hú, ez az oldal sajnos már nincs meg, mert nem működik, az oldal tulajdonosa lezárta. Ez volt az Egyiptom News. Nagyon jó és intelligens nemzetközi társulat volt, hogy úgy mondjam, ezen az oldalon. Tehát nagyon gyorsan és nagyon komoly kontaktokat tudtam kiépíteni. Így egyiptológusokkal, régészekkel, tehát kintélőekkel, magyarokkal. Tehát itt a magyar és az egyiptomi kapcsolat kezdett, hogy úgy mondjam, fölforrósodni. És utána, ahogy én már az asztrológiába belemélyedtem, egyre jobban értettem analógia rendszerben, kezdtem egyre jobban érteni az ókori Egyiptomnak az ezotérikus mérségeit, és mivel, hogy asztrológus vagyok, hát én rögtön belecsaptam a közepébe, hogy akkor nézzük, hogy a kozmikus gyökereket vizsgáljuk meg, hogy ez az egész honnan ered, mi a lényege, mi az összetevője. És akkor néhány év múlva elvégeztem egy Kahi Healing nevű úgynevezett természetgyógyászati tanfolyamot, ami lélekgyógyítással foglalkozik. Na most visszautalva az asztrológiával, igazából én mindig lélekgyógyítással szerettem volna foglalkozni, és ez az asztrológiai tudás engem erre predesztinált, hogy inkább kutassam ki az asztrológia segítségével minden embernek a lelki problémáját, amit az élete során sajnos cipel magával, és nem tud tőle megszabadulni, és ugye ennek nagyon sok káros következménye van, mint ugye a pszichoszomatikus betegségek után a komoly fizikai betegségek. És így a kettő most már összeadódott. Az asztrológia és a kahi healing. A kahi healing az egy jó néhány évvel ezelőtt Németországból Magyarországra is behozott lélegyógyítási terápia.
3: Mi a lényege?
4: Négydimenziós gyógyításról van szó, testlélek, tudat és fizikai gyógyítás. Ugye a testünkben van 7 energiaközpont, amit csakráknak hívunk. Ezek a csakrák, ha elzáródnak a megélt traumák és mindenféle életnehézségek miatt, akkor negatív blokkok alakulnak ki. Ennek a kezelése speciális kezelése speciális zenére, és akkor ezeknek a csakráknak a tisztítása elsősorban lélekgyógyítás, tehát a lélek meggyógyul, vagy megfrissül, vagy picikét átenergetizálódik, és utána azt átadja a testnek, és a test is megfrissül, és egy nagyon jó, finom közérzetet ad, ezt szeretett energiával csináljuk. Egy speciális zenére.
3: Ez mit jelent? Hogyan alakul ki egy szeretett energia?
4: A szeretett energia úgy alakul ki, hogy amikor mi már egészségesek vagyunk, és önmagunkban egyensúlyba tudjuk helyezni a pozitív-negatív pólust, és itt semlegessé válik, és a semleges energia az maga a szívben levő szeretet energia, tehát ezzel gyógyítunk. Ezt ilyen egyszerűen tudom megfogalmazni. És akkor, ugye, hogy már belemélyültem az ezotérikus...
3: Még egy pillanat, tehát volt a test, meg a lélek.
4: Igen.
3: Még, tudat. Még a tudat van, igen, hátra, meg a fizikai.
4: És a fizikai rész.
3: Arról még nem beszéltünk. Az mit jelent ebben a kahi healing metódusban?
4: A kahi healing metódusban a fizikai részt úgy gyógyítjuk, hogy egy speciális zenét komponáltak erre, mivel a 7 energiaközpont, a 7 csakra, az a 7 zenei alaphang. Tehát mi emberek is igazából egy hangszer vagyunk. Egy ember is egy hangszer, így fejezném ki magam, és hogyha ugye tudjuk, hogy egy hangszeren valamelyik hang nem szól, akkor ott egy szép, harmonikus zene nem fog megszületni. Tehát az ember maga is így működik. Ez egy speciális, úgynevezett, nagyon nehéz megmondani, mert ugye nem látják a rádióhallgatók, de amikor ez a kezelés elkezdődik, akkor én egy energia körre kapcsolódok, rákapcsolódok a páciensnek az energia körére, az úgymond aurára. És akkor egyé válok vele, és én gondolati síkon kapom föntről a tiszta energiákat, összekötöm a földi és a kozmikus energiacsatornákat, ami ugye benne van a testünkben, hihetetlen, de benne van, és akkor emelem spirálisan fölfelé ezt az energiát, alulról, az alsó csakrán keresztül, föl a... Hát általában csak a torok csakráig tudunk menni, mert föntebb már nem lehet. Így egyszerűen ezek az energiablokkok, amik traumák következtében alakulnak ki, ezek egyszerűen kinyílnak, ezek a csakrák, és egy ilyen spirálisan fölhúzom ezeket az energiákat, és egyszerűen át veszem magamra, hogy úgy mondjam, de jó értelemben, és utána megtisztítva vissza adom a delikvensnek, akit éppen kezelek. Hát ezt így nagyon nehéz elképzelni, ezt látni kellene. Szoktam bemutató gyógyításokat is tartani, de ami az egészben a lényeges, hogy egy ilyen kezelés után, amikor elment a páciensem, hogy leültem és gondolkoztam, hogy tulajdonképpen most mi is ez, amit én csinálok. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hoppá, hoppá. Hiszen az ókori Egyiptomban is a beavatandókat is pontosan ilyen kezelést, vagy ehhez hasonló kezelést, csak esetleg más metódussal kaptak, de ott is a csakrákat nyitották meg, és ilyen spirálisan emelték az energiaszintet, vagyis hát a tudatossági szintet.
3: Miért gondolod, hogy a csakrákat nyitották meg? Ez egy indiai terminus, az egyiptomiak ezt nem használták.
4: De használták.
3: Csakra ilyen szavunk, hát egyébként lehet, hogy szó
4: nem,
3: nincsen.
4: Igen, lehet, hogy ilyen, nem ezzel a kifejezéssel értek, de ezek egy-egy tudatossági szintet jelent minden csakra a testünkben, és a hangvilla, amit ugye az ókori egyiptomiaknál hangvillának nevezünk, vagy, illetve kígyófogóbotnak nevezünk, az igazából egy hangvilla.
3: A kígyófogóbot, amit Aszklépiosz is tart a kezében,
4: igen,
3: arra
4: igen,
3: gondolsz?
4: Igen, aminek ugye szett feje van, és 45 fokos szögben van a végére.
3: Az, az uszerjogarra gondolsz akkor?
4: Nevezhetjük így is, de igazából ez egy hangvilla, és erre használták, pontosan én a zenét használom ehhez. Van a tibeti hangtálazás is ugye a természetgyógyászatban, ott is rezonancia, tehát minden hangtál egy-egy csakrának a rezgését veszi föl, illetve hogy annak a csakrának megfelelő rezgésszinten van, és ugye ez a kígyófogóbot, vagy nem tudom speciálisan, hogy nevezzük,
3: Uszer jelvény tulajdonképpen. Igen. A fáraók, illetőleg az isteneknek, igen, a jelvénye volt.
4: Igen.
3: Uszer hatalom, igen, erőnek a kifejezése.
4: És annak a végére lehetett rátekerni.
3: Egy
4: az
3: ilyen sakál fej van rajta, az abban
4: fej,
3: végződik,
4: igen,
3: de kígyó az nincsen rajta.
4: Nincs kígyó. És ezt az ókori Egyiptomban ugyanerre a célra használták, és az ankúcsot erősítették a végére.
3: Ezt hol olvastad, hogy erre használták?
4: Hát én nem tudom, én videókat is hallottam, szakirodalmat is, és rezonanciát hoztak létre, és ezzel emelték föl, így kinyitották a csakrákat, és ez az energia, az úgynevezett kundalini kígyót lehet megemelni, és a tudatosság szintet emelték vele. Na, akkor jöttem rá, hogy hoppá, hát ez nagyon érdekes, mert hogy a kettő eléggé hasonlít egymásra, csak én zenével csinálom, ő pedig ez az általam hangvillának nevezett jogarral, amit te is mondtál az előbb.
3: Igen, ezt mi az egyiptológiában kizárólag,
4: igen,
3: jogarként ismerjük,
4: igen,
3: tehát ennek a hangvilla értelmezése, ez nem tudom, hogy mikor, kiktől származik. Kíváncsi,
4: hát nem tudom,
3: rá.
4: Én szakirodalmakban olvastam és videókban, de az, hogy a ugye 21 évet kellett várni a beavatásra, és utána kezdték el ezeket a nagyon komoly beavatási szertartásokat. A 7 templom az 7 csakrának megfelelő, tehát az Egyiptomban levő 7 templom a 7 csakrának megfelelő szintet képviselte. Ebből a szakkarai piramis volt az egyik nagyon komoly stáció, ahol lent a kék kerámia burkolatos alsó szintek, nem tudom, milyen edények? Azok a...
3: Ezek a nagy tároló edények, amikre gondolsz?
4: Jaj, hirtelen akartam mondani.
3: Vannak milyen... a hesz edények, amik
4: különleges.
3: Van a nemeszet edény, a másik, amelyik tisztító áldozatoknál, amiket használták. Vannak kól edények, amik a szemfestéket tartalmazták.
4: Nem erre gondolok, hanem ott voltak edények.
3: Vannak kanopusz edények, amik a halottak belső szerveit tartalmazták.
4: Ilyen nemes kőből faragják. Szobrokat is kint, és most látod, nem jut eszembe.
3: Az anyagára gondolsz?
4: Igen, az anyagára.
3: Alabástromból készült edény?
4: Azt
3: tehát vannak kőedények, vannak
4: fémedények,
3: és vannak agyagból
4: és különböző
3: készült edények, meg
4: akkor,
3: hát fából is készítettek,
4: nem,
3: de azok...
4: Itt akkor azt hiszem alabástrom edényekről van szó, hogy különböző méretű alabástrom edényekbe különböző szintig vizet töltöttek, és rezonanciát vittek végbe különböző szinteken. Tehát a csakra rezonanciájával megfelelő, megegyező rezgéseket hoztak létre.
3: Ez meglep
4: hát
3: engem.
4: Igen, ez az én számomra is nagyon meglepő volt a fölismerés, hogy tulajdonképpen akkor most én hogy keveredtem ennyire bele ilyen mélyen az ókori Egyiptomban, mert most már több szálon fut. Tehát egyrészt fut ugye a kozmikus gyökérnek a kutatása, az asztrológiai alapoknak a szintjén való kutatás, a csakráknak a kutatása, az óegyiptomi beavatással való összefüggés, szóval kezdett nagyon érdekessé válni, és egyre jobban nyílt szét az egész, és úgy éreztem, hogy nagyon benne vagyok most már ebben az egészben, de nagyon szeretem csinálni, és nagyon élvezem, és mindig is szerettem titkokat kutatni, tehát ez számomra egy ilyen végtelen az egész, és úgy érzem, hogy még jobban szeretnék belemélyülni, és még jobban megérteni, és jobban látni.
3: Nagyon érdekes, amiket mondasz. Én egyiptológus oldalról ezekről nem hallottam. Tény is való, hogy voltak olyan emberek, akik meglátogatták a piramisokat, de azt, hogy itt ilyen hangszerként használtak volna bármilyen edényt is, erről nem ismerek semmilyen feljegyzést. A misztérium, hogy titok volt a vallási életnek egy bizonyos része, az egyértelmű, de ott is ugye a 3000 év alatt nagyon sok változás következett be. A legkorábbi időszakban, mondjuk az Óbirodalom idején, akkor az alsó papság gyakorlatilag bárki lehetett, mert alsó papnak beosztották, filékre osztották a lakosságot. És a férfi lakosság egymást váltotta évszakonként, 3 évszakot tartottak számon Egyiptomban, tehát nem 4, hanem 3 évszak volt. Ebből az következik, hogy 4 hónap volt egy évszak. 4 hónapig a beosztott személyek a templomban teljesítettek szolgálatot, mint úgynevezett tiszta papok. Ez megfelelő megkötésekkel járt, tisztának kellett lenni, bizonyos szertartásokat el kellett végezni, a napi szertartáshoz előkészíteni a dolgokat, meg hát nagyon sokféle templomi feladatuk volt, magukat az istenekkel való kapcsolattartását, az isteneknek bemutatott áldozatot, azt a főpapok végezték, akiket Isten szolgának neveztek. Na most ez a rendszer fokozatosan alakult át, az új birodalom idejére alakult ki az, hogy most már nem lehetett bárki uáb, tehát tiszta pap, hanem az is ugyanolyan komoly papi hivatal volt, mint a főpapoknak, az Isten szolgáknak a hivatala, és akkor már ezt, mint hivatalt végezték. Tehát aki tanult ember volt, írni, olvasni megtanult, az ugyanúgy választhatta a papi hivatalt, mint mondjuk a földmérői hivatalt, vagy az írnoki hivatalt. Tehát ugyanilyen hivatalként működött, és mint minden hivatalnak megvolt az a ranglétrája, hogy hogyan tud egyre följebb haladni, milyen teljesítményeket kell ahhoz biztosítani, hogy a következő lépcsőfokra elérjen, hogy mondjuk tovább lépjen, és ne uáb pap legyen, hanem mondjuk Isten szolga, vagy mondjuk felolvasó pap legyen, vagy öltöztető pap, aki az Isten szobrot öltöztette, vagy a saját tisztségén belül ilyen vagy olyan feladatokat ellásson. Tehát ezek titkok voltak olyan értelemben, hogy akik a hivatalnak ebbe az irányába nem mentek el, azok nem tudták, ugyanúgy, ahogy azt sem lehetett tudni, hogy mondjuk, aki nem csinálta maga, hogy egy földmérő, hogyha már ezt a példát hoztam, mikor, milyen szintet ért el, hogyan számolta ki a dolgokat. És aztán a görög-római időszakra alakult ki, nyilván a késői korban nyúlnak vissza a gyökerei, annak az időszaknak, amikor külső személyeket úgymond beavattak, tehát ez a beavatási rendszer, mint rendszer feltűnt, amit a görög-római időszakból aztán nagyon jól ismerünk, nem csak Egyiptomból, hanem más területekről is. És ez a 7-es szám, Egyiptomban mindig is a 7-es szám az egy titokzatos szám volt, egy misztikus szám, de nem csak ott, hanem más területeken is. Például a Mitrász vallásban is 7 fokozata van a beavatásnál, az Ízisz kultuszban, Apuleius leírásában legalábbis nem 7 egység szerepel. Tehát ez a beavatási fokozatok nagyon érdekesen alakult, és idővel folyamatosan változott mindig. Mindig egy kicsit finomodott, egy kicsit pontosították, ahogy a szükséglet egyre növekedett, egyre fontosabb volt, hogy egységes legyen a különböző területeken, egyformán alakuljanak ezek a dolgok.
5: Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó-Egyiptomi kapcsolat című műsorunkat, melyben Új Györgyivel beszélgetek, aki, mint mondta, asztroegyiptológusnak vallja magát, az asztrológiának egy nagyon érdekes ágáról, amit tulajdonképpen ő alakít, fejleszt itt ki, közöttünk, és aki az ókori egyiptomi emlékeknek egy egészen érdekes értelmezésével az asztrológiának egy különleges vonulatát hozta létre. Beszéltünk itt a gyógyító vonatkozásáról ennek az asztrológiának, illetőleg az alapjairól, és hogy hogyan jutott el ide. Most akkor egy kicsit fejtsük ki bővebben, hogy tulajdonképpen mit is csinálsz, és milyen alapokon.
1: Visszatérve ezekre, amit az imént elmondtam, és egy picit értetlenül állsz most ezelőtt a téma előtt, akkor én visszautalnék az Osiris mítoszra, aminek ugye te tudod a lényegét, a hallgatók nem tudják. Ugye itt Osiris és Szet a bátyja, a testvérének a harcáról van szó, de igazából, hogyha a kozmikus, ezotérikus gyökerei szerint, és ennek aspektusából vizsgáljuk meg ezt a mítoszt, akkor én azt tudnám elmondani, hogy itt a fény és a sötétség harcáról van szó.
0: Így van.
1: De itt mi csak a materiális szemléletünk alapján a fizikai fény és fizikai sötétségre tudunk asszociálni. De ha belemegyünk itt az ezotérikus mélységekben, akkor itt a szellemi és a fizikai ösztönvilágról van szó. Tehát amikor a szellemi részünk megszületik a földi tudatos énjébe, háromdimenziós fizikai testet épít maga köré, akkor süllyedünk lefelé az ösztönszintre. Hát csúnya szóval élve az állati szintre, szoktuk ezt nevezni, és az ösztöneink alapján élünk, és ez hagy bennünket. Igen, csak elér az ember egy bizonyos életkort, és itt jön a hetes szám, ami egy nagyon stabil, karmikus, meghatározó, numerológiailag is meghatározó szám, ugyanis a fizikai, szellemi, tudati fejlődésünk itt a földi létben a hetes számnak a szorzója szerint fordul. Tehát minden hetedik év és hetes számunknak a szorzójában van egy nagy fordulat az életünkben, egy nagy fejlődési fázis, amikor egy sokkal magasabb és komolyabb beérési lépcsőt érünk el, és onnantól kezdve megint egy újabb fejlődési fázisban vagyunk benne. Most visszatérve az Osiris mítoszra, itt ugye két hölgy van, és két férfi van, Osiris a fényt képviseli Iziszel, Szet pedig Neftiszel a sötétséget. Ez a polaritás szimbolizálja, a földi létünkben a polaritást szimbolizálja, és itt a fény és a sötétség áll egymással szembe, illetve leegyszerűsítve Szet és Neftisz képviseli a férfi-női energiát az ösztönvilágban, Osiris és Ízisz képviseli a magas szintű szellemi fényt, úgymond szellemi fényt, aminek ugye az a következménye, hogy a sötétségből emelkedni kell, tudatosodni kell, egyre magasabb rezgésszintre kell emelkedni, és az ösztöni szintünket el kell hagyni. Ez a személyiség fejlődés során egyre jobban emelkedik. Természetesen embere válogatja, hogy ki milyen fejlődési szintet tud elérni, illetve tud meghaladni. Na most az ókori Egyiptomban ez volt a cél. A napimádat, a fényimádat, ugye Eknaton kiemelkedő fáraó volt ennek a központosításában. Ez volt a cél, hogy az ösztönvilágból az ember egy nagyon magas tudati szintet érjen el, vagyis lépjen vissza a fénybe, ahonnan elindult, az ősfénytől.
0: Tény, az egyiptomiak mindig a káosztól tartottak, pontosan. Ezért is volt az, hogy Ré napisten éjszaka mindig a káoszt megszemélyesítő Apophiszt legyőzte, így tudott fölkelni, igen, és így tudott nappal lenni.
1: Ez egy kozmikus rend.
0: És ezt nevezték Maatnak, ennek Maat megfelelően Isten kellett az életet élni. Van viszont egy kérdésem Szét és Neftisz, igen, vonatkozásában, Neftisznek a szerepével. Neftisz ugyanis az Osiris mítoszban nagyon érdekes szerepet játszik. Ő ugye Ízisznek is a testvére, Ozirisznek is a testvére,
1: és
0: ugyan Szétnek a felesége, aki ugyancsak testvére, de nincsen gyermekük, sőt, Neftisznek a gyermeke az Oziristől származik. Azaz Anubis, aki aztán a balzsamozás istenévé válik.
1: Igen.
0: És Neftisz gyakorlatilag a férjétől, Széttől teljesen elkülönülve jelentkezik. Tehát tulajdonképpen azon kívül, hogy tudjuk, hogy ők házastársak, semmi közös vonásuk nincsen.
1: De
0: ezt hogyan építitek bele?
1: A földi lét az poláris, és ugye a férfi és női energia az alap tendencia, tehát a férfi-női energia működtette az egész világrendet. Ezt ugye nem kell mondani, mert ezt tudjuk, hogy két nem van mindenben, az állat és növényvilágban.
0: Ez nem kérdéses.
1: És itt a sötétséget képviseli egy férfi és egy nő, tehát egy férfi energia és egy női energia. A fényt, a világosságot képviseli Ozirisz és Ízisz, egy női és egy férfi energia. Tehát itt is megvan a polaritás. A fényen belül is, meg hogy úgy mondjam, a sötétségen
0: igen.
1: belül is.
0: Igen, így értelmezitek itt.
1: Igen, és akkor Hórusz születése, az pedig az abszolút semlegesség. Tehát Mát istennőnek a szerepe, az ugye ezotérikusan az volt, hogy az egyensúlyt mindig mindenben megtartsák. Amikor ugye egy fáraót fölszenteltek, akkor kis mátszoborral a kezében vonult be a templomba, vagy a felszentelési helyszínre, és fogadalmat tett, hogy Mát törvénye szerint fog uralkodni. Tehát az egyensúly, az a világhoroszkópban is, a világhoroszkóp tengelye, az férfi és női elemet tartalmaz. Tehát a férfi és női elemnek a stabilitását kell megtartani, vagy kellene megtartani a jelenlegi földi életünkben is, de ők ezt nagyon jól tudták kezelni, irányítani és betartani. Tehát Hórusz, aki ugye a fényből született, Ozirisz és Ízisnek a házasságából, egyesüléséből, ő az abszolút semleges fény. Ez azt jelenti, hogy amikor a férfi és női energia tökéletesen harmonizálódik, akkor semlegessé válik, nincs többé súrlódás, és nincs többé konfrontáció. Tehát a világegyetem is ezen az egyensúlyon kellene, illetve ezen alapul, csak hát ezt nagyon nehéz csinálni.
0: Itt most már az a problémám, hogyha Hórusz semleges, akkor állandó ellenfele, akivel folyamatosan küzd, a Szét, a sötétséget,
1: így
0: a
1: van.
0: Káoszt megtestesítő Isten, aki atyának a gyilkosa
1: igen.
0: volt. Akkor ő hogy lehet semleges, hiszen éppen, hogy nagyon is ellentétben áll Széttel.
1: Hát ő ezek szerint az abszolút fénynek a képviselője. Na de azután, hogy legyőzte Szétet, a fény eluralkodott az egész, hogy úgy mondom, a tudaton kell, hogy uralkodjon ez az abszolút szellemi fény. Tehát most, hogy fizikai nap az létezik, az ugye a világegyetemben és a naprendszerünkben az evidens. De itt az a cél, hogy az emberiség egy olyan magas tudati szintre emelkedjen föl, hogy semlegessé váljon és harmonizálódjon a férfi és női energia, illetve a Vénusz és a Mars asztrológiai aspektusból. Tehát Hórusz szerepe az az abszolút megvilágosodásnak a szimbóluma.
0: Viszont akkor nem semleges, hanem abszolút pozitív.
1: Így van. És ugye Hóruszról tudjuk, hogy a harmadik szemnek a szimbóluma, tehát ami az agyban egy lezárt, úgymond nem működő szervünk.
0: Mikor alakult ki az ezotéria?
1: Hú, ez nehéz kérdés. Hát elég nehéz erre válaszolni. Szerintem mióta az emberiség létezik, én úgy gondolom, hogy oda kell visszamennünk az ókori Egyiptomhoz, illetve az atlantiszi hagyatékhoz, amit drága jó Tóth Isten átmentett nekünk, hogy végre az emberiség fejlődni tudjon. És ami nagyon érdekes, itt meg kell említenem egyik írónkat, Rudolf Steinert, aki antropozófus volt, nagy filozófus, és ő az úgymond anyagon túli dolgokkal foglalkozott, és rendkívül érzéke volt hozzá. Olvastam tőle egy könyvet, ami az egyiptomai, akkor Egyiptommal foglalkozik. Hát mit mondjak, nem lehet olvasni a könyvet. Azon vagy át tudom rágni magam, mint a Kásahegyen, vagy ott hagyom a könyvet. Szóval ez egy totálisan másik dimenzióba találtam magam, mikor azt a könyvet elkezdtem olvasgatni. A könyv lényege Rudolf Steiner szerint, hogy a ókori Egyiptomban meghalt igazán magas tudású beavatottak most reinkarnálódnak.
0: Ez nagyon merész gondolat.
1: Én csak idézem őt, ami viszont nagyon érdekes asztrológiailag, hogy az egész ókori kultúrának a ragyogása az egy 2160 éves asztrológiai napciklusban zajlódott le, amikor is ez a nagy napciklus az oroszlán jegyében járt. Az oroszlánnak pedig az oroszlánhoz tartozó égitest a nap, mi ugye nem bolygó, nem egy központi égitest, és ami nagyon érdekes, azóta ugye sok-sok korszakot megértünk, most pontosan a vízöntőkorban járunk, ami opponens az oroszlánnal, ami azt jelenti, hogy pont szembe áll vele. Tehát mi most ezen az ókori egyiptomi, úgymond asztrológiai tengelyen vagyunk rajta. A mostani 21. századi emberiség most a vízöntőkorba lépett be. Ez egy újabb 2160 év, ami kezdődött a nagy francia forradalom kitörése előtt 10 évvel, amikor is ugye végre át már az emberiség olyan magas tudati szinten, hogy fölfedezte az Uránusz az univerzumban, a kozmoszban. És az Uránusz elindította a világi földi életünknek a megújítását. Ugye akkor robbantak ki a forradalmak. Az Uránusz az a forradalom bolygója is. Tehát a megújulási folyamat az azóta tart, és az emberiségnek ez a vízöntő korszak a legmagasabb, hogy úgymond evolúciós szintje, amit el kell érni, és most vagyunk összefüggésben az ókori egyiptomi energiával. Így ilyen egyszerűen próbálom megfogalmazni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy valóban olyan entitások már itt vannak a Földön, akik segítik azt, hogy az emberiség egyre gyorsabban kezdjen emelkedni, hiszen a körbenézünk, ugye a technológia már is bizonyítja, hogy fölgyorsult ez az úgynevezett tudati kitágulás, és az egész univerzumnak a tágulás.

0: beavatási szertartásoknak a folyamatával. Ez nyilván, hogy általatok egyiptológusokkal, meg régészekkel, akik most kutatják, megismerik már Egyiptomnak az úgymond fizikai oldalát. Ez számotokra teljesen új, de én egy teljesen más aspektusból látom, és gondolom, hogy nem én vagyok egyedül, aki kutatgatja, illetve egy komolyabban kutatja is az egésznek a lényegét.
1: Valóban, teljesen más aspektusból nézzük, tehát a szövegek, amiket elolvasunk, ott nagyon sok minden nincsen leírva, mert hogy az seta, tehát titok volt, vagyis, de ugyanez bármilyen ókori egyiptomi tudományra vonatkozott, nem írták le azt, ami triviális, tehát magától értetődő volt, és nem írták le azt, amit nem akarták, hogy mások, kívülállók megtudjanak. Megfogalmazták, de hát ez mondjuk a középkorban, sőt a mai időben is megvan, hogy bizonyos titkok üzemi titokként működnek, vagy intézményen belül lehet csak bizonyos dolgokról beszélni, mert hogy ez a sajátjuk. Tehát ugyanígy megvolt ez a sajátjuk az ókori egyiptomiaknak, orvosi szövegekben. Tudjuk például, hogy apáról fiúra szállt a tudomány, a fiának adta át, de már a lányának sem. És ugyanezt megfigyelhetjük például a korondi mestereknél, a fazekasoknál, mert ugye mondtad, így hogy kerámiával foglalkoztál.
0: Igen, és én Mezőtúron tanultam, hát az is egy nagyon komoly fazekas központ volt.
1: Szóval ott is az egymás mellett élő családok, még ha össze is házasodtak a fiatalok, egymásnak a titkát nem árulták el. Tehát hiába házasodott be mondjuk az egyik családba a másik fazekas családnak a leánya, attól még, hogy hogyan keverik ki a festéket, vagy milyen technológiával égetik ki, vagy akármilyen apró pici fogást, semmit nem árultak el, mert az a másik családé.
0: Hát például a zsónai gyárban az eozimmáz, ugye, eklatáns példa.
1: Tehát ez ugyanígy megvolt az ókori Egyiptomban, csak ennek van egy olyan következménye, hogy nem írták le, nem tudjuk. Következtetni tudunk dolgokra, de ilyen szellemi dolgokra azért nagyon nehéz következtetni.
0: Hát ez a hermetizmus lényege, ugye? Tóth Isten, Hermes Trismegistos, a háromszoros, nagy tudású, ő az, aki lezárta ezt a nagyon komoly, mély, kozmikus, ezotérikus tudást, és ugye a hermetizmus, illetve a hermetikusan lezárt valami, ebben az esetben azt jelenti, hogy beavatatlanok nem férhettek hozzá. De a beavatatlanoknak az értelmi tudás szintje sem volt olyan magas, hogy ezt megértse. Tehát ez volt a hermetizmusnak a lényege, hogy ezt a tudást, hogy úgy mondjam, zárolták. Azok számára, akiket majd beavattak, és akik ennek az összefüggéseit meg tudták érteni, és be tudták integrálni.
1: Igen, az antik kornak a végére, tehát a Krisztus születése után a 3.-4. században már nagyon sok irányzat volt, szellemi irányzat, ami kialakította a saját irányultságát, ma szektáknak mondanánk az ilyen irányzatokat. Gnoszticizmus, hermetizmus, új platonizmus, hogy csak a legismertebbeket említsem. Tehát mindegyiknek megvolt a maga irányultsága, és hál' Istennek az utókor szempontjából ők elég sok mindent le is írtak, és nagyon sok felé ágazott el az ő következtetéseiknek és struktúrájuknak, az általuk kialakított rendszereknek a képe, aminek egy része fönnmaradt, és hát mi ebből nagyon sok mindenre tudunk következtetni, csak hát az a gond, hogy nagyon sok minden nem maradt fönn.
0: Igen.
1: És itt viszont ezeket nem tudjuk, nyilván a szóhagyomány, az orális tradíciónak a szerepe rendkívül nagy volt ennek a továbbadásában, de ugyanakkor az oralitás, a szóbeliség, az nagyon sok változatosságot is eredményez, mert ki így emlékszik, ki úgy emlékszik.
0: Igen,
1: valamire.
0: Tehát a lényeg elsikkad már, mert és hozzátesz, elvesz belőle.
1: És nagyon át tudnak alakulni, akár még az ellentétjükre is az egyes dolgok. Na, de térjünk vissza hozzád, tehát az Egyiptomot. Miért döntöttél úgy ezek után, hogy Egyiptom irányában még mélyebbre ásod magad?
0: Hát van itt még egy nagyon érdekes tény, ami számomra is hihetetlen, mind a mai napig, de a kedves rádió hallgatóknak

0: hihetetlenebb lesz, hogy amikor már ilyen nagyon benne voltam az Egyiptomba, és benne voltam a saját horoszkópomba is, és hát ugye többször újra és újra elő kell venni, és hogy az embernek a tudása mélyül, és az értelmi, szellemi szintje emelkedik, és az életkorom tapasztalatai alapján is. Egyik alkalommal, amikor vizsgáltam a saját horoszkópomat, hol vannak az én gyökereim, mert sivatag imádó vagyok, meg őrülök a sivatagért, szó szerint, de ez a legjobb értelembe véve. És leültem, hogy akkor nézzük meg, hogy mik az én gyökereim. És ugye egy horoszkópban lehet látni a származásnak, van egy tengelye, ez a második élettengely egy horoszkópban. Leültem és nézegettem, és mondom, te jó Isten. Hát nekem sivatagi ősi gyökereim vannak, királyok.
1: Na csak.
0: És ezt elkezdtem boncolgatni, minden irányból azt az egy témát elkezdtem analizálni, és akkor kezdett bennem összeállni egy kép, hogy akkor miért kötődöm én ennyire Egyiptomhoz. Én biztos vagyok benne, hogy éltem kint. És azt is megmerem kockáztatni, hogy voltam egy beavatott. Hogy ki voltam, férfi voltam, pap voltam, nem tudom, de ez, ahogy én látom Egyiptomot, az én kozmikus, ezotérikus aspektusomból, és ahogy értem is, ez számomra is megdöbbentő.
1: És mire gondolsz, mire utal a horoszkópod? Hány generáción
0: nem
1: keresztül
0: lehet
1: vagy hogyan?
0: Nagyon, nagyon ősi, nagyon. Egy speciális bolygóállásom van az én négyes házamban, ami a gyökerek a származás, és ez a bolygó a Plutó. Ahol a Plutó megjelenik, ott sivatag van, múmiák vannak, és halottak vannak. A Plutó bolygóról tudni kell, hogy az egész Föld és az emberi szervezet vízháztartását irányítja. Ahol Plutó van, ott nincs víz.
1: Akkor hogy irányítja? Elveszi?
0: Elveszi. Kivonja. Viszont ugye ott vannak a skorpiók, a kígyók, minden mérgező rovar a sivatagban, és hát hagyna soroljam, és hát ott vannak Egyiptomban múmiák, és a halott, és a hatalmas halotti kultusz.
1: Ez tény és való. No, akkor miután már kevés időnk
0: Igen.
1: van, ezért összefoglalásképpen foglaljuk össze, hogy számodra mit jelent Egyiptom, miért fontos Egyiptom, mi az, ami a leginkább megragad benne.
0: Hát nagyon nehéz egy szóval összefoglalni.
1: Nem egy szóval, három percbe.
0: Számomra az ókori Egyiptomnak az ezotérikus, kozmikus gyökereinek a kutatása az, ami az én célom, az elhivatottságom. Számomra ez nem hobbi, számomra ez egy misszió. És rá kellett döbbennem, hogy a sok szakma, amit eddig tanultam, mezőgazdaság, művészet, kerámia, textil, ékszer, asztrológia, a kahi healing gyógyítás, ez már idáig csak hat, mindezeket azért kellett megtanulnom, tapasztalatot, gyakorlatot szerezni benne, hogy én átfogóan láthassam az egész ókori Egyiptomot. Ha csak a textil művészetet emelem ki, akkor ugye csak a macskamúmiáknak a gyönyörű textil, technikai, bravúros bebugyolálása, beszövése számomra egyszerűen káprázatos. Én ma annyiszor néztem ezeket a macska múmiákat, hogy úristen, kétféle színből különböző mintát hoztak ki. Hol kezdték, hol fejezték be?
1: Ezekre a
0: Igen,
1: rombusz
0: hát én ugye három szövőszéken szőttem, goblen szövőszék, goblen technika, mindenféle textil technikai ismereteim vannak, de egyszerűen ez annyira bámulatos, és ugye így jön az, hogy az anyagismeret a kerámiában, hogy milyen kék pigmentet használtak. Számomra minden adalék, minden apró részlet, mezőgazdasági technikumot végeztem, mint alapiskolát. Nílus, mint mezőgazdasági terület, az oázis, a Nílus menti oázisban, hogy termeltek gabonát, milyen ételeket ettek, milyen állatokat tartottak. Szóval mind rá kellett döbbenni, hogy ezeket nekem azért kellett megtanulni, hogy én most sokkal jobban értsem, vagy átfogóan értsem az egész ókori Egyiptomot.
1: És hogyha tovább akarod adni valakinek ezt az ismeretet, tudást, mit tartasz a legfontosabbnak? Mivel kell kezdeni?
0: Hát nagyon nehéz lenne ezt továbbadni, ezt a tudást. Egyrészt még nem találkoztam olyan emberrel, aki ilyen behatóan szeretne vele foglalkozni. Én mindenféleképpen a sötétség és fénynek az ellentétjét tanítanám meg, és amikor asztrológiai előadást, vagy kahi healing előadást szoktam tartani, akkor is ezt emelem ki, hogy hogyan emelkedünk ki a sötétségből, tehát a tudattalanságból, hogyan emelkedünk föl a legmagasabb rezgésszintre, az úgymond fény aspektusunkba, a fény magasságába.
2: Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október, mindszent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető, a latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárokban főként mindszent havaként említik, jó lehet a mindenszentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az őszhó, magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a születet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai aszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelegdő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sün, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én Dénes napján, ha északról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk. De ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én Orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a magyarok nagyasszonya napja, 23-a az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára, a Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg tegnaptól holnapig, október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és a környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra a református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. 6. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-a és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát, a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták, felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak, szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel. Most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Második Rákóczi Ferenc íródeákja, kamarása, aki elkísérte a fejedelmet számüzetésében. Főműve a Törökországi Levelek című gyűjtemény, a bölcs, szellemes, művelt, nemes értékrendű ember lelkének ragyogó tükre.
1: Olyanok vagyunk, mint a vízben esett ember, akinek mindaddig kell vergődni és minden ághoz kapni, míg ki nem szabadul, vagy el nem vész.
0: Némelyeket az Isten felmagasztal, némelyeket megaláz, és mindeniknek hálákat kell néki adni.
1: Lehet-e mást kívánni, hanem csak azt, ami az Istennek tetszik, és az ő rendelése után kell járnunk, és azon nem sétálni kell, hanem futni, mert az Isten azt szereti, hogy fussunk az ő akaratján, ne csak jókedvvel, hanem örömmel.
0: Ne szomorkodjunk hát azon, ha dolgok úgy nem folynak, amint nékünk tetszenének. Aki a jövendőt igazgatja, azt is tudja, hogy mind kell folyni azoknak.
1: Az Isten rendelésében nincsen haszontalanság, mert ő mindent a maga dicsőségére rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk, és úgy minden irántunk való rendelése üdvösségünkre válik.
0: Én is immár jobban szánom a vakokat, de ha a testi vakság nagy dolog, a lelki százszorta nagyobb. Kedves néném, oltalmazzon meg az Isten mindenikétől.
1: Azt is kellene tartanunk, hogy csak a nagy urakért, a gazdagokért teremtetett ez a világ. Az alacsony rendűek és a szegények csak azokért vannak-e világon, valamint a vízben az apró halak, a nagyokért, és valamint az oktalan állatok, a tehervonásért. Ne adja Isten, hogy ilyen hiszemben legyünk, és hogy ebben csak a névvel való keresztényeket kövessük.
0: Mennyi változáson mentem már által? De az Istennek gondviselése mindenkor velem volt, és vagyon mindnyájunkkal. Egész prédikációt csinálhatnék a síralomnak völgyében lévő változó életünkről, amely változást mindaddig próbáljuk, valamíg az örömnek hegyére nem megyünk.
1: Én azt hiszem, hogy az Istennek olyan gondja vagyon reám, valamint egy királyra, és az én életemre, sorsomra úgy vigyáz, valamint a leggazdagabb béra.
0: Ahol nincsen emberi reménység, ott vagyon az isteni segítség.

0: Micsoda ez a világ? És miért kapunk annyira rajta? A benne való életnek kezdete, nyomorúság, a közepe, nyughatatlanság, a vége, fájdalom és szomorúság.
1: Akik felől jót nem mond senki, igen szegényül megyen ki a világból, ha gazdag is.
0: Az erdélyi vér nem az adomért szolgál, hanem a becsületért.
1: Az ész pedig tanulás nélkül csak olyan, mint amely föld parlagon áll.
0: Akármilyen szép legyen a gyémánt, de ha rútul vagyon metszve, nem becsülik.

0: jobban szerettem volna káposztás fazék lenni Erdélyben, mint sem kávét ivó fincsája a császárnak.
1: Hát fünn pedig ebédre elvárjon két, káposzta is legyen, mert én úgy szeretlek, édes néném, mint a káposztát. Édes néném, egy kevéssé, még a káposztánál is jobban szeretlek.
0: A szépen írt levél az elmének úgy tetszik, valamint a szemnek a kapros és tejfellel béborítatott káposzta, mely távurról úgy tetszik, mint egy kis ezüstből való hegyecske, amelyről, ha leveszik azt a lágy ezüst fedelet, alatta drága füvet lehet találni.
1: Egy nagy könyvet akarok írni a káposztáról. Miért ne írhatnék? Holott 100 font réznél jobb egy tál káposzta éj gyomornak?
0: De édes néném, mit vizsgálom én a jövendőt? Hagyjuk azt a jövendő urára. Én nekem csak azon kell törődnöm, hogy mikor láthatom kédet, mikor nevethetek kéddel, és mikor ehetünk káposztát.
1: Nénéká, tudod-e, mivel gyógyítottam én magamot? Egy erdélyi drága orvossággal. Minden nevetett véle, főképpen a fejedelem, mikor megmondottam. Az a drága orvosság pedig a káposzta leves. Ha e használ, miért kell az indiai drága orvosságok után járni?

0: A szomorú levélnek nem kell hosszúnak lenni.
1: Mit tehetek édes néném róla, hogy már régen nem vette két levelemet? Ha nem írtam, azt nem kell csodálni, ha két nem vette. De mit is törődünk rajta? A mi leveleinket Bécsben is elolvashatják, hogyha pedig a tengerben veszett, a bizonyos, hogy a halaknak nem zsírozza meg a fogokat.
0: Édes néném, ha egy-két levelünk elvész, írjunk 12-t helyekben.
1: Én kédet szeretem. E jó gondolat. Az egészségre vigyázzon, Kéd. Ez is finom gondolat.
0: Ezzel maradok két köteles, láncos, madzagos, párgás és zsinóros szolgája.
1: Azért nagy alázatosan elvégezvény levelemet, maradok, aki tegnap voltam.
0: Kívánok jó éjszakát, és amellé kevés bolhát, édes kedves álomlátást, és holnapra felvirradást.
1: No már, édes néni, vegyük elő a pennát, és tisztítsuk meg a penészes kalamárist, mert már ezután az íráshoz kell fogni.
0: Mindenkor pirongat Kéd levelében, hogy meg nem írom Kédnek, mint töltjük itt az időt. A nagy vígasságban csak suhajtunk, olyan jó kedvünk van, hogy majd meghalunk bunkban.
1: Az első levelemet, amidőn a nénémnek írtam, 27 esztendős voltam. Ezt pedig 69-be írom.
0: Itt mi csak csendességben élünk. Töltjük, húzzuk, vonjuk az időt. Minden mulatság előttünk fut.
1: Úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem zágon.
0: Kedves néném, micsoda régi lakosok vagyunk ebben a városban. Tegnap 33 esztendeje múlt el itt való uralkodó bujdosásunknak.
1: A hazánk felé való menetelünknek sok szép vigasztalása úgy eloszlik, mint a felhő. Kétségben kell tehát esnünk. Távol legyen. A való, nehéz zágon nélkül ellenni. Nehéz minden esztendőben 12 hónappal a vállamot terhelni, és a házasságtól messze, vagy teljességgel elesni.
0: Úgy beszélek a házasságról, valamint a vaka világosságról, aki tudja, hogy vagyon világosság, de nem tudja, hogy mi csodás a világosság.
1: Nekem pedig, édes néném, erdélyi feleséget adjon Kéd, mert nem tudok olyan országot, ahol az asszonyok oly érdemesen viseljék a feleség nevet, mint a mi tündérországunkban.
0: A francia példabeszéd mondja, kinek-kinek kell tudni, hogy mi fő a fazakában. Az én fazakamban pedig semmi hazamenetelre való reménységem nem fő. Miért kívánnám én azt, hogy valaki a maga szerencsétlenségén kívül az enyimet is viselje?
1: Sohult pedig úgy el nem unja az ember magát, mint itt, mert semmi ismerettséget nem vehet, senkihez nem mehet, és ha csak valamiben nem szereti magát foglalni, mindenkor a nagy unadalomban forog.
0: Már most egyedül maradtam a bujdosók közül.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila. Isten fiai és leányai. Krisztusban, az erő forrásában lakozva.
1: A mai ige Kolossé 2:9-10. Mert benne lakozik az Istenség egész teljessége testileg, és ti benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Gondolatok az igéről. Az Úr szent lelke által cselekszik, mert a Szentlélek az ő képviselője. Általa lelki életet tölt a lélekbe, felélénkíti energiáit a jóra, és megtisztítja az erkölcsi szennytől, és alkalmassá teszi az ő országára. Jézusnak nagyszerű áldásai vannak, hogy adja őket, gazdag ajándékai, hogy terjessze, osztogassa az emberek között. Csodálatos tanácsadó, bölcsességben és erőben végtelen. És ha megismerjük lelkének erejét, és alárendeljük magunkat, hogy lenyomatot készítsen, és tökéletességben álljunk benne. Micsoda gondolat ez! Krisztusban lakozik az Istenség egész teljessége testileg, mi pedig teljesek leszünk ő benne. Az emberi szív sohasem ismeri meg a boldogságot, amíg nem adja át magát, hogy Isten lelke alakítsa őt. A lélek összhangba hozza a megújult lelket a modellel, Jézus Krisztussal. A lélek befolyása által az Istennel szembeni ellenségeskedés hitté és szeretetté változik, és a büszkeség alázattá. A lélek érzékeli az igazság szépségét, és tiszteli Krisztus a jellem szépségében és tökéletességében. Amint ezek a változások végbe mennek, angyalok lelkes éneklésbe törnek ki, és Isten és Krisztus örvendeznek az isteni hasonlatosságra átalakult lelkek felett. Jahve Immanuel, ő, akiben rejtőzik a bölcsesség és ismeret, minden kincse, akiben lakozik az Istenség egész teljessége testileg, hogy összhangba kerüljünk vele, hogy megismerjük őt, hogy a miénk legyen. Ahogy a szív egyre jobban megnyílik, és egyre jobban befogadja az ő tulajdonságait, hogy szeressük szeretetét, hatalmát, hogy miénk legyen, Krisztus kikutathatatlan gazdagsága, hogy egyre jobban és jobban megértsük, hogy mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága, hogy megismerjük Krisztus szeretetét, amely minden értelmet felülhalad, és betöltekezhessünk az Istenség egész teljességével. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az igazságuk az enyém. Szól az Úr.

0: bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról. Akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztőműsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor íme itt vannak a kérdések erre a hétre, most összevonva, mert látjuk, hogy bizonyos számok rendre ismétlődnek a Szentírásban, mint a 3-as, a 7-es, a 12-es, a 70-es és még néhány. Most akkor nézzük a 40-es számot, vagyis akkor az 1866-tól az 1870-ig terjedő kérdések így hangzanak. Mondj 5 olyan történeted, amely a 40-es számmal van kapcsolatban. A múlt héten már foglalkoztunk két büntetéssel. A zsidóság sorozatos és tudatos hűtlensége miatt 40 évig vándorolt a pusztában, mielőtt bemehetett az ígéret földjére, valamint Isten, a súlyos bálvány és a fáraó önimádata, valamint önmagát Istennek kikiáltása miatt 40 évre szétszórta az egyiptomiakat a népek közé, bár őket is számtalanszor figyelmeztette előzően. Egyes megállapítások ezt mondják, a 40-es szám a Bibliában leggyakrabban, a próba, a felkészülés, az ítélet, valamint ezzel kapcsolatban az átmenet és az új kezdet időszakát jelöli, vagyis. A bibliai hagyományban a 40-es szám nem egy mágikus, vagy egy pontosan kimért matematikai adat, hanem egy olyan szimbolikus időtartam, amely alatt Isten átformálja az embert, megpróbálja a hűségét, és fölkészít valamilyen nagy feladatra. Nézzünk erre néhány példát is már most így előzetesben. A próba és a tisztulás témakörében. Noé idejében 40 nap és 40 éjszaka esett az eső, hogy megtisztítsa a földet a gonoszságtól. Fölkészülés és bőjt témakörében. Mózes 40 napot töltött a Sínai hegyen Isten jelenlétében, hogy fölkészüljön a 10 parancsolat átvételére. Illés proféta 40 napig gyalogolt a Hóreb hegyig, étel és ital nélkül, hogy utolsó feladatát teljesítse felemeltetése előtt. Jézus pedig 40 napig bőtölt a pusztában szolgálatba állása előtt. De visszatérhetünk arra, hogy Mózes élete is 40-40-40 időszakokban értendő. Átmenet és generációváltás témakörben. Az izraeliták, mint tudjuk, ugye 40 évig vándoroltak a pusztában, amíg egy új, szabadon született nemzedék nőtt föl, és aztán csak ez az új generáció ment be az ígéret földjére, vagyis... Ha össze akarnánk foglalni, azt mondhatnánk, hogy a 40-es szám mindig valami újjal van kapcsolatban. Na, akkor fejtsük is ki a gondolatokat. Az 1866. kérdésre a válasz. Nézzük meg az özönvíz, nagyon is ismert történetét Mózes első könyvének 7. fejezetéből, és csodálkozzunk, hogy a 40-es szám milyen nagy jelentőséggel bír, bár fönt már említettem. Ime. Miután a gonoszság már úgy elhatalmasodott a földön, hogy félő volt, veszélyezteti az egész emberiség létét, Isten úgy döntött, hogy minden élőt eltöröl a földön, de Noé tiszta élete kegyelmet talált, és az Isten akarata szerint épített hajóban megmenekült a családja, és azok az állatok, amelyeket az Úr oda vezetett. Noé életének 600. évében fölfakadt a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, majd 40 napon és 40 éjszakán át ömlött az eső a földre, miután az Úr bezárta az ajtót Noé mögött. Amikor már 40 napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy neki feszült a bárkának, és az fölemelkedett a földről. Majd a bárka a víz színén úszott, mert már elborította a hegyeket is a víz.
Elpusztult minden élőlény és minden ember. Minden meghalt. Eltörölt az Isten minden élőt, ami a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászott és égi madarakat. Csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt. Majd 40 nap múlva kinyitotta Noé a bárka ablakát. Végül egy galamb elhozta megbékélt Isten olajfa ágát a csőrében. Ezzel új élet kezdődött a földön. De sajnos az emberek ismét elromlottak. A 1867. kérdésre a válasz. Az 1 Mózes 18-ban olvassuk, hogy az Úr megjelenik Ábrahámnak Mamré tölgyesében. Ez ismét egy olyan történet, melyben Isten az emberiség védelmében kénytelen volt nagy irtást csinálni az emberek között. Na de mi történt? Szodoma, Gomora és más városok is olyan határtalan jólétben éltek Isten áldása nyomán, hogy már azt se tudták, hogy mit csináljanak magukkal. Így aztán egymással fajtalankodó férfiak városaivá váltak. Isten sokszor és sokszor figyelmeztette őket, de az elbizakodott emberek fittyet hánytak az Úr szeretetéből jövő szavaira. Gyalázatos tettük következtében szörnyen megnövekedett a gyilkos, nemi betegségek száma, és már a környező lakosok is Istenhez kiáldottak segítségül, és az ítélet megszületett. Teljességgel ki kell írtani ezt a fekét az emberiség testéből, mielőtt az egész emberiség kihal. Na nézzük, hogy mi történt. Ábrahám békésen ücsörgött sátra bejáratánál a déli hőség idején, amikor hirtelen megjelent neki az Úr ott, Mamré tölgyesében. Ábrahám fölemelte a tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Tisztességgel megvendégelte őket, és kiderült, hogy az Úr és két angyala azért érkezett, hogy Szodoma és Gomora városát megtekintsék, és az atyai ítéletet végrehajtsák. Most már ki kell írtani a lakókat. Ábrahám unokaöccse Lót is ott lakott a családjával. Amikor Ábrahám beszélgetni kezdett az Úrral, szerette volna megmenteni, akit csak lehet, és alkudozni kezdett az igazak érdekében. Jaj, Uram, ha van 50, de nem volt. Hát, ha 40... De nem volt. Végül az Úr így felelt. Nem teszem meg 40-ért. Aztán kiderült, hogy 10 sincs, de az angyalok Lótot és a családját kivezették a gyilkos, kénes, tüzes eső elől. Fel kellett mindent égetni, hogy a gyilkos kor elpusztuljon. Eme városok helyén van ma a Sóstenger, melyben semmi élet nincs. Tehát egy új, reményteljes jövő kezdődött azon a tájon. Az 1868. kérdésünkre a válasz. Mózes 40 nap és 40 éjjel volt az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet nem ivott. És fölírta a táblákra a szövetség igéit, a 10 igét, olvassuk a 2 Mózes 34-ben. Na de hogyan is történt? Ime a szövetség megkötésének története is a 40-es számmal van kapcsolatban, mert ismét újat kezdett az Úr. Elsőszülött népének, a hébereknek szövetséget ajánlott. Először elmondta Mózesnek a feltételeket, és a nép azonnal igennel válaszolt. Meg is ünnepelték, ahogy szokás.
Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek: gyere föl hozzám a hegyre, és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, mert azért írtam le ezeket, hogy tanítani lehessen majd. Elindult tehát Mózes és szolgája Józsué föl a hegyre. Amikor Mózes fölment, felhő borította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett a Sínaira. 6 napig borította azt felhő, majd a 7. napon magához szólította Isten Mózest a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének látványát olyannak látták Izrael fiai, mintha emésztő tűz égetett volna a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 éjjel. Ott és akkor adta át neki az Úr a saját kezével írt 2 kőtáblát, a szövetség jelét, dokumentációját. Hogy aztán mi lett a nép nagy ígéretével, hát sajnos tudjuk. De az Úr itt is újat kezdett, újat ajánlott. Ugyanis elkezdődött a szedett-vedett emberek néppé formálása, a törvények átadása, amihez tartás véget. Az 1869. kérdésre a válasz: 30 esztendős volt Dávid, amikor királyá lett, és 40 esztendeig uralkodott, olvassuk a 2 Sámuel 5-ben. Föltehetjük a kérdést, hogy miért új ez? Mit jelent nekünk? Hát talán csak Dávid életében fontos, hiszen kb. 13 év várakozás után, mert 17 évesen kente föl királyá Sámuel proféta őt, szóval nem azonnal lett király. Nos, az ő életében az, hogy várakoznia kellett, az a 40-es számmal van kapcsolatban, hiszen csak akkor ülhetett a trónra, amikor Isten már nagyon-nagyon sok dolgot elvégzett a lelkében. Mit is tanultunk a 40-es számmal kapcsolatban? Próba, felkészülés, ítélet, valamint az átmenet és az új kezdet időszakát jelöli. A próba és a felkészülés nála komolyan megmutatkozott. Nem ölte meg az őt meggyilkolni akaró korábbi királyt, bár mondjuk így pompás alkalma lett volna rá. Le tudta tenni lángoló haragját a bölcs Abigail asszony szavaira, aki rámutatott: egy királyhoz ez méltatlan. Tudott őszinte és tiszta barátságot ápolni Jonatán királyfival, a potenciális trónörökössel, akinek apja üldözte őt éveken át, és sorolhatnánk. De mi volt ebben az új kezdet, vagy a különleges? Nos, gondolom, már mindenki tudja, hogy Jézus Urunk Dávid utóda, mint olyan király, aki a földön és az égen örökké uralkodik. Nos, Dáviddal elkezdődött az üdv történet egy újabb és csodálatos szakasza. Dávid 40 éven át uralkodott, és 70 éves korában megtért őseihez. Természetesen több királynál is olvassuk, hogy 40 évet uralkodott, mint Salamonnál is, hogy béke is volt ezen idő alatt, de ők más történetek. Az 1870. kérdésre a válasz: ez a történet az, a Lukács 4-ben olvasva, amikor Jézus Urunk 40 napon át valami újra készült, miközben kísértette az ördög. Böjtölt. Nos, nézzük a szöveget pontosan, és aztán jelöljük meg, hogy mi jellemző rá a 40-es számmal kapcsolatban. Ime. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette őt az ördög.
Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett. Az ördög meg így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, mondd meg ennek a kőnek, hogy változzon kenyérre. Jézus így válaszolt neki. Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte őt az ördög, megmutatta neki a földkeresség minden országát egy szempillantás alatt, és ezt mondta neki. Neked adom mindezt a hatalmat, meg a dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz minden. Jézus így válaszolt neki. Meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt az ördög Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki. Ha Isten fia vagy, vesd le innen magad, meg van írva. Megparancsolta angyalainak, hogy őrizzenek téged, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki. Megmondatott, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre. Nos, nyugodtan föltehetjük a maói népszerű kérdést. Na, lássuk akkor, miből élünk. Mi az új ebben? Jézus befejezte földi, emberi életét. Most már szinte elszakadt a családjától, és elkezdte emberi testében a megváltás munkáját. Mi a próbatétel? A sátán pontosan tudta, hogy ki ő, ezért el akarta buktatni, de nem sikerült neki. Így tehát ez az időszak a felkészülés korszaka is volt, hiszen végleges

erejét. Mindez számunkra is igen példaértékű. Szolgálatunk megkezdése előtt álljunk az Úr elé, és vele beszéljük meg a tennivalókat. A sátán támadásait az iga tiszta idézésével és az e szerinti élettel tudjuk visszaverni. És ne higgyük, hogy ha az Úr minket kijelöl egy magasztos munkára, szolgálatra, hát akkor már védve vagyunk a kísértésektől. Nem, sőt, folyamatosan csiszolódnunk kell, amíg tündöklő gyémántá válunk az Úr fenséges koronájában. És akkor, kedves hallgatóim, ima az új kérdések sora, most ismét egy számot keresünk, a 7-es számot. Az a feladat, hogy az 1871-től az 1875-ig terjedő kérdésekre ilyen válaszokat találjatok.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámos Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom, Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Büszke vagyok rád. Mikor és kitől hallottad utoljára? Büszke vagyok rád. És mikor mondtuk másnak vagy magunknak? Felidézhetjük magunkban azt az érzést is, ami ezekben a pillanatokban eltölt. Fontos tudnunk, hogy milyen helyzetek ezek, és tudatosítani, keresni az alkalmakat, hogy újra és újra kimondhassuk. Büszke vagyok rád. Ezek egyértelműen pozitív, önbizalomnövelő kijelentések. De lehet negatív töltésű is ez a szó. Bizonyos esetekben igen. Akkor, ha a büszkeséghez döjfösség, gőg, önelégültség társul, és ez már taszító és ellenszenves környezetünk számára. Végig gondolhatjuk, voltunk-e már olyan élethelyzetben, amikor a büszkeségünk határozta meg a döntésünket. Azt is érdemes megvizsgálnunk, hogy utólag hogyan vélekedünk erről a döntésről. Hálásak vagyunk-e, amiért a büszkeségünket helyeztük előtérbe, vagy megbántuk, hogy nem tettük inkább félre? Milyen esetekben lehet a büszkeség akadály, gát a saját fejlődésünk folyamatában? Van-e különbség a büszkeség és a hiúság között? Jane Austen e kérdést így válaszolja meg. A büszkeség inkább azzal függ össze, hogy mi a véleményünk önmagunkról. A hiúság pedig azzal, hogy milyen legyen rólunk mások véleménye. Aki elismerésre szomjazik a külvilágtól, a társától, a kapcsolataitól, az sokszor nem mer őszinte lenni, mert azt hiszi, nem érdemli meg az elismerést, és a valódi énjére nem kíváncsiak, csak a teljesítményére. Egy kisgyerek például a szülei szemével látja magát. Semmi sem fontosabb számára, mint hogy észreveszik-e. Figyelnek-e rá? Megértik-e őt? A szülei értékesnek tartják-e? És hogy a szeretetét küzdenie kell-e? A figyelmet ki kell-e vívnia valamilyen módon? Nagyon nem mindegy, hogyan reagálnak a családban, ha hibázik. Minden itt kezdődik. Ha a család nem fejezi ki a gyermek iránti büszkeséget, akkor önbizalom hiányos kisgyerekből, önértékelési zavarokkal küszködő felnőtt lesz. Nagyon sokan vannak, akik messze többre lennének képesek, mint amit csinálnak. De meg sem merik próbálni, nem mernek váltani, mert nem hisznek önmagukban. Hibás az önértékelésük, alábecsülik önmagukat, és az önbizalmuk sem elegendő. Mások sokkal többet érnek el, jobb pályát futnak be, mint ami a képességeik alapján indokolt lenne. Bár túlbecsülik magukat, de ők belemernek vágni. Így van esélyük elérni azt, amit akarnak. Rájuk azonban egy idő után nagy lesz a kabát. Kifejezés lesz jellemző. Csak ezt nem értik, és nem fogják fel. Így aztán váratlanul érik a pofonok, a kudarcok, amelyet nem is értenek, és amelyek feldolgozása sok időt vesz igénybe. Akadnak viszont olyanok, akik a helyükön vannak. Akik éppen azt teszik, ami nekik jó. Tisztában vannak a tehetségükkel, a képességeikkel, a számukra ideális környezettel. Tudják, mire van szükségük. Mit kell maguk körül megteremteni, hogy jól érezzék magukat. Ők vannak a legkevesebben. Az életben lehetnek nagyszerű és rossz pillanataid. De remélem, igyekszel olyan életet élni, amire elégedetten tekinthetsz vissza, és jó értelemben véve büszke lehetsz. Ha mégsem, bízom abban, hogy lesz erőd mindig újra kezdeni. Ehhez viszont szükséged van egy olyan barátra, aki segít, megért, és nem fukarkodik az elismerő szóval, hanem a kellő időben így szól hozzád. Büszke vagyok rád.
ha törődnénk egymással bírálás helyett, ha szeretnénk egymást hazudozás helyett, ha az önzetlenség győzne a büszkeség felett, milyen más lenne ez a világ? De ez csak szeretet által lehetséges. Úgy, ahogy Pál apostol tanácsolja a Filippi beliekhez írott levelében, amit a 2., 3. és 4. versében olvashatunk, a következőképpen az egyszerű fordítás szerint. Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket. Ellenkezőleg legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: vigasztalás a hazatérni készülő számára. A mai ige 1. Mózes 50:24. Azután József ezt mondta testvéreinek: én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Gondolatok az ígéről. József a testet öltött gondviselés volt fivérei számára, de meg kellett halnia, és így meg kell halnia olyan szerettünknek is, aki életünk útján sokat jelentett számunkra. József halála után Egyiptom soha többé nem lehetett már ugyanaz testvérei számára, mint életében, ahogyan számunkra is megváltozik a világ, és már nem ugyanaz többé, mint szeretett hozzátartozónk életében volt. De nézzük, hogyan enyhítette Isten fájdalmukat a nagy gyászban. Ígéretet kapnak, hogy az élő Isten rájuk fog tekinteni. Mekkora kitüntetés ez? Micsoda vigasztalás? Szinte a földre jött mennyország. Ó, Urunk, kérünk, tekints ránk ma, térj be hozzánk, bár jól tudjuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy gondolj ránk. Az ígéret azonban még többet is mond. Az Úr elvezeti őket más földre. József halála után Egyiptomban egyre kevésbé lesznek kedveltek, fokozatosan a szolgaság házává válik számukra az ország. De nem maradnak ott mindvégig. Isten kiszabadítja őket, és elvezeti az ígéret földjére. A mi itteni sírásunk sem tart örökké, egyszer mi is elmegyünk innen a dicsőség honába, ahol együtt leszünk szeretteinkkel. És így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az ígékkel. Elindult tegnap az október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség tegnap, október 1-én csütörtökön 18 órától volt a Deák téri evangélikus templomban, amelyen ígét hirdetett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködtek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Az indulás elején 17 óra 30-tól térzenével szolgált az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata a debreceni nagy templomban. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, holnap után, már október első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel. Most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, minden műsoromat úgy szoktam kezdeni, hogy mai vendégem a legizgalmasabb, a legérdekesebb, a legfordulatosabb élettel rendelkezik. Most pedig azt kell mondanom, hogy egy hatalmas előadás előtt vagyunk, aki elő fogja adni, az valamikor az én diákom volt. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, akkor is a Krónikás Zenedének az egyik oszlopa volt, azóta pedig kinőtte magát úgy, hogy kedves hallgatók, tessék előszedni most egy papírt, ceruzát, és beírni a dátumot. Kérlek szépen, te mondjad, és utána mindjárt be is mutatlak.
1: Október 3, szombat, 18:30, Soroksár, Újtelep, Fatimai Szűzanya templom.
0: Igen, akinek a hangját hallottuk, akkor most már hadd mondjam azt a mondatot, tehát Fehér Zsuzsi, és hadd mondjam el azt a bizonyos mondatot, hogy Isten hozott a lélek közelben című műsorba. No, akkor viszont kezdjük még egyszer úgy, hogy mi is ez az alkalom, mi is lesz, mert én már tudom, de tőled szeretném hallani.
1: Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én Fehér Zsuzsi vagyok, amint hallhatták a Kamillától, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Az apropó az igazából, hogy én egykori krónikás diákként, annak idején nekem nem volt meg a diplomakoncertem, és ez most egy ilyen egybe alkalom lesz, tehát a diplomakoncertem is, és illetve a saját dalaimat szeretném előadni a 10 parancsolatról és a 7 főbűnről.
0: Én azt tudom mondani, hogy még mindig hatása alatt vagyok, tehát előtte hallgattam a kiabítandó, vagy esetlegesen igazítandó dolgokat, és meg kell mondanom, hogy az egésznek a hatása alatt vagyok, mert ilyen egyszerűen, mégis nemesen, érthetően megfogalmazva ilyen témáról nem igazán hallottam, mert erről általában olyan nagyon sok malasztal szoktak beszélni, és nagyon-nagyon sok, hogy mondjam, ilyen körülbeszélés van mögötte. Itt pedig olyan dolgokat hallottam, amik elképesztőek, hogy egy ennyi idős ember ilyen bölcsességre képes, mert ezek bölcsek, és nem azért mondom, kedves hallgatók, hogy egykori növendékem, és nagyon szeretem, hanem tényleg objektíven tudom nézni a dolgot. Nagyon, nagyon, nagyon szép lett. De hogy jött tulajdonképpen a gondolat?
1: Hát ezek a dalok, ezek igazából az életemnek egy elég nehéz időszakán vagyok túl, és a Jóisten kegyelméből sikerült alkotnom ez alatt, az idő alatt, és ezek a dalok akkor születtek. Volt egy feladatunk, hogy egy ilyen felvetés igazából, művészetterápiás projekt kapcsán, hogy akkor egyik évben a 10 parancsolat volt a téma, a másik évben pedig a 7 főbűn, és akkor én jelentkeztem, hogy akkor én tudok gitározni, meg énekelek, és akkor közölték velem, hogy jó, akkor maga fogja írni a dalokat. Úgyhogy ez igazából, ez így jött maga az egész, úgymond ötlet, vagy felvetés, hogy akkor én ezekről a dolgokról, ezekről a fogalmakról írjak dalokat.
0: Kik fognak közreműködni az estem még?
1: Hát nagyon kedves ismerőseim és barátaim fognak közreműködni. Száz Bernát Atanáz, ő nagybőgőzni fog. Kis Levente gitározni a feleségével, Kis Virággal, Kisné Magyar Kuti Virággal. Akkor ezen kívül másik házaspár is lesz, Edit és Bíró Ágoston, és egy régi barátnőm, Pálfi Judit. Így leszünk heten, mint a 7 főbűn. És természetesen Kamilla is ott lesz.
0: Igen, én nagyon várom. Még egyszer ismételjük meg a dátumot, mert most már az előbb megkért papírral és ceruzával ott állnak a kedves hallgatók. Tehát mikor és hol lesz még egyszer?
1: Október 3-án, szombaton, 18:30-kor, Soroksár Újtelepen, a Fatimai Szűzanya templomban.
0: Igen, hiszen most péntek van, úgyhogy holnap. Ez holnap lesz. Így van. Na most akkor egy kicsit mesélj magadról. honnan jöttél, hol születtél, kik voltak, mik voltak az életed meghatározói, esetleg iskola, tanárok, valami mondat, amit esetleg a múltból eltettél. Tehát mesélj egy kicsit arról, hogy hova születtél.
1: Hát én tőzsgyökeres pesti lány vagyok. Ahogy ezt így mondani lehet, én Soroksáron születtem. Szüleim is pestiek egyébként. De is jártam iskolába, tehát nem mentünk igazából sehova. Az, hogy a zenei vonal az hogy jött, azt mai napig nem tudom így, hogy ez, hogy senki nem zenélt a családban egyáltalán. Annyit mondtak nekem, hogy a dédnagymamámnak nagyon jó zenei érzéke volt, és így itt így véget ért ez a dolog.
0: De őt ismerted még személyesen, vagy már?
1: Igen. Még de nagyon kicsi voltam, tehát csak ilyen halvány képeim vannak róla, de nekem nem énekelt, tehát ezt is csak úgy hallomásból tudom, hogy nagyon jó zenei érzéke volt. Az én zenei életem, találkozásom a zenével, az effektív, az általános iskolás énekórákon felül, az úgy jött, hogy egyszer harmadik osztályos voltam, és napközibe bejött egy tök idegen néni, hogy hát neki most azonnal kellett diák, mert furuljárt tanított, és neki azonnal kellett diák, mert különben nem lesz meg az osztálya. És az akkori napközis tanítónénim az engem ajánlott, hogy akkor tessék itt a Fehér Zsuzsi, őt tutira. Jó. És akkor így kezdődött el az, hogy én aztán a végén a Galambos János zeneiskolában kezdtem, Kovács Ágostóni Aranka néninél, és 11 évig tanultam nála. Aztán úgy volt, hogy...
0: Ott csak furuját tanultál?
1: Csak furuját tanultam, meg szolfést is. Volt róla szó, hogy mint kötelező tantárgyként ugye a zongorát, hogy tanuljam. Volt is erre fellángolás, csak miután nem tudtam hol és mint gyakorolni, így fél év után azt beszéltük, hogy igazából ennek így nem sok értelme van. Úgyhogy a zongorát így abba hagytuk. Emellett még furujáztam, mielőtt mutáltam, én 2 évig jártam a Bodza Klárához népi énekre, csak aztán elkezdtem mutálni, és akkor az úgy abba maradt, de a furuja az így mind végig volt. És úgy volt egyébként, tehát Ari néni nagyon a zenei pálya felé szeretett volna, nagyon erőteljesen arra fele szeretett volna vinni. Szó is volt róla, hogy a Weiner Leó zeneművészetire megyek, csak aztán meghalt az a tanár, akihez mentem volna, a Cidra László. Tehát én őhozzá kerültem volna. Aztán így ez a része így elsiklott. A szüleim azok nem nagyon támogattak ebben, hogy én a zenéből úgymond megéljek, mert hát mindig azt mondták, hogy ez egy nagyon nehéz kenyér, és különben is, és nem.
0: Igazuk van sajnos, igen.
1: Igen, úgyhogy a végén abban a szakközépiskolában mentem tovább 8. után, ahol a édesapám még tanultak. Tehát ilyen, ha már ott odajárt a család, akkor én is oda megyek címszóval. Úgyhogy akkor a 11 év furujázás után emlékszem, hogy Kamilla, te jöttél hozzánk oda a templomba annak idején, nem is tudom, ez már hány éve volt.
0: Hát sok.
1: Sok, igen.
0: És akkor, évtized.
1: Igen, és Aranka néni mutatott be egymásnak bennünket, és akkor még Békásmegyeren volt a suli. Oda mentem felvételizni hozzád, úgyhogy én oda, és akkor ott oda mentem felvételizni hozzád, és effektív onnantól kezdve ismerjük mi így egymást.
0: Mi fontos még az életedben, a zenén kívül? Mit szeretsz még a legjobban?
1: Hát a kis családomat. Jelenleg most ugye a párommal és a kisfiammal, aki már 3. osztályos, nagyfiú, úgyhogy őket nagyon mindennél jobban szeretem. És érdekes, hogy hiába akartak úgymond a szüleim meg így mindenki ízélni, hogy zené az nehéz kenyér, meg az a zene valahogy mindig visszatalált hozzám. Bármilyen nehéz körülmények is voltak, meg bármilyen nehéz helyzetben voltam, a zene az valahogy az mindig visszakerült, az mint egy bumeráng.
0: És gitározni hol tanultál, és hogy?
1: Gitározni? Először gitárt nálunk a templomban a gitáros énekkar vezetője kezdett el engem gitározni, tanítani, és akkor úgy már effektív, nem annyira nagyon kezdőként kerültem így hozzád, ide őkezd, nem is tudom, az is hány éve volt. De igen, kaptam a dédnagypapámtól egy ilyen nagyon rozoga hangszert, emlékszem, talán még a mai napig is megvan, tehát hogy ilyen nem egyenes volt a gitárnyaka meg a hasa közötti része, hanem ilyen V alakú.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon régi gitáron kezdtem el tanulni, és ott, és akkor utána lett egy másik gitárom, amivel már ugye ide is jöttem.
0: Igen. Úgy gondolom, hogy azért most mutassunk meg valami zenét. Melyiket ajánlod, és mondjad, konferáld be.
1: Hát legyen az első, akkor így a koncertemnek is a címadó dala, a Ki vagyok én.
0: Mit kell tudni erről a versről, írásról?
1: A Ki vagyok én az effektív egy ilyen önismeretkeresés, ha fogalmazhatok így. Mindenképpen, amikor elkezdtem írni a 10 parancsolatról, meg a 7 főbűnről a dalokat, akkor úgy gondoltam, hogy kell valami, ami felvezeti ezt az egészet. És effektív így született meg ez a Ki vagyok én. Végigvéve a főbűnöket, hogy igazából tényleg egy ilyen önismeretkeresés.
0: Akkor hallgassuk most ezt.

0: Mire emlékszel, már bocsánat, hogy egy kicsit erre az időre emlékeztetlek, mire emlékszel a Krónikák zenetéből?
1: Hát. A hangulatra, a szeretetre, ami körülvett bennünket, meg körülvett engem is, az odafigyelésre, és egyáltalán emlékszem, hogy először a Krisztina körúti általános iskolában voltak az órák, mert ugye amikor én felvételiztem nálatok, Békásmegyeren, akkor ott éppen pakolásba voltatok, és a pakolás lányban, a rumlikános közepén ott felvételiztem nálatok.
0: Igen, mert volt sajnos a kilakoltatás, igen. Ez a könyvemben.
1: Igen.
0: Megírtam részletesen, hogy miért történt, hogy történt. Lényeg az hozzá, hogy tényleg nagy felfordulás volt, de kicsillogtál belőle.
1: Igen, ott jöttem. És utána Krisztina körúti általános iskolában kezdtünk tanulni. Akkor még tanította a Kurko Józsi is tanított.
0: Tanárként.
1: Tanárként, igen. Ott volt a Huzella Péter, ott volt a Schmidt Feri.
0: És hát aki sajnos már itt hagyott bennünket, mert ő már meghalt. És méghozzá két évvel ezelőtt, akkor, amikor a mi vizsgánkra jött, akkor valahogy olyan ügyetlenül lépett, és képzeld el, ahogy lelépett a járdáról, megbotlott, és a fejét a járda szegélybe ütötte be, úgyhogy nagyon-nagyon szomorú vizsgánk volt, akkor még nem tudtuk csak azt, hogy elindult, de nem érkezett meg, és csak estére tudtuk meg, hogy ez volt a baj. Úgyhogy...
1: Ó, Istenem!
0: Mondjál részletesebben valamit arról, tehát most megint a műsorról.
1: Hát ugye összegyűltek a dalok, megíródtak a dalok, effektív, és mindenképpen éreztem azt, hogy ezt valahogy meg kéne osztani. Meg ugye nem volt diplomakoncertem is, és hát akkor vessük össze a kellemest a hasznossal, úgymond, és akkor legyen így ebből egy diplomakoncert. Egyébként Attila atya nálunk, a plébános, Király Attila plébános, ő volt az, aki rágta a fülem, hogy hát, amikor lesz? Mert elég, már egyébként körülbelül másfél éve van szó arról, hogy akkor koncertem lesz. De mikor? És akkor beszéltük előbb a adventkor. Nem jött össze. Akkor legyen Nagyböjtbe. Á, rövid az idő, nem tudtuk, hogy összezni húsvét előtt. Á, akkor mi? Akkor megint advent. Akkor megint, tehát, szóval így abszolút a teljes mértékben így húzódott ez az egész dolog. És akkor most összebeszéltünk őszre egy időpontot, amikor effektív mindenkinek jó, és akkor nem nincs az, hogy valamihez kötsük. És most így lett az október 3. De én is nagyon izgulok, mert nekem ez lesz az első ilyen önálló koncert, est, nem tudom.
0: Igen, és hát az a fantasztikus, hogy nem csak az összes dallamot te írtad, hanem a szöveget, magát is, amit énekelsz. Ezek hogy jöttek?
1: Hát most elmondom, hogy például a hétfőbűn közül a torkosság, mindegyikhez írtam először egy verset, és azt zenésítettem meg. Írtam egy verset a torkosságra, és nem akart rá dallam kerülni. Sehogy. Én próbáltam videt, próbáltam szomorúbbat vid, sehogy nem akart. És mit csináljak, ó, Uram, segíts, írtam egy újat. Mondom, írok egy új szöveget. És leültem az ágyamra, el magam mellé tettem egy csomag gullonkekszet, azt a szigorúan cukormentese, azt a gullonkekszet, és elkezdtem eszegetni, és mire az elfogyott, addigra elkészült a dal.
0: De ez úgy jött belőle?
1: Úgy jött belőlem, igen. Tehát, hogy így igazából így amikor jön az ihlet. Tehát, uh-huh. hogyha nem, voltak persze pillanatok, amikor úgy leültem, írni kéne valamit, és nem jött semmi. De az az érdekes egyébként, hogy én, amiért megírtam volna, ki vagyok én, volt az első dal, amit megírtam ezek közül, és azelőtt a dal előtt én évekig nem írtam egy dalt se. Talán a legutolsó dal, amit írtam, az még a Kürt című dalom volt, utána megzenésítettem egy Zák Zoltán verset, a December címűt, és onnantól kezdve nekem nem volt új dalom. semmi. Tehát ilyen, mint egy alkotói válság olyan volt, és ezért is olyan nagyon kétkedve, amikor kiadták ezt a feladatot, meg ez volt a feladat, olyan nagyon-nagyon izgatottan is, de félve is álltam hozzá, hogy hát én nem írtam annyit. De aztán így valahogy így összejött, és úgy jöttek belőlem a szavak. Lehet, hogy ilyen nagyon mélyen elásott gondolatok voltak így egyes dolgokkal kapcsolatban, meg hogyha így az ember, hogyha ki van adva, hogyha 10 parancsolat és 7 főbűn, ugye mindig csak az egészet nézzük egybe. De viszont, hogyha egyesével belássa magát az ember abba, hogy mondjuk az az egy-egy parancsolat mit jelent, és mit jelenthet a mai világban, ugye, hogy például egy ne őjnél. Ugye ne őj, ugye mindenki egyből arra gondol, mikor ezt meghallja a Bibliában, hogy valaki oda megy késsel a másikhoz, és leszúrja, és meghal, pont. De közben meg a mai világban ugye nem csak fizikálisan lehet megölni az embert, hanem ugye szavakkal is. Ez az egyik. Akkor például a kevésségnél is, hogy például amikor meghallja az ember ezt a főbűnt, hogy kevésség,

0: először nagyon sokan például nem is értik azt, hogy mit jelent az, hogy valaki kevés, hogy valaki fösvény effektív, az mit jelent, vagy hogy lehet ezt értelmezni. Úgyhogy így nagyon bele kellett magam ásni ebbe a témába, és amilyen segítséget kaptam, azokat úgy egy teljes egészé összeformálni. Próbáltam egyébként a dalaimat úgy megírni, hogy én vallásos ember vagyok, ez is egyedüli a családban, egyébként nálunk valahogy, mert annak idején Aranka néni, a Furulya tanárnőm volt az, aki annak idején elkért anyukámtól a templomba, hogy hát olyan szépen furuljázik ez a kislány, és milyen jó lenne, hogy a fél tízes misén ott furuljázna egy dalt. Na és én elmentem a templomba Aranka nénivel, mert hogy nekem furuljáznom kellett a misén. És annyira megtetszett az ottani légkör, hogy a végén már úgy mentem el misére, hogy nem kellett amúgy játszanom. De anyuiknak azt mondtam, hogy igen, és mentem templomba vasárnap. És valahogy úgy ott ragadtam.
1: Most akkor hallgassuk meg először a Torkosság című dalt, és utána majd még lesz ötletem, hogy mit. Jó. Most akkor következzék a Torkosság.

0: Ez nagyon jó gondolat volt, tehát ezt érdemes tovább ezt mondani, hogy hogy jött a te templomba járásod.
1: Igen. Ja, hogy igen, hogy így jött. Aztán később én annyira ott ragadtam egyébként. Közben ugye meghalt a régi plébánosunk, ő odajött egy új plébános, Király Attila, aki még most is a plébános nálunk. Aztán eljött az az idő, hogy én abba a korba kerültem, hogy szóba jött az, hogy mi lenne, ha bérmálkoznék. Viszont nálunk, mivel senki nem vallásos a családban, így ez egy kicsit olyan elvetendő volt ez az egész dolog, viszont Aranka néni ismét közbenjárására, ugye annak idején furulya órák kapcsán ugye rengeteg versenyre készültünk, kamarával is, szólóban is, mindenhogy is, és azt mondta a jó édes szüleimnek, az a drága szüleimnek azt mondta, hogy kamara órára kell mennem. Helyette pedig én bérmálkozás felkészítő hittanon csücsültem a templomba. De aztán később persze kiderült a turpisság, tehát Aranka néni elmondta a szüleimnek, hogy mégis én nem kamarán voltam, hanem hittanórán. És ugye ez milyen szép, hogy akkor én bérmálkozó leszek. Úgyhogy én gyakorlatilag így kerültem oda. Tehát Attila atya is a gyerekkorom óta ismer gyakorlatilag. Úgyhogy és ő is ezt nagyon támogatja, ezt az egész koncertet, hogy ez így megvalósuljon, és ő beszédet is fog mondani a koncertemen.
0: No, akkor most hallgassunk ismét zenét, akkor tehát más tulajdonát ne kívánt.
1: Így van.
0: Ez a dal következik.

0: Mi a célod? Mit szeretnél elérni ezzel az esttel?
1: Igazából nincs így megfogalmazott célom. Én örülök, hogyha ha az, amit csinálok, és az, amit alkotok, az tetszik az embereknek. Tehát, hogy így effektív, így konkrét célom úgy nincs. Inkább ez, hogy csak tessen nekik, vagy tetszen nekik, mert nem is téríteni akarok, mert az is butaság. Nem, mert próbáltam a dalaimat is úgy megírni, hogy érezhető legyen belőle az, hogy én hiszek, de mégsem akarom ráerőltetni a másikra. Próbáltam így megírni a dallamvilágot is, a hangulatot is, meg a szövegeket is, hogy inkább úgy legyen elgondolkodtató, hogy nem ez a nagyon ajtós túl a háznak befele, és akkor már pedig te higgyél. Nem, a hit az egy egyéni döntés. És ennek meg kell születni. Én nem tudom. De úgy célom nincsen vele. Úgy konkrét, most, hogy sztár akarok lenni, vagy valami, tehát ilyen célom nincsen vele.
0: Pedig én biztos, hogy tarpalni fogok egy-két helyen, mert ezt meg kell mutatni. Ez tényleg olyan csodálatos. Remélem, hogy tényleg a hallgatók is hallják belőle az igazságot. Azt a sok megélt fájdalmat, sok megélt nehézséget, amit olyan nagyon csendesen, de úgy beleraktál ezekbe a szövegekbe. Könnyen mentek a szövegek? Gondolom, hogy ahogy általában a zenével is szokott lenni, hogy van egyszer ötlet, és akkor az ember nagyon ír, és van olyan, hogy akárhogy nézegeti az üres papírt, nem jön semmi. Hogy volt ezekkel? Hogy volt a szövegek leírásával?
1: Pontosan így. Egyszer csak jött az ihlet, és akkor éreztem, hogy akkor most ezt leírom. Elkezdtem egy gondolatot, tehát valahogy mindig úgy futok én ezeknek neki, ezeknek a dalszövegeknek, meg a dalok írásának, hogy valahogy megszületik a gondolat, hogy mi az, ami felé el akarok menni. És akkor utána pedig elkezdem próbálgatni első verszak. Aztán az nem olyan tetszetős, akkor írok egy másik verzióba, és akkor így a végén kialakul. De olyan is van, hogy például leülök, és folyamatosan csak írok. Írtam egy könyvet is, és ott is például így volt, hogy azt például verses formában írtam meg, 4 soros verszakos bontásban, és azt sem egybe írta meg a 200 oldalt, hanem egyszer csak jött egy ilyen isteni sugallat, vagy ihlet, vagy nem tudom, minek nevezzük, és egyszer csak leültem, és írtam, ahogy jött.
0: Na, én meg erről nem tudok semmit, úgyhogy miről szól ez a te könyved? Ez megjelent valahol,
1: még
0: vagy pedig jelent,
1: még nem? Még nem jelent meg, de szeretném majd ezt így megjelentetni. Mert
0: miről szól? Hát, ha valaki tud segíteni.
1: Hát a címe az a Békelángja. Ez a címe.
0: Aktuális.
1: Ez egy abszolút kitalált dolog, ami igazából így a földön lévő uralkodó káoszt és illetve az ördögöt mutatja be egy szemszögből, és a küzdést, a harcolást ellene, hogy mivel lehet felvenni ellene a kesztyűt. Tehát ilyen jó és effektív, mondhatjuk azt, hogy egy jó és rossz küzdelem, és itt a rossz az maga az ördög. És tehát egy ilyen nagy utazás effektív, tehát két részből áll. Az első rész az leír egy általam kitalált legendát erről a békelángjáról, hogy ugye az ördög, mint a megsértett angyal, ugye, aki letaszítatott a mennyből, ő bosszút esküszik az Úr ellen, és először el akarja foglalni a föld felszínt, és amit utána sikerült neki, akkor a mennyet is elfoglalja. De viszont a nagy pusztítás közepette egy maréknyi ember meg tudja magát húzni, és készítenek egy gyertyát, amit nem gyufával lehet meggyújtani, hanem a hitnek a lángjával. Hittel lehet meggyújtani, és ezzel a gyertyával első körön a legenda vége arról szól, hogy ezzel a gyertyával vissza tudják szorítani az ördögöt a világból. Igen, ám csak közben eltelik nagyon-nagyon-nagyon sok év, és ezt a gyertyát eltemetik egy nagyon titkos helyre, és ezeknek az embereknek az egyiknek a leszármazottja kerül a képbe a második részben, aki egy rendőr, és ő fogja végeredményben a végén megtalálni, és akkor az új békét elhozni, de majd, ha egyszer megjelenik, akkor majd...
0: Akkor majd újra beszélgetünk.
1: Igen.
0: Most viszont akkor következzék megint zene.

0: Igen, nekem van egy párom, még nem mentem férjhez. Az még elmaradt, mert mikor az esküvőt terveztük, akkor közbeszólt egy gyerek, hogy ő előbb akar érkezni. Úgyhogy igazából igen, mind a kettő a Péter névre hallgat, párom is, meg a fiam is. Tehát az elmúlt időszakban, amikor effektív ez a nehéz időszakom volt, én nagyon hálás vagyok a páromnak és a családomnak azért, hogy kitartottak mellettem. Tehát ez nekem egy óriási erőt jelent. De ugyanúgy Attila atya is, ő is iszonyú kitartó, ő is kitartott, tehát nem mondott le rólam. És ez nagyon-nagyon jó dolog. És a párom is, és a fiam is, és nagyon-nagyon szeretem őket egyébként. A fiam az úgy néz ki, hogy örökölte az én vonalamat, mert hát az óvodában mindenki el volt tőle ájulva, hogy milyen jó zenei érzéke van ennek a gyereknek, és vajon honnan örökölte? Úgyhogy igen, úgyhogy én mindenképpen szeretném, és tartom is, hogy valami zenét mindenképpen kell neki, mert ezt nem lehet hagyni. Nem szeretném, hogy úgy elveszten ez a dolog, mint például nálam a én szüleim esetében, hogy jó, jártam, meg fellépés, meg mi egymás, meg stb. De ők nem voltak ezek a nagyon, nem tudom, hogy mondjam, tehát, hogy nem voltak sok fellépésemen, sőt, 11 évig furuljáztam, hozzá jártam szerintem, vagy 6 évig alsó hangon. Annyit jártam, igen.
1: Igen.
0: Voltam krónikás körülbelül, nem tudom pontosan. De hogy ez alatt, az idő alatt, tehát nem sok fellépésemre jöttek el, és én emlékszem arra, hogy ez mennyire rossz volt nekem. És én ezt nem szeretném a fiammal, viszont nagyon szeretném, ha zenélne, mert ő kitalálta egyébként, hogy orgonálni szeretne. Ami nagyon érdekes egyébként, mert apósom zenész, dobos egyébként az apósom, tehát lehetősége van dobolni, zongorázni, furulyázni, tilinkózni, gitározni, tehát igazából
1: választhat,
0: mondjuk ha azt mondta volna, hogy hegedülni akar, akkor lehet, hogy bajba lettem volna, de igen, úgyhogy orgonálni szeretne, úgyhogy most zongorázik már második éve, és mint kiderült, olyan, mint az anyukája. A Aranka néninek soha nem felejtem el, amit mondott nekem állandóan, hogy édeslányom, tehetséges vagy, de lusta. Nekem mindig ezt mondogatta Aranka néni, a fiam ugyanez. Emlékszem egyszer, elkísértem zongoraórára tavaly, és tudom azt, hogy nem gyakorolt egy hangot se. Viszont órai munkára a tanár úrtól, a akkori zongoratanártól kapott egy kisötöst, mert hogy látszik, hogy gyakorolt.
1: Hát igen, újjal tudnék mutogatni, hogy ki az, akitől ezt örökölte, mert azért teljes. De amikor ki kellett állni színpadon, akkor a legtökéletesebb formádat nyújtottad mindig. Előtte vagy gyakoroltál, vagy nem, de a színpadon fény lettél mindig is. És ezt is kívánom most itt a műsor végén, hogy ezt a csodálatos lángot, amit most a verses kötetedben is, meg a dalaidban is hordozol, hogy ez minél több embernek világosítsa meg az elméjét, és főként a szívét, mert ebben a nagyon össze-vissza világban úgy hiszem, hogy erre van szükség. Forduljunk valami olyanhoz, ami segít elviselni a hétköznapok egyszerűen,

nem tudom máshogy mondani, nyomorúságát, mert ami most van, az egy vihar, ami nem csak a magyarságot, hanem az egész világot fenyegeti valahogy, és én pontosan azért örülök neki, hogy megtaláltad azt, amivel saját magadat is tisztába tudod tenni, és az embereknek nagyon tudsz segíteni. Nekem legalábbis segítettél. Előzőleg már bevallottam, hogy nagyon nagy hatással volt rám az, amit mutattál, és azt hiszem, hogy erre van szükség most az embereknek is. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy a Lélek közelben című műsor vendége ma Fehér Zsuzsi volt, akinek holnap feltétlenül jöjjenek az előadására. Köszönöm szépen, ez volt a Lélek közelben, Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az erőszakmentesség, vagyis a béke világnapja. Az ENSZ közgyűlése 2007-ben Gandhi születésnapját, október 2-át nyilvánította az erőszakmentesség világnapjává. A humanista mozgalom örömmel fogadta a nyilatkozatot, és szerte a világon, így Budapesten is szervez akciókat. Az erőszakmentesség nem csak történelem lecke. Az erőszakmentesség az egyetlen kiút. Az erőszakmentesség egy erkölcsi irányultság és társadalmi technika, amely elutasítja a fizikai, gyakran mindenféle erőszakot a társadalmi, gazdasági és politikai célok elérésére, illetve a másoktól elszenvedett erőszak, mind az elnyomás, mind a nyílt agresszió megállítására. Alternatívaként számtalan módszert javasol, például az oktatást, felvilágosítást, meggyőzést, állampolgári engedetlenséget. Míg korábban az erőszakmentesség a pacifizmus szinonimája volt, addig napjainkra sok társadalmi mozgalom a társadalmi változások eszközeként tekint rá, és nem csupán a háborúval kívánja szemben állítani. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét mától vasárnapig, október 2-a és 4-e között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől, a félelmeinktől, a kötöttségeinktől? Vagy csak azt hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk, és ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi utca 8-12. Pontírásos új szövetséget mutattak be a Református Szeretetszolgálat ünnepi hálaadó istentiszteletén. A Református Szeretetszolgálat vakmissziója ünnepi hálaadó istentiszteleten mutatta be a legújabb, mérföldkőnek számító kiadványát, a teljes terjedelmében kinyomtatott Braille írásos új szövetséget. A különleges eseménynek a Szeretetszolgálat budapesti székházának bodoki terme adott otthont, az alkalmon az egyház vezetése, a vakmisszió munkatársai és a meghívott gyülekezeti közösség együtt adott hálát az elvégzett munkáért, és azért, hogy Isten igéje a látássérülteknek is kézzel foghatóvá és akadálytalanul hozzáférhetővé vált. Az egybegyűlteket Balogh Róbert, a Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese köszöntötte, kiemelve az alkalom ünnepélyességét és a közösség összetartó erejét. Ezt követően közös éneklésre hívta a jelenlévőket, akik a hagyományos református énekeskönyv, valamint a kifejezetten látássérültek számára készült nagybetűs énekeskönyv kijelölt dicséreteit zengték együtt. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Ma pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz az időnk, mérsékelt széllel, most már 22-27 fokunk van. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberért, avagy egyházak szerepe a mai társadalom című műsorunk mai adás alkalmából. Egy nagyon kedves, régi ismerősöm, barátom, sőt, mondhatnám, hogy földim, a mai meghívott, és örülök, hogy elfogadta, Vince László, Szentendre papírmerítő mester, aki, de hát majd ő elmondja, közel 2000 évvel ezelőtti technikát újraélesztett, és abból a mai ember számára is gyönyörű szép dolgokat művelnek, és hát természetesen az egyházakat is érintő jelentős alkotásokat csinált, különösen ebbe az évbe. Na de hát először azért arról beszélünk, hogy ez a Vince László, ez kicsoda. Hogy került ő, és hogy jutott eszébe egyáltalán egy ilyen régi technikának a újraélesztése és a mába való elfogadtatása? Hát ki is tulajdonképpen Vince László? Egy kis bemutatkozás azért mégiscsak kellene.
2: Igyekeztem a arculatomat előtérbe helyezni. Alapvetően egy derűs ember vagyok. Sorsommal elégedett magas szinten, magas fokon. Hát körülbelül 58 éves vagyok, hát leszek évvége felé, szeptemberben.
1: Előbb vagy utóbb?
2: Igen, remélem. Még remélek több évet is. A következő fontossági sorrend, a három nagyon szép és értelmes fiam van, ilyen 30-28-25 évesek. A szakmám, amibe belecsöppentem, azt imádom, szeretem. És a gyerekeimből ketten már bontogatják a szárnyaikat az én mesterségem folyamán. Tehát kezdem ott, hogy Egerben születtem, de ott volt kórház, egy mátrai kisfaluból származom, Fedémes a neve. Ezt még biztos többször is elmondom ennek a jelentőségét, mert imádom azt a falut és a benne élő embereket is. Tulajdonképpen az egész arculatom őket tükrözi, ezt a belső derűt, illetve bármilyen gondok, bajok vannak is, azt az ember így könnyebben átvészeli. Hát ez egy zsákfalu, 300 lélek lakja most is, és innét kezdtem a pályámat, az általános iskola után Kazincbarcikán vegyipari szakközépiskolába érettségiztem. Felvételiztem a Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára, ahova nem vettek fel, pontosabban átirányítottak a könnyűipari műszaki főiskola papír szakára, amit elvégeztem.
1: Miért pont papír szakára?
2: Hát mert abban sok vegyészet van, és gondolom a dönnökök úgy ítélték meg, hogy azokat, akik nem voltak alkalmasak a ottani egyetemre, olyan helyekre osztották be, ahol van köze a vegyészetnek. Hát itt van, a papíripar is
1: tele
2: van.
1: És te ezt elfogadtad, és nem azt mondtad, hogy na, én még egyszer próbálkozok.
2: Különösebben azt hiszem, hogy igazából örültem, hogy felvettek. Uh-huh. Lehet, hogy mostani eszemmel nem utána érdeklődhettem volna, vagy de gyakorlatilag nem volt rossz felvételim, ezt még most is emlékszem erre. Az, hogy átirányítottak, az pedig mindenáron akartam tovább tanulni, nem akartam várakozni. Abban az időben, ez 77-ben volt, még nagyon nem voltak olyan lehetőségek, hogy pótfelvételi, meg fizetős rendszer. Egész pontosan azért is kezdtem hozzá, mert édesanyámnak örömet akartam szerezni. Ővele voltam mindig olyan viszonyban, ami nekem egyengedte a pályámat, meg a mindenféle felfogásomat. Van még két öcsém is, 6-7 és fél évvel fiatalabbak, de így lett volna az első fia diplomás a családban, ha elvégzi. Mm. Hát ez hajtott igazából. Volt néhány olyan vizsga, ami elrettentő volt, de nem kellett fél évet ismételnem, hanem összeszorítottam a fogamat, meg, és így sikerült ezt a papírmérnöki diplomát.
1: Ez három éves, ugye?
2: Három éves volt. És a Szentendrei papírgyárban elhelyezkedtem két barátommal. Ővelük elég jó viszonyban voltam a tanulmányaim során, és az egy szempont volt, hogy egy olyan papírgyárba menjünk, ahol mind a hármunkat foglalkoztatnak. És ez az egy a Szentendrei papírgyár volt. Ennyi volt a Szentendréhez a kötődésem eleinte. Aztán utána jött katonaság, majd családalapítás, de 5 éves munkaviszony után ott a Szentendrei papírgyárban kiléptem a papírgyárból, de ezt megelőzően néhány évvel már gondolkodtam azon, hogy lehetne jobban megélni, vagy hogy lehetne olyan munkával foglalkozni, ami perspektíva is lehet a jövőmet tekintve. Abból a fizetésből, ami egyébként egy folytonos műszaki művezető fizetése volt, 3-4 ezer forint között havonta, a nagyobbik részét albérletre kifizettem, meg kajára, és maradt néhány száz forintom, ebből nem lehetett
1: családot.
2: Hát semmit gyakorlatilag, a szórakozásra is kevés lett volna. És akkor így mellette én dolgozgattam mindenféle fizikai munkát, könyves mellett, meg másfél évig krampácsolóként jártam hétvégente a munka mellett ide a keleti pályaudvarra, vasvillával a kavicsot hányni, igen, meg a sineket rakosgatni. A életem legkeményebb fizikai munkája volt, de az is valamilyen formában alakított, hogy érdemes az embernek az agyát, fejét használni, hogyha nem akar megszakadni annyira, mint így ezzel a munkával, de azért formálta a világnézetemet is. Egyrészt olyan emberekkel dolgoztam, akiknek nem mertem bevallani, hogy kiféle, miféle vagyok, mert ott jól megfizettek, és úgy hívtak mindig a következő alkalommal is dolgozni, hogy a vasárnap este azt mondták, hogy te is jöhetsz, meg te is, mert hogyha az ember sumákolt volna, akkor nem dolgozhatott volna. Na, ennyit a pályám kezdetéről.
1: De ez egy nagyon érdekes, ezt én nem tudtam, ezt a kis történeted az életedből, hogy itt van egy bizonyos hasonlóság annak ellenére, hogy erről még nem beszéltünk, hogy én is érettségi után nem tovább tanuláshoz fel kellett öltözni. Az öltözéshez pedig kellett pénzt keresni, és akkor én bányába mentem öltsülni, és ott ismertem meg a szívlapátot, alapvágatban is dolgoztam meg aknában is. Tehát gyakorlatilag azt jelentette, hogy, és hát utána is, amikor már főiskolán voltam, akkor állandó vagonrakó brigádon volt Baján, és azzal tulajdonképpen a szüleimnek nem kerültem egy fillérbe se 3 év alatt, mert megkerestem a kényszerkirakásokból. Tehát ezért mondom, hogy valahol az élet azt hozza, hogy igenis kell segíteni a szülőknek, és a nehéz megélhetést biztosító, meg a te továbbtanuláshoz biztosító dologba. Ez csak az kell, hogy mai fiatalok már nem hiszem, hogy vállalnak ilyen munkát, de térjünk vissza a te életedhez, és akkor végül is itt elindítottad ezt a fizikai munka után valami mást is. Ez a valami más lett az, ami most van.
2: Hát volt még egy aprósága, ugye nyughatatlan lévén a Szentendrei papírgyár megengedte, hogy elvégezzem a Miskolci Egyetemen a üzemszervezői szakot, ezt nevezhették volna akkoriban a második lépcsőnek, tehát az egyetemi diplomaszerzésnek, és ott nagyon tetszett ebbe a témába nekem az értékelemzés, az egy ilyen közgazdasági fogalom. Olyan termékeket vizsgál meg, vagy amikor létrehoznak egy új terméket, hogy a költség és a funkció együttesen, tehát összevetik a termék végső megjelenésébe, és a lényeg az, hogy ilyesmi diplomamunkát készítettem, a Szentendrei papírgyár boríték gyártását elemeztem, és ez egy csapatmunka volt, hát levelező jártam ezt, és ez, ennek az eredménye lett az öntapadós borítékok hazai gyártása. Ez a, tulajdonképpen a, van, így van közöm ehhez, a, amit aztán a papírgyár újításként be is vezetett, és elég jól profitált belőle évekig, amíg aztán nem jöttek újabb ilyen termékek. Uh-huh. Na de én 80, hát ezért is, mert nem éreztem olyan anyagi elismerést, meg a papírmerítés, ami már elkezdődött az agyamban, úgyhogy irodalmazgattam, mert láttam filmet a bázeli papírmalomról, egyszer volt egy ilyen tévéfilm, Bázel Európa kapuja, és ott van egy felújított múzeum, ami régen papírmalom volt, meg nyomda is volt. Annyira megtetszett, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha itt ezzel foglalkoznék. Két barátom közül egyiküket se érdekelte nagyon, mert hogy ők a szabadidejüket nem fogják ezzel elfecsérelni. Az igazgatónk azt mondta, hogy szabadidőmben megenged, hogy ott a papírgyárba szórakoztassam a kollégákat, mert az volt, ott egy érdekes dologba vágtam bele, és hát ott inkább megmosolyogtak, vagy a rovásomra mindenféle jelzőket.
1: Megjegyzéseket tettek.
2: Hát azzal ösztönöztek tulajdonképpen, most már így mondhatom. Hát az rengeteget ücsörögtem a Széchenyi Könyvtár, akkor a Papíripari Vállalat Kutatóintézetének a könyvtárába, országos levéltárban, minden felelhető anyagot, ami a papírmerítéshez, gyakorlatilag a tanult szakmám ősi mesterségéhez kellett, azt összeszedtem, lemásoltam, vagy megvettem azt a kiadványt. Volt olyan is, hogy lefordítattam például, volt erre még lehetőség ingyenes a papírgyáros időszakomban. És akkor én kezdetleges eszközöket így elkészítettem, például vasprést, lakatos, vagy, és akkor így délutánonként, ugye közben már nem folytonos műszakban dolgoztam, mint művezető, hanem üzemszervezője lettem a papírgyárnak, meg hidrológusa. És délután, meg az esteim, meg a hétvégeim szabadok voltak. Így lehetett az a krampácsolás is, meg a hétköznapokon a délutáni esti programom, ez a szerencsétlenkedés volt. Ebből, ez olyan két év alatt, mondjuk 1983-tól 85-ig eljutott olyan szintre, hogy azok a papírok, azoknak a nagy része már használható volt, vagy legalábbis elmertem menni, kopogtatni, meg bemutatni a mintákat rengeteg helyre, amiket én úgy vélelmeztem, hogy esetleg megrendelőim lehetnek. Uh-huh. Hát a Széchenyi Könyvtár, hogy a restaurátorokat összefogja, vagy a hivatalok, küldtem pakkot a parlament protokollosztályának, néhány nyomda, vagy művészeti galériák, ezek csak úgy gondoltam, hogy érdekelheti a papír. De mondom, csak akkor mertem előjönni, amikor mondjuk 100 próbálkozásból 80-90 tökéletes lett, mert úgy gondoltam, hogy ha csak selejtet gyártok, vagy addig, amíg nem jutottam a készség olyan szintjére, addig nincs értelme, mert akkor csak nevetségessé válhatok. Na és így az legelső megrendelőm az Országos Széchenyi Könyvtár volt. Két évre való munkát adott nekem, olyan különböző méretű színes papírokat kellett nekik, meg vékonyságút, amivel a régi könyveket helyreállításához előzékpapírnak, vagy hiánypótlásnak használták, vagy pedig egyszerűen csak félbehajtották és közé raktak olyan ősnyomtatványokat, amiket tároltak, hogy amíg sor nem kerül a megújítás, vagy felújításokra, restaurálásokra, hogy ne romoljon tovább az állaga. Mert ezek a merített papírok sok száz évig időállóak, savmentesek, mert hogy olyan a technológiai folyamat, mint a középkorban volt. Tehát erre azért figyelnem kellett. Tehát itt azért fontos volt a szakmaiság, meg a némi szakmai ismeret. Nem is a technológiai, hanem az anyagismeret.
1: Milyen alapanyagok kellene hozzá?
2: Hát rongy vagy lenből készült cellulóz, ami,
1: igen,
2: ami olyan, mint hogy a ruhából készítették volna régen. Uh-huh. Nem újságpapírból, nem facsiszolatból, vagy nem olyan fából, amiben még sok időállóságot károsan befolyásoló tényező van. Ugye a modern papíriparban nem az a cél, hogy időálló legyen, hanem hogy a funkcióját tekintve. Igen. Egy újságpapír, amíg azon belül is van napilap vagy hetilap folyóirat, egy napilapnak az a funkció, hogy egy napig ne essen szét, ne sárguljon meg, mert az a hír a következő nap, mert egy másik újság, a következő hír egy másik újságban jelenik meg. Na ez a papír, ez a lehető leggyatrább alapanyagból készül. Minél inkább ki lehet spórolni, vagy ki lehet helyettesíteni a drága alapanyagot, ami a cellulóz, olyanokkal, mint hulladékpapír, vagy töltőanyag, ilyen kaolin, vagy facsiszolat, ezeknek az előállítása olcsóbb, mint a cellulóz előállítása. Uh-huh. És akkor erre van a kémia, ugye, ahogy a legelején kezdtük, hogy azok a szabványok ne tartsa be az a papír, még hogyha szinte nincs is benne cellulóz. Na hát ezek az én papírjaim, ezeknél itt a kézművesség benne, az, ami az erőforrás, pontosabban az értéke, nem az anyag költsége. Ez, mint minden kézműves termék, be a ráfordított kézműórák, vagy kézügyesség számít.
1: És ezt ki öntöd tulajdonképpen?
2: Hát megtalálom benne, egy kisfiú, egyszer a Skanzenben eltátott a száját, és ahogy ott egy dézsába kevergettem a vízbe a cellulóz rostokat, ugye, mert ez úgy készül, és egy szitát belemerítek, átfolyik a víz rajta, a szitat felületén pedig összekuszálódva kialakul a papírlap szerkezete. És azt mondta, hogy az anyu, ez a bácsi milyen ügyesen megtalálja benne a papírt. Ez pont így van. De egyébként a definíciója a papírnak, az most mindegy, hogy merített papír készítésű, vagy pedig a papírgyári papírgépen, növényi rostok vizes szuszpenziójából nemezelődés útján nyert termék. El tudod mondani utána?
1: Nem. Ez a te szakmád. De azért mindjárt mutatok azért egy olyat, ami gondolom én, hogy valami hasonló lehetett az első, például a te névjegykártyád, meg hát büszkén mondhatom, hogy az én névjegykártyám is általad készített, és azt ismerik, akinek baráti, vagy egyáltalán munkakapcsolatom kialakul. Igen, hát ennek a fogása is más, mint egy újságpapírnak.
2: Igen, például ez is egy érdekes tulajdonsága, hogy ránéz az ember, és a struktúrája például nem olyan, mint egy kisimított papírgépi papír. Ezért gondoltam például, hogy művészek, vagy akik a művészethez kötődő galériák is használni fogják, mert jobb, másképp mutat rajta egy nyomat, egy grafikai sokszorosítás, ugye a részkarc, vagy szitanyomat, vagy más. Na de visszatérek még a
1: kezdetekhez. Végül is most eljutottunk odáig, hogy már azért valami van, de még nem az igazi.
2: Tehát megkaptam a Széchenyi Könyvtár megrendelését, ők ugye összeszedték ugye szakmailag felügyelték a különböző könyvtárak, levéltárak és múzeumok papírrestaurátorainak a munkáját, és ezt összeszedték, és gyakorlatilag azt mondták, hogy íme itt van, erre van szükségünk. Hát nagyot nyeltem, nem bírtam aludni akkor éjszaka, és másnap vagy harmadnap beadtam a felmondásomat a papírgyárba, és így kezdődött még inkább rákényszerítettem.
1: Ez mikor volt?
2: 85-ben.
1: 85. Hát akkor már jó pár évtizedet csinálod most már az éveszta.
2: Hát annyi a hasonlóság Steve Jobs meg köztem, hogy garázsba kezdtem én is, mint ők az ipart, csak én nem vittem annyira, mint ők, de kemény éveket éltem át így is már önálló emberként.
1: Voltak segítőtársaid, vagy egyedül csináltam?
2: Hát akkor még nem voltak. Aha. Egyedül csináltam.
1: És ezt a több száz papírgyártási igényt mennyi idő alatt tudtad teljesíteni?
2: Hát másfél év alatt körülbelül. Aha. De közben nem ültem a babérokon, hanem próbálkoztam újabb megrendelésekre szert tenni. Az abból állt, hogy ugye albérletben laktam, béreltem ezt a kis garást fűtetlenül, és hát telefon se volt égenföldön, hanem voltak fülkék, és hát bementem Budapestre, mert az olcsóbb volt, 2 forintosokkal lehetett telefonálni, összeszedtem, amennyit bírtam, meg címeket. Sokszor például ott a telefonfülkékbe, azokat a telefonkönyvekből szedtem elő, hogy milyen nyomdák vannak, meg milyen ilyen vélhető ügyfelek. Hát körülbelül 100 telefonálásból 2-3-an mondták, hogy na jó van, akkor küldhetek nekik mintát. A többiek azok megmosolyogtak, és ne raboljam tovább az idejüket. Ez olyan volt, mint manapság az ügynökök, akár biztosító ügynök, akár ilyen befektető. Csak én a saját magamat próbáltam eladni.
1: Akkor te Márcentenél laktál?
2: Igen.
1: Aha. Ott, ahol most, vagy még nem?
2: Nem, még akkor nem. És a következő nagy hal az a parlament volt. Táviratoztak, hogy érdekelné őket az a papír, amit mintául küldtem, mert ők nem utasítottak el.
1: És a színes volt, mert ugye látni itt azért olyat, amely kicsit ilyen sárgább, és van, ami tiszta fehér.
2: Hát tehát
1: eleinte inkább a fehéret kérték, ugye?
2: Fehér volt. Fehér hát vagy halvány sárga.
1: Ez is például egy nagyon szép kivitelű oklevél, és hát na igen.
2: És így akkor volt, befáradtam, elmondták, hogy Nyugat-Németországból származott eddig a papírjuk, vagy származhat is, de ez valuta keret terhére ment, ami
1: csökkent
2: is, meg problémás volt mindig, és hogyha alkalmas az én papírom arra, hogy ők használják, akkor
1: ez oklevelekre kérték?
2: Először a Kossuth és Széchenyi díjnak a okleveleire.
1: Aha.
2: De már a rendszerváltás körüli időszak volt, mert teljesen jól emlékszem, Szűrös Mátyás volt az ideiglenes köztársasági elnök.
1: Igen.
2: És azt is mondták, hogy ha van bennem annyi kurázsi, vagy közre működhetek, akkor ezt a két kitüntetésnek az okleveleit is új alapokra lehet helyezni. Tehát ne úgy nézzen ki, mint a korábbiak. És volt egy nagyon szépen író, tehát kalligrafikus betűket használó ügyfelem, Zöllner László, ki is mondom szívesen a nevét, mert nagyon korrekt ember volt is, meg biztos most is, és őt bevontam, és ez az ő ügylete volt. Elfogadták azokat a grafikákat, amiket ő csinált, és a továbbiakban tőlem rendelték a papírt, a Zöllner úr pedig megformázta. Uh-huh. Hát úgy, hogy ki voltak nyomtatva, azt hiszem, szita nyomással, és akkor ő kézzel mindig az aktuális dátumot meg a nevet beírta. Uh-huh. Aztán később ez gyarapodott, ez a munka. Rendeltek rengeteget különböző méretekbe, de általában fehér színben, mert sok olyan szerződést államközi, meg egyéb, ami nem mondjuk ilyen kuriózum oklevél kategória volt, azokat erre a papírra készítettek, meg a sokszorosításukat is erre a papírra oldották meg. És hát aztán így közben a Szentendrei Skanzenba meghívtak hétvégente bohóckodni, így nevezem,
1: magyarul
2: bemutatózni, hogy legyen olyan is, ami ilyen élő foglalkozás, a látogatók jobban leköti, vagy odaköti, és akkor nekem az jó volt gyakorlásképpen, meg kiváló alkalom volt, hogy minél többen megismerjék ezt a... Ez egy jó direkt marketing húzás
1: hát
2: volt.
1: Igen.
2: És akkor tulajdonképpen már így egyre inkább úgy beindult ez a dolog. Egy-két újságíró is volt a skanzeni látogatók között, vagy volt olyan riporter, vagy rádiós, vagy televíziós, aki úgy gondolta, hogy egy ilyen hulladék időben, vagy amikor nincs érdekes téma, akkor bemutatja ezt a produkciót, és így a szárnyaira emelt a média.
1: Laci, azt áruld már el, hogy az alapanyagot honnan szerzed?
2: Hát Spanyolország, vagy Kanada, vagy Brazíliából rendelem meg, és a diósgyőri papírgyárba veszem át.
1: Te is oda jön be.
2: Igen.
1: Aha.
2: Nagyon egyszerű hát csak cellulóz. Ról van szó,
1: tehát
2: meg
1: Magyarországon nem?
2: Hát készítenek még cellulóz, de az nem alkalmas erre a célra, mert az nem időálló. Aztán a papírok úgy gondoltam eladhatóbbak, hogy, mert a nyomdák azt mondták, hogy rendben van, itt van ez a papír, és mit kezdjünk mi vele, hogy lehet erre nyomtatni, vagy ilyesmi. Még a galériák vagy a művészek, hagyján ők úgy el tudták fogadni, hogy részkalasz nyomásra vagy szita nyomásra még szebb is lett, uh-huh. mint azok a büttenpapírnak mondják a németek, ez így a praktikus, ami olyan, mintha merített papír lenne, de nem az mégse. Uh-huh. A handgeschöpftes papír az igazi, vagy a angoloknál, nem is a franciáknál is nagyon képletes, hogy papír a la küv, papír a dézsából.
1: Egy kis szünetet tartunk most, és folytatjuk tovább, meg hát az is érdekelne majd az, hogy végül is hogy jutottál odáig, hogy végül is az egyházakat érintő dolgokba is jelentős szerepet játszol, nem különböző egyházaknak a, hát most azt mondom, hogy a tevékenységét segítő olyan kiadványokba is, amit büszke lehetsz. Egy kis szünetet tartunk, jó. És utána folytatjuk tovább.
2: Jó.

0: Kedves hallgató, és folytatjuk tovább Vince László barátommal a beszélgetést, papírmerítésnek az érdekességeit és történetiségét hallottuk. Illetve hát eljutottunk odáig, hogy kezd egyre több intézmény számára is érdekes lenni, és hasznosnak vélik a te termékeidet. De hányféle állami, egyházi és önkormányzati és egyéb szervek igénylik a te nagyon szép munkádat?
1: Sok. Összességében körülbelül 1000 ügyfelem van ez alatt a 30 év alatt, amióta foglalkozok ezzel a szakmával, vagy mesterséggel. Annyit még mielőtt bonyolítanám a mondandót, hogy ki kellett találni, hogy ez a papír megmunkálva még eladhatóbb termék, magyarul nyomtatni kellett rá, tehát nekem kellett megcsinálnom, ha valaki egy meghívót, névjegykártyát vagy oklevelet rendelt, nem pedig kitalálnia az ügyfélnek, hogy most itten ez a papír, ami egyébként tetszik, de és akkor további, hogy kerül rá egy szöveg, vagy egy rajz, vagy grafika. Ezt röviden le tudom zárni, hogy sikerült rátalálni olyan tintasugaras nyomtatóra. Hát a számítógéphez egy kicsit úgy konyítottam, ahhoz még hozzá tettem némi tanulmányokat. Most már mondhatom, hogy szorult belém egy kis ilyen grafikusi véna, illetve meg kedv is, és akkor egyre több olyan ügyfelem lett, aki készen kapta meg a terméket, főleg még úgy is, hogy még ilyen díszhengereket, meg mappákat is tudtam hozzá nyújtani. Nem kellett elmenni 4-5 helyre, hogy egy kitüntetés méltó módon átadjanak, hanem tőlem megrendelte kompletten, és akkor én pedig átadtam határidőre. Ez is egy nagyon fontos dolog volt, hogy a óra percre elkészüljön az a megrendelt áru vagy termék. Így az állami szektor elég nagy teret nyert nálam, mennyiségbe is, sokszínűségbe is. Hát mondhatom tréfásan, hogy a Magyar Köztársaság vagy Magyarország kormánya nélkülem nem tudott megalakulni idáig. Mert minden választáskor a képviselők okmányokat én készítettem, vagy mi készítettük. Eleinte a nyomtatását is, újabban már csak a papírt adjuk hozzá, mert ők is rájöttek, hogy ezt meg tudják nyomtatni.
0: Aha, tehát akkor végül is csak félig igénylik.
1: Hát de elég sok papírt használnak. Uh-huh. És hát különböző hivatalok, mondom példákat, egyetemi diplomák, főiskolai diplomák készülnek, úgyhogy tokkal, vonóval, de van, aki csak a papírt igényli hozzá. Van számos ilyen intézmény, van körülbelül 10 a számuk. Művészellátóboltok külföldön is. Elmerészkedtem Frankfurtba egy idő után. 12-szer voltam kiállítani a Paper World vásáron. Ez a papír, írószer, irodaszer szakmának a világ legnagyobb vására, és uh-huh. január végén szokott lenni 5 napos. 5 évig várakoztam, hogy megőrüljön ott egy hely, hogy én is kaphassak. Egy 16-18 négyzetméteres standom volt, és így rám akadtak, vagy 12-en, 14-en Európából, akik a mai napig is olyan rendszerességgel rendelik többnyire üres papírokat, ahogy azt elkezdték annak idején. Már vagy 10 éve nem járok, mert nem tartom értelmét, mert elég drága dolog részt venni egy vásáron, de hébe-hóba mindig jön még plusz olyan ügyfél, aki külföldi ügyfél, aki így felfigyelt ott a...
0: Ott ismerte meg a te alkotás.
1: Tehát ez és akkor az egyházak is úgy bekapcsolódtak abba a körbe, hogy érdekelni kezdte őket a termékem. Elsőnek még nagyon régen, nem is tudom pontosan, 80-as években lehetett. Volt egy, már nem él, Árva Vince páros rendi szerzetes, Marion Ostráról megkeresett, és elmondta, hogy ő a posztumátusa, ha jól tudom, nem vagyok biztos, hogy helyes a kifejezés, a Özséb Szent Boldog Álvatásának.
0: Igen.
1: És ilyenkor a Rómába kell menni néhány hónapra, erre felkészítik, és minden levelezéshez készítetett velem papírt, Beatus Eusebius Strigoniensis vízjel volt a papírok aljába. Erre írt, meg nyomtatott minden olyan dolgot, ami ebbe a témába fontos
0: Postulátor.
1: Volt.
0: Postulátor. Tehát aki a boldoggá, a szenti avatást előkészíti.
1: Ilyesmi, így
0: volt. Én is ismertem őt, tehát már sajnos már nem él, de...
1: Igen. Aztán, hát voltak ügyfeleim, akik bonyolítottak a római látogatásukkor mindenféle nyomtatványokat.
0: Ilyen
1: volt egy nyugalmazott államtitkár
0: is. Egy öregvén nyugdíjas is, akivel most beszélgetsz.
1: És hát ugye ezek a papírok csak úgy a érdekesség kedvéért, hogy sok helyen fellelhetők így a világban, mert ha magyar kormányzati tisztviselők vagy a egyházi részről elmentek mondjuk a pápa látogatásra, az biztos, hogy nekem kellett elkészítenem ezeket a leveleket, vagy maga, a Herendi porcelángyár révén minden olyan ajándék mellé, amit ilyen nagyértékű ajándék, egy tanúsítvány is készült, amit szintén volt szerencsém elkészíteni, vagy ilyen régi térképeket adományoztak az idősebb Bush elnöknek, vagy Károly.
0: Tehát eljutott tulajdonképpen a világ majdnem minden tájára te terméked valamilyen formában.
1: Igen. Hát volt, aki például meg is köszönt bizonyos olyan dolgot. Károly herceg, amikor itt járt, többek között a Skanzenba is, de fogadásán Kányádi Sándor bácsi egy művét adta neki ajándékba, amit én készítettem, egy verses kötetét. A Károly herceg irodájából jött nekem direkt be egy köszönő levél például.
0: Utána hát igen, néztek, ezek erekiek.
1: Vagy nem is tudom.
0: És hát sok oklevelet. Elismerő oklevelettől kezdve, diplomáig minden, én magam is. Hát igen, ahogy említetted, de a pápával való találkozáskor, a születésnapjára természetesen Vince László által készített köszöntések is ott vannak.
1: Vagy van a Caritas, Magyar Caritas, annak a vezető igazgatója Écsi Gábor. Mondhatnám, nem gyerekkori barátok vagyunk, hanem még fiatal korunktól kedveljük egymást, és tehát ő számára nem volt olyan, amit ne csináltam volna meg, mint karitászos.
0: Igen.
1: Napjainkban is van ilyen, az okleveleket így készítjük.
0: Hát Szentendrén volt káplán, úgyhogy még onnan is a kapcsolat, aztán, gondolom én neked.
1: Igen, és hát napjainkban azt hiszem, hogy egy csúcs teljesítménynek is részese lehettem, vagy
0: igen,
1: vagyok.
0: Igen, ezt... Végül is ugye az 500 éves évfordulója egyébben úgy gondoltad, de nem egyedül, hogy leteszed a te és a névjegyedet, és hát végül is a Károli, a vízsorban lévő Károli Bibliát ilyen papírral megcsináltad. Azért erről mesélje, hogy hogyan alakult ez egyáltalán, mert ez maga egy csoda.
1: Hát a Vizsói, Károli Biblia, vagy Vizsói Biblia. Igen. Ugye a Károli Biblia az autentikusabb megnevezése, mert Károli Gáspár és a csapata fordították le, és azért nevezik még Vizsóinak, mert Vizsóiban volt a nyomda, egy Mantkovics Bálint nyomdász, szintén egy csapatával nyomtatta ki az első alkalommal az első kiadását. Tehát a Károli Biblia első kiadása a Vizsói Biblia. És mi most ezt a Vizsói Bibliát készítettük hasonlóan, mint ők az akkori készítése óta újból először. Tehát azóta ez a második próbálkozás. Természetesen merített papírból meg készültek, ugye 1490-ben készült ez a Vizsói Biblia, de 1506-ban, meg 1512-ben, 1506-ban Hánaúban Szent Simolnár Albert már javított kiadást készítetett, Oppenheimben pedig 1512-ben. Aztán később nagyon sokan, sok helyszínen mindig javítottak rajta, és ez mind merített papíron készült, de a legelső kiadást most valósítottuk meg, ugyanúgy azokkal a hibákkal, ugyanabban a stílusban, hogy a nyomdából kikerült, nem is volt szándékunk ezen változtatni.
0: Ez hogy, mit értünk az alatt, hogy készítettük?
1: Hát mert ez csapatmunka, ez is. Az, gyakorlatilag nem lennék szerény, ha magamnak vindikálnám itt a dicsőséget, mert ugye az nem az enyém, hanem reformátusok ezt szebben meg tudják fogalmazni. De nem csak, hanem a kollégáim is, vagy a segítőké, akik tanácsokkal láttak el. Gyakorlatilag a vizsgai bibliához úgy van közöm, hogy sok évvel ezelőtt ellopták azt a példányt, ami a vizsgai egyházközség tulajdonában volt, és ott a templomukban, egy árpádkori templomban volt, kitéve szemlélve, mindenki megnézhette, fogdoshatta, és egyszer csak eltűnt, és egy papírgyár, régi papírgyári békebeli kollega felhívott, hogy hallottam-e róla, és eszébe jutott ez a biblia ellopás, és hogy nem keveredett hozzám véletlenül, mert ha nálam lenne, bocsánatos bűn lenne, mert a legjobb helyen lenne.
0: Ez aranyos.
1: Mondom, kösz.
0: De nem jutott el hozzám.
1: Nem jutott el hozzám. Meg lett aztán, hát, hogy ez... Igen. De akkoriban ez olyan viszonylag nagy port vert fel. Igen. Akkoriban, tehát 15 évvel ezelőtt voltak festménylopások is, szép művészeti múzeumból, ezek mind nagy hírértékű témák voltak. De aztán a vizsgai biblia is megkerült, restaurálták, és ismét ott az eredeti helyszínén volt látogatható. Hát nem nagy sikerrel, mert ez a téma, ez a fogalom, hogy vizsgai biblia, sok embert nem hagyta hidegen, hallottak róla Magyarországon. De egy lepusztult kis faluba, egy lepusztult valaha szebb napokat megélt templomba, műemlék templomba volt, ha megkeresték a lelkipásztort, beengedte az embereket. Gyakorlatilag én is jártam Vizsgaiba, és úgy elmentem a hely mellett, mint hogyha nem is lett volna ott. Eszembe se jutott, hogy megnézzem. Ám, vagy 2,5 évvel ezelőtt felhívott a nem sokkal korábban oda kinevezett fiatal lelkipásztor, aki egyébként még fiam is lehetne a kora alapján, 32 éves most. És megkérdezte, hogy ilyen merített papírt, hallotta, hogy ezzel foglalkozok, tudnék-e akár csak selejtes darabokat is adni, mert abban a templomba, a református templomba van egy nyomda, egy a régi Gutenberg sajtó alapján elkészített, ilyen a fából készült nyomdagép, és azon lehetne próbálkozni, hogy a Bibliának az első lapját, arra van egy ilyen klisé, vagy egy dúc, azt a látogatók is próbálhatják, miközben megnézik a Bibliát, meg ott volt

0: el hozzám a műhelybe körülnézni, aztán én is kíváncsi voltam, hogy mi folyik ott Vizsolyban, mert nagy tervei voltak. És hát ráncba szedte a, nem, hát a falut is egy kicsit, de magát az egyházközséget. Fel lett újítva azóta a templom, teljesen lett egy kis épület, amit a Mankovics Bálint nyomdászmesterről könyvesháznak neveztek el, az ő nevét viseli. Egy lepusztult iskolaépület szintén a templom udvarán már fel van újítva, sőt most bővítés alatt áll, abból egy látogatóközpont alakult ki. És ebbe az látogatóközpontba át lett víve ez a nyomda ketyere, meg a korabeli nyomdáknak a helyzete, meg a Biblia a fordítástól napjainkig, a Károly Biblia milyen fázisokon ment keresztül, és akkor még szintén helyet kapott a nyomdagép társaságába, abban a helyiségben egy korabeli papírmerítő műhely eszközöstől, de úgyhogy működés közben is lehet látni, meg a könyvkötészeti eszközök is bemutatva, illetve a falakon nagyméretű tablók bekeretezve, hogy a papír, a nyomda és könyvkötészet hogy alakult így az évszázadok alapján, rövid leírását, olyan 12 A2-es méretű tabló, és a látogatók ott ezek a Biblia alapjait ott lógnak, mintha száradnának, kipróbálhatják a nyomdai tevékenységet is, meg a papírmerítést is. Na ennek a kialakításában már beszálltam én is. És még ennek nincs vége, mert még ezt lehet csinosítgatni. És ha jól emlékszem, tavaly már vagy 25 ezer látogatója volt ennek a törekvésnek, amilyen szinten most meg van ez. De ez fokozódik. Értelemszerűen nekem hevesebben dobogott a szívem már ezután, mert
1: magadénak érezted azt.
0: Nemzetérzelműnek tekintem magam, de úgy csínyán, tehát teljesen léptékes módon, és viszont az idétlen magyarkodást, azt szerintem ez nem fér bele az én hitvallásomba, ez viszont egy normális magyarkodás részemről, hogy egy olyan ügy mellé állok, és nem pénzért, amire büszke legyek. Sőt, büszke vagyok, hogy pont engem választottak oda, mert ez a Vizsolyi Biblia, ez egy nagyon szép körítése a magyaroknak. Olyannyira, hogy ebből tavaly januárban, ugye bevont egyfajta ilyen csapatmunkába a lelkészfiú, Kovács Zsolt Levente a neve, hogy Hungarikummá is vált. A Hungarikumok között, mint a Herendi porcelán, vagy a
1: igen, tehát több, van egy.
0: A Vizsolyi Biblia is Hungarikum. És ezt a Hungarikumot elkészítettem.
1: Mennyi idő alatt tudtad elkészíteni, mert azért ez hány oldal?
0: Jó, szívesen beszélek róla, mert ami ez egy kicsit értek, vagy ért az ember, arról szívesen beszél. Gyakorlatilag az olvasmányaim nagy része is, mindig is szerettem olvasni kisgyerekkoromtól, de most néhány éve a reformáció körül járnak. Nem csak azért, szóval nem is biztos, hogy régebben érdekelt volna, de most érdekel, mert hogyha így most például beszélgetünk, vagy más helyszíneken is volt már példa rá, hogy kellett, vagy be kellett mutatni ezt a hasonlás kiadást, akkor azt a luxust nem engedhetem meg magamnak, hogy valaki kérdez olyat, és én meg nem tudok válaszolni. Úgy a reformációról, mint a Biblia sztoriról. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem. A reformációról nem beszélnék, mert az mindenki utána tud nézni.
1: Igen, 500 év, október 31, reformáció napja, de hát az egész év az 500 év jegyében.
0: Azt hozzáteszem, hogy nem vagyok szent, én sem magam nem élő, mert nem véletlenül erre az évre lett ez elkészítve. Ebbe van természetesen egy ilyen szempont is.
1: Hát igen.
0: De a Bibliát én szerettem volna már készíteni, amikor a Biblia éve volt, 2008-ban, ha jól emlékszem.

0: vagy igen. 6. Csak akkor még nem tudtam, hogy melyik Biblia legyen az. Magyar nyelvűbe gondolkodtam. Egész pontosan azért szerettem volna egy Bibliát elkészíteni, mert ennek a mesterségnek, ami ugye most már magába foglal az anyag előállítását, a papírt, a nyomtatást és a kötészetet. Mert hogy a középső fiam könyvkötővé vált, már vagy 5-6 éve, és így tulajdonképpen egy családi vállalkozás részesei vagyunk, ha elkészítünk egy Bibliát, és ennek a kis tevékenységnek, ugye ez három szakma is, hogyha nagyképű akarok lenni, ennek a csúcspontja egy Biblia készítés. Mindig is ez volt a nyomdászatnak, a középkorban is, vagy később is, a Biblia elkészítése volt a csúcsok csúcsa. Mert ha ezen az ember nem bukott meg menet közben, és itt nem csak a szakmai hozzáértésből lehetett ilyesmi, hanem anyagi okoknál is, akkor kihúzhatta magát, hogy na igen. Ebbe vállalkozások tönkre mentek például, hogyha valaki nem mérte fel, meg meghaltak emberek, hát megint csak egy olyan embert említek, akit szerintem sokan ismernek, Misztótfalusi Kis Miklós. Ő is református, és ő is református károli Bibliát nyomtatott ki, már a sokadik átjavított igen. kiadás, de ő például belehalt ebbe a kiadásba, mert az Eklézsia úgy tönkre vágta a hitelét is, és a gazdaságilag is, hogy nem bírta tovább, és meghalt. Egy Biblia készítés az nem akármi. Ott, hogyha nincs az embernek megfelelő háttere hozzá, akkor az illetve pontosabban régen volt nem akármi. Hogyha olyan eszközökkel készült, mint a középkorban, hogy volt egy nyomda, kiszedték betűkkel a sorokat, meg az oldalakat, és egy oldalt tudtak egyszerre kinyomtatni. Ehhez kellett először találni, hogy hány példány legyen ez a Biblia. Elmondom, elkezdem, mert még lehet, hogy így ez a sztori nem hangzott el ennyire koncentráltan a Károli Bibliáról, meg a Vizsolyi Bibliáról. Károli Gáspár lelkész volt Göncön, és meg később magasabb protestáns egyházi funkciót is betöltött, és hát az élete vége felé engedhette meg magának, hogy hozzáálláson a nagy tervéhez, hogy lefordítsa a magyar nyelvre a latin, meg a mindenhonnan összeszedett helyekről a magyar nyelvű Bibliát. Ő ezt így fogalmazta, hogy az Isten szólaljon meg magyarul is a magyaroknak. De törekvés is volt akkoriban, hogy minden országban jelenjen meg a Biblia annak az országnak a nyelvén, és még mi a vége felé is kullogtunk ebbe a rendszerben, mert jó néhányan a németek, franciák, lengyelek, spanyolok, olaszok mind megelőztek bennünket. De a Károli végül is, ja és a katolikusok, ők meg ezt bűnnek tekintették, tehát hogy a köznép az ne olvasgasson Bibliát, mert abból a gondolatai esetleg még másféle, szóval nem voltak olyan nyitottak arra, hogy tehát a tanulást sem nagyon díjazták a katolikus egyház. Uh-huh. Az a legyen a papoké vagy a előjáróké. Na tehát Károlinak volt segítsége, nem tudjuk, hogy kik, mert még ezt kutatják a mai napig is, de valószínű, hogy egy ott élő protestáns lelkészekből, lelkipásztorokból álló társaság lehetett, és ők ugye miközben ezzel foglalkoztak, más nem tudtak csinálni. Ezért kellett oda egy mecénás, egy mágocsi család volt, különböző sarjai, felmenői, meg akik volt, aki meghalt, de továbbadta a vagyonát, meg az ígéretét, hogy segít a magyar nyelvű Biblia előállításába. De ugye az első lépés a fordítás volt, uh-huh. és volt a Rákóczi György, akkori fejedelem, aki szintén támogatta, sőt elhárította azokat a nehézségeket, amiket az uralkodó Ausztriából támasztott ez irányba. Volt úgy, hogy félbe is kellett egy rövid időre hagyni, majd amikor le lett fordítva, tehát össze, akkor elkezdődött a nyomtatás, itt is már akadályozták. Hát ez egy jó magyar mentalitás, nem csak most van, hanem régen is volt ilyesmi. Mert a nyomdász hát, azért, hogy legyen egy kis bevétele is mellette, egy kalendáriumot kinyomtatott, és az uralkodó, akinek a nevére már nem emlékszem, az osztrák uralkodóházból szét akart zúzatni mindent, hogy ez egy sátáni termék, valahogy úgy ítélték meg. De ekkor volt ugye fontos a Rákóczi György fejedelem, aki lecsillapította a kedélyeket, meg ő is nyújtott hozzá anyagi segítséget, meg ez a Mágocsi család is.
1: Tulajdonképpen ezt folytattad te most, nem, és egy olyan terméket állítottál elő, aminek egy kis egyháztörténeti hátteret is adtál most. Úgyhogy hát Arany Lacikám, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk, és ez a terméked hát ismerje meg sok ember, mert végül is ezen keresztül a magyarság tudata és egyáltalán a hovatartozását is segítheti. Úgyhogy aranyos vagy, és nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk. És hát minél többen lássák ez az 500 éves évforduló jegyében a te valóban hitvallásszerűen is elmondott nem csak történetet, hanem ehhez való kötődésedet is. Úgyhogy köszi szépen még egyszer.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Öröm nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A sátrak ünnepe idén, szeptember 25-én, pénteken este a naplementekkor köszöntött be, és ma, október 2-án, pénteken, 18 óra 3 perckor, a sötétedéskor ér véget. A következő két napon Smini Áceretet és a tóraadást ünneplik majd október 3-án és 4-én, ezért az ünnep kimenetele vasárnap 19 óra 3 perckor lesz. Holnap a szombat kimenetele 18 óra 3 perckor lesz. És utána lehet majd meggyújtani a második ünnepnapi gyertyát már az égő lángról. Ezen a héten a sátoros ünnep a Szukkot ünnepi olvasmányát idézik a zsinagógákban. Idézetek az ünnepi olvasmányból. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakik Izraelben mindenben szület. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így mondta el Mózes az Úr meghatározott ünnepeit Izrael fiainak. 3 Mózes 23, 42-44-ig. Az esztendő végén, amikor a termést betakarítod, a mezőről örvendez ezen az ünnepen. A Szukkot is a megtérés ideje, de a megtérésnek nem csak következménye, hanem előfeltétele is lehet az öröm. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. Aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. A sátrak ünnepe, azaz a betakarítás ünnepe a történelmi korokban az eső, a víz ünnepe is volt. Márpedig a víz az élet forrása. Az ünnep tehát a hála és öröm megnyilvánulása, tanítja Szerdó Cervin rabbi a Szukkot kapcsán. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Olvassuk a 100. Zsoltár 2. versében, és ez még hangsúlyozottabbá válik a Szukkot, a sátrak ünnepén, mert Rosh Hasánán minden teremtmény úgy halad el előtte, mint a bárányok, amint az írva van, aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. 33. Zsoltár 15. verse. A sátrak ünnepén pedig a víz, azaz a következő év csapadéka ítéltetik meg, márpedig a víz az élet forrása is. Az ünnep tehát a hála és az öröm megnyilvánulása. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilmsorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő, a szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd az új világtérképpel, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz-szindróma tüneteit. Erről is szó lesz, de ennek a témának a kapcsán a poszttraumás stressz-szindróma történetével is meg fogunk ismerkedni. Vajon melyik században jegyezték fel először a betegség tüneteit? Addig lehet tippelni. A várható Super El Niño már sokszor témánk volt, de ma is elővesszük, és a klímaválság kapcsán arról is szó lesz, hogy a kakaó, ezzel együtt pedig a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ki az, akinek otthon okos hűtőszekrénye van? Ezekkel az eszközökkel is meg fogunk ismerkedni, illetve megnézzük azt a dél-koreai esetet, amikor egy szoftver frissítés konkrétan leállított több tucat okos hűtőszekrényt, és emiatt megromlottak az ételek. És arról is szó lesz majd, hogy a tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. A rendszer önmagában is tudományos szenzáció, de hogy mi az értelme, és a víz alatt milyen eszközök energiaellátását biztosítanák. A víz alatti napelemek természetesen arról is szó lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Strasser Andrea vagyok, nagyon jó rádiózást kívánok az elkövetkezőkre, ami pedig első tudományos hírünket illeti. El sem árultam még, hogy miről lesz szó. Ki hányféle okos eszközről hallott már az elmúlt években? Egy-két okos eszköz biztos, hogy fel tudnánk sorolni. Azt ugye elárultam, hogy az okos hűtőszekrényekről szó lesz. Az okos tévé már csak mint kifejezés is szerintem mindenki számára ismert. De ki az, aki hallott már az okos gyűrűről? És felvezethetem más kérdéssel is a következő, illetve első témánkat. Hányféleképpen tudunk a boltban fizetni? Készpénzzel, igen, ez az elsődleges. Aztán kártyával, bankkártya, hitelkártya, aztán... Biztos vagyok benne, hogy főként a felnőtt korosztály képviselői talán néha irigykedve nézik, amikor fiatalok egyszerűen csak a mobiltelefonjukkal fizetnek. Természetesen nem azzal, de a mobiltelefonokra letölthető különböző applikációkkal is igen. És ki az, aki fizetett már okosórával? Ez is előfordulhat, és akkor elárulom végre, hogy miről van szó. Az okos órák után újabb viselhető fizetési megoldások is megjelentek már a hazai magyarországi piacon is. A fizetőgyűrűkről van szó, kérem szépen, amelyek használatához sem akkumulátorra, sem internet kapcsolatra nincs szükség, ezért bizonyos élethelyzetekben, például sportoláskor vagy strandoláskor praktikus lehet. Hát nem tudom, ki mit szól az új eszközhöz. Egy biztos, az élet számos területén, így a pénzügyi szolgáltatásokban is egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális megoldások, írja a HVG tudományos rovata. És ha már a mobiltelefonos fizetés kapcsán a fiatalokat említettem, szakértők azt mondják, hogy a fiatalok körében szinte teljes körű a viselhető fizetési megoldások ismertsége, és sokan nyitottak is a használatukra. De mi jöhet ezek után, mondjuk egy fizetőgyűrű után? Nos, szakértők szerint a következő nagy változást várhatóan már nem egy új eszköz, hanem a mesterséges intelligencia hozza el. Ma jellemzően mi hozzuk meg a vásárlási döntést, kiválasztjuk a terméket, majd elindítjuk a fizetést. A jövőben egyre több olyan helyzet lehet, amikor a mesterséges intelligencia asszisztens vagy intelligens ügynök segít ezekben a döntésekben, sőt, bizonyos esetekben a vásárlási folyamat egy részét önállóan is lebonyolíthatja az általunk előre meghatározott szabályok szerint. Gondoljunk csak azokra az okos hűtőszekrényekre, amelyek jelzik, hogy mely megszokott termékek hiányoznak a hűtőnkből, és akár mondjuk a mesterséges intelligencia asszisztens segítségével be is szerzik azokat. Ez lesz állítólag a jövő bevásárlása.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Ki az, aki már látta az új világtérképet, az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szorgalmazza egy ENSZ határozat, és az elmúlt napokban, hetekben bejárta az interneten a világot tulajdonképpen az új térkép. No, de mi a baj a régivel? A régi világtérkép, amelyet ismerünk, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban mindenki fel tudja idézni a szeme előtt, vagy a memóriájában, hogy hogyan is néz ki, ugye az úgynevezett kihajtogatott föld, amelyet a világatlaszunkban is láthattunk annak idején az iskolákban, az úgynevezett Mercator vetület, amely a 16. század óta használt térképészeti ábrázolás, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Például Grönland akkorának látszik ezen a világtérképen, az általunk jól megszokott világtérképen, mint Afrika, holott a valóságban csak a töredéke, és ha már Afrikánál tartunk, az általunk jelenleg használt világtérképen szélességében Ázsia sokkal hosszabbnak, szélesebbnek tűnik, mint például Afrika, holott pont fordítva van, Afrika széltében sokkal nagyobb kontinens, szélesebb kontinens, mint Ázsia. No, de nézzük meg az új világtérképet, amelynek már neve is van, Equal Earth, magyarul talán úgy fordíthatnánk, hogy egál föld, vagyis egyenlő föld, földbolygó. Az Equal Earth nem pusztán földrajzi kérdés, arról szól, hogy hogyan látjuk a világot, állítja például a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézete. Szerintük ennek az új világtérképnek a megjelenése az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el az ő intézetükben is. Bár első pillantása úgy tűnhet, hogy csupán egy új térképészeti megoldásról van szó, a kérdés valójában jóval túlmutat a térképeken, azt is érinti, hogyan alakul ki a világról alkotott képünk, és milyen szerepet játszik ebben az iskola, a média és a digitális technológiák. A téma jelentőségét az adja, hogy emberek milliói a térképeken keresztül alkotják meg első benyomásaikat a Földről. Az, hogy egy kontinens mekkorának látszik, milyen távolinak vagy közelinek érzékelünk egy térséget, hosszú távon hatással lehet arra is, hogyan gondolkodunk a világról. Kriska Olivér és Kádár Anett, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének társadalomföldrajzzal, illetve szakmódszertannal foglalkozó szakértői szerint azonban a valódi kérdés nem az, hogy lecseréljük-e a megszokott világtérképet, hanem az, hogy megtanuljuk-e értelmezni a különböző térképi ábrázolásokat. Ugyanis nincs torzításmentes világtérkép. Egy térkép soha nem a valóság egyszerű másolata. Minden térkép döntések eredménye, amelyek bizonyos tulajdonságokat megőriznek, másokat pedig szükségszerűen torzítanak. Éppen ezért a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nincs olyan sík térkép, amely minden szempontból pontos lenne a gömb alakú, egyébként nem tökéletes gömb alakú földünkről. Mindezek ellenére szakértők azt állítják, hogy az ENSZ-féle új, úgynevezett Equal Earth világtérkép sokkal igazságosabban mutatja be a kontinensek méretét, a Mercator vetületű térképről pedig érdemes még egyszer megjegyezni tehát, hogy egy olyan hengeres térképészeti ábrázolás, amely a szögeket és az irányokat pontosan megőrizte, de jelentősen torzította, illetve torzítja a kontinensek méretét a pólusok felé. Egyébként, ha valaki még nem látta volna ezt az új Equal Earth világtérképet, tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy ugyanúgy néz ki, mint a régi, kihajtogatott világtérkép, bal oldalon az amerikai kontinenssel, és középen Afrikával, jobb oldalon Ausztráliával, és természetesen Európa és Ázsia is ott van a térképen, de valahogy mintha hosszában ellenének nyújtva a kontinensek, talán ez az első benyomás, ami éri az embert, amikor rápillant erre az új térképre, hogy bevezetésre kerül-e, vagy csak egyszerűen ott van már az interneten, és bármikor elővehetjük, meglátjuk.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Új eszközzel enyhíthetik a PTSD tüneteit. A poszttraumás stresszavarról van szó, amelynek a kezelésére számos traumafókuszú terápiás, illetve gyógyszeres kezelés létezik már, azonban egy friss tanulmány a poszttraumás stresszben szenvedő betegek állapotának javítására a vesztibuláris rendszer, azaz az egyensúly központ elektromos stimulációjának lehetőségét vizsgálta meg. Na nézzük meg, hogy miről van szó, mert rendkívül érdekes maga az eszköz is, amelyet a poszttraumás stresszben szenvedők számára ajánlanak, tulajdonképpen egy fejhallgató, és hogy ezen keresztül milyen impulzusok érik a beteget, nézzük meg. Az egyensúlyközpont elektromos stimulációja azt jelenti, hogy enyhe elektromos impulzusok érik az agyat a fültőhöz elhelyezett elektródákon keresztül. Tulajdonképpen valóban egy fejhallgatóhoz hasonlító eszközről van szó, amely valóban csökkentette az ebben szenvedő betegek tüneteit, az álmatlanságot és az általános szorongás súlyosságát is, ezzel határozottan javította az érintettek életminőségét, írja a covid.hu. Magát az eszközzel való kísérletet egyébként a Kaliforniai Egyetem kutatói egy egészségtechnológiai céggel együttműködve hajtották végre, 22 és 74 éves kor közötti résztvevőket toboroztak, és hogy mennyi ideig kellett ezeknek az embereknek a fejhallgatót magukon hordaniuk? Nos, 12 héten keresztül minden este csupán 30 percig kellett viselniük, kimondottan lefekvés előtt, körülbelül egy órával ezt a bizonyos fejhallgatót. Az aktív fejhallgató 0,0 és 1,5 milliamper közötti árammal stimulálta a vesztibuláris rendszert, és az eredmények biztatóak voltak. Ugyanakkor a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ez az eljárás nem arra szolgál, hogy helyettesítse az első vonalbeli traumafókuszú kezeléseket, például a hosszantartó expozíciós terápiát vagy a kognitív feldolgozó terápiát, viszont segíthet azoknak, akik még nem állnak készen ezekre a terápiákra, vagy kiegészítő kezelésként szolgálhat. Mielőtt tovább lépünk egy következő tudományos hírre, érdemes elidőzni még a poszttraumás stressz szindrómánál, egészen pontosan mit is jelent ez a betegség, illetve meddig vezetjük vissza a történetét és a vele való foglalkozást, illetve a betegség kezelését. Sokan gondolják, hogy a modern kor és a 20. század találmánya, de ez bizony nem így van. Samuel Pepys, angol haditengerészeti tudósító, már az 1666-os londoni tűz után írt a túlélőknél jelentkező PTSD tüneteihez hasonló tünetekről, később pedig például a 19. század közepén egy vasúti balesetet elszenvedő csoportról írtak, akik poszttraumás tüneteket produkáltak. Persze nem rögtön poszttraumás stressz-szindrómának nevezték a jelenséget, több feljegyzésben a hisztéria szót, illetve jelzőt használják, valamint a shell shock, más néven tüzérségi, vagyis lövedék shock kifejezést például az első világháborúban használták a harc során keletkezett stressz okozta tünetek megnevezésére. A harctéri idegsok nem tévesztendő ugyanakkor össze más akut stressz zavarokkal, de ez is egy fontos jelenség, hogyha a poszttraumás stressz szindróma, illetve zavar történetét akarjuk vizsgálni, illetve a második világháború után jelentkezett az úgynevezett koncentrációs tábor szindróma, majd a vietnámi háború után is számos eset számolt be a veteránok különböző pszichiátriai betegségeiről. Egy biztos, a tudomány mai állása szerint a poszttraumás stresszavar vagy poszttraumatikus stressz szindróma egyfajta védekezési mechanizmus, amely traumatikus események után lép fel. Korábbi kimondottan rossz, akár kriminális vagy borzalmas, vagy más egyéb okból traumatikus hatású eseményekhez kapcsolódó emlékképek nem kívánt, tudatban való ismételt megjelenése. A poszttraumás stressz szindróma.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: rendkívül aszályos, csapadékmentes nyáron vagyunk túl, és még mindig arról szólnak a hírek, hogy nem vagyunk túl, ami ezt az évet illeti, a szélsőségesen. Jöhet a Super El Niño, tudományos magazinunkban sokat foglalkoztunk már a Super El Niño jelenségével, illetve kimondottan a következő hónapokban jelentkező Super El Niño hatásairól. Vizsgáljuk meg most újra ezt a jelenséget. A másfélfok.hu előrejelzése szerint is Magyarországon azért nem lesz annyira érzékelhető a Super El Niño, enyhébb, csapadékosabb telet hozhat, viszont a földbolygó másik felére, a déli féltekére olyan rendkívüli szárasságot, amely elsősorban az afrikai kontinensen több ezer ember halálát okozhatja, tehát egy rendkívül forró nyár következik a földbolygó déli részén. Super El Niño egyébként legutóbb 2016-ban következett be. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének kutatói Szabó Péter és Pongrácz Rita is vizsgálják a jelenséget, illetve azt, hogy mekkora hatása van ennek az éghajlati ingadozásnak a magyarországi hőmérsékleti és csapadékviszonyokra. A legutóbbi 2021-es tudományos jelentés óta nem írták át a klímaváltozásról alkotott tudományos képet, viszont megerősítették azt a kutatók jóval kedvezőtlenebb számokkal. A megfigyelések, a frissített számítások és az új modellezési eredmények alapján ugyanaz a folyamat látszik. A felmelegedés duplájára gyorsult, miközben a hatások exponenciálisan nőnek. Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizeddel ezelőtt, mindezt az Európai Éghajlatváltozási Tudományos Tanácsadó Testület legfrissebb jelentése állítja. Ami az El Niño, a Super El Niño és a klímaválság jelenségeit illeti, nem tudom, ki hallott már arról a magyarázatról, miszerint mindennek az oka a kakaó. Nos, tegyük tisztába ezt is, a kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, ugyanis felére csökkenhet a kakaó termesztésre igazán alkalmas területek nagysága a klímaváltozás miatt a 2040 és 2070 közötti időszakra, miközben az elmúlt évtizedekben csak a kakaótermesztés miatt több millió hektár erdőt írtottak ki, jelentősen hozzájárulva ezzel a klímaválsághoz. Ezzel együtt a csokoládékarbon lábnyoma magasabb, mint több tejterméké, de egyes számítások szerint akár a baromfiét is meghaladhatja, bár több klímabarát megoldás is lenne a hozamcsökkenés mérséklésére, megvan a kockázata, hogy újabb erdőirtásokkal próbálják biztosítani az exportot. A kakaó tehát az egyik fő okozója az erdőirtásoknak például Nyugat-Afrikában, ami talajromláshoz, a víz elérhetőségének bizonytalanságához, a csapadékeloszlás eltolódásához, a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Ezek a következmények összességében alacsonyabb terméshozamokat eredményeznek, ami miatt további erdőirtás szükséges, hiszen a gazdák kompenzálni szeretnék a termés kiesést. Indonéziában is hasonló csapdába kerültek, az 1980-as években közel 1 millió hektárnyi erdőt alakítottak kakaó ültetvényé. Azt várták, hogy ennek eredményeként meg fog növekedni a kisgazdák bevétele, ezzel szemben a talaj tömörödését és minőségének romlását tapasztalhatták a csökkenő biodiverzitás és mikrobák miatt, valamint a csökkenő beszivárgás és talajvíztározás következtében. Becslések szerint 1988 és 2008 között 2, illetve 3 millió hektárnyi erdőveszteséget írhattunk a kakaó termesztés számlájára.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Újabb tudományos érdekességgel folytatjuk, foglalkozzunk a következőkben egy kicsit az okos eszközeinkkel. Ezek azok az eszközök, amelyek elméletileg a 21. század legokosabb eszközei, miközben ha hirtelen butává válnak, akkor bizony nagy busztúságot tudnak nekünk okozni. A világ egyik legnagyobb ipari cégének okos hűtőjével már történt olyan, hogy frissítés jött az okos hűtőkre, aztán megromlottak az ételek, bosszúsak is voltak a vásárlók, írja a Rakéta. Az érintett felhasználók egy része kártérítést is követel a megromlott ételek miatt, mert hogy egy hibás frissítés miatt kezdett rakoncátlankodni meg annyi okos hűtő. Az okos otthon ökoszisztémákhoz kapcsolódó háztartási eszközök kétségkívül minden korábbinál kényelmesebbé teszik a mindennapokat, ugyanakkor fennáll annak kockázata, hogy szoftveres oldalról homokszem csúszik a gépezetbe. Ez a bizonyos félrement frissítés Dél-Koreában esett meg, ahol az ezáltal a bizonyos cég által kiadott frissítés terjesztését fel is kellett függesztenie, miután több okos hűtő tulajdonos is rendellenes működésről számolt be, egészen pontosan szeptember 22-én. A bejelentések szerint a frissítés után a hűtőszekrény teljesen használhatatlanná vált, és több hűtőszekrényben a belső kijelző is lefagyott. Gondoljunk csak bele, eddig a hűtőszekrényeink kapcsán csak egy konnektorról, illetve áramforrásról kellett gondoskodnunk, de amennyiben okos hűtőt vásárolunk, úgy az egy hálózati rendszeren keresztül időnként szoftver frissítést kap, ami egyébként rajtunk teljesen kívülálló. Egy modern okos otthonban ma már alapelvárás a hálózatba kapcsoltság, viszont nyilvánvalóan erőteljes függőséget eredményez. Arra gondolok, hogy onnantól kezdve a hűtőszekrény már nem csak tőlünk függ, hogy biztosan bedugtuk-e a konnektorba. Na de mindenki tudja, hogy mit tud egy okos hűtő. Nézzük meg ezt is. Az okos eszközök egyik előnye, hogy a hálózatra kapcsoltságnak köszönhetően a telefonunkról, a világ bármely pontjáról ellenőrizhetjük őket, illetve módosíthatjuk például az okos hűtőszekrényünknek a hőmérsékletét, kiválaszthatjuk az üzemmódokat, sőt, időnként még a szoftverük is frissül. Egyébként valljuk be, kevés szürreálisabb dolog van annál, mint amikor az első beüzemelésnél a hűtő jelzi, hogy frissíteni kell a szoftverét, maga a folyamat ugyanakkor pár percnél nem tart tovább, és a wifi hálózatra való csatlakoztatás is pofon egyszerű. Szintén rendkívül praktikus és rezsikímélő funkció egy okos hűtőszekrénynél, hogyha két percnél tovább nyitva felejtjük az ajtót, a hűtő nem csak hangjelzést ad, hanem egy applikáción keresztül a telefonunkra is küld egy azonnali értesítést. Ezen kívül pedig az eszközt, vagyis az okos hűtőnket csak úgy, mint a telefonunkat ma már hangvezérléssel is utasíthatjuk, és van még egy nagy előnye az okos hűtőszekrényeknek, állítják azok, akik már ilyen eszközzel rendelkeznek, a hűtő higiéniájáról is gondoskodik egy beépített technológia. Az antibakteriális ezüstion modul nem csupán a kellemetlen szagokat közömbösíti, hanem közvetlenül a forrásnál veszi fel a harcot a kórokozókkal, a rendszer rendkívül hatékonyan gátolja meg az olyan káros baktériumok elszaporodását, mint például az E. coli, így a hűtő levegője folyamatosan friss marad, a technológia pedig az első beüzemeléskor is hatalmas segítség, mint minden új háztartási gépnek, úgy a hűtő belsejének is van egy új szaga, amit alapesetben hosszú szellőztetéssel tudnánk csak eltüntetni. Ez a bizonyos technológia azonban erről is viszonylag hamar gondoskodik.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Magazinunk legvégén vizsgáljunk meg végül egy újabb izgalmas tesztelést. Tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek, és mielőtt mindenki felteszi magában a kérdést, hogy erre pedig miért van szükség, nos, ezek az új típusú napelemek forradalmasíthatják a tengeri drónok energiaellátását is. Az egyik legnagyobb probléma, amivel meg kell küzdeniük a tenger mélyén dolgozó kutatóknak, hogy miként biztosítsanak folyamatos energiaellátást a hosszú időre víz alá telepített eszközök számára. A kínai Yunani Egyetem tudósai ennek lehetséges megoldásaként olyan napelemeket teszteltek tehát, amelyek akár 10 méterrel a vízfelszín alatt is képesek áramot termelni. állítólag ezek a már letelepített napelemek 2 óra alatt elegendő energiát gyűjtöttek ahhoz, hogy feltöltsenek egy lítium-ion akkumulátorokból álló rendszert. A fejlesztés alapját az ólom-halogenid perovskit nevű anyag alkotja, amelyhez polihexametilén guanidin hidroklorid nevű polimert adtak. Ez az adalék javította a napelemek hatékonyságát, és egyben azt hiszem megegyezhetünk most, hogy kimondtam mindkét anyag nevét, egyiket sem fogjuk megtalálni a szupermarketben. A kutatók szerint a korábbi vizsgálatok jellemzően legfeljebb 2 méteres mélységig jutottak, ami meglehetősen távol áll a gyakorlati alkalmazás követelményeitől. Wenhua Zhang, a kutatás egyik munkatársa úgy fogalmazott, hogy eredményeik elsőként igazolják a víz alá merített napelemek működő képességét körülbelül 10 méteres mélységben, ezzel pedig jelentősen kibővítették a technológia alkalmazási lehetőségeit, írja a PCV Plus. Persze ezeknek a napelemeknek is a teljesítménye a mélységgel együtt csökken, csak hogy számokat is hozzak, a panelek 2 méter mélységben 1416 milliwattóra, 6 méter mélységben már csak 752 milliwattóra, 10 méteren pedig 324 milliwattóra energiát gyűjtöttek. Külön laboratóriumi mérések során a teljesítmény átalakítás hatásfoka egyébként valamivel 35% alatt maradt. A kutatók becslései szerint viszont ezek a víz alatti napelemek akár 5 évig is működőképesek maradhatnak. És akkor nézzünk rá arra is, hogy egészen pontosan milyen víz alatti eszközök áram igényének kielégítésében segítenének a víz alatti napelemek, például víz alatt elhelyezett szenzorok, kamerák, kommunikációs rendszerek működését segíthetik, de a későbbiekben önellátó tengeri energiarendszerek, illetve autonóm víz alatti eszközök, például kutató drónok energiaellátását is segíthetik. A víz alatti napelemrendszerek kiépítésének lehetőségével zártuk mai magazinunkat, sok érdekességgel volt dolgunk. Az új okos eszközök házatájáról megvizsgáltuk az okos hűtőszekrényeket és az új fizetőgyűrűket. Szó volt az új világtérképről, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz tüneteit. Ezzel is foglalkoztunk. A közeledő szuper El Niño-val is, amely Magyarországra enyhébb és csapadékosabb telet hozhat. És szó volt arról is, hogy a kakaó, illetve ezzel együtt a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ezzel tudományos magazinunk végére értünk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Időnként beszélnünk kell gyermekeinknek családunk történetéről. Hol születtünk, hol találkoztunk, hol házasodtunk össze. Melyek voltak a legnagyobb sikereink és kudarcaink? A Biblia is bemutatja a patriárkák vagy a tanítványok családi történetét, azok jó vagy éppen rossz vonatkozásaival együtt.

családi történeteket be lehet mutatni felfelé ívelő módon. Például: szegény voltam, de küzdöttem, és lám, most mindenünk megvan. De lehet lehangoló, lefelé ívelő módon, ami az előbbinek pont az ellentéte. A valóságot azonban leginkább a hullámzó történetek tükrözik, mivel az élet hullámhegyek és hullámvölgyek váltakozása.

Ezek határozzák meg a gyermekkort, az udvarlás időszakát, a mézes heteket, gyermekeink korai éveit, iskolás eredményeiket, az általuk alapított új családok életét, a sikereket, de az elbukott vizsgákat is, az előre nem látott betegségeket, a fogyatékot, az öregkori hanyatlást, a csődöt, a kudarcot, és bizony a tragédiát. A hullámzó történetek valósághűen mutatják be az életet, és így a gyermekek megtanulnak keményen küzdeni a nehéz helyzetekben.

azok a 2001. szeptember 11-i New York-i tragédiát túlélő gyermekek, akik több információval rendelkeztek saját családjukról, sokkal könnyebben átvészelték az esemény okozta stresszt és traumát.

A mi gyermekeink azonban egy másik családnak is a tagjai. Az isteni családhoz tartoznak, az Atyához és a Fiúhoz, akik által elnyertük az örökséget és a megváltást, valamint a Szentlélekhez. A Biblia bemutatja Isten földi családjának történelmét, a maga kihívásaival, kudarcaival, de a hit győzelmeivel együtt.

Ha ezeket részletekbe menően ismételgetjük gyermekeinknek, segítünk ellenállóbbá válniuk a nagy küzdelemben. A 3300 évvel ezelőtt íródott, de a tudomány által nemrég újra felfedezett mai szöveg arra bátorít, hogy használjuk ki a gyermekeinkkel töltött időt arra, hogy beszéljünk nekik lelki, mennyei családunk történelméről.

Isten családjának bibliai történelme mennyei hatást fog gyakorolni rájuk, ahogy ránk is gyakorolt. Uram, segíts, hogy át tudjuk adni gyermekeinknek a te örök családod történelmét és értékeit.

tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is. Ezekről beszélj, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Mózes 5. könyve, 11. fejezet, 19. vers.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz. Példabeszédek könyve 20. fejezet 19. vers.

Általában rossz dolgokat jobban szeretnek kipletykálni az emberek, de minél titkosabb, annál izgalmasabb elmesélni valakinek, amit hallottak. Ismered azt a jelenséget, amikor valaki megtud a másikról egy érdekes hírt, vagy ellenkezőleg szörnyű dolgot, és már alig várja, hogy gyorsan elmondhassa valakinek, mert nem tudja magában tartani. Aki elárulta neki féltett titkát, nem osztja meg a dolgot mással, mert csak benne bízik meg. Ő viszont visszaél a másik bizalmával, és továbbadja másnak is a bizalmas információt. Úgy kezdi, hogy csak neked mondom el. Miután elmondta, megesketi a másikat is, hogy senkinek nem fogja elmondani, amit tőle hallott. Lásd csodát, valahogy mégis megtudja más is, és a kibeszélt illető fülébe is visszajut a dolog. Kevés annál kínosabb helyzet van, amikor az illető számon kéri, ugyan lehetséges, hogy a dolog kitudódott, mikor rajta kívül más nem tudhatott róla.

0: Salamon arra int, hogy aki mások magánügyeit kipletykálja, abban ne bízzál. A te kortársaid, ismerőseid között is biztosan van, aki szeret pletykálkodni. Erre általában a lányok hajlamosabbak. Résen légy, és ne mondj el nekik olyat, amit nem szeretnél, hogy kitudódjon. Ha muszáj megosztanod valakivel a vívódásaidat, küzdelmedet, örömödet, sikeredet, vagy bármilyen titkodat, csak a legmegbízhatóbb emberre bízd. Legyen ez a szülőd, vagy a legjobb barátod.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Archívumunk kincseiből ma néhai Zimányi József ige magyarázatát választottam, melynek címe Atyáink forrásai. Alapigéje az Ézsaiás 61:1-4.
2: Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajta, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. Vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazságfáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat. Újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Az Úr Jézus az Atyának az egyetlen öröme. Senki felett sem mondta el, hogy te vagy az, aki begyönyörködött. Senki felett. Senki felett nem mondta, és egyetlen angyalnak sem mondta, hogy te vagy az én egyetlenem, akiben én gyönyörködök. Csak Krisztus felett. És ha az Úr Jézus annyira szépséges, szentségesen szép, hogy Isten gyönyörűségre indítja, hát ki tudná emberek közül ezt elmondani? Ki tudná ezt tolmácsolni, lefordítani, láthatóvá tenni? Ahol az Úr Jézus ott van, ott valósul meg Istennek a tökéletes uralma, árnyék nélküli dicsősége. Nézzük hát meg akkor, amit ő önmagáról mond. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajta, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. A büszke megveti, a büszkének nem kell, a büszke resteni, de az alázatos. Mit jelent ez a Biblia értelmében, hogy alázatos? Olyan különös volt, amikor legelőször tanultam, mint kisgyerek a kávét, már akkor úgy belém vágott ez, és ellenkezés volt bennem, hogy ez nem így van egészen. Ez jó reformátor atyáink úgy írták meg a KT-ba, hogy születésemtől fogva hajlandó vagyok Istent és fele barátaim, hogy gyűlölni. Hajlandó vagyok, tehát csak erre vagyok képes. Erre mindig fordul a szívem. Isten

És amikor így áll az ember, hogy Uram, jó, nincsen semmi, de bűn, tel is tele, akkor érkezik el az öröm hír. A megalázkodott emberhez jön az Úr Jézustól a jó hír. Ez a jó hír pedig az, hogy ezután minden másképpen lesz. Mert ha azt mondaná az Úr Jézus, hogy szegény bűnös ember, szeretlek és sajnálnak, ilyen vagy ilyen maradsz, akkor jobb lenne nem hallani a nevét, és nem tudni róla. De ő azzal jön, hogy minden másképp lesz. Mert amikor azt mondta annak az asszonynak ott a templomban, amikor elengedte és megmentette a megkövezéstől, hogy és többé ne védkezzél, ezzel erőt is adott. Nem csak azt mondta, hogy mondok neked valamit, hogy mit ne csinálj, hanem ne védkezzél, mert volt egy szent erő. Az Úr Jézus tovább ment ővel és kísérte ezt az asszonyt, hogy ha jönnek a régi bűnök kísértései, legyen ereje. Megváltozott a samáriai asszony is. Megváltozott az asszony is, aki megkente Simon farizeus házába, olajjal Jézus lábait, és könnyeivel áztatta. Megváltozott Zakeus, megváltozott az a lakom. Nagyon sokan változtak meg. Eljut az örömhír. Ezután másképp lesz. Az evangélium ezt jelenti, ezután másképp lesz. Amit eddig te tettél magaddal, meg az ördögtet veled, Isten szomorúságára, magad nyomorúságára, ezután nem így lesz. Eztán együtt fogsz dolgozni az Istennek. Isten munkatársai vagyunk. Ettől kezdve minden az Isten akaratát, kedvét és örömét kell, hogy szolgálja. Ez az evangélium. Mert eljött valaki, aki ezt végbe tudja vinni. Olvassuk tovább. Megkötözzem a megtört szíveket, szabadulás hirdessek a foglyoknak. Ez folytatása annak, amit az alázatosságról mondtam, mert csak ott lehet bekötözni sebeket, és csak olyan sebeket kötöz be, amelyek a bűnbánat, a bűn feletti kesergés. És akkor már ebből belekapcsolódik minden egyéb is. Minden más értéket, más szint kap. Emlékszünk arra a férfire, aki közbe kiabált, mikor Jézus nagyon komoly dolgokról beszél. Arról, hogy hogy fogtok majd szenvedni, és ne törődjetek vele, hanem ne is készüljetek előre. Megkapjátok abba az órába mondani való, amikor hatóságok elé hurcolnak az ellenem, és valaki közbe kiáltott, hogy mester, mondd meg a testvéremnek, hogy hozza meg velem a vagyon. Hát ennek az embernek is sebes volt a szíve. Fájt a szíve, hogy a testvére nem akarja megosztani a vagyon. Ilyen sebeket nem köt be. Azt felelt, hogy kitett engem köztetek, bíróvá vagy osztóvá. Ilyen sebre nincs kötés. Én tőlem nincs. Hanem amikor valaki feljajdul, gyerekkorától kezdve egész élete elvonul előtte, és csak azt tudja mondani, hogy csak vétkeztem és vétkeztem, Istenem. Mennyit pocsékoltam, tékozoltam, mulasztottam. Nyilvánvaló titkos bűnök, mint a tenger. Én úgy gondolom, hogy a ti szíveteken is vannak sebek. A bűn sebezte meg. És a semmiféle orvos nem tudja bekötni. Egyedül ő. És beköti. Vannak sebek, amelyek lassan gyógyulnak, Jézus kötése alatt. Nem egyszerre oldódik fel az ember. A bocsánatot megkapja, de a seb még gyógyul, és hegek is maradnak ott. Ezek arra valók, hogy emlékezzünk egy következő kísértés idején, nehogy megint ehhez hasonló újabb sebet kapjál. De beköti, és a kötés alatt gyógyulás jön. Rátérek még egy dologra, amit itt Jézus mondott, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Amikor én ezeket leírtam, hogy elgondoltam, hogy nagypénteken mind a két lator először azzal kezdte, hogy ha Isten fia, hogy szabadíts meg, magadat is, minket is. Aztán az egyik átélt egy nagyobb szabadulást. A keresztről nem vették le, csak foltan, összetört lábszárcsontokkal. De szabadíts meg minket. Még akkor nem tudta, hogy mit is kellene, hogy kellene kérni. De amikor azt mondta, hogy emlékezzél meg rólam, akkor átélt a nagyobb szabadulást. Megszabadult mindentől, egész útjától, a kárhozattól, és mindent megnyert. Szabadulást hirdet az Úr Jézus. Minden kötelékből is. Olyan jó, hogy mi megmondhatjuk az Úr Jézusnak, hogy én mire vagyok megkötve. Lehet többféle ilyen kötelék, amit én nem is tudok itt felsorolni. Titkos szenvedély valamilyen. Nyugtalanság, félelem. Az öregségtől. Magam maradok. Már bujkál bennem a betegség, de fokozódik, semmilyen orvosság nem segít, hova vezetett? Mi lesz tovább? Ezek mind megkötözöttségek, tervek, bénítanak, akadályoznak. Ezek alól mind fel tud oldani. És akárhol kötötte meg az ördög valakinek az életét, mert ő mindig megkötöz, mindig bénítse. Az Úr Jézus fel tud szabadítani.

0: Nem olyan csoda, hogy a Zákeust egy pár perc alatt kioldozta. Pedig annyi aranybirincs volt a hajta, hogy azt meg se lehetne mérni a súlyát. Egyszerűbe kioldozta bilincseiről. Volt egy olyan ördöngős, akit meg nem bírtak megbilincselni, olyan vadul tombolt benne az ördög jelről. Az Úr Jézus egyszerűbe megszabadította, és a maga kötelékeit tette rá, az én igámat. Nagyon érdekes, hogy a Biblia beszél, mindig elámulok azon, hogy egy szónak is milyen finom értelme van. Szabadulást hirdessek a foglyoknak. Nem az van, hogy azért tettem, hogy megszabadítsam sorba, hanem hirdetem. Vagyis soha senki ez az Úr Jézus nem megy oda úgy, hogy akarok vagy nem, leteröm a bilincseidet. Ne. Hirdeti. És ha mondja valaki, Mester, könyörülj rajtad. Mit akarsz? Hogy lássa. Híjon meg a szemed. Uram, ha akarok, megtisztíthatsz engem. Megérinti. Tisztulj meg. De először el kell hangzani a kérésnek, az akarásnak. Ott a forró homokban, a damaszkuszi úton egy ember ott vergődött. Mit akarsz, hogy cselekedjen? Mit akarsz? Ki vagy te, és mit akarsz? Menj el, majd szolgálni fogsz nekem. Mondhatta volna, nem. De elindul vakon, tántorogva, megvakítva, megalázkodva. Küldesz, Uram, és még mindig vak vagyok 3 napon át. Igen. Meg kell hajolni, meg kell törni, büszke Saulus. Úgy leszel kicsi Paulus. Vakon botorkálva menjél, majd vezetlek. Csak azt, aki akarja. Aki ezt kér. Sehol nem találtam a Bibliában, hogy az Úr Jézus valakit megmentett volna, aki ezt nem akarta. De azt olvastam, hogy hányszor akartalak egybe gyűjteni, de ti nem akartátok. És ezért pusztán maradt a házat. Úgy lett, ahogy ti akartátok. De borzasztó ez. De így van. És most a következő. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendeit. Volt egy ilyen drága, nagyon várt esztendő, 49 év, mikor letelt, megszólaltak a kürtök, ez volt a kürtölés, héberül jó bél, a kürtölés esztendeje. Mindenkinek, amint a kürt szó megszólal, mindenkinek minden addigi tartozása megszólal. Aki kölcsönt adott, azt tudta, hogy csak a jó bélig, a kürtölés évéig adom. Ha nem adja meg, addig oda van. Senki nem követelhetett senkitől semmit, amint a kürtök az országban megszólaltak. Jézus azt mondta, jöttem, és szólnak a kürtök, mindenkinek mindenfelé. A teljes elengedés ideje, ez az a kegyelem esztendeje. Senki nem tartozik. Aki ezt elfogadja, elhiszi, ez alá helyezi magát, nincs adósága. Hirdetem a teljes feloldozást, minden adóság elengedését. Senkit nem lehet megszólítani, adósok börtönébe vetni. Nem tartozik. Ez az Úr Jézus csodálatos feladata. De itt is így van. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendeit. Nem úgy van, hogy mindenkinek megvan minden bocsátva. Hát mindenki megkaphatja a bocsánatot. Nem úgy van, senki nem tartozik, hanem mindenkinek elengedi, aki kéri. Hogy is volt egyszer azon az estén, hogy Simon, egyiknek 50-et, másiknak 500-at, melyik szereti jobban? Úgy gondolom, akinek többet engedett. Azért mondta Pál apostol, hogy én vagyok a bűnösök közül az első. Most is még mindig tart a kürtölés esztendeje. Majdnem 2000 év, vagy szólnak a kürtök. De hirtelen el fognak hallgatni, és következik, amit Jézus mondott. Istenünk bosszúállása napját. Testvérek, jó lenne megtanulni ezt a dolgot, mert ezt sok keresztény nem tudja, nem is akarja tudni. Az Isten háztartásának megvannak a különféle időszakai. És amikor véget ér ez a jó vél, ez a kürtölés ideje, jön megint a kíméletlen ítélet. A kíméletlen ítélet fog jönni. Mikor lezárul ez az idő, nem lehet golgotázni tovább. És nem lehet krisztusozni. Lezáratik. A bosszúállás ideje jön. Mikor bezárta Isten Noéra az ajtót, megindultak a vizek, és ott nem segített semmi többet. Addig lehetett volna. Ebben tisztában kell lenni. Mi egy megkülönböztetett, csodálatos időben élünk. A kürtölés esztendejében. Folytonosan ébreszt, hívogat, biztat, bátorít. Van bűnbocsánat, van kegyelem, Isten szeret, meg tud téged változtatni, szolgálatába állhatsz, akik ellensége voltál, legyőzheted a kísértést, a kísértő, állj ellen az ördögnek, elfut tőled. Most ez az idő van. De eljön majd, amikor járnak tengertől tengerig, vagy vizet találnak, és nem lesz egy csepp víz sem. Nem lesz vigasztalás, nem lesz biztatás, a kegyelem nem hirdettetik. Nekünk még most a kegyelem drága ideje van. Itt az Ószövetségben ez van Istenünk bosszúállása napját, de amikor az Úr Jézus Názáretben felolvasta ezt a szakaszt, ezt a sort nem olvasta. Eddig olvasta csak, hirdetem az Úr kegyelmének esztendeit, és behajtván a könyvet leüle. A bosszúállás nem olvasta, mert még nem jött el. De mikor eljön ítélni a leveleket holtanak, akkor a kegyelem esztendejére nem lehet már hivatkozni. Jó ezzel tisztában lenni. És ezt az időt, amíg tart, fölhasználni.
1: Az Ézsaiás 61. fejezetének címe Eljön a kegyelem ideje. Mi már ebben a csodában élhetünk, hiszen az Úr Jézus értünk hozott áldozata árán van bűnbocsánatunk, részesei lehetünk kegyelmének. Isten szeret, meg tud változtatni, szolgálatába állítani, de ne felejtsük el, hogy eljön majd az ítélet napja is, tehát nagy felelősséggel és szent félelemmel éljük meg napjainkat. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk, és Istenünk áldását kívánva, megtartását is természetesen, várjuk vissza hallgatóinkat, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán, viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Öröm nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A sátrak ünnepe idén, szeptember 25-én, pénteken este a naplementekkor köszöntött be, és ma, október 2-án, pénteken, 18:03-kor, a sötétedéskor ér véget. A következő két napon Smini átszeretet és a tóraadást ünneplik majd október 3-án és 4-én, ezért az ünnep kimenetele vasárnap 19:03-kor lesz. Holnap a szombat kimenetele 18:03-kor lesz, és utána lehet majd meggyújtani a második ünnepnapi gyertyát már az égő lángról. Ezen a héten a sátoros ünnep a Szukkot ünnepi olvasmányát idézik a zsinagógákban. Idézetek az ünnepi olvasmányból. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakjék Izraelben, mindenben szület. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így mondta el Mózes az Úr meghatározott ünnepeit Izrael fiainak. 3 Mózes 23, 42-44-ig. Az esztendő végén, amikor a termést betakarítod, a mezőről örvendez ezen az ünnepen. A Szukkot is a megtérés ideje, de a megtérésnek nem csak következménye, hanem előfeltétele is lehet az öröm. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. Aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. A sátrak ünnepe, azaz a betakarítás ünnepe a történelmi korokban az eső, a víz ünnepe is volt. Márpedig a víz az élet forrása. Az ünnep tehát a hála és öröm megnyilvánulása, tanítja Szerdót Szervin rabbi a Szukkot kapcsán. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Olvassuk a 100. Zsoltár 2. versében, és ez még hangsúlyozottabbá válik a Szukkot, a sátrak ünnepén, mert Rosh Hasánán minden teremtmény úgy halad el előtte, mint a bárányok, amint az írva van, aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. 33. Zsoltár 15. verse. A sátrak ünnepén pedig a víz, azaz a következő év csapadéka ítéltetik meg, márpedig a víz az élet forrása is. Az ünnep tehát a hála és az öröm megnyilvánulása. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilmsorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Október, mint szent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető, a latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárokban főként Mindszent havaként említik. Jó lehet, a Minden Szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az őszhó, magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai asszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelegdő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sün, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én Dénes napján, ha északról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk. De ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én Orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a magyarok nagyasszonya napja, 23-a az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Elindult tegnap az október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség tegnap, október 1-én csütörtökön 18 órától volt a Deák téri evangélikus templomban, amelyen ígét hirdetett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködtek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Az indulás elején 17:30-tól térzenével szolgált az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola.
0: Kulturális programajánló.
1: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata a debreceni nagy templomban. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, holnap után, már október első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára, a Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg tegnaptól holnapig, október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és a környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra a református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. 6. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-a és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát, a Pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták, felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak, szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez.
0: Egészséget mindenkinek.
1: Az erőszakmentesség, vagyis a béke világnapja. Az ENSZ közgyűlése 2007-ben Gandhi születésnapját, október 2-át nyilvánította az erőszakmentesség világnapjává. A humanista mozgalom örömmel fogadta a nyilatkozatot, és szerte a világon, így Budapesten is szervez akciókat. Az erőszakmentesség nem csak történelemlecke. Az erőszakmentesség az egyetlen kiút. Az erőszakmentesség egy erkölcsi irányultság és társadalmi technika, amely elutasítja a fizikai, gyakran mindenféle erőszakot a társadalmi, gazdasági és politikai célok elérésére, illetve a másoktól elszenvedett erőszak, mind az elnyomás, mind a nyílt agresszió megállítására. Alternatívaként számtalan módszert javasol, például az oktatást, felvilágosítást, meggyőzést, állampolgári engedetlenséget. Míg korábban az erőszakmentesség a pacifizmus szinonimája volt, addig napjainkra sok társadalmi mozgalom a társadalmi változások eszközeként tekint rá, és nem csupán a háborúval kívánja szemben állítani. Pontírásos új szövetséget mutattak be a Református Szeretetszolgálat ünnepi hálaadó istentiszteletén. A Református Szeretetszolgálat vakmissziója ünnepi hálaadó istentiszteleten mutatta be a legújabb, mérföldkőnek számító kiadványát, a teljes terjedelmében kinyomtatott Braille írásos új szövetséget. A különleges eseménynek a Szeretetszolgálat budapesti székházának bodoki terme adott otthont, az alkalmon az egyház vezetése, a vakmisszió munkatársai és a meghívott gyülekezeti közösség együtt adott hálát az elvégzett munkáért, és azért, hogy Isten igéje a látássérülteknek is kézzel foghatóvá és akadálytalanul hozzáférhetővé vált. Az egybegyűlteket Balogh Róbert, a Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese köszöntötte, kiemelve az alkalom ünnepélyességét és a közösség összetartó erejét. Ezt követően közös éneklésre hívta a jelenlévőket, akik a hagyományos református énekeskönyv, valamint a kifejezetten látássérültek számára készült nagybetűs énekeskönyv kijelölt dicséreteit zengték együtt. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Marad a száraz vénasszonyok nyara. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő, a szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is. A következő napokban alapvetően csendes, száraz és napos őszi idő várható, a napi hőingás jelentős lesz, de a hétvégén is folytatódik a szép őszi idő.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Folyamatosság. Az öröm további örömöket vonz. A boldogság több boldogságot. A békesség több békét. A hála több hálát. A jóság több jóságot. A szeretet több szeretetet. Ez belső munka. Nem kell más tenned világod megváltoztatásához, mint hogy megváltoztatod, amit odabent érzel. Rhonda Byrne.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót! Az elmúlt héten ott hagytuk abba, Isten nem mindig válaszol az imádságainkra, mint ahogy ezt mi elvárjuk. Izrael fiai azt cselekedték, amit gonosznak tart az Úr. És azt olvastuk a Bírák könyve 6. fejezetében, hogy ezért Midian kezébe és Amálek kezébe adta őket az Úr. És Midian és Amálek keményen sanyargatta Izraelt, annyira, hogy kénytelenek voltak barlangokat vájni a hegyekben, mindenféle rejtekhelyeket, erődöket építeni, azért, hogy meg tudják védeni magukat. Míg el nem jött az az idő, amikor végre az Úrhoz kiáltottak, ám az Úr nem szabadított küldött, mint korábban, imádságaik meghallgatásaképpen, hanem úgy döntött, tisztázni akarja velük, hogy is jutottak idáig. Leckésztetett az Úr. Szembesített az Úr. Nem azért, mert irgalmatlan, hanem pontosan azért, mert egy népből sem lesz felnőtt, lelkileg érett, felelősségteljes, tudatos döntéseket hozó nép, ha mindig kimentik abból a helyzetből, amibe saját elhatározásából döntéseinek a következményeképpen jutott. Jól tudta ezt az Úr, sokkal jobban, mint ahogy ma bárki tudhatja közülünk, és éppen ezért prófétát küldött, nem szabadítót, hogy mondja meg a népnek, miért jutott oda, ahova tart. Ugyanakkor elkezdett Isten titokban, a háttérben munkálkodni. Hogy hogyan? Erről lesz ma szó a Nehéz esetek a Bibliában sorozat mai fejezetében. Kérem, aki teheti, lapozza fel velem a Bírák könyve 6. fejezetét, a 14. verstől fogom olvasni. Aztán eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó Joásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midian elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr. Midian kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és ha te erőddel, szabadíts meg Izraelt Midian markából, én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egy ember volna. Erre így szólt hozzá, ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy eléd tegyem. Az ezt mondta, itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy vékalisztből kovásztalan kenyeret, a húst egy kosárba tette, a húslevét, meg egy fazékba, aztán kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki, vedd a húst és a kovásztalan kenyeret, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. Ő úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket, erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta. Jaj nekem, uram! Ó, uram! Az Úr angyalát láttam színről színre! Az Úr azonban ezt mondta neki. Békesség neked, ne félj, nem halsz meg! Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség. Még ma is ott van Ofrában, Abiézer nemzetségének a földjén. Azt hiszem, kedves hallgatóim, föl kell tennünk néhány nagyon reális kérdést Gedeonnal kapcsolatban. Az egyik, hogy merészel ez az ember olyan stílusban beszélni az Úr angyalával, ahogy beszél? A másik, minek kell Istennek egy ilyen arrogáns, egy ilyen
Nagyon kemény szavú, nagyon kemény szívű, nagyon kemény fejű ember. Nem talált volna magának ezer kellemesebb, jobb, alkalmasabb eszközt? Menjünk ezeken a kérdéseken szépen sorba, és először is jó, ha tudjuk, amikor Gedeon ott a présházban búzát csépelt, éppen nem dagadozott örömtől a szíve. Már csak azért sem, mert búzát nem a présházban szoktak csépelni. Azt jelenti ez, hogy levonult a pincébe, hogy meg ne találják a búzájával együtt, és a búzát nem úgy csépelte, ahogy azt szokták csépelni, nagy öröm és helyehújázás között, hanem valószínűleg arra törekedett, hogy minél kisebb zaj csapjon a munkájával, meg ne találják, mert akkor elviszik őt is, meg a búzáját is. Azt hiszem, azok az idős hallgatók, akiknek annak idején söpörték le a padlását, vitték el az utolsó szem gabonát is a családjától, akinek leakasztották az utolsó kis darab szalona bőrt is a kémény mellől, van valami sejtése arról, hogy mit is jelenthetett ez. Nem volt ez másképp Gedeonnál se. Mély keserűség élt a szívében, és ez a keserűség nem csak a történelmi helyzetre vonatkozott, és nem Midiánra és Amálekre vonatkozott csupán, ez a keserűség összegyűlt a szívében Izrael istene az Úr ellen. És mihelyt az Úr nevét hallja, nem nézi, kivel beszél, bár mitől ismerte volna föl, hogy angyallal beszél, hiszen nem látszott az angyalon, különösebben, hogy ő angyal, Gedeon csak egy másik embert látott benne. Kiborul Gedeonnak a szívében a csurik telt pohár, és a keserűség kibudjan, és azt mondja Gedeon, még hogy velem van az Úr. Ha velem lenne az Úr, akkor látnék valamit azokból a dolgokból, amikről a mi atyáink meséltek nekünk, hogy micsoda hatalmas dolgokat tett velünk Isten, hát nem látunk belőle semmit, velünk ma már nem tesz semmit, hanem hagyja, hogy szenvedjünk. Ha az ember általános elképzelését Isten komolyan venné, akkor most az következne, hogy az angyal kinyújtotta a botját, és Gedeon ott elhemvadt, és kész. Vége. Isten nem tűri, hogy bárki kérdést tegyen föl neki, nem tűri, hogy valaki kérdőre vonja, és nem tűri azt, hogy valaki emlékeztesse arra, hogy éppen mulasztásban van. Isten sokkal kegyelemteljesebb, és sokkal emberbarátibb, emberszeretőbb, mint ahogy ezt mi egyáltalán el tudjuk képzelni. A Szentírás számos helyen bizonyítja, hogy igaz, amit Istenről mond, a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Tudja az Úr, hogy Gedeonból a keserűség beszél. És azt is tudja, hogy ez a keserűség sok minden miatt halmozódott ennek a fiatalembernek a szívében, de azt is tudja, hogy mit tud ő majd vele tenni. És ez Istennek a különös csodája, kedves hallgatóm, hogy a legkeserűbb, legelnehezültebb, leglehetetlenebbnek tűnő helyzetben is képes túllátni az emberi indulatokon, képes az emberi rosszaságon, megkeményedett szíven is túllépni, átalakítani azt, átformálni azt, és alkalmassá tenni a szolgálatra. Isten harcol, nem majd egyszer Izraelért. Isten harcol Gedeonért ebben a pillanatban, és az ő szívéért, azért, hogy ez a megkeményedett szív végre meglágyuljon, hogy ez a megsebesedett, elhegesedett lélek végre újra rugalmassá, újra érzékenyé váljék. Gedeon sorolja az érveket egymás után. Minden oka megvan arra, hogy elhárítsa a küldetést, elhárítsa a szolgálatot. És Isten pedig tudja, hogy ez az ember alkalmas lehet a szolgálatra. Hogy valójában Istennel kapcsolatban Gedeonnak milyen a szíve, akkor derül ki, amikor összeroskadva ott érdel a szikla előtt, amiről eltűnt az áldozat, aminek a lángjában eltűnt az angyal, és azt mondja Gedeon bizonyára a fejéhez kapva, hogy most aztán elvesztem, hiszen én beolvastam az Istennek. Amit én elmondtam neki, azt nem lett volna szabad elmondani, hiszen én vádoltam az Istent, leckésztettem az Istent, és ha most lesújt rám, nem mondhatok semmit.
és itt szólal meg Isten, és azt mondja, ne félj, nem halsz meg. És tessenek csak nézni, kedves hallgatók. Kiderül, hogy mindaz a keserűség, ami ebben a fiatalemberben van, Istennek a jelenlétében átalakulhat. Hogy is nevezi el azt a helyet, Gedeon? Jahve Shalom, az Úr a békesség. Az a szó, amit Gedeon használ, nem egyszerűen békét jelent. Olyan békességet jelent, ami eredményes, ami célszerű, ami hasznos. És Gedeon egy pillanat alatt átlátja, ha itt van az Isten, akkor minden más. Milyen sokszor erre lenne csak szükségünk. Egy-egy nehéz, kifacsart, megkeményedett helyzetünkben megérteni. Itt van az Isten. Mert ez új nézőpontot hozna az életünkbe. Érdemes lenne, most kikapcsolva a rádiót, letérdelni ott, ahol vagy, kedves hallgatóm, és azt mondani, megtudtam valamit, hogy itt vagy. Engedd, hogy így lássam saját életem, a saját jövőm. Amen.

Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Múlt héten Gedeon elhívásával foglalkoztunk. Annak az embernek az elhívásával, aki tele volt daccal, haraggal, és olyan büszkén vágta oda Isten angyalának, bár nem tudta, hogy Isten angyalával beszél, hol vannak azok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, hogy kihozott bennünket az Úr Egyiptom földjéről hatalmas kézzel és erős karral. Aztán azt is megláttuk a Bibliában, hogyan szelídült meg ez az ember, amikor tudatára ébredt, hogy valóban Isten jelenlétében volt, hogy valóban Isten beszélt vele. Mi is járunk így néha nap, amikor több bennünk a keserűség, több bennünk a felgyűlt dac, sok-sok eseménynek a hatására, mint ezt kellene, és egyszer csak olyan dolgokat mondunk, amiket nem is úgy gondolunk igazán. Milyen kegyelem, hogy ezt az embert Isten mégis kiválasztotta, és mégis szolgálatba állította. Ám hogy történt a szolgálatba állítás, az önmagában is lehet része a nehéz esetek sorozatnak. Mert időnként Isten úgy állít bennünket szolgálatba, hogy szembefordít minden korábbi barátunkkal, hogy szembefordít minden korábbi ismerősünkkel, és szembefordít a korábbi életünkkel is. Gedeon életében ez nagyon kézzelfogható módon történt. Tessenek csak hallgatni, mit is olvasunk Bírák könyve 6. fejezetében a 25. verstől. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta az Úr Gedeonnak. Védj egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát, rombold le apád Baál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki. Aztán építs oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból, vedd a bikát, áldozd fel égő áldozatul, a kivágott szent fa hasábjain. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy a Baál oltárát lerombolták, a mellette levő szent fát kivágták, a bikát feláldozták az imént épített oltáron. Ekkor azt mondták egymásnak, vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutattak, míg megmondták, Gedeon Joás fia tette ezt. Ekkor azt mondták a városbeli férfiak Joásnak, hozd ki a fiadat, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, és kivágta mellőle a szent fát. Joás azonban ezt mondta mindazoknak, akik szembeszálltak vele, ti akartok perelni a Baálért. Ti akarjátok megmenteni őt. Aki perbe száll érte, az meg fog halni reggeli. Ha Isten ő, pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubbaálnak, mivel azt mondták, pereljen vele a Baál azért, amiért lerombolta az oltárát. Milyen árat kell meghozni azért, mert mi Istenhez tartozunk? Értelmese szembefordulni ismerőseinkkel, barátainkkal, korábbi életünkkel az Isten kedvéért? Megtagadhatjuk-e a múltunkat? Leszámolhatunk-e a korábbi kultúránkkal? És még 1000 kérdést fölvethetünk, kedves hallgatóim, de azért nem teszem, mert úgy gondolom, minden hallgató el tud sorolni jó pár ilyen kérdést. És azt hiszem, a legtöbben válaszokat is tudnak sorolni. Mit is szoktak ilyenkor mondani az emberek? Azt, hogy az ember nem bújhat ki a bőréből. Meg azt is, hogy kutyából nem lesz szalonna. Meg azt is szívesen mondják az emberek, hogy hát mégse teheti az ember, hogy mindennel szembefordul, ami addig körülvette. Hát oda tartozik egy családhoz, annak vannak hagyományai, lakik valahol, a településének is vannak hagyományai, szokásai. Hát nem fordulhat az ember szembe mindezzel, csak azért, mert Istennel akar élni és járni. Hát úgy is lehet Istennel élni és járni, hogy az ember közben nem bánt meg vele másokat, nem érzi senki úgy, hogy el akarnánk tőle szakadni, nem érzi senki elkülönülést, másságot. Hát milyen szépen meg is lehet ezt oldani, nem? Amikor fiatal lelkipásztor voltam,
egy más felekezethez tartozó lelkész társam előadást tartott nekünk, és arról beszélt, hogy ő végig kutatta a környező városoknak, falvaknak a szokásait, hagyományait, egészen a különböző titkolt és tiltott praktikákig, mindenféle babonaságig, hogy nevén nevezzük a dolgokat, és összeállított egy egész kis gyűjteményt, ami ugye, ha jól fogalmazzuk, néprajzi kutatásnak is lehet tekinteni, majd előhozakodott azzal a véleményével, hogy szerinte ezeket a dolgokat be kéne építeni az Isten tiszteletbe, hiszen mennyivel könnyebb lenne az embereknek elfogadni a hívő életnek különböző fordulatait, hogyha közben ezeket a dolgokat is gyakorolhatnák. Isten nem tűri ezt. Szünkretizmusnak nevezi ezt a Biblia. Szün, görögül, azt jelenti együtt. Krateo azt jelenti uralkodok. A szünkretizmus az, amikor több Istennek az imádatát, több Istennek az Isten tiszteletét, több Istennek az uralmát megpróbáljuk összehangolni, harmonizálni, magyarul csinálunk belőle egy szörnyűséges egyveleget. És Isten azt mondta, ezt ő nem tűri. Nem is akar vele találkozni, nem is akarja hallani. Gyűlöli Isten ezt, ezt bálványimádásnak tartja. Gedeon egész családja ebben a bálványimádásban élt. Egészen addig, hogy Gedeon kedves apukája Baál pappá vált. Így már egy kicsit talán jobban érthető, milyen szörnyű megkeseredésből is jöttek azok a kérdések, amiket előző nap Gedeon neki szegezett Isten angyalának. Nem csak a csodákat nem látta, amiről a nagyapák meséltek, hogy kihozott az Úr Egyiptom földjéről. Az Urat se látta saját családjában. Nem látta azt, hogy hitben éltek volna, hitben jártak volna. Nem látta azt, hogy követték volna Izrael Istenét. Mit is látott? Egy olyan édesapát, aki bár Izraelhez tartozott, Baálnak lett a főpapja. Látta az apját rendszeresen Baál előtt leborulni. Látta a várost Baálnak hozni áldozatot. Az ő udvarukban állt a szent fa, a termékenység kultusz megtestesítője. Az ő udvarukban állt az oltár, amire újra és újra hozták az áldozatot a viharistennek, a termékenységistennek felajánlandó. És amikor Isten elhívta Gedeont, és Gedeon megértette, hogy az Isten hívja őt, nem véletlen, hogy az első feladat, azt is mondhattam volna, hogy a teszt feladat, így hangzott Gedeon számára, ha az Urat akarod szolgálni, vágd ki a szent fát, romboldd le az oltárt, építs oltárt az Úrnak, és áldozz az Úrnak. Ám ennek várhatóan tragikus következményei lesznek, ugye, kedves hallgató? Mit fog mondani a papa? Lehet sejteni, nem? Mit is mondott magáról Gedeon? Hogy ő a legeslegkisebb az ő nemzetségében. És az ő apja háza is a legkisebb a nemzetségben. Zárójelben megjegyzem, lehet, hogy ez sarkalta Joást arra, hogy Baál pap legyen belőle? Ez volt az egyetlen kitűnési lehetőség. Ez volt a kiugrási pont. Így lehetett belőle is valaki. Nem tudott nagy lenni, nem volt vagyona, nem tudott kiemelkedni a származása miatt, hát kiemelkedett valamivel. Okkult praktikákkal, ha kell. Hányan vannak, akik ugyanúgy gondolják, mint Joás, az ördöggel is összefogok, az ördöggel is szövetkezem, ha ennek az lesz a következménye, hogy fölnéznek rám, hogy az emberek megsüvegelnek engem, és valami nagynak tartanak engem? Hány ember áldozza föl ma is az egész lelkét is, ilyen egyszerű okból? Ki akar tűnni, nem akar a szürke nép között lenni egy? Joás sem akart. Gedeon számára azonban nem lehetett kérdés, beilleszkedik-e a családjába a jövőben is. Gedeon számára az volt a kérdés, képes-e egy ennyire Istentől elrugaszkodott családból fölemelni a fejét, összetenni a kezét, meghajtani a térdét az Úr előtt, és utána tenni az Úrért? Nem lett volna elég, ha Gedeon elköltözik otthonról, mondjuk albérletbe megy.
Nem lett volna elég, ha azt mondja az apjának, hogy ne haragudj, apám, nem teljesen látjuk egyformán a vallás etikai kérdéseknek az összességét. Milyen kegyesen hangzik, nem? Milyen szépen van mondva. Isten nem ezt kérte tőle. Azt kérte, bizonyítsa be, hogy szakított a baálokkal. Bizonyítsa be, hogy nem áldoz többet a baálnak. És ahol ő van, ott nem csak ő nem áldoz, hanem nem is enged áldozni a baálnak. Ezt jelentette az oltárombolás. Ó, a mai ember számára ez csak nem lehetetlen. Hiszen ez vallási türelmetlenség, nem? Ez túlzott fundamentalizmus, nem? Ez csak nem erőszakos vallás terjesztés, nem? Csak zárójelbe szeretnék egy kérdést föltenni így a mai alkalom végén, kedves hallgatóm. Ha karon fogva sétálunk együtt a pokolba, és együtt kárhozunk el, nagy békességben, nem az lesz a legnagyobb tragédia? Amikor föláldozzuk az örök életünket vélt földi érdekekért, nem az lesz a legnagyobb tragédia? És nem zárójelben, hanem felkiáltó jelek között szeretném a figyelmet mindenkinek fölhívni. És ki volt az, aki kiállt Gedeonért? Az az apa, akitől ezt senki nem várta volna. Joás nagy felismerése így hangzott. Hát nem Isten Baál, aki meg tudja védeni magát. Hát harcoljon ő önmagáért. Hát nem embereknek kell megvédeni egy Istent. Kedves hallgatóm, ma sincs ez másképp. Lehetetlen úgy Jézus Krisztus követőjévé válni, hogy közben más isteneknek épül az oltár. A szívemben is, meg a családomban is. Ki fogja lerombolni ezt az oltárt? A kérdésre mindenki csak saját maga tud választ adni az Isten jelenlét.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 2-a. Őrangyalok ünnepe. Az őrangyalok személyek, közösségek oltalmára rendelt teremtmények, hírnökök. Az 1566-ban a tridenti zsinat után a plébánosok számára kiadott római katekizmus szerint az angyalok szellemi teremtmények dicsőítik Istent, szolgálják az üdvözítő tervét.
2: Egyesek szerint Krisztus előtt 384-ben talán e napon született Arisztotelész, ókori tudós és filozófus, aki mesterével, Platonnal együtt a nyugati kultúra legnagyobb hatású gondolkodói közé tartozik. Fönnmaradt művei fizika, metafizika, etika, politika, poétika. Ő volt Nagy Sándor nevelője.
1: Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc íródeákja, kamarása, aki elkísérte a fejedelmet Lengyelországba, Franciaországba, valamint Rodostóba, és e napi 1761-es haláláig

0: szemléletét jellemezzük két gondolatával. Az életharcában a gyűlölet legyőzhető szeretettel. A szeretet nagyobb a gyűlöletnél. Magad legyél a változás, amit a világban látni akarsz. Az Egészségre vezérlő kalauz című munkájában világhírűvé lett, természetgyógyászati tanácsait foglalja össze.
1: 1924-ben a Népszövetség elfogadja a nemzetközi viták békés rendezéséről szóló genfi jegyzőkönyvet.
0: 1927-ben szentelték föl Ravasz László püspök imádságával a budafoki feltámadás templomot, amelyet Jan van Dyck, holland építész tervezett középkori stílus jegyekkel.
1: 1933-ban e napon született Borsos Károly református pedagógus, gimnáziumi és főiskolai tanár, a Mezőtúri Református Kollégium igazgatója, a Tiszántúli Református Egyházkerület középiskolai tanfelügyelője, klasszika filológus, vallásfilozófus.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. Kedves hallgatóink, csendesedjünk most el néhány percre, közös esti áhítatban.

0: És ezt mondá nékem Jézus. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Korintoszi második levél, 12.9a.
1: Az erő és az erőtlenség végig kíséri életünket, része a világ és az egyház történelmének is. Mindnyájan szeretnénk erőssé válni, és az is maradni. Legyőzni betegséget, szegénységet, reménytelenséget, válságot. Tudjuk, ez nem mindig sikerül, bár bizonyos esetekben segít az akaraterő. Azt is tapasztaljuk, hogy lelki megújulások, megtérések eredményeznek testi javulást vagy gyógyulást is. Hiszünk a csodákban is, de azt is tudjuk, hogy nem lehet kierőltetni, megrendelni, ritussá tenni. Nagyszerű, elkötelezett emberek is ismerik a gyöngeséget, betegséget, szegénységet. Pál apostol karizmatikus volta ellenére is átélt szenvedéseket, átmeneti kudarcokat, fájdalmakat. Egy helyütt így ír: tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és azt mondá nékem: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Krisztus Urunkról azt írja a Biblia, hogy fájdalmak férfia, betegség ismerője. Nem volt vagyona sem. Egy alkalommal azt mondta a követőinek, hogy

0: Ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. A kereszténység nem pártolja, nem dicsőíti a szenvedést, de józanul számol vele, hiszen bűnbe esett világban élünk. Az emberi esendőségnek vannak személyes és egyetemes következményei. Kimondhatjuk, a természet, az állatok és az egész világ szenved az ember bűnei felelőtlensége miatt. Ezek ellen harcolnunk kell minden eszközzel, imával, új közösségek alapításával, jó és helyes programok indításával. Ugyanakkor a szenvedésnek, erőtlenségnek Pál apostol szerint van egy másik titka, és esélye is. A hívő ember átéli, hogy az erőtlenség állapotában Isten erőssé lesz az életében. Az erőtlenségben szabaddá válhat az út Krisztus számára, hiszen vélt vagy valós erősségeinkkel nem akadályozzuk a kegyelem kiáradását mások felé. Akiket Isten igazán áldássá tett az emberek számára, mind átélték az összetörést, bukást, gyöngeséget, és azután a helyreállítást. Így váltak áldott eszközzé a Teremtő kezében. Tanuljunk meg kegyelemből, Isten jóságából, irgalmából élni.
1: Jézusom, tudom is, igen sokszor érzem is, hogy minden pillanatban leselkedik rám a rossz. Ezért egyedül néked vagyok adós, én megváltom, hogy megzabolázod bennem a testnek túlzott ösztönét. Ám újra meg újra hatalmába akar keríteni. Ezért olykor még félelemben kell cselekednem. Látom, Uram, hogy jobban nem vesz körül egy ellenség sem, mint az uralkodó önszeretet, melynek igája alatt sóhajtozom. Bűneim sajnos számosak, és a legkisebbik is sokkal többet nyomott, mint szeretetem súlya. Adj, Uram, nekem erőt, hogy eltávolodjam tőlük, és hozzád juthassak minél közelébb. Ó, köszönöm, hogy végtelen a te jóságod bűneimmel szemben. Hálával adózom, hogy a te támogató kegyelmeddel életemnek minden napján megbánom őket. Szeretnék én is tiszta szívű gyermeked lenni, hogy áldott irgalmaddal a te utadon járhassak, a te igazságodat követhessem, a te áldott életedet élhessem, termő békességben. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október, mint szent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető, a latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárokban főként Mindszent havaként említik, jó lehet a Mindenszentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az őszhó, magvető hava elnevezést is, bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai asszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közelegdő télre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sün, a mókus, az ürge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én Dénes napján, ha északról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk. De ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én Orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a a magyarok nagyasszonya napja, 23-a az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára, a Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg tegnaptól holnapig, október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és a környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra a református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek, szombaton kerül sor a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. 6. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-a és 17-e között ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták, felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak, szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő, a szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
1: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher. Dr. Jean Zürcher ismert svájci teológus, író és pedagógus, adventista lelkész. 40 évi szolgálata során 10 évig volt a Kolonzsi adventista iskola igazgatója. 15 évig az Euró-Afrikai divízió főtitkára. Emellett misszionárius, az Ellen White kutatóközpont igazgató tanácsának tagja. Különösen francia nyelv területen gyakorolt erős befolyás teológiai, lelkészi szolgálatával. Több látogatást tett Magyarországon is. Mély bibliai látása, profécia magyarázatai meggyőző erővel hatottak hallgatóira.

Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. A jelenések könyvének első három szava egyszeriben e mondani való mélyére hatol. Figyelmünket a könyv legfontosabb üzenetére irányítja, világosan megjelölve annak tartalmát. Jézus Krisztus kijelentése. Helytelen tehát mást keresnünk benne, mint Jézus Krisztust és az ő bizonságtételét. Az apokalipszis szó maga is kinyilatkoztatást, leleplezést, feltárulást jelent. Az Új Testamentumban 18-szor fordul elő ez a szó, és mindannyiszor, vagy az isteni titok felfedését, mint Róma 16-25 versében, Efézus 1-17, Korintus első levél 14. fejezet 6. vers, valamint a 26. versben, vagy Krisztusnak és a megváltottaknak a föld újjáteremtésekor való megjelenését fejezi ki. Tesszalonika első levél első fejezet 17. vers, valamint a Római levél 8. fejezet 19. vers. A fordítók azonban különbözően értelmezik a jelenések könyve kezdő kijelentését. Egyesek szerint Jézus Krisztust, mint a kinyilatkoztatás szerzőjét mutatja be, ezért az ő fordításaik az eredetre utalnak. Jézus Krisztustól származó kijelentés. Jézus Krisztus által tett kijelentés. Ez amerikai fordítás. Mások Jézust a kinyilatkoztatás tárgyának tekintve így fordítják. Jézus Krisztus kijelentése, melyet adott néki az Isten. Az eredeti görög szöveg szerint nyelvtanilag mind a két változat helyes. Ugyanakkor a közvetlen szövegkörnyezet az első értelmezést támasztja alá, mivel arról a kijelentésről van szó, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. A jelenések könyvében azonban Jézus Krisztus egyszer s mint a kinyilatkoztatás alanya és tárgya. A szöveg közvetlen értelmezése szerint tehát ő az, aki a kijelentést teszi és a proféciát közli. A kinyilatkoztatás közvetlenül Isten adja neki, akinek ő a hű és igaz tanúbizonysága. De a könyv általános szövegösszefüggése alapján Jézus Krisztus a kinyilatkoztatás és a profécia tárgya is. Itt is, mint máshol a Szentírásban, Isten lelke tesz bizonságot Jézus Krisztusról, de többé már nem a testet öltött és megfeszítettről, hanem a feltámadott Jézus Krisztusról, aki felment a mennybe, és az Isten trónjának jobbjára ült. Arról a Jézus Krisztusról, aki örökkön örökké él, és aki visszatér majd az ég felhőiben. Valóban, ő a központi személye az egész könyvnek, és az elsődleges tárgya minden látomásnak. János még nem ismerte ezt a Jézus Krisztust, és mi sem ismernénk, ha nem vette volna fel magát személyesen a pátmoszi prófétának. Az Ószövetség prófétái, miközben előre hirdették Krisztus szenvedéseit, sejtették azok után való dicsőséget. Péter apostol első levele, 10. fejezet, 11. verse. Péter, Jakab és János a hegyen egy pillanatra látták a megdicsőült Jézust, kinek arca ragyogott, mint a nap, és ruhája tündökölt, mint a fényesség. Máté evangéliuma, 17. fejezet, 21. vers. Sőt, feltámadása után a tanítványok mindnyájan látták őt. De az idegen, aki közülük kettővel együtt ment az Emmauszi úton, mint ahogy az is, aki a Tibériás tengerpartján megszólította őket, egészen olyan volt, mint az Úr Jézus, akit 3 éves szolgálata során megismertek. Még mennybe menetele napján is, amikor a feltámadott Krisztus tanítványai szemelátára eltűnik a felhőkben,
egészen olyan, mint amilyennek máskor látták. Érthető tehát a pártpuszi száműzött reagálása, amikor hirtelen a háta mögött egy nagy szót hall, mint egy trombitájét, mely olyan, mint a sok vizek zúgása, és megfordulván maga előtt lát valakit, hasonlót az emberfiához, bokáigérő ruhába öltözve, és mellén aranyövvel körülövezve, melyek a királyi és papi méltóság jelképei. Ami a személyét illeti, sugárzott, mint a kemencében tüzesedett volna meg, feje pedig és a haja fehér valamint a fehér gyapjú, mint a hó, szemei olyanok, mint a tűzláng, lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, és a szájából kétélű éles kard jő valaki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Az ember fiának láttán, mint hajdan Dániel próféta, János is ájultan roskadt össze. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. Első fejezet, 17. vers. De ahogy Dánielt, úgy Jánost is az Úr egy mozdulatával életre kelti, és szavával megnyugtatja. Jobb kezét a lesújtott tanítványra helyezi, és így szól hozzá. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Első fejezet, 17. és 18. vers. E bátorító szavakkal az ismeretlen személy azonosítja magát azzal, akit János úgy mutat be, mint aki hasonló az emberfiához. János felismeri őt szeretetteljes mozdulatáról, hangjának csengéséről, kijelentéseiről, halálának és feltámadásának említéséről. Ez kétségtelenül az Úr Jézus, akinek bizonságtételért János az üldözést és a számüzetést szenvedi, miközben buzgón várja az ő eljövetelét. Ez a dicsőséges nap érkezett volna el. János könnyen gondolhatta azt, hiszen Jézus rávonatkoztatva mondta, ha akarom, hogy megmaradjon, még eljövök, mi között hozzá? Ki íméne-e beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg? János evangélium a 21. fejezet, 22. és 23. verse. De az Úr nem hagy időt Jánosnak, hogy igazán erre gondoljon, hanem ezt a parancsot adja néki. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezután lesznek. Első fejezet, 19. vers. Mit látott tehát? Isten népe történelmére vonatkozó, megindító képeket, az egyház életének rövid áttekintését az apostoli kezdetektől az idők végéig, a sötétség hatalma és a világosság fejedelme közötti nagy küzdelem jeleneteit. Sok-sok képet, melyekből Isten népe századokon át az előtt álló veszélyekre és küzdelmekre vonatkozóan világos eligazítást nyerhet. De János mindenek előtt az emberfiát látja munkálkodni a mennyben és a földön Isten ügye győzelméért. Tevékenysége felöleli a feltámadás és dicsőséges eljövetele közti időszakot. Bár az Úr láthatatlan, a keresztényeknek tudniuk kell, hogy ő az aranygyertyatartók között jár, kifejezve ezzel az egyházban való szüntelen jelenlétét. Tanítványainak meg is ígérte ezt, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 28:20. Sőt, mi több, jobb kezében tartja a 7 csillagot, amely a 7 gyülekezet angyala.
Az Úr így adja biztosítékát annak, hogy ő maga irányítja az egyház sorsát, és nem engedi, hogy egyetlen hűséges követője is kiragadtassék kezéből. A második látomás kezdetén János egy megnyílt ajtót lát a mennyben, és az emberfiának hangját hallja, amint ezt mondja. Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenniük ezután. Negyedik fejezet, első vers. Ekkor az Isten fenséges trónja tárul fel János előtt, és a királyi szék között egy bárányt lát állani, mint egy megölettet. Ez a jelképes bárány, mint a megfeszített Krisztus képe, nem egyszerűen a húsvéti bárány és a megváltás művének felidézése. A feláldozott bárányt János tevékenykedni látja a mennyei szentélyben. Egyedül ő méltó, hogy felnyissa a pecséteket. Látja Jézust, aki Isten népének ellenségével viaskodik, és legyőzi őket. 17. fejezet, 14. vers. Látja őt isteni ítéleteit végrehajtani, mindazokon, akiknek eve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányé. Látja őt Isten trónja előtt a megváltottakkal a báránynak énekét énekelni, a Sion hegyén, a bárány mennyegzőjén. Végül látja, mint a bárány maga legelteti a megváltottakat, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket. A hét trombitaszóról kapott látomásban, melyek a kereszténységet érő csapásokat jelzik előre a századok folyamán, János az emberfiának egy egészen különleges gondviselésszerű közbenjárásáról tesz bizonyságot. Bár név szerint nincs megnevezve, mégis minden különösebb nehézség nélkül felismerjük őt az égből leszálló nagy erejű hírnök személyében, aki felhőbe van öltözve, és akinek a fején szivárványval, és az ő orcája olyan valamint a nap, és a lábai, mint a tűzoszlopok. Ez a közbenjárás az idők végén történik, mielőtt az utolsó trombita megszólalna, és az Isten titka beteljesedne. Célja az, hogy egy prófitai mozgalmat indítson el azzal a feladattal, hogy Isten utolsó üzenetét hirdesse sok népnek, nemzetek, nyelvek és királyok számára. Végül az emberfia újból megjelenik az emberiség történelmének befejezésekor, az asszonyt és a sárkányt, azaz az egyházat és az antikrisztust szembeállító nagy küzdelem végén. És látám, írja János, ímé vala egy fehér felhő, és a felhőn üle valaki hasonló az emberfiához, a fején aranykorona, és kezében éles sarló, mert itt az aratás órája, melyért beérett a föld aratnivalója. Jelenések 14-16. Jézus prófétai beszédében pontosan felvázolta ezt a jelenetet, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Máté 24:30. Ugyanezzel a képpel bizonyította a bírák előtt, hogy ő valóban Krisztus, az Isten fia. Sőt, mondom néktek, szól Jézus ünnepélyesen. Mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az ég felhőiben. Máté 26:64. János bizonyára ezt a képet látta, miközben a jelenések könyvének bevezetőjét írta. Ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik által szegezték is.
Az ég felhőben megjelenő emberfiának képe újból előfordul a 19. fejezetben, de ezúttal a hangsúly diadalmas voltára kerül. A pátmoszi próféta az ég felhőjén látja megjelenni a királyoknak királyát és uraknak urát. Szemei fénylenek, mint a tűz lángja, a fejét több égkőből álló diadém koronázza. Szájából éles kard jön ki, hogy megverje vele a népeket, akiket majd vastvesszővel fog pásztorolni. Ruhája vérrel van behintve, és mennyei seregek követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. Ezek azok a látomások, amelyeken keresztül a jelenések könyve Jézust kinyilatkoztatja, mint dicsőségest, felségest, hatalmast és győzedelmest. Annak ellenére, hogy Jézus Krisztus mindig mennyei dicsőségben jelenik meg, a könyv sohasem úgy mutatja be, mint egy spekuláció szülöttét, vagy elvont szereplőt, de úgysem, mint csupán mennyei lelket. János olyannak látja, mint aki hasonló az emberfiához, aki tökéletesen azonosítható a néki adott nevekből, s azokból, amit ő magáról mond. Valóban, a bibliai gondolkodás szerint az ember neve utal jellemére, vagyis a maga mélységében tárja fel az illető szemét. Valakinek a nevét ismerni annyit jelent, mint életének rejtekébe hatolni, tudni ki és mi ő. A Biblia összes könyve közül ez a jelenések könyvében válik leginkább nyilvánvalóvá. Az emberfiának minden egyes neve személyének, jellemének, természetének és sajátosságainak egy-egy oldalát mutatja be. Meg is kell állnunk Jézus Krisztusnak e másik kinyilatkoztatásánál. Jézus Krisztus neve háromszor fordul elő a könyv címzésében és ajánlásában. E néven tették ismerté Jézust, különösen Pál levelei a görög-római világban. Ez a név felbonthatatlanul egyesíti a történelmi személyiséget Isten felkentjével, a hit tárgyával, s egyszer s mint utal Krisztus Jézus Isten emberi természetére. A Krisztus név hétszer szerepel János jelenésében, háromszor a Jézus névvel együtt, és négyszer Isten nevével összefüggésben. Jelenések 11-15, 12-10, 20 fejezet, 4 és 6 verse. A név ez utóbbi esetben mindig Isten országával kapcsolatban fordul elő. Megfigyelhetjük azt is, hogy János Páltól és az evangélistáktól eltérően nem azt mondja a Krisztus vagy Urunk és az ő Krisztusa. Ezzel szándékosan akarja hangsúlyozni, hogy Isten Krisztusa valóban az Isten felkentje, akire rábízta a világ uralmát, hogy ott uralkodjon a megváltottakkal örökkön örökké. Ám úgy tűnik, János előnyben részesítette a Jézus nevet, ami azt jelenti, Isten megszabadít. 14 alkalommal nevezi így. Beszéljen akár Jézus bizonságtételéről, Jézus hitéről, Jézus bizonságtevőiről, Úr Jézusról, Jézus Krisztusról, Jézusról. János számára ez a név valóban azt a személyt idézi fel, akit látott, hallott, kezeivel érintett, amint ezt első levele bevezetőjében fogalmazza meg. János mindössze két esetben beszél az ember fiáról. Az első fejezet 13. versében, valamint a 14. fejezet 14. versében, de ott is személytelenül. Azonban hagyja, hogy az emberfia saját magának adott nevek által nyilatkozzék meg. Jézus csak az első három fejezetben mintegy 140 alkalommal mutatkozik be ilyen vagy olyan néven,
vagy az, az névmást követő állítmányi kiegészítővel, amit a bevezető látomás nevez meg. Vegyük sorra először azokat a neveket, amelyeken keresztül az emberfia istenségét nyilatkoztatja ki, azt, amiben ő közös Istennel. Mindjárt az elején, és még háromszor így mutatkozik be. Én vagyok az alfa és az omega. Ugyanezen isteni előjogokat még három különböző formában is kifejezi. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Ezek a teremtő sajátos tulajdonságai, amelyeket Ézsaiás próféta egyedül Istennek tulajdonít. Máshol úgy jelenti ki magát, mint az Isten teremtésének kezdete, azaz maga a teremtő erő, aki által minden lett. Pál apostol írja, benne teremtetett minden, ami van, mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok. Mindenek ő általa és őre nézve teremtettek. A teremtőt kinyilatkoztató nevekhez az emberfia rögtön hozzáteszi azokat is, amelyek őt, mint az élet birtokosát mutatják be, mint aki az élet forrása és aki örökké él. Én vagyok az élő, és ímé élek örökkön örökké. Ezen a ponton az Istennel való azonosságot a szöveg már nem csak sugallja, de bizonyítja is azáltal, hogy Istent is élő Istennek nevezi, aki örökkön örökké él. Vannak még más nevek is, amelyeken az emberfia bemutatkozik. A Jelenések könyvében egy alkalommal az Isten fiaként jelenik meg, a második fejezet 18. versben, egyszer pedig olyan neveket tulajdonít magának, amelyek egyedül Istennek vannak fenntartva, s amelyek az isteni természet kifejezői. A Szent, az Igaz, az Amen. Jézus Krisztus még más neveken is bemutatkozik, az Isten ígéje, a föld királyainak fejedelme, urakanak ura és királyoknak királya. Bár ezek inkább címek, mint nevek, és az emberfiának különböző funkcióira vonatkoznak, nem pedig természetére. Háromszor nevezi magát tanúbizonságnak a hű és igaz jelzőkkel. Idézzük végül a bárány jelképes nevet, amellyel a messiás szolga számos tevékenységét fejezi ki. De ez nem minden. Hiányzik még egy név, amelyet ez visel, aki a végső győzelem fehér lovára ül. Királyok királyának és uraknak urának neveztetik, de az ő nevét senki nem tudja, csak ő maga. Minden bizonnyal ez az a név, amelyről Pál apostol beszél, a név, mely mindenek fölött való, amit Isten adott annak, akit ő felmagasztalt, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére.

Második fejezet Jézus Krisztus bizonyságtétele. Míg a jelenések könyve egyrészt Jézus Krisztus személyének kinyilatkoztatása, ugyanakkor, ami az üzenetét illeti, egy könyv mindenek előtt Jézus bizonyságtétele. János apostol írásait olvasva, jelenések könyve a negyedik evangélium és a három levél, szembetűnik a tanúskodás a bizonyság fogalmának tulajdonított jelentőség. A szerző könyveiben gyakran szerepelnek a tanúbizonyság, bizonyságtétel, bizonyságot tenni kifejezések. Ez János írásainak egyik jellegzetessége. A jelenések az Új Testamentum egyetlen olyan könyve, ahol Jézust tanúnak nevezik, és ez az első Jézusnak tulajdonított cím. János mindössze egyetlen alkalommal nevezi őt így. Közvetlenül a bevezető sorok után a proféta kegyelmet és békességet kíván a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Jézus Krisztustól, a hű tanútól. Ugyancsak egy alkalommal nevezi így magát az emberfia, Laodíciához, az utolsó gyülekezethez intézett szavaiban. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú. Jézus tanítványait is megilleti a tanú kifejezés, hiszen maga a Mester mondta nékik, lesztek nékem tanúim. János szerint Jézus valóban az egyetlen, aki a tanú címet önmagára minden más utalás nélkül viselheti. Tanítványai pedig mindig Jézusra nézve, azaz Jézusnak voltak a tanúi. A Pergánumban megölt Antipástól szólva Jézus így emlékezik. Hű tanúm. Ugyanígy szól arról a két profétáról is, akiknek az 1260 nap alatt kellett profétálniuk, az én két tanúm. Végül a nagy Babilonról, a föld paráznáinak és utálatos bálványainak anyjáról azt írja a proféta, hogy részeg a szenteknek és Jézus vértanúinak vérétől. Ha kétféle tanú létezik is, Jézus tanúi és maga Jézus bizonyságtétel csak egy van, Jézus bizonyságtétele. Ez a sajátos kifejezés 7-szer fordul elő János írásaiban. Először saját magával kapcsolatban, amikor azt állítja, hogy bizonyságot tett az Isten beszédéről és a Jézus Krisztus bizonyságtételéről. Amikor Pátmoszi számüzetésének okairól beszél, azt mondja, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért esett fogságba. Azonban nem csak János bírja a Jézus bizonyságtételét. A néki megjelenő angyal határozottan kijelenti. Szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. A maradék egyház keresztényeiről szintén azt olvassuk, hogy ők az Isten parancsolatainak megőrzői, és náluk van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Végül János kétszer nyíltan leírja, hogy a megölett tett lelkek a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért szenvedték el a halált. A felsorolt szövegekből kitűnik, hogy az Úr igazi tanúinak egyedüli megkülönböztető jele a Jézus bizonyságtétele. Ez az ismertető jele a pátmoszi prófétának épp úgy, mint az apostoli egyház atyafiainak. A profécia szerint a maradék egyház hívőinél is a Jézus bizonyságtétele kell, hogy legyen, Isten parancsolatainak megtartásával együtt. Mindkét csoportról megvan írva, náluk van a Jézus bizonyságtétele. Mit jelent a Jézus bizonyságtételével bírni? Az eredeti görög szöveg fordítható úgy is, mint Jézus által vett, vagy mint Jézustól származó bizonyság. Éppen ezért van Jézus, mint az első tanú bemutatva, mint a tanú, az egyetlen, aki tökéletesen hű és igaz bizonyságtevő. Nem de ő maga jelentette ezt ki biráinak? Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Pál apostol is feljegyezte, hogy Jézus Poncius Pilátus előtt bizonyosságot tett, ama szép vallástétellel.
A tanítványok tehát csak mesterük nyomán tehetnek bizonyságot, mint Jézus tanúi, amennyiben a Jézus bizonyság tételével bírnak. Ugyanakkor Krisztus tanújának és az ő bizonyságtételének birtokában lenni nem jelenti azt, hogy a profécia kinyilatkoztatása minden tanú számára ugyanolyan módon történik, és hogy mindegyikük bizonyságtétele ugyanolyan értékű. János e könyv bevezetőjében világosan felállított egy a profétai beszéd kinyilatkoztatásának folyamatát tükröző értékrendet. Mindenekelőtt Jézus Krisztus az, akivel Isten közli a kinyilatkoztatást, hogy megmutassa az ő szolgájának, amiknek meg kell lenniük hamar. Azután megint első tanú, Jézus, elküldvén az ő angyala által megjelenő az ő szolgájának, Jánosnak. János pedig írott bizonyságtétel formájában közvetíti azt az egyháznak. Végül ebben a mértékben, amennyiben az egyház tagjai magukévá teszik a profétai üzenetet, válhatnak valóban Jézus tanúivá a világon. A jelenések könyve 7 boldog mondása közül az első éppen az ő számokra, mondja János, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban. A látomások végén, mint egy a könyv zárszavaként, Jézus maga jelenti ki ugyanezt az alapelvet. E beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Imé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának beszédeit. Természetesen van egy fontos különbség a között a bizonyság között, amit maga Jézus tett Jánosnak, az ő szolgájának, és a között, amit a pátmoszi proféta tett a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. János közvetlenül a mennyből természetfeletti kinyilatkoztatás útján kapja Jézus bizonyságtételét, ugyanakkor az egyház és tagjai ugyanezt a bizonyságtételt a proféta ihletett írásaiból ismerik meg. János többször kapja ezt a parancsot, írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Különbség van azonban a proféta és az egyház bizonyságtétele között is. Amint Pál apostol írja a korintusbelieknek, a proféta mindezek előtt az egyház, azaz a hívők számára tesz bizonyságot. Még Isten az atyákhoz szólt hajdan. Sok rendben és sokféleképpen. A proféták által ez utolsó időkben nekünk szól fia által. Az egyház a profétával ellentétben arra hivatott, hogy Jézus bizonyságtételét a világ számára közvetítse, s tagjait az ige arra buzdítsa, hogy fénylenek, mint csillagok az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, életnek beszédét tartván elébök. Jézus parancsa így hangzik mindenkori tanúi számára. Ti vagytok a világ világossága. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ha a Jézus bizonyságtételét a prófétaság lelkének tekintjük, ahogy János meghatározza ezt a kifejezést, az előzőekhez hasonlóan két dolgot el kell választanunk egymástól. A prófétaság lelkének ez a meghatározása elsősorban egészen sajátos módon a proféták bizonyság tételére vonatkozik, akiknek Isten természetfeletti módon nyilatkoztatta ki azokat a dolgokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ugyanakkor az a lélek, aki a prófétákat ihlette és bizonyságtételük leírására késztette őket, befolyását azokra is kiárasztja, akik olvassák, hallják és megőrzik a prófétaság beszédeit. Mindenki, aki Jézus bizonyságtételét megőrzi, ilyen vagy olyan mértékben szükségszerűen birtokában van a prófétaság lelkének, akár mint próféta, akár mint tanítvány.
Az apostoli egyház egyik jellemző tulajdonsága az volt, hogy Jézus bizonyságtételével, vagyis a prófétaság lelkével bírt. Ez először a gyülekezeten belül, a prófétálás adományával nyilvánult meg, majd később abban a bizonyságtételben, amelyet a gyülekezet tagjai a világban, sokan életük árán tettek. Ellen G. White is ezt az álláspontot erősítette meg. Mikor az ötödik pecsét felnyílik, János látomásban az oltár alatt azoknak a csoportját látja, akik az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért ölettek meg. A Jánosnak tett kinyilatkoztatások szerint ugyanezek a tulajdonságok jellemzik az asszony magvának maradékát képező csoportját is. A maradék egyháznak nem csak az Isten parancsolatainak megtartása által kell kitűnni, hanem a Jézus bizonyságtétele, azaz a prófétaság lelke által. Először a prófétálás adományával, amit azt rég a proféták gyakorolták, akiket Krisztus lelke készített arra, hogy Isten nevében szóljanak, majd a gyülekezetnek és tagjainak a prófétai ígére alapozott bizonyságtétele által. Sokan úgy vélekednek, hogy a prófétálás adománya a Szentírás kanonjának kialakulásához kötődik, s következésképpen az apostolok halála után többé nem nyilvánul meg az egyházban. Az Új Testamentum azonban nem tanít ilyet. A Biblia több igaz prófétáról, férfiakról és nőkről tesz említést, akiknek sem írásos, sem pedig szóban elhangozott üzenetük nem került be a kánonba. Pál a prófétálás adományának szükségességét nem csak a gyülekezetre nézve hangsúlyozza, hanem megkülönböztetett helyet szentel neki az összes többi lelki ajándék között. Egyfelől arra kéri a tesszalonikai gyülekezet keresztényeit, hogy ne vessék meg a prófétákat. Másfelől a korintusi gyülekezet tagjainak, akik fölötté büszkék voltak némely lelki ajándékukra, Pál mindenekelőtt a prófétálás ajándékát ajánlja. Kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok. Mert mondja Pál, aki prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki prófétál, a gyülekezetet építi. Jézus prófétai beszédében többször is nyomatékosan felhívja a tanítványai figyelmét arra, hogy óvakodjanak a hamis prófétáktól, mert eljövetele előtt csalásaik szer fölött ügyesek és kifinomultak lesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. A hamis prófétálással szembeni óvás is arra enged következtetni, hogy vele egy időben az igaz prófétálás is jelen van az egyházban. Különben elég lett volna, ha Jézus az egyházat minden utána és az apostolai után fellépő prófétától óvja. Márpedig nem erről van szó, hanem arról, aminek az utolsó napokban a maradék egyházon belül végbe kell menni, ahogy Ellen White írja, Sátán legutolsó csalásának az lesz a célja, hogy hatástalanná tegye Isten lelkének bizonyságtételét. A prófétának és Krisztus tanítványainak feladata nem csak a Jézusról, hanem az Isten szaváról való bizonyságtétel is. Erről tanúskodnak azok a szövegek, ahol Jézus bizonyságtételéről van szó. A pátmoszi próféta állítja, hogy bizonyságot tett az Isten beszédéről és a Jézus Krisztus bizonyságtételéről. Jézus bizonyságtételét négy helyen találjuk így összekapcsolva Isten beszédével, mintha egy azon valóságról lenne szó. Jézus bizonyságtételét négy helyen találjuk így összekapcsolódva Isten beszédével, mintha egy azon valóságról lenne szó. Az Isten beszéde Jézusról tesz tanúbizonyságot. Jézus bizonyságtétele csak az Isten beszédére való hivatkozás által juthat kifejezésre.
Ezzel János nem tett mást, mint Ézsaiás profétához alkalmazkodott, a törvényhez és a bizonyságtételhez. Nekünk is így kell Ellen White bizonyságtételére tekintenünk. Ő maga tanácsolja. Az írott bizonyságtételek nem adnak új világosságot, hanem mélyen a szívekbe vésik a már kinyilatkoztatott igazságot. A bizonyságtételek által Isten nem küld új világosságot, hanem leegyszerűsíti a már kijelentett magasztos igazságokat, és az ő általa választott módon tárja azokat az emberek elé. A bizonyságtételek nem alacsonyítják le Isten igéjét, hanem felmagasztalják, és az embereket a Szentíráshoz vezetik, hogy az igazság egyszerűségének szépsége mindenkire hatást gyakoroljon. A Jelenések könyvében János példát

bizonyságtétele, amint az neki kinyilatkoztatott, annak a beteljesedése, amit előtte a proféták már megírtak. Látomásai leírásakor ezért hivatkozik mindig a Szentírás más könyveiből merített szavakra, kifejezésekre, meghatározásokra. Mert az ő számára, ahogy Jézus számára is, a kinyilatkoztatás, amelyet kapott, és amelyről bizonyságot kell tennie, nem más, mint mindannak a beteljesedése, amik megirattak a Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. Ez utóbbi szempontra érdemes felfigyelni a Jézusról szóló bizonyságtétel kapcsán. Mind a négy alkalommal, amikor János a bizonyságtétel kifejezést használja, közvetlenül a jelenések könyvére vonatkoztatja. Egyrészt, mint ami Jézus bizonyságtételét tartalmazza. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Másrészt ez a könyv János bizonyságtétele, aki a könyvet a Jézustól kapott parancsra írta. János, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Megbízatása végeztével az apostol ünnepélyesen kijelenti. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. E kijelentésekkel Jézus és János bizonyságtételük hitelességét akarják igazolni. Mindketten biztosítani kívánnak minket, hogy az ő beszédeik hívek és igazak. Ha valaki azokhoz hozzátesz, vagy elvesz valamit, e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élők könyvéből, és a Szentvárosból és azokból, amik e könyvben megirattak. Az pedig, aki olvassa és akik hallgatják e profétálásoknak beszédeit, és megtartják azokat, boldognak mondja János a bevezető versekben, és Jézus is a könyv végén. Számukra Isten ígéretei beteljesednek, és örökségül nyernek mindent, ami e könyvben megirattak. Nekik joguk lesz az élet fájához, és bemehetnek a kapukon a városba. A jelenések könyvét csak akkor érthetjük meg igazán, ha elfogadjuk, hogy azt az üzenetet tartalmazza, amelyről a keresztényeknek bizonyságot kell tenniük a világ előtt. A látomások Jézus tanúit mutatják be, miközben e könyv tartalmáról tesznek bizonyságot. János könyvének célja az, hogy a keresztényeknek eligazítást nyújtson bizonyságtételül külső formája és tartalma felől is. Egy olyan üzenetet kapunk, melynek fontossága felülírja az emberekhez valaha is intézett minden eddigi üzenetet. Krisztus személyesen hozta ezt el Jánosnak Pátmos szigetére. Felszólítja a prófétát, hogy írja le, amit látomása során látott és hallott. Azért, hogy a gyülekezetek tudják, miknek kell megtörténniük a földön. Itt az ideje, hogy nagy változás menjen végbe azoknak táborában, akik várják Uruk második eljövetelét. Különös események fognak történni, és Isten felelősségre fog minket vonni az igazság iránt tanúsított magatartásunkért. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni a jelenések könyve tanulmányozásának fontosságát, úgy az egyház lelki életére nézve, mint minden egyes keresztény számára külön-külön is. Éppen ezért közelebbről és szorgalmasabban kellene kutatnunk a jelenések könyvét és a benne elrejtett igazságokat, amelyek minden embert érintenek, aki az utolsó időben él. Több komolysággal kellene hirdetnünk. Ha népünk csak félig ébredt,

0: rem volna. Ha tudatában volna a jelenésekben vázolt események közelségének, akkor gyülekezeteinkben reformációt láthatnánk, és sokan hinnének az üzenetben.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban hallhatják.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: vigasztalás a hazatérni készülő számára. A mai ige 1. Mózes 50:24. Azután József ezt mondta testvéreinek: én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Gondolatok az ígéről. József a testet öltött gondviselés volt fivérei számára, de meg kellett halnia, és így meg kell halnia olyan szerettünknek is, aki életünk útján sokat jelentett számunkra. József halála után Egyiptom soha többé nem lehetett már ugyanaz testvérei számára, mint életében, ahogyan számunkra is megváltozik a világ, és már nem ugyanaz többé, mint szeretett hozzátartozónk életében volt. De nézzük, hogyan enyhítette Isten fájdalmukat a nagy gyászban. Ígéretet kapnak, hogy az élő Isten rájuk fog tekinteni. Mekkora kitüntetés ez? Micsoda vigasztalás? Szinte a földre jött mennyország. Ó, Urunk, kérünk, tekints ránk ma, térj be hozzánk, bár jól tudjuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy gondolj ránk. Az ígéret azonban még többet is mond. Az Úr elvezeti őket más földre. József halála után Egyiptomban egyre kevésbé lesznek kedveltek, fokozatosan a szolgaság házává válik számukra az ország. De nem maradnak ott mindvégig. Isten kiszabadítja őket, és elvezeti az ígéret földjére. A mi itteni sírásunk sem tart örökké, egyszer mi is elmegyünk innen a dicsőség honába, ahol együtt leszünk szeretteinkkel. És így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az ígékkel. Elindult tegnap az október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-e és 31-e között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség tegnap, október 1-én csütörtökön 18 órától volt a Deák téri evangélikus templomban, amelyen ígét hirdetett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködtek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. Az indulás elején 17 óra 30-tól térzenével szolgált az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata a debreceni nagy templomban. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap, holnap után, már október első vasárnapja lesz. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő, a szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Ma is egy nagyon izgalmas házaspáros történetet fognak hallani. Budai Zoltán és kedves felesége Kriszta elfogadták a meghívásunkat. Szeretettel köszöntünk benneteket a stúdióban. És arra kérlek benneteket, hogy nagyon röviden, néhány mondatban mutatkozzatok be, mit csináltok, családról egy pár szót, hány gyerek van, és utána majd a részletekbe belemegyünk, majd a feleségem fog kérdezni.
3: Szervusztok, dr. Budainé, dr. Zajános Krisztina vagyok, jogász, 20 éve vagyunk házasok, és 4 gyermekünk van.
4: Köszönöm.
5: Én Budai Zoltán vagyok, én is doktor, mérnök közgazdász vagyok, és 20 éve vagyok házas, és 4 gyermekem van.
4: Nagyon köszönjük. Nagyon érdekes a love story-tok. Igazából mindenkinek érdekes, mert mindenkinek nagyon sajátos, de a ti megismerkedésetekkor még nem ismertétek közelről az Istent, ha fogalmazhatok így, vagy ahogy te fogalmaztál, Zoli, hogy talán kultúrkeresztény voltál, vagy voltatok, hogy indult, és mégis előtte indult a közös életetek. Hogy találkoztatok, és hogy indult a kapcsolatotok? Zoli?
5: Hát, egy kulturális keresztény családban születtem, tehát ez azt jelentette, hogy elküldtek engem is konfirmálni, reformátusok vagyunk, de a család nem járt templomba, volt egy képes bibliánk, abból néha hallottunk történeteket a szüleinktől, de inkább azok ilyen meseszerű történetek voltak, és nem az Istenre hívták fel a figyelmet. Nagyon izgalmas körülmények között találkoztunk Krisztával, egy utazásirodán van, és egyik nap megjelent egy fiatal egyetemista, Kriszta, aki idegenvezetői munkát keresett nálunk. Nekem rögtön megtetszett ez a lány, és amikor az egyik első csoportunkat elvitte Londonba, akkor úgy adódott, hogy nekem is Londonban adódott dolgom, úgyhogy én is elmentem ugyanezzel a csoporttal.
2: Direkte vagy? Direkt ott adódott dolgod?
5: Hát az embernek mindig van dolga, de ez most úgy adódott, hogy azért mentem ki, hogy vele egy kicsit együtt tudjak lenni.
2: Na erre kérdeztem rá, hogy ez ilyen irányított, úgy adódott.
4: Akkor találkoztatok kicsit hosszabban először. Krisztina, neked milyen volt ez a találkozás?
3: Először, amikor találkoztunk, akkor én azt gondoltam, hogy ez az ember, ez egy, biztosan egy nagyon rendes férj és családapa, és hogy milyen jó, hogy egy ilyen irodában dolgozhatom. Ez egy nagyon rövid találkozás volt, ez volt a benyomásom, és néhány hónap elteltével mentem ki az első útra egyetemistaként, és jól sikerült az az utazás, abszolút kollégaként mentünk erre az útra. Emlékszem, hogy egyet fagyiztunk a Covent Gardenben, de egyébként én is végeztem a munkámat, és Zoli is egyéb dolgait is ott még elvégezte a városban. És tulajdonképpen, amikor hazaérkeztünk, ez egy húsvét volt, én egyébként teljesen távol nőttem föl Istentől, olyan értelembe véve, hogy a családunk egyáltalán nem beszélt Istenről, mondhatnám, hogy harcos ateista közegben növekedtem, de így bennem van akkor is, hogy húsvét volt, amikor hazaérkeztünk, és Zolinek pont a születésnapja volt, és én leszálltam a buszról, majd érdekes módon fölhívott húsvét vasárnap, hogy el kellene számolnunk a pénzzel, és én akkor nagyon szívemre vettem, hogy hú, hát tényleg még a pénz az nálam van, de gondoltam, hogy majd az a következő héten aktuális, de hogy akkor találkozzunk. És akkor egy táncházba akart elvinni, és akkor és már én arra a rendezvúra már úgy készültem, hogy hát hogy a pénzzel akar tényleg elszámolni, de hát azért mégis. És akkor onnantól kezdve már beindultak az események.
4: És ha jól emlékszem, néhányszor beszélgettünk, hogy elég hosszú idő volt az udvarlás ideje? Mennyi idő volt ez a házasság kötésetekig? És mik történtek ezekben az időszakokban?
5: Hát van egy bruttó és van egy nettó számom.
4: Okay.
5: Azért más a két szám, mert az a 4,5 év bruttó, amit együtt jártunk, az két megszakítással is bír. Két szakításunk is volt ezen idő alatt. Én úgy gondolom, vagy hát úgy definálom, hogy az első szakításra a feleségemnek volt szüksége, a másodikra pedig nekem. Mind a két szakítás arról szólt, hogy valamiben változtunk.
4: Viszont neked ez miben volt a változás?
3: Az első szakításunk alkalmával én elmentem egy református templomba, hogy ott a lelkésszel beszélgessek.
4: De az ő hatására, mert hogy akkor...
3: Az első szakításunk az arról szólt, hogy Zoli azt mondta nekem, hogy nem ilyen társat képzelt el magának. És igazából nem fogalmazta meg, hogy mi a probléma, de mégis éreztem, hogy valóban értékrendbelileg valahol máshol állunk. Azonban engem már elvitt addig református templomba, és emlékszem, az első belépéskor rögtön az ige fogadott a református templomban, hogy barátom, miért jöttél? És ez engem annyira szíven ütött, hogy Isten, milyen vicces, hogy így ez megkérdezi tőlem, hogy miért jöttem. Tehát akkor az ott már valamit biztos, hogy sokat jelentett. És akkor én éreztem, hogy a szakítás során én szeretném Istent megismerni, hogy ki is ő. És akkor megkeresztelkedtem, konfirmáltam. Ez még azért nem az a hitbeli állapot volt, ami
4: de
3: valóban...
4: De tudod, Zoli, hogy ezt nem csinálod? Vagy
3: utólag,
4: szakítottatok, mondtam, és utólag, nem volt semmi kapcsolat?
5: Valamennyi kapcsolat volt, mert mai hagyommal én már úgy fogalmaznék, hogy én folyamatosan szerelmes voltam Krisztába, annak ellenére, hogy ilyen fenntartásokat próbáltam megfogalmazni. És aztán törekedtem arra, hogy az első szakítás után azért legyen alkalmunk találkozni, és adott esetben kibékülni is. És akkor szembesültem azzal, hogy Kriszta megkeresztelkedett. És ezt úgy éreztem, hogy ez egy olyan lépés az ő oldaláról, amely mindenképpen figyelemre méltó, és mondjuk az egyik nagy kérdés az ezáltal így formában ki lett pipálva. Azért azt hangsúlyozom, hogy én sem voltam egy megtért keresztény, de valahogy az én értékrendembe az úgy hozzátartozott, hogy az ember valamilyen kapcsolatban az egyházzal legyen. És aztán utána eltelt egy újabb időszak, és hát én a 38. életévemben jártam akkor már, és nagyon nehéz volt nekem elköteleződnöm. Tehát azt a felelősséget vállalni, hogy megnősüljek, hogy családot alapítsak, hogy ne a könnyű életet éljem, hanem valakihez igazítsam mindenemet. És tudtam, hogy ezt a döntést meg kell hozni, de nem mertem meghozni, és akkor ez vezetett a második szakításunkhoz, és ez egy jó néhány hónapos időszak volt, amikor viszont nem találkoztunk, de ez alatt a néhány hónap...
4: Ezt te kérted, ezt a szakítást?
5: Igen, ezt én...
4: És el is mondtad a Krisztának, hogy ezért?
5: Én azt gondolom, hogy ennyire részletesen nem. Tehát ez nekem egy belső kérdésem volt, és hát ez alatt a néhány hónap alatt rájöttem arra, hogy mennyire hiányzik, és végül is ezt a döntést ilyen formában az én fejemben meghoztam.
4: És akkor, amikor visszajöttél a Krisztához, gondolom, te jelentkeztél, vagy jól tudom, jól értem?
5: Hát úgy intéztem, hogy tudtam, hogy merre jár haza a munkából, és akkor én ott arra tébláboltam, és akkor úgy adódott, hogy akkor már
2: a mint a London, irányított véletlenül.
5: Hát, igen. És aztán sikerült is így véletlenül összefutnunk az utcán.
4: És te hogy élted meg ezt, amikor úgymond ő szakított?
3: Igen, mind a két alkalommal ő szakított.
4: Mind a két alkalommal.
3: Igen. Én szerettem volna már akkor az ő felesége lenni, és annak ellenére, hogy én egy elég akaratos, céltudatos nő voltam, meg vagyok is, mégis úgy éreztem, hogy itt nincs tovább hova lépni, tehát hogy ezt én nem fogom tudni elintézni, hogy ez így történjen. Úgyhogy én ezt így így elfogadtam. Tehát én úgy gondoltam, hogy én szeretnék az ő felesége lenni, de elfogadom, hogy nem leszek az ő felesége. És akkor még mindig nem voltam hívő keresztény, viszont előttem volt a nagymamám példája, akitől azt hallottam, aki nem ment hozzá a szerelméhez, hanem egy nagypapám úgy mondta, hogy az első ember, aki úgy jött szembe, hogy megkérte a kezét, hozzáment, és aztán ő megszerette őt, és nekem ez egy jó példa volt, hogy én el tudtam azt fogadni, hogy én szeretnék majd férjhez menni, és hogy ezt így elfogadom, hogy nem feltétlenül ahhoz, akivel én szerelmes vagyok.
4: Uh-huh. Értem. Igen?
5: Nekem nagyon érdekes volt, mert rögtön, amikor először találkoztunk Krisztával, hát nekem nagyon megtetszett, mint lány, és rendkívül módon imponált, hogy valaki a jogi egyetemre jár, és mellette dolgozik, és
4: annak szorgalmas?
5: Szorgalmas. Amikor kint voltunk együtt, és ő idegen vezetett, tényleg öröm volt látni, hogy egy csoportot eligazgat, hogy a problémákat megoldja. Tehát egy rendkívül talpra esett nő volt, és ez nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Amikor a második szakításunknak vége lett, hangsúlyozom, nem voltunk keresztények, akkor összeköltöztünk, és egy évig együtt éltünk, és kaptam a Krisztától egy ultimátumot.
3: Igen, akkor már abban erősödtem meg újra, hogy ez ennek így véget kell vetni, tehát hogy
4: dönts el.
3: Én szeretnék az ő felesége lenni, de ha nem, akkor megyünk mindenki a maga útján tovább.
5: Az ultimátum egyébként úgy szólt, hogy augusztus 31-éig kérje meg a kezét.
2: És hanyadikán hangzott el?
5: 30-án megkértem a kezét.
2: De hanyadikán hangzott el a ultimátum?
5: Hát én azt hiszem, hogy ez valamikor a nyár elején, június környékén történhetett.
4: Tehát egy-két mindez. Hónap még
5: igen,
4: volt.
5: Igen, egy kis laufon volt, de a második szakítás után én már biztos voltam benne, hogy ő lesz a feleségem, csak hát volt egy tehetetlenség a rendszeremnek ez.
3: Én ezt nem éreztem egyáltalán, hogy igen, lett volna ilyen bizonyosság.
5: És akkor 30-án igen mondott, és akkor viszont hát elég ilyen kocka fejű vagyok, és akkor októberben már össze is házasodtunk. Tehát akkor már nem hoztuk az időt.
3: Annak nagyon örültem, igen, hogy akkor már nem hoztuk az időt, de hát persze így nem az lett a készülés, amit egy lány, fiatal lány feltétlenül. Hát én még akkor mondhatni fiatal voltam, 26 éves, hogy akkor úgy készülődjünk, hanem akkor már az volt a fontos, hogy legyünk összeházasodva.

0: Nagyon érdekes, amit, ahogy te fogalmaztál, Kriszta, hogy, hogy úgymond ultimátumot adtál, hogy most vagy igen, vagy nem, mert akkor más irányba mész, hogy úgymond akkor más férfi lesz a férjed, mert látok nagyon sok olyan együttélést, hogy semmilyen cél nincs kitűzve, csak hát amíg jól érezzük magunkat, addig együtt vagyunk. Most itt nyilván nem keresztény körökről beszélek, vagy jó esetben nem keresztény körökről beszélek. Tehát, hogy nincs racionális célja se a kapcsolatnak olyan értelemben, hogy hát amíg úgy érezzük, hogy úgy jól vagyunk egymással, de nem kell nekünk papír, mert az csak nehezíti a dolgokat. Tehát ez...
1: De neked fontos volt a papír.
2: Nekem fontos igen, volt, annak ellenére, hogy szüleim elváltak.
0: Igen, hogy ez a hited
2: elváltak.
0: Is, vagy a személyiséged, vagy úgy a kettő együtt. Az
1: biztos, hogy ebben
0: hitet.
1: Már Isten munkája volt. Uh-huh. Még uh-huh. itt sem voltam megtérve, de ugye meg tudom mondani, hogy mikor jön el az a pont, amikor azért egy óriási változás áll be az életemben, de hogy ezeket Isten már így előkészítette, uh-huh. hogy használta a személyiségemet, használt engem ebben a helyzetben arra, hogy mondjuk ezt igen, ezt ne partalanul hagyjuk ezt a rendezetlen állapotot.
3: Uh-huh. Az biztos, hogy a társadalmak, a mai társadalmak azok sugallják azokat az érveket, hogy az emberek miért ne házasodjanak össze. Hm. És most így, hogy 20 éves házasságban élünk, azért el tudom mondani mindenkinek bátorításul, hogy egy házasságban minden sokkal jobb, mint a legjobb élettársi kapcsolatban is. Azaz fajta elkötelezettség, amit az ember vállal, amit nekem nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt megtenni, az azért sok mindennel együtt jár. Tehát olyan gyönyörűségei vannak egy házasságnak, mint a közös célok, hogy az ember feladja a saját céljait, és csak közös célokért evezünk ketten egy csónakban. Ez, a hasonlattal élve ez meg is duplázza az erejét egy kapcsolatban. És minden szebb, az együtt töltött idő, a különböző eredmények, amelyek a házasságban vannak, olyan különleges kapcsolat a házasság. Én azt gondolom, hogy az emberek között a legcsodálatosabb kapcsolat. Amikor a Szentírást olvasom a Bibliát, akkor egyetlen egy olyan kapcsolat van, amely még a bűnbeesés elé datálódik. Tehát az anya-apa-gyermek kapcsolat is a bűnbeesés után történik meg, amikor megszületik Káin és Ábel. A gyülekezet, a barátság, a munkatárs, minden más kapcsolat már a bűnbeesés időszakára tehető. Egyetlen egy kapcsolat van, amely még a paradicsomban datálódik, ez pedig Ádám és Éva házassága. Tehát ez a házasság, ez valami egészen különleges dolog, és talán ez az egyetlen egy, amelyben az Isten szándéka teljes egészében meg tud jelenni, és természetesen egy jó házasság az Istenre mutat.
2: Ez gyönyörű volt. Jó volt hallgatni, igaz?
0: Igen, és akkor nálatok mikor jött el ez a pillanat, amikor úgymond formális keresztényből, ha jól tudom a református kifejezést, hitvalló keresztények lettetek, úgy tudom ez a nomenklatúra szerepel a református egyházban, de ti úgy fogalmazok, újjászületett keresztény, ez már jobban egy neoprotestáns fogalom, de hogy mikor érkezett el ez a életbevágóan fontos fordulat az életetekben, hogy a úgymond látszat vagy kultúrkereszténységből abszolút személyessé vált a hit és a mindennapok mozgató rugójává vált.
2: Nyugodtan kezdjétek sorba, mert hogy én hallottam, hogy megszületett az első gyermek, igen. és az is neked azért okozott
1: igen.
2: lelki nehézséget.
1: Én azt gondolom, hogy valószínűleg nekem ez nem volt diagnosztizálva, de ilyen gyermekágyi depresszióm lehetett, aminek a kiváltó oka az mondhatni, hogy teljesen banális, vagy nem is tudom, hogy ez mi, egy újtópontja az, hogy császármetszéssel szültem, és a természetes szülést szerettem volna, és nem úgy lett, és ez hosszú időre, tehát egy évig rágódtam én ezen a történeten. És aztán a második gyermekünk megszületett, az első kislányunk, aki szintén császármetszéssel született, mind a két gyermek egészségesen, és ott már úgy el tudtam fogadni ezt a történetet, akkor azonban néhány hétre a kislányom születése után diagnosztizáltak melanómával, ami egy rossz indulatú bőrdaganat, és akkor nem is abban a pillanatban, akkor a férjemmel nagyon sok minden változást láttam, tehát én akkor láttam őt először életében sírni.
3: A házasságunk után templomi esküvőnk is volt, elkezdtünk járni egy ilyen házaskörbe, ott a református templomba. Olyan házaspárokkal együtt jártunk, akiknek ugyanabban az évben volt az esküvőjük. És mi elég tudatos emberek vagyunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy milyen jó, hogyha a baráti körünket is úgy építjük, hogy legyen egy közös baráti körünk házaspárokkal. Úgyhogy ott voltunk a templom közelébe, és amikor a második gyermekünk születésekor ez a rákdiagnózis megérkezett, akkor én szembesültem azzal a kérdéssel, hogy a feleségemet nagyon szeretem. Mindent megtennék azért, hogy meggyógyuljon. Anyagi lehetőségeink vannak, tehát bármit ki tudunk fizetni, és mégsem tudom a feleségemnek az egészségét megszerezni. Ha én nem tudom ezt megcsinálni, akkor vajon ki az, aki ebben valóban tud segíteni? És arra jutottam, hogy ez egyedül csak az Isten lehet. Tehát, hogyha én nem tudom megcsinálni, az Isten meg tudja csinálni, akkor valahogy az életünket át kell adnunk az Istennek. És ez a...
2: Ezt elmondtad, ezeket a gondolatot, érzéseidet Krisztának akkor?
3: Ez egy folyamat volt, ott még azt gondolom, hogy elindult ez a folyamat, amely tulajdonképpen egy néhány hónappal később ért be, és pont akkor, amikor ezzel a házaspári csapattal egy ilyen nyári csendességre mentünk el, akkor ez volt az a csendesség, ahol el tudtunk jutni odáig, hogy ezt a lépést megtegyük. Tehát belátjuk azt, hogy nem mi vagyunk a saját életünknek az ura, az Isten a mi életünk ura, és az ő kezében a mi életünk jobb helyen van, mint hogyha a mi kezünkben lenne.
2: És ez volt az, amikor megtértetek?
1: Igen. Az utolsó este, a morzsa szedegetés során, egy egészen más téma kapcsán én azt láttam az egyik megtérő, akkor frissen megtérő asszony arcán, hogy tényleg kiábrázolódik Jézus, és hogy én nekem ettől hirtelen összeszorul a szívem, és először az volt az érzetem, hogy nem volt jó érzésem, hanem az volt az érzetem, hogy addig nem értettem, hogy mi az, hogy az egyik oldalon állok, vagy a másik oldalon állok, csak akkor éreztem meg, hogy én nem állok azon az oldalon, ahol... Tehát én nem vagyok Jézus követő, én nem Istennel járok, nem ő az életem középpontja.
3: Szörnyű volt megtapasztalni, ez nekem ugyanez volt, tehát egy ilyen irítség, egy féltékenység volt benne, egy rossz indulat.
1: De ezzel lepleződött le azt, hogy nem tartozunk hozzá, igen, pedig mi 5 éve járunk, hát nem jártunk mindig templomba, de hogy jártunk a templomba.
0: Amikor először hallottam valakitől élő bizonyságot, korosztályom, én 21 évesen jutottam hitre, református háttérből konfirmáltam, stb. Bár volt bennem mindig egy Isten hit mag, de a lényeg az, hogy amikor először hallottam élő bizonyságtételt, hogy Isten, illetve jött Jézus, és megoldotta ezt, meg ezt, meg ezt, amiben egyébként én vergődtem évek óta, akkor feldühített, hogy mi az, hogy én már 3 éve meg akarom oldani az életemet, és ez ilyen egyszerű, jöjj Jézus, és pif-paf, kész. Na, de annyira hitelesen adta elő, ráadásul egy tök egyszerű vidéki srác, tehát nem volt benne, bocsánat, a fővárosi rafináltság, meg semmi ilyesmi, hanem úgy, ahogy gondoltam, paraszti egyszerűséggel, és éreztem, hogy őszinte, és belőlem például dühöt váltott ki kifejezetten. Csak nagyon érdekes, hogy figyelem, és nagyon köszönöm, hogy elmondjátok, hogy ilyen reakciók keletkeztek bennetek.
1: Sőt, ott még a sátán gyakorlatilag egymás ellen is akart fordítani ott az utolsó pillanatban bennünket. Tehát, hogy akkor, amikor én ott beszélgettem aznap este asszonytestvérekkel, akkor az jött ki, hogy az volt bennem, hát lehet, hogy a férjem az akadálya annak, hogy én nem tudok Istennel járni, és ez olyan, ez egy nagy ima harc volt ott az éjszaka folyamán, és akkor ugye a helyére került minden, és aztán imádkoztunk Zoliért, és hát ekkora csodát, hogy másnap reggel ő is megtért.
2: Aztán, ez gyönyörű.
3: Teljesen blokkolva voltunk, tehát már úgy volt, hogy egy csomó akadály gördült már az elé, hogy egyáltalán erre a csendes hétre elmenjünk.
0: Aha. Azt a csendes hétet magyarázd meg, mert ha valaki nem forgolódik egyházi körökbe, nem tudja mi az, hogy csendes hét. Tehát egy koncentráltabb, Istenre figyelő, azzal a céllal történő elvonulás.
3: Ez egy tábor. Gyakorlatilag elmegyünk egy táborba, ahol együtt vagyunk, és ennek a tábornak van egy programja, és ennek a programja olyan, hogy valamilyen formában az Isten köré szerveződik.
0: Tehát... Jó, köszönöm, csak a nézők kedvéért kértem ezt a megfogalmazást, mert nem biztos, hogy mindenki érti.
3: Vannak igehirdetések, és vannak utána beszélgetések, imádságok is. Amikor elmentünk, olvastunk éppen egy könyvet, ezt megkaptuk, ami a bálványokról szólt. És hát nekünk a lakásunk az tele volt mindenféle nagyon klassz kis szobrokkal, emléktárgyakkal, amelyeket különböző utazásokról hoztunk. És ezek különböző istenségek is voltak közöttük, hindú, egyebek. De mi ezekre nem úgy tekintettünk, mint bálványok, mert ezek csak utazási emlékek. Viszont ebben a könyvben benne volt az, hogy minden bálványtól meg kell szabadulni. És mielőtt elmentünk volna erre a táborba, csendes hétre, akkor én úgy döntöttem, hogy ezeket a szobrokat kidobom. És akkor összeszedtem őket, és össze is törtem a legtöbbet, mert a három legszebbet azt nem, mert az már az Istennek biztos nem baj, hogy a három legszebb megmarad, de aztán végül is azokat is kidobtam. És érdekes volt, hogy ez volt az első olyan lépés az egész életemben, amikor valamit a saját akaratom ellenére csináltam. És tényleg szépek voltak a szobrok. Így mentünk el a táborba. És amikor a táborba első nap közölték, hogy azt kérik mindenkitől, hogy ne fogyasszon alkoholt, akkor mi azt mondtuk, hogy azonnal hazamegyünk. Nem, minthogyha ez az alkoholfogyasztás nekünk bármilyen problémát jelentene, csak most miért akarják nekünk megmondani, meg ilyesmi. De valójában ez is az ördögnek a munkája volt, mert nem akarta, hogy ott legyünk a táborban, mert ő valószínűleg tudta, hogy az Isten valamit előkészít. Az is egyébként egy érdekes jele volt a megtérésnek, hogy korábban én azt a szót, hogy ördög, vagy az, hogy sátán, ezt nem tudtam kimondani. Tehát olyan furcsa volt, hogy ezt valahogy nem tudtam meg.
1: Jézust sem neveztük. Jézust sem neveztük. Nem, ugye igen. Általánosan
3: Istenről beszéltünk, vagy gondviselőről, igen.
2: Igen.
3: Summa summarum, a nagyon nagy öröm volt, hogy az Isten kegyelméből ezt az új életet egyszerre kaptuk meg a feleségemmel, úgyhogy haza sem mentünk a két gyerekünkhöz, hanem felhívtuk a babysittert, hogy még egy napot vigyázzon, és akkor ketten elmentünk egy szállodába.
2: Ez gyönyörű.
3: Ott voltunk 24 órát, ott imádkoztunk meg, meggyontuk az életünket egymásnak.
2: Ez nagyon gyönyörű.
1: Hát Istennek, Istennek. Olyan főben járó bűnöm volt, amire rávilágított és megszabadított, és nekem pedig életemben először adott, tehát hogy az Úr adta azt a türelmet, mert egyébként abszolút nincs türelmem, hogy ezt ne zúdítsam rögtön Zoli nyakába, mert én megkaptam azt a felszabadulást, hogy én ellenem már nincs vád. És én tudtam, hogy már nem lesz, ennek nem lesz következménye, ezt már soha nem fogja többet senki számon kérni tőlem.
2: Csodás.
1: És mégis megkaptam azt a türelmet is mellé, hogy ezt nem kell még őt ezzel terhelni. És akkor erre volt szükség, erre a 24 órára, amíg ő rákészült, és akkor utána el tudtam neki is mondani. És hát isteni a dicsőség, tényleg nem lett még nála se következménye. Uh-huh. Pedig ez olyan, amit azt gondolom, hogy megtérésünk előtt tudja meg, akkor ebből válás lett volna.
3: Érdekes, mert amikor összeházasodtunk, akkor volt három olyan pont, amit nagyon-nagyon fontosnak tartottunk. Amit úgy gondoltuk, hogy a házasságnak ezek ilyen beugró feltételei. Az egyik ilyen feltétel volt a közös anyagiak, a másik feltétel volt a közös programszervezés, tehát hogy egy naptárunk van a hűtőszekrény, és abba írjuk bele a programokat, tehát nem külön programfizetet teszünk. A harmadik pedig a közös kommunikációs eszközök. Tehát nincs olyan, hogy ez az én e-mailem, ez a te telefonod, hanem mindenki mindent használ.
2: Aha.
3: Tehát egyfajta átláthatóság, transzparencia és közösség mindenben volt, amit már meghoztunk. És az, hogy egyszerre kaptuk meg Istentől ezt a csodálatos újjászületést, ez adta azonban az igazi közösséget nekünk, mert talán így fogalmazhatnám, hogy, hogy innentől kezdve lett egyetlen egy közös célunk. Egyetlen egy közös célunk, az pedig hát az Isten dicsőségének a hirdetése.
2: Fantasztikus.

0: Köszönjük szépen, és akkor nem sokára jött a harmadik baba, és ott ő koraszülött lett.
1: Igen. Hát majdnem 6 év van a második meg a harmadik gyermekünk között, így a betegségből adódóan. És az orvosok azt mondták, hogy ne vállaljunk több gyermeket, de hála Istennek kaptuk a kislányunkat, a harmadikat. A koraszülöttség engem nagyon megviselt. Ugye Magyarországon minden tizedik baba születik koraszülötten, én nagyon nem akartam minden tizedik közé
0: és
1: sem tartozni.
0: És
1: császárral született, igen.
0: Aha.
1: És egy hónapot kórházban voltunk, nem volt könnyű időszak. Mondom, a leginkább talán az, hogy éreztem azt, először éreztem azt, hogy én egy olyan kisebbséghez tartozom, a 10%-hoz, amikor én mindig a többségi társadalomhoz szoktam tartozni. Úgyhogy ez nehéz volt akkor megélnem.
0: Segített ebben akkor már a hitetek?
1: Mindenképpen, igen. Uh-huh. Testvérek ott álltak, sokat segítettek.
0: Tehát ezután már folyamatosan jártatok ebbe a szoros közösségbe, úgy
1: igen.
0: Kisebb közösségbe?
1: Igen,
2: igen.
1: Már jártunk rendszeresen.
2: A negyedik gyermekünk születése, hát egy kicsit hosszabb történet. Én idegenforgalomban dolgozom, és kiderült, hogy van egy olyan munkalehetőség az Egyesült Államokban, New Yorkban, amelyet érdemes lehet megpályázni. És hát akkor már a feleségemmel úgy hoztuk a döntéseket, hogy imádkoztunk előtte, és imádkoztunk azért, hogy ha az Isten ezt nekünk szánja, akkor tudjuk ezt a munkát megkapni. És amikor kijött a pályázat erre a munkára, akkor én nagyon jó pályázatot írtam, ezt beadtam, és amikor beadtam a pályázatot, akkor rájöttem arra, hogy egyetlen egy dolog maradt ki ebből a csodálatos anyagból, életrajz, szakmai munkák, referenciák, diplomamásolatok, minden. Egyetlen egy dolog maradt ki belőle az, hogy az Isten gyermeke vagyok. És amikor behívtak a szóbeli meghallgatásra, mert tényleg jó lett a pályázat, akkor én a bejáratnál nem azért imádkoztam, hogy megkapjam ezt a munkát, és nem azért, hogy ne kapjam meg, hanem azért, hogy tudjak bizonyságot tenni az Istennek. És akkor bementem, angolul zajlott ez az interjú, és a HR igazgató az feltette az első kérdést, hogy hát Budai úr nagyon szép a szakmai életútja, mit gondol, minek köszönheti azt, hogy ilyen szép szakmai sikereket ért el. És hát erre biztos vannak sablonos válaszok, hogy a tudás, a gyakorlat, a mentorok, akármicsoda, hát én pedig mondtam, hogy az Isten kegyelme. És ennek ellenére ezzel együtt, vagy emiatt ezt a munkát megkaptam.
0: Aha.
2: És hát a családunk egy nagy közös kalandra készült az Egyesült Államokban. És ami nagyon érdekes volt, az, hogy a keresztlányomnak az édesapja a feleségével New Yorkban jártak évekkel azelőtt, és a Central Parkban megismerkedtek egy nagyon szimpatikus magyar lányjal, és ez a lány ez megadta a telefonszámát nekik, babysitterkedett ki Amerikában. És most, hogy mi mentünk ki, én megkaptam ezt a papír fecnit ezzel a telefonszámmal, hogyha kim vagyunk, hívjuk fel, mert biztos jó babysitterünk lesz. És hát úgy mentünk ki 3 gyerekkel, hogy nem tudom, hogy repülőjegyet szoktatok-e vásárolni, így be kell x-elgetni mindent, amit viszel magaddal, a babakocsit, a gyerekülést, a gitárt, a biciklit, mindent be x-elgettünk, mert 3 gyerekkel is rengeteg cuccal érkeztünk meg az Egyesült Államokba. És az aznapi igénk, amikor megérkeztünk, az volt, hogy ahogy tanúbizonyságot tettél rólam Jeruzsálemben, úgy tegyél rólam tanúbizonyságot Rómában is. Hát az ember úgy megpróbálja belőni, hogy lehet, hogy az új Róma az New York, lehet, hogy Budapest, Jeruzsálem. Megérkeztünk, és hát egy hétig szállodában laktunk, aztán találtunk szállást. Annak is megvan a külön története. Summa-summarum, ezt a telefonszámot természetesen rögtön elvesztettem, és első hétvégén már megvolt ez a templom, ahol jártunk, egy baptista templomba jártunk, de lementünk a magyar közösséghez, nem is New Yorkba, hanem New Jersey-be, New Brunswickban van egy nagyon klassz magyar templom, és ott, hát ez 2-3 órára volt a helytől, ahol laktunk, és az első magyar, akivel találkoztunk, egy nagyon helyes hölgy volt, aki bemutatott minket egy házaspárnak, egy magyar házaspárnak, azok bemutattak egy másodiknak, azok meg egy harmadiknak, és ebből a 3 házaspárból lett nekünk egy házi csoportunk ott New Jersey-ben, és hónapokkal később megtaláltam az elvesztett papírfecnit, és ezen a fecnin annak a lánynak a neve is telefonszáma volt, aki minket New Brunswickba bemutatott a három családnak.
0: Wow. Hát ez csodálatos.
2: Tehát az Isten valami tervet előkészített évekkel ezelőtt. Ez a New Jersey 12 milliós állam, nem New York, több száz kilométerre, és valahogy hiába is próbáltam én az Isten terveit keresztezni azáltal, hogy elvesztettem a papírfesznét, ő ezt összerakta. És jártunk Amerikába a baptisták közé, és nyáron elmentünk Pennsylvaniába egy táborba, amint tábornak az volt a neve, hogy, vagy a témája, hogy hogyan profitáljunk abból, amit legkevésbé szeretnénk. És nagyon érdekes volt, mert a nem várt helyzetekről, a szenvedésről, ilyen szituációkról volt szó, és a lelkész hát rögtön azzal nyitotta az egész előadás sorozatát, hogy elmondta az ő első élményét, amikor dinnyét szeltek a konyhában, és a saját testvére ott feküdt vérbefagyva, megcsúszott a kés. Tehát egy ilyen jellegű tábor volt, és rendkívül jó volt minden szó, amit ott hallottunk, és egy nagyon jó jegyzetet is készítettem, csak azt nem tudtam, hogy most mihez kezdjek ezzel, hát mi az, hogy hogyan profitáljunk azokból a helyzetekből, amit a legkevésbé szeretnénk, hiszen a mi életünk az teljesen kerek, minden rendben van, hát én rendben, hogy én ezt lefordítom magyarra, de hát ez nem hiteles, hát most én oda megyek okoskodni. És aztán úgy volt, hogy szerettünk volna még negyedik gyermeket, és az Egyesült Államokban nincsen központi társadalombiztosítás, tehát hogyha az ember kórházi kezelésre készül, akkor egy jó biztosítást kell kötnie. Úgyhogy mi a családunkban három gyerekkel, egyedül csak a feleségemre kötöttünk biztosítást, mert ő fog majd szülni, hogyha jön a baba. És úgy adódott, hogy már készültünk haza Magyarországra a munka után, amikor kiderült, hogy babát várunk, és volt ott egy olyan vizsgálat, hogy az anyának a véréből, tehát a kezéből vért vesznek, és akkor megvizsgálják a születendő babának a genetikai adottságait is. Mivel ez része volt a biztosításnak, nem kellett külön fizetni érte, ezért azt gondoltuk, persze megnyugtatjuk magunkat ezzel, hogy minden rendben lesz majd a magzattal. És úgy adódott, hogy hazajöttünk Budapestre, megérkeztünk a lakásunkba, első éjszaka, és jött egy e-mail a klinikától, hogy a gyermek, akit várunk, ő Down-szindrómás lesz. És hát akkor egy világ omlott össze bennünk. Tehát mi mind a ketten rengeteg egyetemet végeztünk, doktoráltunk, és valahogy ez egy ilyen központi kérdés volt a mi életünkben, a tanulás, a iskolák végzése, és én gyerekkorom óta attól rettegtem, hogy nekem Down-szindrómás gyerekem születik.
0: Wow.
2: Olyannyira rettegtem, hogy még mielőtt keresztény lettem, akkor én már a Down alapítványt támogattam anyagilag, gondoltam, hogy így akkor kipipálom ezt a kérdést, hogy akkor nem lesz ilyen problémám, és mi 24 órán keresztül sírtunk a feleségemmel, úgy elképzeltük, hogy egy sötét szobában leszünk, egy infúziós állvánnyal, tönkrement az életünk, plusz a gyerekeink élete.
1: Én nem féltem a Down-szindrómát, mert fogalmam se volt, hogy miért, csak úgy képzeltem el, hogy valami lehetetlen, élhetetlen állapot.
2: Aztán az történt, hogy a Szentírásban elolvastuk az aznapi igét, és az aznapi ige az volt, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál.
1: Hú, és akkor már olyan jó volt, hogy ebben már biztosak voltunk, hogy az Isten ígéretei igazak, és amit ő mond, ez így lesz. Én nem tudom, hogy lesz ez a javamra, de hogy ez így lesz.
2: És azért mondtam ilyen hosszasan ezt az egész amerikai utazásnak a történetét, mert így az egész értelmet nyert. Tehát az Isten néha, nem mindig, de azért időnként úgy beenged tekinteni az ő terveibe, és valahogy ez ilyen szépen összeállt, hogy ezért kellett nekünk kimennünk Amerikába. Ezért kellett a közösséget találnunk, ezért kellett elmennünk ebbe a táborba, és rögtön értelmet nyert az is, hogy amit legkevésbé szeretnénk, abból hogyan lehet profitálni.
0: És elővetted utána a jegyzeteidet esetleg?
2: Igen, az az érdekesség, hogy mi csináltunk is egy alapítványt, és elhatároztuk, hogy azokkal a családokkal fogunk foglalkozni, ahol Down-szindrómás gyermeket nevelnek. És amikor megszületett a lányunk, a kislányunk, Panka, akkor tartottunk is egy tábort, amire meghívtuk azokat, akik el akartak jönni így a Down alapítványtól. Egy tucatnyi család eljött, és ott ott el tudtam mondani ezt, amit lejegyzeteltem. És az Isten tényleg úgy működik, ahogy működik. Tehát ami történik az, ha szeretjük őt, megbízunk benne, őt követjük, minden a javunkra szolgál. Mi nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és nagyon-nagyon
0: hány
2: szeretjük.
0: Hány éves most, Panka?
1: 9 éves volt.
0: Aha. És akkor az első év, akkor inkább egy picit későbbről, vagy előbbről kezdem a kérdezést, hogy az első év az milyen volt?
1: Ez egy olyan érdekes helyzet ez, hogy megszületik egy pici baba, aki ugyanolyan illatos, drága, pici, de a világ már rámondja, hogy ő vele valami nem oké, mert már a genetikai állományát ismerjük. És így évekig tartott nekem is az elfogadás olyan értelemben, hogy aztán más családi történet is kapcsolódott ehhez. Tehát, hogy ezt fel kellett dolgozni, ezt a traumát, hogy mi vártunk egy egészséges gyermeket, és nem egészséges gyermekünk született, hanem egy más állapotú gyermekünk született. És ez hosszú idő volt, de Isten mindvégig ott volt velünk. Úgyhogy ez az időszak is egy jó időszaka volt a családunknak, csak inkább azt akarom ezzel kifejezni, hogy milyen szörnyű, hogy én emberként belevetítettem azt, hogy itt most valami nem stimmel, pedig pont abban az időszakban még nincs is különbség. Aztán később persze nyílik az olló, addigra meg az ember elfogadja, és akkor kinyílik egy új világ, egy gyönyörű virágos mező, ahogy a férjem szokott fogalmazni, hogy a Down-szindrómával élő emberek, hogy micsoda örömöt, boldogságot, gazdagságot, és milyen okos ez a kislány, tehát hogy egészen különleges helyzet, állapot.
2: A Szentírásban nagyon sok szó esik a bálványokról, és mindig, amikor a bálványokra gondolunk, akkor azok az a fa, meg kő, meg aranyszobrok jutnak eszünkbe, ami nálunk is volt, amíg ki nem dobtuk őket. Aha. Valójában én azt gondolom, hogy minden bálvány, amely az Istentől minket elválaszt, amit mi fontosnak érzünk, és a bálványok kedvére akarunk tenni. Az én életemben ilyen bálvány volt ez a tudás. Tehát azt gondoltam, hogy attól az egy érték, az egy nagyon nagy érték, hogyha valakinek nagy tudása van, jó iskolákat végez. És az Istennek minden ember ugyanolyan értékes. Ugyanolyan értékes a Nobel-díjas, meg ugyanolyan értékes, akinek egyáltalános iskolája sincsen. Mert az ember értékét nem a tudása adja, hanem az adja, hogy az Isten a saját képmására teremtette, és az adja, hogy Jézus Krisztus minden emberért meghalt. És a lányunk születése az nagyon-nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, hogy ezeket a bálványokat a saját életemben ezeket meg tudtam találni. És rá tudtam jönni, hogy ez mennyire tévesek. És a bálványok azok, akkor is, hogyha fából készültek az ókorban, és azokat imádták, meg most is, amikor különböző bálványaink vannak, a legnagyobb bálványunk természetesen saját magunk vagyunk, de a pénz, a hatalom, a szakmai életút, vagy bármi más is lehet bálvány. Az a legfontosabb, hogy ezeknek a hajászásának semmi értelme nincsen, ezek nem adnak boldogságot. Kizárólag csak az ad boldogságot, hogyha az Istennel közösségben vagyunk, az Istennel közösen éljük az életünket, és hogy az ő dicsőségét szolgáljuk.
0: Ez gyönyörű. Nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén megosztottátok ezt.

0: De hát továbbra is van az utazási iroda, és egy azért ott van ez a kislány is, és még rajta kívül ugye még három, mert hogy egy fiú van, és három lány, kislány. Tehát azért van tennivalód, nem üres a kezed a mai napig sem. Te még segítesz a utazási irodába, vagy együtt csináljátok? És hát még a család is, hát azért elég sok minden ez. Hogy bírjátok, hogy logisztikáztok ebben?
1: Most egy új élethelyzetben is vagyunk, mert a nagy gyerekeink kezdenek kirepülni a fészekből, ez egy új helyzet, újabb bálványok, csontvázak esnek ki a szekrényből, úgyhogy ez nagyon jó, hogy Isten tisztogatja az életünket, nagyon fájdalmas pontok előjönnek.
0: Elengedés, meg ilyenek?
1: Az elengedés, akár igen, a gyermek, mint bálvány adott esetben. És hát azért nagyon hálás vagyok, hogy minket pedig egymás által is formál, meg tehát, hogy így csiszolódunk, így, és hogy így együtt vagyunk ebben a történetben. Szóval ez a love story, ez így egyre mélyebb, egyre fontosabb, egyre inkább azt érzi az ember, igen, hogy úgy állnak össze azok a kockák régről, a elmúlt 20 évről is, hogy hú, hát ez még hova tud fejlődni, és hogy fog, az Istennek ezzel terve van addig, amíg ő visszajön, addigra fog minket tökéletesíteni, mert mi nagyon távol vagyunk ettől, de nagyon jó így együtt csinálni.
2: Nagyon izgalmas egyébként tényleg az életünk, és azért azt megmondom őszintén, hogy nem a pankalányunkkal van a legtöbb fejfájásunk, egyáltalán nem, sőt, talán vele van a legkevesebb. Azt látom, és tényleg olyan érdekes volt megtapasztalni, hogy ebbe a ha meg akarod nevettetni az Isten,

0: Istent, mondd el neki a terveidet. Tehát ebbe az én tervezgetésembe az első pont az ugyebár ez a melanóma volt, és az az érdekesség, hogy minden egyes nehéz szituáció, vagy szenvedéssel teli helyzet, vagy nem várt esemény, az a mi kapcsolatunkat azt gondolom, hogy egymással is, meg az Istennel is erősítette. Uh-huh. Tényleg sokkal meghittebbé vált, sokkal inkább megérezzem azt, hogy mennyire szükségem van a feleségemre. És
1: tényleg, hogy a megpróbáltatás állhatatosságot szül, vagy az állhatatosság kipróbáltságot, hogy ebből adódik a reménység, az Isten szeretete, hogy mi az a szeretet, hogy egészen más, mint amit elképzeltem korábban, hogy Isten szeretet, és hogy a férjem, hogy Istennel éli meg azt, hogy úgy szerethet engem, mint hogy Krisztus az egyházat, és hogy én ezt érzem, hogy egyre inkább ezt érzem, hogy úgy szeret. És nekem nagyon nehéz az engedelmesség, és hogy azt is segít, hogy az is ne legyen már annyira nehéz. Vagy ha nehéz, akkor nehéz, de hogy igen.
0: Nagyon különbözőek vagyunk, tehát aha, már itt kiderült a Love Story-nak a elbetűnél, hogy egészen más családi háttérből érkeztünk. Igen. Azért én azt gondolom, hogy ettől nem kell megijedni. Tehát, hogy ha van egy pár, és mindenben ugyanolyanok lennének, ugyanazok lennének az értékeik, ugyanazok lennének a kedvenc ételeik, minden ugyanaz lenne, akkor semmi szükség nem lenne a házasságra. Hogy ha különbözőek vagyunk, akkor vannak olyan erősségek, amelyek a feleségemben nagyon jó erősségek, nálam gyengeségek, és talán van ilyen vice versa is. Nagyon szépen ki tudjuk egymást egészíteni és kisegíteni minden helyzetben. Tehát nem véletlen az, hogy más egy férfinek a gondolkodása és más egy női agy.
2: Ó, halleluja, hogy ezt mondod. Mert én csak mindig a negatívot hallom erről, hogy milyen rossz, hogy a férfi másképp gondol, milyen rossz, hogy a nő. Hogy lehet ezt így összehozni? Gyönyörű példák vagytok erre. Köszönjük.
0: Képzeljünk el két tojást, tehát, hogy ha egy tojásból csinálom a rántottát, akkor, hogyha két tojásból csinálom, mitől lesz az több? Csak az, hogy a mennyisége lesz nagyobb, de se az íze, se a harmóniája nem lesz más. Akkor lesz az más, hogyha abba teszek egy kis sajtot, vagy gombát, vagy akármicsodát. Tehát biztos, hogy az emberi kapcsolatokban is a legalapvetőbb, legfontosabb kapcsolat a házasság az ilyen. Tehát más két anyagot gyúrunk össze, és ebből lesz valami.
2: Gyönyörű, és hát le is járt a műsoridőnk, nagyon gyorsan elment. Én, ahogy hallgattalak benneteket, engem nagyon mélyen érintett ez az egész, és gyönyörű volt ezt látni, hallani, szemetekben nézve, hogy honnan indultatok, nem keresztényként, és hogy az Isten micsoda hatalmas, gyönyörű munkát végzett. Nagyon köszönöm.
0: Az Istennek köszönjük.
3: Mi is köszönjük, és elköszönünk a kedves nézőktől. Hát én is itt csak ültem itt a székbe, és hallgattam. Nem azért, mintha nem tudnék beszélni, de...
2: Igen, azt tud.
3: De engem is nagyon jó értelemben megrázott, hogy tényleg Isten az emberi szív legmélyére tud nyúlni, ahol mi nem is gondoljuk, hogy ott egyáltalán lenne valami, és mennyi minden valami, ő átformál, és mindent abszolút a jó irányba visz, és más életünk van ő benne, mint nélküle, és ebből a gazdagságból ti is most elébünk tártatok, hogy Isten hogy munkálta az életeteket, és hát sok ponton tanulság volt nekünk is, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és Isten áldja önöket is. Viszontlátásra!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az erőszakmentesség, vagyis a béke világnapja. Az ENSZ közgyűlése 2007-ben Gandhi születésnapját, október 2-át nyilvánította az erőszakmentesség világnapjává. A humanista mozgalom örömmel fogadta a nyilatkozatot, és szerte a világon, így Budapesten is szervez akciókat. Az erőszakmentesség nem csak történelemlecke. Az erőszakmentesség az egyetlen kiút. Az erőszakmentesség egy erkölcsi irányultság és társadalmi technika, amely elutasítja a fizikai, gyakran mindenféle erőszakot a társadalmi, gazdasági és politikai célok elérésére, illetve a másoktól elszenvedett erőszak, mind az elnyomás, mind a nyílt agresszió megállítására. Alternatívaként számtalan módszert javasol, például az oktatást, felvilágosítást, meggyőzést, állampolgári engedetlenséget. Míg korábban az erőszakmentesség a pacifizmus szinonimája volt, addig napjainkra sok társadalmi mozgalom a társadalmi változások eszközeként tekint rá, és nem csupán a háborúval kívánja szemben állítani. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét mától vasárnapig, október 2-a és 4-e között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől, a félelmeinktől, a kötöttségeinktől? Vagy csak azt hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk, és ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi utca 8-12. Pontírásos új szövetséget mutattak be a Református Szeretetszolgálat ünnepi hálaadó istentiszteletén. A Református Szeretetszolgálat vakmissziója ünnepi hálaadó istentiszteleten mutatta be a legújabb, mérföldkőnek számító kiadványát, a teljes terjedelmében kinyomtatott Braille írásos új szövetséget. A különleges eseménynek a Szeretetszolgálat budapesti székházának bodoki terme adott otthont, az alkalmon az egyház vezetése, a vakmisszió munkatársai és a meghívott gyülekezeti közösség együtt adott hálát az elvégzett munkáért, és azért, hogy Isten igéje a látássérülteknek is kézzel foghatóvá és akadálytalanul hozzáférhetővé vált. Az egybegyűlteket Balogh Róbert, a Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese köszöntötte, kiemelve az alkalom ünnepélyességét és a közösség összetartó erejét. Ezt követően közös éneklésre hívta a jelenlévőket, akik a hagyományos református énekeskönyv, valamint a kifejezetten látássérültek számára készült nagybetűs énekeskönyv kijelölt dicséreteit zengték együtt. Az időjárásról. Itt az ősz második hónapja. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő, a szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Folyamatosság. Az öröm további örömöket vonz. A boldogság több boldogságot, a békesség több békét, a hála több hálát, a jóság több jóságot, a szeretet több szeretetet. Ez belső munka. Nem kell más tenned világod megváltoztatásához, mint hogy megváltoztatod, amit odabent érzel. Rhonda Byrne.

0: És ezt mondá nékem Jézus: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Korintoszi második levél 12.9a.
1: Az erő és az erőtlenség végig kíséri életünket, része a világ és az egyház történelmének is. Mindnyájan szeretnénk erőssé válni, és az is maradni. Legyőzni betegséget, szegénységet, reménytelenséget, válságot. Tudjuk, ez nem mindig sikerül, bár bizonyos esetekben segít az akaraterő. Azt is tapasztaljuk, hogy lelki megújulások, megtérések eredményeznek testi javulást vagy gyógyulást is. Hiszünk a csodákban is, de azt is tudjuk, hogy nem lehet kierőltetni, megrendelni, ritussá tenni. Nagyszerű, elkötelezett emberek is ismerik a gyöngeséget, betegséget, szegénységet. Pál apostol karizmatikus volta ellenére is átélt szenvedéseket, átmeneti kudarcokat, fájdalmakat. Egy helyütt így ír: tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és azt mondá nékem: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Krisztus Urunkról azt írja a Biblia, hogy fájdalmak férfia, betegség ismerője. Nem volt vagyona se. Egy alkalommal azt mondta a követőinek, hogy az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. A kereszténység nem pártolja, nem dicsőíti a szenvedést, de józanul számol vele, hiszen bűnbe esett világban élünk. Az emberi esendőségnek vannak személyes és egyetemes következményei. Kimondhatjuk: a természet, az állatok és az egész világ szenved az ember bűnei felelőtlensége miatt. Ezek ellen harcolnunk kell minden eszközzel, imával, új közösségek alapításával, jó és helyes programok indításával. Ugyanakkor a szenvedésnek, erőtlenségnek Pál apostol szerint van egy másik titka és esélye is. A hívő ember átéli, hogy az erőtlenség állapotában Isten erőssé lesz az életében. Az erőtlenségben szabaddá válhat az út Krisztus számára, hiszen vélt vagy valós erősségeinkkel nem akadályozzuk a kegyelem kiáradását mások felé. Akiket Isten igazán áldássá tett az emberek számára, mind átélték az összetörést, bukást, gyöngeséget, és azután a helyreállítást. Így váltak áldott eszközzé a Teremtő kezében. Tanuljunk meg kegyelemből, Isten jóságából, irgalmából élni.
0: Jézusom, tudom is, igen sokszor érzem is, hogy minden pillanatban leselkedik rám a rossz. Ezért egyedül néked vagyok adós, én megváltom, hogy megzabolázod bennem a testnek túlzott ösztönét. Ám újra meg újra hatalmába akar keríteni. Ezért olykor még félelemben kell cselekednem. Látom, uram, hogy jobban nem vesz körül egy ellenség sem, mint az uralkodó önszeretet, melynek igája alatt sóhajtozom. Bűneim sajnos számosak, és a legkisebbik is sokkal többet nyomott, mint szeretetem súlya. Adj, uram, nekem erőt, hogy eltávolodjam tőlük, és hozzád juthassak minél közelébb. Ó, köszönöm, hogy végtelen a te jóságod bűneimmel szemben. Hálával adózom, hogy a te támogató kegyelmeddel életemnek minden napján megbánom őket. Szeretnék én is tiszta szívű gyermeked lenni, hogy áldott irgalmaddal a te utadon járhassak, a te igazságodat követhessem, a te áldott életedet élhessem termő békességben. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. Mielőtt vizsgálnánk az ötödik fejezetet, szeretném, ha ugyanúgy, mint az elmúlt alkalommal a negyedik fejezetet felolvasnánk. Az ötödik fejezet a következőképpen hangzik. És látték annak jobb kezében, aki a királyi székben üle, egy könyvet, amely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És látték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiálta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok, hogy senki nem találtatik méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj. Imi győzött a Juda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És látték a királyi szék és a 4 lelkes állat között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme van, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevi a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És mikor elvevi a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborul a bárány előtt. Mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének közül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala. A királyi székben ülőnek és a báránynak áldás, és tisztesség, és dicsőség, és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondja, amen. És a 24 vén leborult, és imádá az örökkön örökké élőt.

Az ötödik fejezet, amelyet felolvastunk, a negyedik fejezet folytatása. A két fejezet nagyon hasonlít egymáshoz, a szereplők vonatkozásában is, és a cselekmények vonatkozásában. Az elmúlt alkalommal bevezetésben egy összehasonlítást tettünk János apostol első látomása, amit Pátmos szigeten kapott, és a második látomás sorozat között, ami a negyedik fejezettel kezdődött el. Van néhány hasonlat a két jelenség között, ahogy megszólítja az Úr Jánost Pátmos szigetén, majd itt a negyedik fejezet első verse szerint, de van ellentét is a két látomás között. És az ellentétet szeretném most kiemelni. Ez az ellentét az, hogy még János apostol a hét gyülekezetre és a hét egyháztörténeti korszakra a látomást Pátmos szigetén kapja. Ő maga azt mondja, hogy Pátmoson volt a Jézus Krisztus bizonyságtételéért, tehát számüzetésben. Ez egy büntető tábor volt, nem tudjuk milyen munkát végzett, de a száműzötteknek a sorsában volt része. Nem tudjuk azt sem, hogy az Úr hogyan teremtett alkalmat számára, hogy egy szombaton, az Úr napján ott legyen talán kint a tengerparton, és ott vegye az Úrtól azokat a képeket, amelyekben az Úr végig sorolta, végig vonultatta előtte ezeknek a gyülekezeteknek az életét, sorsát, amelyekben voltak küzdelmek, harcok, győzelmek, vereségek, és felemelkedések, bukások és győzelmek. Nem tudjuk, hogy az Úr hogyan rendezte meg, de Jánosnak csodálatos élményben volt része.

Itt viszont a második látomás sorozata másképpen kezdődik. Még az elsőben egy nyomorúságos szigeten, egy olyan szigeten, amelyben kényszer munkatáborok voltak, itt pedig az Úr elviszi őt egy távolabbi területre erről a földről. Nem ezen a földön kapja a látomást, hanem elvisz egy nyitott ajtóig, és ezen a nyitott ajtón keresztül szemléli, mutatja meg az Úr azt, amivel kapcsolatban a tanítást kívánja adni János apostolnak és rajta keresztül nékünk is. Így is mondhatnánk, hogy János már nem ezen a földön volt, de még nem ott, ahol szeretett volna lenni. Mint ahogy korábban egy előadással hallottuk azt, hogy az Úr egy nagy és magas hegyre vitte fel János apostolt, ahonnan látta a mennyei Jeruzsálemet, Jeruzsálem utcáit, az életfáját, csodálatos panorámatáról elé, de nem léphet be oda. Nem ezen a földön van. Talán azért is, mert ahhoz, hogy Isten tervét az ember megérthesse, ahhoz, hogy betekintést nyerhessen a mennyei dolgokba úgy, ahogy Isten akarja megmutatni az ember számára, szükség van arra, hogy kiemelkedjen az ember ebből a földi életből. Szükség van arra, hogy kikapcsolódjunk mind abból, ami zavarná a látásunkat, a hallásunkat, zavarna az Istennel való kapcsolatunkat, és zavarna bennünket abban, hogy világosan, tisztán lássuk azt, amit Isten akar mondani nékünk, amire ő akar bennünket megtanítani. János apostolnak és rajta keresztül nekünk is nagy szükségünk van arra, hogy világosan lássuk ezeket a dolgokat, azokat a történelmi eseményeket, amelyeket az Úr képekben mutatott meg az ő szolgájának, és ahhoz, hogy megtörténhessen a mi számunkra is ez a csodálatos élmény, hogy betekintést nyerhessünk, hogy megláthassuk azt, amit Jánosnak mutatott meg az Úr, mire van szükségünk. Hogy legalább addig a nyitott ajtóig fel tudjunk emelkedni. Hogy ki tudjunk kapcsolódni ebből a földi életből, ebből a sok-sok nyomorúsággal, szenvedéssel, sok bűnnel tele földi életből, és úgy, ahogy az előző képben arra nagy magas hegyre tudjunk feljutni, vagy oda nyitott ajtóig, ahogy olvastuk, hogy azon keresztül betekintést nyerhessünk Isten tervében.

Az ötödik fejezet, említettem az előzőnek a folytatása. És az előző fejezetet így fogalmaztuk meg, ahonnan az üdvösség történetet és a világtörténelmet is irányítják. Az elmúlt alkalommal említettem azt is, és jó erre gondolnunk, hogy földi uralkodók, hadvezérek, nagy emberek sokszor abban a kísértésben ringatják magukat, hogy ők irányítják, ők csinálják a történelmet. Pedig az ember eszköz. És ezek a nagy emberek is, ha itt felvonultatnánk a történelmet, a történelem nagyjait, nagy törekvéseket, akkor láthatnánk, hogy mennyire igaz ez, hogy emberek úgy gondolják, hogy ők formálják az emberiség történelmét, a világ történelmet, az egyház történelmet. Aztán egy darabig mennek, amíg az ő pályájuk meg van határozva, aztán valahol ki kell lépni a képből. A kulisszák mögött hatalmasabb erők irányítják az eseményeket, dolgokat. És egy ilyen képhez vezet el bennünket az ötödik fejezet. János apostol egy drámai helyzetet lát. Ebben a fejezetben a főszereplő, ellentétben a negyedik fejezettel, ott a királyi trón volt a látomás középpontjában, és a trónon ülő, akit nem tudott meghatározni János apostol, hiszen Isten arcáját az ember nem láthatja. Itt viszont egy másik kép tárul elé. A főszereplő az ötödik fejezetben egy tekercs, egy könyvtekercs, és aki felnyitja a tekercset. A könyvtekercs, és aki felnyitja. Vigyáznunk kell, nehogy a mi figyelmünk másfele irányuljon. János apostol annyira fontosnak látta a helyzetet, és megoldatlannak látta a problémát, hogy sírva fakadt. Azt olvastuk, hogy amikor elhangzik az a kérdés, hogy ki nyitja fel a tekercset, ki az, aki méltó erre, és itt világegyetemi szintről van szó, sem földön, sem mennyen, sem föld alatt, sem a menny fölött, az egész világegyetemben nincs senki, aki méltó lenne arra, hogy felnyissa a pecséteket. Nem az erőről van szó. Nem arról van szó, hogy nincs valaki, akinek olyan ereje és hatalma van, hogy széttörje azokat a pecséteket. Nem, itt jogról van szó. Kinek van joga? Ki méltó arra? Kinek van, kit illet annyi tisztelet, megbecsülés, hogy felnyissa ezeket a pecséteket, és érthetővé tegye azokat, amik a pecsétek mögött vannak. Jelenések könyv 5. fejezetét igen komolyan kell tanulmányozni. Nagy jelentőségű ez azok számára, akik részt vállalnak Isten munkájában az utolsó napokban. Ha egy fejezettel kapcsolatban, amit kiemel az egész könyvből, egy ilyen kijelentés hangzik el, hogy ez a fejezet különösen fontos, és komolyan kell tanulmányozni, mert nagy jelentőségi dolgok vannak benne a mi számunkra, akkor valóban azt kell tennünk, amire ez a fejezet vezet bennünket.

milyen tekercsről, illetve igen, milyen könyvről van itt szó? Tekercset mondtam, mert valóban tekercs. Akkor még nem volt ez a formátumú könyv, amit mi használunk körülbelül a második században, kezdtek ilyen könyveket készíteni, és a Biblia kutatók szerint körülbelül 8-10 méter hosszú papírusz tekercs volt ez, amiről azt írja János apostol, hogy kívül és belül be volt írva. Ez azt jelenti, hogy ezen a tekercsen, ezen a 8-10 méter hosszú tekercsen, amely kívül és belül be volt írva, nagyon komoly dolgok lehettek. És ez maga is jelzi azt, hogy a hangsúly nem a pecséten van, hanem azon, ami a pecsét mögött van. Magán a küldőn, aki küldte a levelet, és annak a tartalmán. Ez az, ami fontos számunkra, és János apostol érezte azt, hogy itt egy fontos üzenetről van szó. Ezért mondja azt, hogy elkezdett sírni. És az egyikvén azt mondja, hagyd abba a sírást. A kérdés meg van oldva. Azt olvassuk, hogy jön egy erős angyal, aki nagy szóval kiállt. Egy erős angyal. Van gyenge angyal is? Figyeljük, hogy János apostol ezekkel a jelzőkkel is kifejezi azt, hogy amit látott, azok nem egyszerű mindennapi események, hanem mindennek igen-igen nagy jelentősége van. Ezért fakadt ő sírva, amikor úgy tapasztalta, és azt tűnik ki a fejezetben, hogy nincs senki, amikor keresik világegyetemi szinten, hogy ki az, aki felbonthatná ennek a könyvnek 7 pecsétét.

És ezután jön a megoldás. Ki az, aki felbonthatja a könyvet? Azt olvastuk, hogy van egy bárány, oroszlán, Dávid gyökere, ugyanaz a személy. Jézus Krisztus a Júda nemzetségéből való oroszlán, azután a bárány és Dávid gyökere. Miért a három név? Mit jelentett a három név Jézussal kapcsolatban? Amikor János apostol bemutatja őt a Jordán vizében, akkor azt mondja, hogy íme az Istennek báránya, ma báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. Azután a Ézsaiás prófétánál találkozunk Jézusnak egy másik nevével, a oroszlánnal, Júda oroszlánjával, és találkozunk egy harmadik névvel, Dávid gyökere. Csak egészen röviden, ugye az oroszlánra mondjuk, hogy az állatok királya, és milyen kapcsolatba lehet hozni az oroszlán erejét és hatalmát Jézussal, és ennek ellentétét a bárányét. Ha megfigyeljük Jézus földi szolgálatát, amikor önmagáról volt szó, akkor mindig úgy jelent meg, mint bárány. Nem védte magát. Az őt nyírók előtt nem védekezett. De amikor Isten ügyéről volt szó, gondoljunk az árusokra, a templom udvarán, akkor Júda oroszlánjaként emelte fel szavát. Valahogy ebbe az irányba kellene nékünk is változni, formálódni. Mi nagyon sokszor oroszlánok vagyunk akkor, amikor a saját érdekeinkről van szó. És meghúzódó bárányok, amikor Isten ügyéről van szó. Csak ennyit erről.

És ő Dávid házából származott. Tehát itt be van mutatva a hármas képben, hogy ne legyen kétség afelől, hogy kiről van szó. Hogy ki az, aki méltó arra, hogy felbontsa ezeket a pecséteket. Itt a felbontás többet jelent annál, hogy feltörjük a pecsétet. Jelent az annak megértését. És Jézus Krisztus az, aki méltó és aki képes arra, hogy a megértés közelségébe hozza számunkra ezeket a kijelentéseket. Itt ki kell hangsúlyozni azt, hogy nem maga a pecsét az érdekes, hanem az, amit a pecsét lezár. Ez kell, hogy bennünket is foglalkoztasson a jövőben. A maguk helyére kell tennünk ezeket az értékeket. Tehát nem a pecsét. A pecsét az jelzi azt, hogy kitől jött. És a régi pecsétek elárulták, hogy kitől jött a küldemény. Nem gondolom, hogy a küldemény címzetje arra törekedett volna, hogy úgy vágja ki a pecséteket, hogy azok ne sérüljenek meg. Mert nem a pecsét volt számára a lényeg, hanem mi, ami a pecsét mögött volt. Ezekről fogunk majd tanulni a következőkben, Jelenések könyvében erről lesz szó.

Ugye hallottuk már azt, hogy a jelenések könyve az egy olyan titkos könyv, hogy azt úgysem értjük. Azután találkoztam már én emberekkel otthon, a lakásukban és otthonukban, akik dicsekedtek azzal, hogy nekik milyen szép bibliájuk van. Be volt csomagolva szépen, szép kendőbe, nehogy megsérüljön. Eltették a szekrénybe a ruhák közé. Ugye értjük, miről van szó? Ugyanez a helyzet a pecséttel kapcsolatban is. Valaki állandóan azt bizonygatna, hogy milyen gyönyörű, hét pecséttel bezárt tekercse van. Mit érne az? Semmit nem érne. Azt mondja az első fejezetben az Úr Jánosnak, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban. Boldog, aki olvassa, boldog, aki feltör ezeket a pecséteket, és behatol ennek a könyvnek a titkaiba. Ezeket a titkokat fogjuk kutatni a következő időkben. Még az sem volna baj, hogyha úgy sírnánk, mint János apostol, Uram, tégy méltóvá arra, hogy megérthessem a te igédet, hogy el tudjunk jutni addig a kis ajtóig, addig a nyitott ajtóig, hogy onnan át betekinthessünk a te csodálatos terveidbe, a te csodálatos munkádba, betekinthessünk abba a jövőbe, amit te fel akarsz tárni számunkra, és nem többet. Nem a kíváncsiság kell, hogy vezéreljen, hanem az Isten akarata, megértése utáni vágy. Úgy, ahogy proféta mondja, a szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A jelenések könyve tele van ilyen csodákkal. Hétpecsétes? Igen. De fel kell törni a pecséteket. Itt van benne az igében. Fel kell törni a pecséteket, mert azok mögött van Istennek hozzánk intézett üzenete.

Ebben a fejezetben is, mint az előzőben is, majd később is találunk különös jelképeket. Az elmúlt alkalommal beszélgettünk, a kérdés az volt több hallgató részéről, hogy mit jelentenek ezek a jelképek, mit akar Isten kifejezni ezekkel, hiszen arról is szó volt, hogy a proféták a látomásban nem a valóságot látták, hanem a valóságnak jelképeit. És nem a valóság, nem a jelképeken van a hangsúly, hanem amikre azok tanítani akarnak bennünket. De miért használja az Úr ezeket a jelképeket beszédben és képekben is? Hadd olvassak egy néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Az Úr a tökéletlen beszéd és egyszerű jelképek hangján szól az emberekhez. Azért tesz így, hogy a föld lakói elsatnyult érzékeik és homályos földi befogadóképességük ellenére is képesek legyenek szavai megértésére. Ebben mutatkozik meg Isten leereszkedése, aki ott találkozik az emberrel, ahol éppen van. Az egyszerűségében tökéletes Biblia nem ad választ Isten nagy eszméjére, mert a végtelen eszme nem fejezhető ki pontosan a gondolat véges eszközeivel. Arról van szó, hogy a mennyben és a világ mindenségben léteznek olyan lények, olyan tárgyak, amiket az ember nem ismer, amelyeket meg sem tudnánk nevezni. Ezért Isten olyan eszközöket használ, amelyek úgy érezzük, mintha távol volnának attól a képtől, amit Isten meg akar világítani számunkra, de mivel a menny dicsőségében, az univerzumban, a világ mindenségben olyan dolgok, olyan eszközök, olyan lények vannak, akiket mi nem látunk, nem ismerünk. Nem tudnánk felismerni őket, nem tudnánk hova helyezni őket. Isten olyan jelképeket használ szóban, képekben, beszédben, amelyek közel vannak hozzánk.

Nézzük, menjünk vissza a fejezethez. Amikor elvette a könyvet a bárány, akkor utána következik egy csodálatos jelenet. Éneklének új éneket, mondván méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és meggyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket. Istennek a te véred által minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. Új éneket. Mikor kezdődött ez az új ének, és meddig tart? Meddig lesz új ez az ének? Itt ismét szeretnék olvasni néhány gondolatot. Ne gondoljuk, hogy mire mi oda jutunk, hogy ez az ének már nem lesz új. Az emberiség megváltásának árát mindaddig nem foghatjuk fel teljesen, amíg a megváltottak Isten trónjánál nem állnak a megváltóval. Akkor majd a halhatatlanságban és az örök

Isten megadja lehetőséget mindannyiunk számára. Figyeljük meg, hogy ennek a fejezetnek, a két fejezetnek, a negyedik és ötödik fejezetnek a súlyponti mondani valója az, hogy a mennyből irányítják a történelmet és a világtörténetet. És mégis ennek a két fejezetnek a legnagyobb része nem más, mint Isten dicsőítése. Ez az, ami hiányzik ebből a világból. Az ember önmagát dicsőíti. És ebben a fejezetben a záró gondolat, két záró gondolat van. Az egyik az Isten dicsőítése, ami kapcsolódik a negyedik fejezet záró gondolatához, amiben a Teremtő Isten imádatára történik a felhívás. Majd ezzel még fogunk találkozni a 14. fejezetben is. Figyeljük csak meg, a negyedik fejezetben is, és az ötödik fejezetben, ahonnan történik a világtörténelem formálása, az események irányítása, mind a két fejezetben elhangzik a teremtéssel és a teremtővel kapcsolatos igénye Istennek. Az imádat a dicsőítés középpontjában a teremtő áll. Minden teremtett lény dicsőíteni fogja Istent a megváltásért. És ennek az éneknek az időszerűség, az újdonsága soha el nem múlik.

Gyerekkorom óta mindig gondolkodtam azon, és elnézést, hogy most túl gyermeteg megfogalmazást alkalmazok, hogy nem fogják unni a megváltottak az örökké valóságon át Isten dicsőítését. Nem. Az egy csodálatos állapot lesz. Az nem egy egyszeri előadás lesz. Nem olyan lesz, hogy felvonul a kórus és dicsőít Istent, vagy előadunk betanult dolgokat. Nem ilyen lesz ez, amiről itt szó van. Hanem egy állapot. A teremtett világ Isten dicsőíti. Az Isten által beléje helyezett törvényszerűségek által, törvények által, amelyekbe a megváltott lények, amikor Jézus eljön, be lesznek kapcsolva. Egy csodálatos epilógus, amikor a mennyei lények, az univerzum általunk még nem ismert lényei dicsőítik Istent, és a földről megváltott emberek beállhatnak ezeknek a sorába. Nem tudjuk, milyen lesz. Egy állapot. Nem valamilyen próba, nem valamilyen előadás. Talán így tudnám csak megvilágítani. Nem egy előadás, hanem egy állapot. Amikor a megváltott ember, a megváltott világ nem tud mást tenni, mint életével Isten dicsőíti a Teremtőt. A mindenható Isten segítsen bennünket, hogy ha most még csak egy kis nyitott ajtón tudunk betekinteni ebbe a világba, amikor eljön Jézus, akkor

láthassunk. Ott lehessünk majd, ahol elkezdik és folytatják ezt az új éneket. Isten dicsőítve. Amen.

Ecnyék Pál, se kint, se bent. Sok vallásos ember már félúton megáll, végignéz életén, mindent rendben talál. Hű templomba járó, adakozó, kedves, nem iszik, nem lármáz, becsületes, rendes. Néha, mikor ráér, Bibliát is olvas, pedig drága lelke élő vízre szomjas. Meg van keresztelve, imádkozó ember, azt hiszi tévesen, várnak rá a mennyben. Megváltónk hívását hétről hétre hallja, így magát hűséges kereszténynek vallja. Jézust nem ismeri, szívében nincs helye, élő kapcsolata imában nincs vele. Vallásosságával nincsen se kint, se bent. Ő mégis azt hiszi, várnak rá odafent. Téves hitvallással leél egy életet, de a drága lelke örökre elveszett. Vallásos ember csak külső mezét nézi, de a mindenható szív mélyét fürkészi. Fiával, Jézussal van-e kapcsolata, vagy csak a füléig jut el hívó szava? Sátán rabszolgáit templomba engedi, csak meg ne térjenek, mert az fájna neki. Ám Jézus erősebb, harcban legyőzte őt, kövessük Urunkat, feltámadott, dicsőt. Ne engedjünk soha bűnös testi vágynak, hiszen minket mennyben szent angyalok várnak, drága ajándékkal, mely nem múló véges. Lelkünk gyolcs ruhája örök, dicsőséges.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 2-án, pénteken, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét Sámuel első könyvének 3. fejezetében a 9. versben találjuk. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Napújszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 7. fejezetében a 24. versként. Jézus azt mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Egyetemi pályaválasztásomkor a teológiai tanulmányok mellett más terület is foglalkoztatott, és a kettő között próbáltam megtalálni az utamat. Középiskolásként sem egyszerű meghozni egy olyan döntést, amely onnantól kezdve valószínűleg meg fogja határozni életem további alakulását. Mikor kezdtem erősen úgy érezni, hogy elhívásom a lelkészi szolgálat felé szól, akkor egy adott helyzetben, az éppen aktuális kételyek között megerősítően szólt a Sámuel által,

Az Istentől kapott képességeinkkel, tehetségünkkel megfelelően élünk, akkor érezhetjük, hogy a helyünkön vagyunk. Ott, ahol az Úr is szeretné, ahova elhívott bennünket, hogy munkálkodjunk szolgálatunkkal az ő nevében. Mindezt úgy tehetjük, hogy hivatásunkban is a szilárd kősziklára építhetünk. Megváltónkra és szabadítónkra, Jézus Krisztusra, aki irányt ad életünkben és tetteinkben, a másikhoz való odalépésben, viszonyulásban. Vezessen a hivatásunk döntéseinkben is, az ő iránymutatása. Napi imádsága, Istenünk, te szólítasz bennünket, megszólítasz, hogy halljuk és kövessük hangodat. Legyünk tanítványai fiadnak. Ez a megszólítás több egy egyszeri hívásnál, mert te gondoskodsz rólunk, és irányt is mutatsz nekünk. Kérjük, add, hogy minél többször vegyük észre tanításodat, hogy válaszainkban, döntéseinkben és hivatásunkban is a te szeretetedről tegyünk bizonyságot. Ámen. Szidoli Roland áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És Jézus szava, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Öröm nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A sátrak ünnepe idén, szeptember 25-én, pénteken este a naplementekkor köszöntött be, és ma, október 2-án, pénteken, 18 óra 3 perckor, a sötétedéskor ér véget. A következő két napon Smini Áceretet és a tóraadást ünneplik majd október 3-án és 4-én, ezért az ünnep kimenetele vasárnap 19 óra 3 perckor lesz. Holnap a szombat kimenetele 18 óra 3 perckor lesz, és utána lehet majd meggyújtani a második ünnepnapi gyertyát már az égő lángról. Ezen a héten a sátoros ünnep a Szukkot ünnepi olvasmányát idézik a zsinagógákban. Idézetek az ünnepi olvasmányból. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakjék Izraelben, mindenben szület. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így mondta el Mózes az Úr meghatározott ünnepeit Izrael fiainak. 3 Mózes 23, 42-től 44-ig. Az esztendő végén, amikor a termést betakarítod, a mezőről örvendez ezen az ünnepen. A Szukkot is a megtérés ideje, de a megtérésnek nem csak következménye, hanem előfeltétele is lehet az öröm. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel.

0: Aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. A sátrak ünnepe, azaz a betakarítás ünnepe a történelmi korokban az eső, a víz ünnepe is volt. Márpedig a víz az élet forrása. Az ünnep tehát a hála és öröm megnyilvánulása, tanítja Szerdó Cervin rabbi a szukott kapcsán. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Olvassuk a 100. Zsoltár 2. versében, és ez még hangsúlyozottabbá válik a szukott, a sátrak ünnepén, mert Rosh Hasánán minden teremtmény úgy halad el előtte, mint a bárányok, amint az írva van, aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. 33. Zsoltár 15. verse. A sátrak ünnepén pedig a víz, azaz a következő év csapadéka ítéltetik meg, márpedig a víz az élet forrása is. Az ünnep tehát a hála és az öröm megnyilvánulása. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges sereg című dokumentumfilmsorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza fel. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Itt az ősz 2. hónapja. Szombaton is gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleti szél mérsékelt lesz, és 23-27 fok várható. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő, a szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket, feltétel nélkül. Adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! A tapasztalatok szerzése minden napunk élő élménye. Ezért most vizsgáljuk meg, mi minden fűződik hozzá. Gondoljunk vissza iskolai éveinkre. Mennyi mindent tanultunk könyvekből, előadásokból, definíciók berögzítéséből, és mindebből mennyi maradt meg hosszú távon, mennyit tudtunk valóban alkalmazni az életben. Ezzel szemben idézzünk föl olyan helyzetet, amikor valamit a saját bőrünkön tapasztaltunk meg. Egy nehéz probléma megoldását, egy új készség elsajátítását gyakorlás közben, vagy akár egy utazás tanulságait. Valószínűleg ezek a tapasztalatok sokkal mélyebben bevésődtek, és többet tanultunk belőlük. Ez a különbség ragadja meg a tapasztalati tanulás lényegét. Nem elég csupán elméleti ismeretekkel rendelkezni. Tudnunk kell azokat alkalmazni.
1: Arról a tudatos folyamatról van szó, amely során reflektálunk ezekre a tapasztalatokra, következtetéseket vonunk le, és ezeket a tanulságokat beépítjük a jövőbeli gondolkodásunkba, és cselekvésünkbe. Ez a megközelítés élesen szemben áll a hagyományos, passzív tanulási modellekkel, ahol a tanulók elsősorban nem megélő, hanem befogadó szerepben van. A tapasztalati tanulás ezzel szemben aktív részvételt követel meg. Egyik alapelve tehát az aktív bevonódás. A tanuló közvetlenül részt vesz a tevékenységben, nem csupán külső szemlélő. A másik a reflexió. A tapasztalatokat kritikusan át kell gondolni. Elemezni kell a történteket, az érzéseket és a gondolatokat. Ez a lépés különbözteti meg a puszta élményszerzést a tanulástól.
0: Fontos része a fogalomalkotás és az általánosítás. A reflexió során nyert fölismerésekből általánosabb elveket, következtetéseket kell levonni, amelyeket más helyzetre is alkalmazni lehet. A kísérletezés és alkalmazás is része az új tudást és a levont következtetéseket aktívan ki kell próbálni új helyzetekben, hogy teszteljük azok érvényességét és tovább finomítsuk a megértésünket. A tapasztalati tanulás tehát egy ciklikus folyamat, ahol a tapasztalat, a reflexió, a gondolkodás és a cselekvés folyamatosan követik és erősítik egymást. A tapasztalati tanulás során alkalmazott reflexió egy olyan aktív, tudatos folyamat, amely lehetővé teszi, hogy a puszta átéléséből valódi fejlődést generáljunk. Enélkül a ciklus megszakad, és a tanulási potenciál kiaknázatlan marad.
1: A tapasztalatszerzés számos előnnyel jár a hagyományosabb módszerekkel szemben. Vegyük ezeket sorra. Lényeges eleme a mélyebb megértés. Mivel aktívan részt veszünk a folyamatban, és reflektálunk a történtekre, az információk nem csak felszínesen rögzülnek, hanem mélyebben megértjük az összefüggéseket és a mögöttes elveket. Eredménye a jobb emlékezés és a tudás hosszabb távú megőrzése. Ez a módszer kiválóan alkalmas gyakorlati készségek, mint a probléma megoldás, a kritikai gondolkodás, a döntéshozatal, a csapatmunka vagy a kommunikáció fejlesztésére, hiszen ezeket általa élesben gyakoroljuk. Ennek egyik lehetősége az őszinte hitvallás, amikor testvéreink megosztják Isten tapasztalataikat a gyülekezettel.
0: A tapasztalati tanulás növeli a motivációt és az elköteleződést is. amikor aktívan részt veszünk a tanulási folyamatban, és látjuk a tapasztalataink kézzelfogható eredményeit, vagy akár a hibáit, amiből okulhatunk, az sokkal erősebb hatású lehet, mint a passzív befogadás. Emellett híd az elmélet és a gyakorlat között. Segít összekapcsolni az elméleti tudást a valós világgal, megmutatva, hogyan alkalmazhatók a tanult koncepciók a gyakorlatban. Jelentősen hozzájárul a személyes fejlődésünkhöz is. A tapasztalatok és a rájuk való reflektálás növeli az önismeretet, fejleszti az érzelmi intelligenciát és segít a személyes korlátok leküzdésében. A tapasztalati tanulás ugyanakkor nem egyetlen konkrét módszer, hanem egy szemléletmód, amely számos különböző formában megvalósulhat.
1: Keressük a tapasztalatszerzési lehetőségeket. Ne féljünk új dolgokat kipróbálni. Legyünk jelen tudatosan a tapasztalatban. Amikor részt veszünk egy tevékenységben, próbáljunk meg tudatosan jelen lenni. Figyeljük meg, milyen érzéseket, gondolatokat vált ki belőlünk a helyzet. Kapcsoljuk össze a tapasztalatot a meglévő tudással. Gondoljuk végig, hogyan illeszkedik az új tapasztalat ahhoz, amit már tudunk. Megerősítette, vagy megkérdőjelezte a korábbi ismereteinket? Milyen új összefüggéseket fedeztünk föl? Vonjunk le következtetéseket, és fogalmazzunk meg tanulságokat. Mit tanultunk ebből a helyzetből? Mit csinálnánk legközelebb másképp? És milyen általános elveket vagy szabályokat tudunk megfogalmazni? Ennek alapján tervezzük meg a következő lépéseket, és próbáljuk ki az új megközelítéseket hasonló helyzetben.

0: Ezek után mérjük föl, mit tudhatunk a vallási tapasztalatról. Pészil Dóra, Vallás, tapasztalat, kommunikáció című doktori disszertációjából. A vallási tapasztalatot a hittételekkel, a morális előírásokkal és a vallási tanításokkal való összefüggésre rávilágítva érthetjük meg teljességben. A vallási tapasztalat kiinduló pontját adhatja a morális előírásoknak, hittételek megfogalmazásának, de ezek követése is eredményezhet vallási tapasztalatot. A fogalom vallás-pszichológiai megközelítése szerint az Isten tapasztalat egyúttal az Istenihez való viszonyunkról való tapasztalatot is magában foglalja, miközben a transzcendens elénk tárul egy tapasztalatban. Magunkról alkotott tudásunk formálódik azáltal, hogy miként éljük meg azt, milyen a viszonyulásunk, vagy éppenséggel miként változik a viszonyulásunk a transzcendenssel kapcsolatban. A misztikus tapasztalat lényege magja közvetítő eszköz híján kimondhatatlan marad. Ugyanakkor a tudásnak olyan állapotába juttatja a tapasztalót, ami annak előtte számára elérhetetlen volt.
1: Megélésük jellemzően átmeneti, mert a misztikus állapot képtelen korlátlan ideig fennmaradni. Ezeket az élményeket inkább átéljük, mint sem tesszük. A pszichológiát elsődlegesen a vallási tapasztalatok élményszerűsége, illetve azok leírhatósága érdekli, és azt mondja, hogy ezeknek az élményeknek a legfőbb közös jegye, hogy egy olyan valóságot tárnak föl, amely a hétköznapi létezés világából csak módosult tudatállapotban érhető el, vagyis egy addig ismeretlen terület világosodik meg, és lesz utána hatással az ember életére. Voltaképpen tehát egy emocionális válasz arra a helyzetre, amelyben az egyén van, és a tapasztalat meghatározói ekként azok a viszonyok, körülmények, állapotok, amelyek nehezen magyarázhatók, értelmezhetők a szokott módon. Az egyén ezekre reagál, vagyis az individuumban jelenik meg a hatása.
0: A vallásszociológia a vallási tapasztalatot annyiban tekinti tárgynak, amennyiben az társadalmi cselekvést eredményez. A megnyilvánulási formák okaként tételezi a vallási tapasztalat meglétét, s a belőle fakadó változás leírására törekszik. A vallási tapasztalat megértésének tere, amikor a személy értékelheti a változást társas akcióban. A szociológust ugyanakkor nem az egyén, hanem a sokkal inkább a csoport transzcendenshez fűződő viszonya foglalkoztatja, és a kollektív tapasztalati formák leírására törekszik. A rendkívüli vallásos tapasztalatok két koncepció mentén bukkannak föl. Ezek az üdvözülés és az újjászületés. A legtöbb vallási tapasztalat az üdvözülésre vonatkozóan jelenik meg, de az új vallások föltűnésével a megtérések száma növekedni látszik.
1: Nagyon különféle jelenségek tartozhatnak a transzcendens tapasztalat fogalma alá. Misztikus átélésektől, angyalok, illetve démonok érzékelésén át, a nyers tapasztalatok különféle formáig. A vallásszociológusok három alapfajtát különítenek el. Első a megerősítő tapasztalat, amelynek elsődleges funkciója, hogy tudatosságot eredményez. A másik a válasz tapasztalatok csoportja, mint az üdvösséges, melyben az ember a transzcendenssel szemtől szemben tapasztalja a megerősítést, mint a csodás. Ez annak a tapasztalata, hogy a transzcendens képes megváltoztatni az egyén fizikai és környezeti állapotát. Végül pedig a szankcionáló, ahol a transzcendens azért avatkozik be, hogy megakadályozzon egy szándékolt tettet. E harmadik nagyobb típust az extatikus tapasztalatok adják, melyekben a transzcendenssel való személyes viszony kerül előtérbe.
0: Péter Berger szerint a hagyomány gyöngülésének egyértelmű jele, hogy a tapasztalat felé fordul a figyelem. Ez szolgál ugyanis az emberek számára bizonyosságként, amikor nehéz eldönteniük, hogy melyik hit az elsődleges, vagy mások mit hisznek. Azáltal, hogy egy egyház tagjai vagyunk, egyúttal részesedünk mások megélt tapasztalatából is. Ezekből az élményekből tevődik össze a természet fölötti realitásnak a képe, amely átfogó és teljes világnak mutatkozik. A vallásos ember általában azt kérdezi, ha rendkívüli dolog történt vele, hogy vajon az Isten az, aki itt nekem mutatkozik? Viszont ugyanazt a dolgot két ember különbözőképpen tapasztalhatja. Egyrészt azért, mert az érzések szintjén másként éli meg, de azért is lehet, mert eltérő értelmező kontextust rendel hozzá, vagyis a vallásos tapasztalat privát érzéseken keresztül közvetített.
1: Nézzük, mi a kapcsolat a tapasztalat és a vallási élmény fogalma között. Az élmény során egy bizonyos típusú, univerzális érzés jelenik meg, egy fölfoghatatlan titok és misztérium, az örökké való érzékelése a végesben. Egy természet fölötti, transzcendens valóság nyílik meg az ember számára, hiszen az érzékelés útján szerzett élményekből tevődik össze ennek a természet fölötti realitásnak a képe, amely átfogó és teljes világnak mutatkozik, és ez a vallási tapasztalat. Ez nehezen, azaz nem teljes mértékben osztható meg másokkal, csak azokkal, akiknek volt hasonló élményük, és ha rendelkeznek az elmondáshoz szükséges nyelvi szimbólumokkal, kategóriákkal.
0: A vallási tapasztalatok vizsgálatai elsődlegesen arra irányulnak, hogy mely kritériumok mentén különíthetők el, ha egyáltalán képesek vagyunk ilyeneket elkülöníteni a mindennapi tapasztalatoktól. Például békességet mindannyian érezhetünk már, de mi a különbség a között a békesség érzet között, amit nem tulajdonítunk kívülről, a transzcendens felől érkezőknek, és a között, melyet Isten békéjének tapasztalataként élünk meg. Ez utóbbit leginkább azzal jellemzik a hívő emberek, hogy sok minden érthető lesz általa számukra. Ennek valós okai viszont alig ha mutathatók ki.

0: Fogárdi Szabó István lelkész prédikációjában a Szent Háromság megtapasztalásának élménye áll középpontban. A Szent Háromság valósága, mint tapasztalat, áthatja az egész kereszténységet. Már az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is arról hallunk, hogy miután Pétert és Jánost elengedik a nagy tanácsból, s ők visszatérnek a keresztény közösségbe, mindenről beszámolnak, ami történt, a gyülekezet egy zsoltárt kezd el énekelni, Isten dicsőítve. A második zsoltárt, a híres messiási zsoltárt, amely Isten hatalmáról, Isten ellenállhatatlan erejéről zeng, s ennek a zsoltárnak azt a szavát, mely Isten felkentjéről szól, s a feltámadott Jézussal azonosítják. Aztán könyörögnek, hogy Isten adjon erőt az egész közösségnek, de főleg az evangélium hirdetőinek, hogy ne fogjon el a bátorságuk, ne ijedjenek meg a fenyegetettségtől, hanem hirdessék még nagyobb bátorsággal, még nagyobb erővel az Isten igéjét.
1: S ekkor azt olvassuk, hogy Isten meghallgatta a könyörgést, megtelt a ház szent lélekkel, s még nagyobb bátorságot, még nagyobb erőt vettek. Ez szent háromságos tapasztalat volt, annak az átélése, hogy a szent háromság Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek ott a tanítványokkal van. Sőt, megvan bennük a Szent Három Isten közösségének a tudata is. Nem a tudat, nem a fölismerés, nem az éles látás rendezi a tapasztalatot, hanem ellenkezőleg a tapasztalat nyitja meg a gondolkodás szemeit. A tapasztalathoz egy nagy és mély tudatformálódást. Mindazáltal én most arról szeretnék szólni, hogy milyen módon tapasztalják meg a tanítványok, az első keresztények, és hitem szerint ma is a keresztények azt, hogy a Szent Három Isten, az erő és a kegyelem összekapcsolódik.
0: Az a megjegyzése az evangélistának, hogy mindannyiukon nagy kegyelem volt, olyasfajta következtetés, ami visszavisz bennünket a dolgok elejére. Most fogják föl, hogy nem azért volt bennük bátorság, mert ők a féle keresztény harcosok. Nem is azért van bennük valami elnyűhetetlen, legyőzhetetlen szívósság, mert ők ilyen alkat lennének, hanem azért, mert kezdettől fogva nagy kegyelem volt rajtuk, mert az Isten kegyelme kiárat rájuk. És éppen ebből fakadt a bátorságuk. Meggyőződésem és tapasztalatom is az, hogy a keresztény embert nem az hatja át, hogy Isten megkegyelmezett gyermeke vagyok, hanem az az eredendő, igazi ős élménye, hogy Isten bevont engem az ő irgalmába, akkor a következő lépései, amiket a keresztény életben megteszünk, eleve kudarcra vannak ítélve, akkor nem sikerül semmi.
1: Mit tesznek üldöztetésükben a tanítványok? Csak azt, amit eddig is. Nem változtatnak semmin. Nem kuporodnak össze, vagy ellenkezőleg nem hirdetnek totális ellentámadást. Csak ugyanazt csinálják, amit eddig is. Mert nem tehetnek mást, mert kegyelmezett gyermekek, mert egész élet tapasztalatuk, egész életük értelme az, hogy Isten bevonta őket csodálatos és szabadító kegyelmébe. Ezért nagy, lendítő erővel tettek tanúbizonyságot a Krisztus feltámadásáról, azzal az erővel, ami át tud adódni a másik ember életébe. Azzal az erővel, ami a másik embert is dinamizálja, mozgósítja, megindítja. hiszen a keresztény evangéliumnak, a Krisztus feltámadása meghirdetésének, az Isten hűsége és szeretete meghirdetésének, Isten szeretete továbbadásának az egyetlen célja van, hogy áthassa a másik embert is.
0: Hassa át az ő életét is, mássá tegye a másik embert, Istennek tetsző életűvé tegye. Ha hozzáteszük mindehhez, hogy az apostolok ezt nagy erővel teszik, fölemelő erővel, akkor még inkább értjük, hogy mi az Istennek a kegyelme. Hogyan mondja József Attila a versében? Nem emel fel már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Erről a fölemelő erőről van szó, erről a fölmagasztosító erőről. Ma is csak ez az egyetlen egy kérdés. Milyen keresztjének vagyunk, milyen bizonyságtévők vagyunk, milyen az életünk, milyenek a szavaink? Eljut-e az életünket mozgósító isteni erő a másik ember életébe? És képes-e fölemelni? Fölemelni azokból a lesüllyedtségekből, nyomorúságokból, levertségekből, abból az apátiából, amibe belelőki a sorsa, a tragédiája, a betegsége, a társadalmi állapota, minden, amit megtapasztal ezen a világon.
1: Amit alkotunk, amit produkálunk, ami itt marad lenyomatként, ha nincsen benne ez a mindent átható Isten kegyelmes erő, koloncá válik. Az az Isten akarata, az a kereszténység küldetése, hogy megsüllyedt ember erről a fölemelni képes erőről szerezzen tapasztalatot. És ez nem lehetséges másképp, mint hogy az ember újra meg újra, minden alkalommal, minden fordulóban visszatér ahhoz a boldog tapasztalathoz és tudathoz, hogy ez azért lehetséges, ez azért van így, mert az Isten kegyelme van rajtunk. Istennek a fölemelő kegyelme azért csodálatos, mert önmagához emel föl. Isten azért ad tapasztalatot a kegyelemről, hogy ő hozzá tartozzunk, hogy beemeljen bennünket erőinek, irgalmának, szeretetének a világába. Ez a kiinduló pont. A mai kor hűséges keresztényei pedig nem tudnak mást tenni, mint odaadni magukat ennek a kegyelemnek, mert ebből élnek, mert ezért élnek, mert ez az életük értelme.

0: Kedves hallgatóink! Végezetül Roberto Pasolini atya nagybőti írásából idézünk. Assisi Ferenc megtérése nem maradt magányos tapasztalat, mert Isten hamarosan társakat adott neki. Istennek ez a váratlan és ingyenes adománya teremtett köztük testvériséget, mely a lelki élet egyáltalán nem járulékos jellegű vonása, hanem az a hely, ahol a megtérés megtörténik, megmarad és elmélyül. Szent Ferenc végrendeletében írja, miután az Úr testvéreket adott, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem maga a magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a Szent Evangélium példája szerint kell élnem. Nem gondolt arra, hogy szerzetes közösséget alapítson. Miután első társai jelentkeztek nála, együtt kérdezték meg Isten akaratát egy templomban a Szentírás fölütésével. A válaszból megértették, hogy az evangélium szerint fognak élni, saját kezükkel dolgoznak, az egyház közösségében élnek, bűnbánatot hirdetnek, és felváltva maradnak egymás közt és az emberek között.
1: Így született meg a ferences közösség, s a testvériség tagjai közt voltak nemesek és közemberek, gazdagok és szegények, klerikusok és világiak, rokon tapasztalatokkal. Ferenc vigyázott, hogy a testvérek közt ne legyenek hatalmi, alá- és fölrendeltségi viszonyok, ezért is mindenki ugyanazt a nevet viselte, Frater Minor, kisebb testvér. Az első ferences testvériség formája Jézus tanításához igyekezett hű maradni. Egy a mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Máté 23:8. Ferenc kérje a társait, hogy senki ne uralkodjék a másik fölött, ellenben szolgálják egymást kölcsönösen, legyenek egymás iránt bizalommal. A jeruzsálemi első keresztény közösség lelkülete éltette őket, ahol a híveknek egy volt a szíve és egy a lelke, és mindenük közös volt. Ferenc írásaiban társait így inti. Ügyeljenek, hogy senkit meg ne rágalmazzanak, kerüljék a viszályokat, ne haragudjanak egymásra, ne ítélkezzenek mások fölött, és ne kárhoztassanak senkit.
0: A közösségben megtapasztalták, hogy az egymás kölcsönös átalakítását is szolgálja. Ferenc meggyőződése szerint a testvérek csak az evangélium normája szerint élhetnek. A testvériség az a tér, ahol mindenki visszavonulhat saját szívének mélyére, annak minden nehézségével együtt. A testvéreket Ferenc az Úr ajándékainak tartotta, akik nem csak arra szolgálnak, hogy a közösség fenntartását segítsék, hanem feladatuk, hogy a közösség élete megváltozzon, és segítség a szív állandó megtérését, ahogyan mondja, testvéreinket valójában nem azért kapjuk, hogy megerősítsék azt, akik már vagyunk, hanem hogy átalakítsanak minket. Ők lesznek az a konkrét tér, amelyben Isten munkálkodik emberségünkön. Az evangélium szerint a közös megtapasztalás Istenben gyökerezik, akit ugyan nem lát senki, de az Atya keblén nyugvó egyszülött fiú kinyilatkoztatta nekünk.
1: A Szentírás nagy realizmussal mondja el a történelmi tapasztalatot, hogy a másiknak testvérként való elismerése egyáltalán nem azonnali, ahogyan azt Kain és Ábel fájdalmas kapcsolatában fölismerjük. Azóta az emberiség története újból és újból megtagadja a testvériség kapcsolatát, amire pedig Malakiás próféta is int bennünket a második fejezet 10. versében. Nem de egy atyánk van mindnyájunknak, nem de egy Isten teremtett minket. Ennek az eredeti sebnek a lényege a perspektíva, a rátekintés problémájában rejlik. Ábel nyájának előszülöttjét ajánlja föl, míg Kain egyszerűen csak a föld gyümölcsét adja. Ábel belsőleg vesz részt az ajándékozásban, fölajánlva azt, ami a legértékesebb és legkedvesebb, Kain ezzel szemben egyszerűen csak ad valamit. Nem annyira az áldozat minősége teszi a különbséget, hanem inkább az a tény, hogy a fölajánlott dolog valóban az ember életét képviseli. Ezért Isten nem fogadja el Kain ajándékát. Ha elfogadná ezt a gesztust, az azt jelentené, hogy abban a hitben hagyja, hogy valójában nincs semmi jóban része, amit fölajánlhatna. Isten segíteni akar neki abban, hogy elhiggye, az ő élete is ajándékká válhat.
0: Kain azonban nem így értelmezi Isten gesztusát. Rátámad testvérére, és megöli. Ez nem csak erőszakos cselekedet, hanem egy elviselhetetlenné vált kapcsolat jele is. Tette után bűntudat gyötri. Ekkor avatkozik közbe Isten ismét. Meglepő módon nem törli el Káint, hanem megvédi. Megjelöli, hogy senki ne ölhesse meg. Még az elkövetett gonoszsága után sem hagyja el őt az Isten. Káin története nyomán arra is rá kell kérdeznünk magunkban, hogy mi bennünk a káini. Mert az Ábelire azonnal rátalálunk, aki az ártatlan áldozat, a félreértett igaz, aki mindent fölajánl, és semmit sem kap cserébe. Ám a Szentírás minket is megjelöl, és arra kér, hogy benső tapasztalatként keressük meg Káin történetét a saját életünkben. Mindnyájunkban ott rejlik ugyanis annak a lehetősége, hogy merevvé váljunk, hogy visszahúzódjunk, hogy neheztelve távolságot tartsunk, mely távolság aztán erőszakká alakulhat át, ha nem is feltétlenül fizikai erőszakká, de a makacs hallgatás, a bántó szó, a falként épülő közöny valóságos erőszakává.
1: Gyakorta használjuk a testvér szót. Beszélünk testvériségről, többnyire a szájunkkal, és kevésbé a szívünkkel, mert nehéz a valódi testvériséget a mindennapi döntéseinkben valóssá tenni. Ábel semmit sem tesz Kain ellen, csupán fölajánlja Istennek, amije van, aki azt jó szemmel nézi. De ez megzavarja Kaint, mert egy nehezen elfogadható igazságra emlékezteti. Nem vagyunk egyedül, és nem mi vagyunk minden. Amikor nem tudunk megbékélni ezzel a valósággal, a másik jelenléte elviselhetetlenné válhat. A testvériség ajándéka akkor kezd valósággá válni, amikor abba hagyjuk az ujjal mutogatást másokra, és kezdjük fölismerni, hogy mi magunk is felelősek lehetünk a rosszért. Ez a döntő lépés a megtérés folyamatában különösen igaz ránk, keresztényekre. Az igazi testvériség azokból születik, akik fölismerték erre való saját képességüket. Erre tanít minket az irgalmasság megtapasztalása, amiből megtanuljuk, hogy ne viszonozzuk a rosszat rosszal.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit, ahogy szoktam mondani, a folytatásban, mert ez a műsorsorozat már évek óta megy a rádióban, illetve hallhatják a kedves hallgatóink, és beszélhetnek is róla mindenki magukkal, egymással, amit mindig ajánlunk mindenkinek, hogy amit hallanak, gondolják át. Most folytatjuk, és olyan témát próbálunk majd most fölvetni, ami véleményem szerint mindenkinek nagyon fontos. Ez lesz az a téma, amit az Óbudai Baptista Gyülekezet tett magának erre az évre.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, és a szeretet témája mindannyiunk életében fontos és megjelenik, és a gyülekezetünkben is ezt a témát választottuk erre az esztendőre, hogy buzgó szeretet. Sok ember megkérdőjelezi Isten szeretetét, főleg amikor nehézségek vannak az életünkben, és azt látjuk, hogy a bennünket körülvevő világ nagyon gonosz, és tele van szenvedéssel, föltesszük sokan ezt a kérdést, hogy hogy lehet, hogy egy szerető Isten ezt megengedi. De az az igazság, hogy Isten mindig szeret bennünket, még a nehézségekben, a viharokban is, és sokszor épp a nehézségeken keresztül mutatkozik meg legjobban az ő szeretete.
1: Hát akkor szerintem igazam volt, nem? Hogy ez a szó, ez a téma, hogy szeretet, ez mindenkit megérint, de beszélgettünk már korábban persze szeretetről másokkal is, és azt mindenki elismerte, hogy a világban ez a szó egészen mást jelent, illetve többféle jelentése van mindenkinek, minden nyelven így úgy, erről, ezért beszélni róla mindig illik mindenkinek egymással, hogy igen, értsük meg, együtt gondoljunk erről a szóról, hogy szeretet.
0: Így van. Amikor a bibliai szeretet szóra gondolunk, akkor az eredeti nyelven több különböző szót is használnak erre, és van olyan szó, ami konkrétan és kifejezetten a baráti szeretetet, testvéri szeretetet jelenti, de van egy különleges szó, az az agapé, lehet, hogy sokan ismerik ezt a görög szót, ami Isten szeretetére vonatkozik, arra a szeretetre, amelyet ő önzetlenül mutat. És ez az önzetlen, viszonzást nem váró szeretet, ami megjelenik a megváltásban, megjelenik abban, hogy elküldte Jézus Krisztust, hogy legyen a mi megváltónk, ez az a felülmúlhatatlan szeretet, amire mi emberileg képtelenek vagyunk. Tehát mi magunktól, saját magunkból fakadóan nem tudunk ilyenfajta szeretetet mutatni. De hogyha elfogadjuk Jézus Krisztust, mint személyes megváltónkat, hogyha elfogadjuk Isten szeretetét, Isten irántunk való szeretetét, akkor válunk képessé arra, hogy mi is szeretetet tanúsítsunk. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ezt olvashatjuk János evangélium a 3. rész 16-tól 18. versig. És valóban Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy ő elküldte a legértékesebbet, az ő egyszülött fiát, hogy legyen a mi megváltónk. És amikor arra gondolunk, hogy hogyan tudnánk mi emberileg ilyenfajta szeretetet mutatni akár az embertársaink iránt, akkor az jut eszünk be, hogy ez emberileg teljességgel lehetetlen. Hogyan tudnám én annyira szeretni a másik embert, mint ahogy Isten szeret engem? És valóban ez emberileg lehetetlen, de hogyha hit által elfogadjuk Jézus Krisztust, elfogadjuk őt megváltónknak, akkor ő a szívünkbe költözik. Akkor a Szent Lelke lakozást vesz bennünk, és megtermi a lélek gyümölcsét, amiről szintén már beszéltünk a korábbi alkalmak során, és ennek az egyik megnyilvánulása a szeretet. Ugye tudjuk, hogy a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség,
1: jóság,
0: hűség, szelídség, mértékletesség, ezek mind a szeretet gyümölcsének a megnyilvánulásai.
1: Igen, mert mondtad, hogy Jézus, de ő elment innen tőlünk a mennybe, ő mondta, hogy elküldi a Szent Lelket, amelynek a gyümölcse egyértelmű, nem?
0: Így van. És a Szent Lélek tudja megteremni így ezt a gyümölcsöt van bennünk, aminek az egyik ismérve a szeretet. Sokan ismerik a János 3.16-ot, de az első János 3.16 azt mondja, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Tehát milyen érdekes, hogy nem azt mondja, hogy mivel ő az életét adta értünk, nekünk is az életünket kell adni ő érte. Isten nem várja el minden kereszténytől, hogy mártír halált halljon az ő hitéért, de azt mondja, hogy kötelesek vagyunk odaadni az életünket, ami testvéreinkért. Tehát amikor az életünkből

0: adunk, az időnkből adunk, amikor a pénzünkből adunk, hiszen az időnket azzal töltjük, hogy megkeressük a pénzt, akkor ilyen formán, amikor az energiánkból adunk, akkor az életünkből adunk. És ez a szeretet megnyilvánulása, amikor önzetlen módon azt az isteni szeretetet, amit mi is kaptunk, tovább sugározzuk. Ezért mondja János, az első János 3.18-ban, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Persze fontos a szeretetet szavakba önteni és szavakban is kifejezni, de nem állhat meg ezen a ponton, hanem a cselekedeteinknek is a valóságban tükröznie kell ezt a fajta szeretetet.
1: Igen, ahogy mondtad, hogy Isten szeretete, így ezt a szót, ebből azt is mindenkinek át kell gondolni, hogy Isten az egész világot, a világ egyetemet, vagyis az űröket is úgy szeretné fejleszteni, hogy csak a szeretet maradjon. Ezért most a mi bolygónkat lezárta. Mi nem tudunk most kimenni a világba máshol, máshogy, mert itt a gyűlölet, a harc, a mindenféle dolog működik nálunk, és ezt ne vigyük ki majd, mert, és akkor ezt mondják az írásban apostolok, mindegyik mondja, Péter, Pál, hogy igen, csak azok mennek, illetve most nemrég egy katolikus pap prédikált arról a gyülekezetnek, hogy a mennybe menetel kulcsa a szeretet. Nem lehet majd a mennybe eljutni, Isten csak olyanokat, illetve Jézus olyanokat húz majd magához, akikben ez a lélek gyümölcse működik.
0: Hát én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy valóban a szeretet adja meg az alapját a megváltásnak, de Isten irántunk való szeretete, mert ő annyira szeretett bennünket, hogy lehetővé tette. És az üdvösség az nem a mi jó cselekedeteinkből van, hanem Jézus Krisztus a kereszten szenvedett a mi bűneinkért, és feltámadva legyőzte a halált, annyira szeretett bennünket, és erre ösztönöz bennünket a Biblia, János első levele 4. részében, ahol azt mondja a Biblia a 7. verstől, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ebben az igerészben hangsúlyozza János a szeretet parancsát, amit ugye Jézus a tanítványainak is többször elmondott, sőt azt mondta nekik, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, mert erről fogja megismerni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. De János hozzáteszi, hogy ez a szeretet az Istentől van. Ez nem egy emberi szívből, vagy egy emberi vágyból fakadó szeretet, nem egy önző szeretet, hanem egy isteni szeretet. És a 7. versben azt mondja, hogy aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Minél jobban megismerjük Istent, minél inkább megtapasztaljuk az ő szeretetét, annál inkább képesek leszünk arra, hogy egy csatornái legyünk ennek a szeretetnek, amelyen keresztül elérheti azokat az embereket is, akik még ezt nem tapasztalták meg. Ezért mondja a 8. vers, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Tehát ez Isten lényének a magva, az ő lényének a leírása, hogy ő szeretet. És aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert minél jobban megismerjük őt, annál inkább fogjuk tükrözni ezt a szeretetét. És ő nyilvánvalóvá tette, tehát nem rejtette véka alá a szeretetét. A 9. vers azt mondja, hogy ez az a mód, ahogyan Isten szeretete nyilvánvalóvá lett, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Valóban nincsen ennél nagyobb szeretet, hogy Isten a legértékesebbet, a legfontosabbat, a leginkább szeretettet, az ő egyszülött fiát küldte erre a világra, hogy ő meghalljon, hogy mi nekünk örök életünk lehessen. És a 10. vers újra hangsúlyozza, hogy nem az a nagy szeretet, nem az úgymond a nagy szám, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul, ami bűneinkért. És hogyha Isten így szeretett bennünket, akkor nekünk is szeretnünk kell, de az, hogy szeretjük őt, azzal tudjuk kifejezni, hogy szeretjük egymást. A 11. vers ezért mondja, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Való igaz, hogy fizikai szemeinkkel nem láttuk Istent, de amikor szeretjük egymást, akkor a bennünk lakozó Szent Lélek nyilvánvalóvá teszi ezt a szeretetet azok felé is, akik Istent a saját szemükkel nem látják, hanem rajtunk keresztül látják meg az ő szeretetét, és így lett teljessé az ő szeretete mi bennünk. És egyből a következő versben hangsúlyozza, hogy erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott minékünk, és mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Való igaz, hogy amikor ő benne maradunk, és ő pedig mi bennünk, és engedjük, hogy az a lélek, aki bennünk lakozik, vezesse a mi szavainkat, a cselekedeteinket, a gondolatainkat, akkor bizonyságot fogunk tenni. Bizonyságot teszünk a szavainkkal, és bizonyságot teszünk az életvitelünkkel arról, hogy elhisszük, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. 15. vers azt mondja, hogy aki vallja, hogy Jézus az Istennek fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Itt arra mutat rá János, az idős apostol, aki már élete végéhez közeledve írja ezt a levelet, hogy mi valóban megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Tehát egyrészt megismertük tapasztalati módon. Nem csak annyi, hogy egy könyvben olvastunk arról, hogy Isten szeret, hanem valóban érezzük és meglátjuk, hogy Isten szeret bennünket, és nem csak, hogy megismertük, hanem el is hittük. Én azt tapasztalom, hogy sok embernek ez gondot okoz, még hívőknek is a mai világban, hogy elhiggyék, hogy Isten tényleg szeret. Főleg amikor nehézségek vannak az életünkben, amikor egy betegséggel, egy anyagi problémával, egy orvosi diagnózissal, mármint egy aggodalomra okot adó diagnózissal találjuk szembe magunkat, akkor föltesszük azt a kérdést, hogy tényleg szeret engem Isten? Hogy ezt megengedte az életemben? Vagy megengedte, hogy meghaljon az édesanyám, vagy hogy balesetet szenvedjen az egyik szerettem. És mégis azt mondjuk, hogy Isten szeret. De ebben a versben világosan látjuk, hogy mi nem csak megismertük, hanem elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. És azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Tehát, hogyha ott van bennünk ez a tudat, hogy én biztos vagyok benne, hogy Isten szeret engem, és van valami jó szándéka, még annak ellenére is, hogy ennyi gonoszság, és ennyi szomorúság, és ennyi fájdalom vesz körül a világban, akkor bizodalmam lehet ahhoz a jövőbeli naphoz is, amelyen majd megállok Isten előtt, amit a Biblia az ítélet napjának nevez. És ezért van, hogy a szeretet kiűzi a félelmet, hogy az igazi szeretetben nincsen félelem. Akkor nem kell félnem a jövőtől, nem kell félnem még a haláltól sem, nem kell félnem semmilyen rossz hírtől, mert tudom és meg vagyok győződve, hogy Isten szeret engem. És ez a félelmet teljesen kiűzi, mert a félelem gyötrelemmel jár. Akiben van egyfajta félelem, a jövőt illetően, abban még nem lett teljessé a szeretet. És mit mond János, hogy miért kell őt szeretnünk? A 19. versben azt mondja, mi szeressük őt. Ez egy felszólítás, ez egy parancs. Hogy szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Senki nem mondhatja magáról, hogy ő előbb szerette Istent, mint ahogy Isten őt. Mielőtt megszülettem, Isten már szeretett engem. Mielőtt megszülettem, Isten már annyira szeretett engem, hogy elküldte az ő fiát, hogy meghaljon értem, mikor még az én születésem jövőbeli esemény volt, így emberi szemlélet szerint. Ezért szólít fel János, hogy szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Majd ezzel zárja fejezetet, hogy ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Tehát, hogyha egy hívő ember azt mondja, hogy én szeretem Istent, de ezzel együtt a keresztény testvérét gyűlöli, arra azt mondja a Biblia, hogy ő hazug. Hogyha egy gyülekezeti teremben egy Isten tiszteleten megkérdezném, hogy ki az, aki szereti Istent, hiszem, hogy mindenki feltenné a kezét, de hányan tudjuk azt mondani, hogy én minden atyám fiát is, minden keresztény testvéremet is ilyenfajta isteni szeretettel szeretem. Pedig Jézus azt mondta, hogy ha gyűlölünk valakit, vagy harag van a szívünkben valaki iránt, az ugyanúgy bűn, mintha megölnénk azt a valakit. Ezt a Máté evangéliumában ugye olvashatjuk a hegyi beszédben, hogy Jézus ilyen komoly állításokat tett, hogy nem szabad még haragot sem táplálnunk valakivel szemben, hanem törekednünk kell arra, hogy a konfliktusainkat is rendezzük, a szeretet parancsa erre motivál bennünket. Tehát nem lehetséges, hogy valaki egyszerre szeresse Istent, és gyűlölje a keresztény testvérét. Azt mondja a Biblia, hogy aki ezt állítja, az hazudik, mert aki a testvérét, akit lát, nem szereti, akkor hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Továbbá ez egy parancsolat, amire János hivatkozik itt a 21. versben, az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát is. Tehát ezzel tudjuk megmutatni ezt az isteni szeretetet, ezzel tudjuk láthatóvá tenni a világ számára, hogyha szeretjük a keresztény testvéreinket annyira, hogyha van is olyan dolog, amit rendezni kell, akkor azt igyekszünk rendezni. És hogy szeretjük annyira a nem hívő embertársainkat, hogy megosztjuk velük az evangéliumot, és megosztjuk velük, hogy őket is Isten annyira szereti, hogy az ő egyszülött fiát elküldte erre a világra, és őket is szeretné befogadni az isteni családjába, szeretné őket gyermekeivé fogadni, és erre megvan a lehetőség. Tehát Isten szeretete mindenki számára elérhető, és minden ember el kell, hogy döntse, hogy elfogadja, vagy elutasítja ezt a szeretetet. És minden hívő el kell, hogy döntse, hogy én elhiszem, hogy Isten szeret engem, vagy pedig elutasítom ezt a gondolatot, és azt mondom, hogy hát nem lehet, hogy egy szerető Isten ezt megengedte volna. Én bátorítok mindenkit, hogy higgyük el, és fogadjuk el Isten irántunk való szeretetét.
1: És majd akkor ezt a szót, hogy szeretet, szerintem össze kell hoznunk ezzel, hogy evangélium, ugye? Szinte az evangélium is azt jelenti, hogy szeretet. De ez azért jutott az eszembe most, mert amit mondtál, hogy igen, Isten azért szeretett, hogy segítsünk neki, hogy az egész világot a szeretet tudja sugározni. És ezt mutatta nekünk ez a történet, ami ott van a Bibliában, hiszen amikor üldözte a hívőket Tarzuszi Saul, ugye Pál apostol, majd később magát átnevezte Pálnak, akkor Jézus megszólította, és utána megkapta azt az üzenetet, hogy azért lettél kiválasztva, hogy menj és hirdesd az evangéliumot a pogányoknak. Vagyis, hogy miért nem akkor, miért nem azt csinálta Jézus, hogy akkor minden pogányt ugyanúgy megszólította volna, mint ahogy Pál apostolt, akkor még Saul volt, hanem ránk bízta, és a szeretet is a világosság a világnak, ugye? Ezt kéri tőlünk, hogy igen, igen, azért szeret bennünket, hogy ezt a szeretetet tudjuk továbbítani.
0: Én azt mondanám, hogy Isten azért szeret, mert ő szeretet, tehát az ő lényének elidegeníthetetlen tulajdonsága a szeretet, tehát Isten képtelen lenne arra, hogy ne szeressen, mivel az ő lényege, az ő lényéből fakad ez a szeretet, és amióta megteremtette az embert, azóta minden emberre kiterjed Isten szeretete. Mondja a Biblia, hogy Isten felhozza a napot a jókra és gonoszokra, esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Isten nem csak azokat szereti, akik őt szeretik. Viszont Isten különleges kapcsolatban van azokkal, akik elfogadják ezt a szeretetből nyújtott ajándékot, az üdvösség ajándékát. Azt mondja a Biblia, hogy akik befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tehát hit által válunk Isten gyermekeivé, és abban a kiváltságban van részünk, hogy Isten szeretetét sugározhatjuk az emberek felé, és megmutathatjuk, hogy az a szeretet, ami a mi életünket megváltoztatta, hogyan tudja az ő életüket is bearanyozni. Jézus mielőtt felment volna mennybe, az ő feltámadása után azt a parancsolatot adta a tanítványainak, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve, vagy más szóval bemerítve őket, az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Persze Isten tehette volna másképp, felírhatta volna az égre az evangéliumot, elküldhetett volna több ezer angyalt, de ő mégis így döntött, hogy a tanítványok által fogja a következő nemzedékeknek továbbadni az evangélium üzenetét, és Istennek biztos megvan az oka arra, hogy miért döntött így. Nekünk nem az a feladatunk, hogy megkérdőjelezzük, hogy vajon miért nem jelenik meg Jézus minden egyes embernek úgy, ahogy Saulusnak megjelent, hanem az a küldetés, amit ránk bízott, hogy Istennek ezt a szeretetét és az ebből fakadó ajándékot, az üdvösség ajándékát és az erről szóló üzenetet továbbítsuk minden ember felé. Ez az igazi szeretet. Akkor mondhatjuk, hogy szeretjük az embertársainkat, hogyha azt az üzenetet, ami megváltoztathatja az ő életüket, ezt megosztjuk velük. Amikor Jézust megkérdezték, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor ő a szeretet parancsát említette. És nincsen ennél nagyobb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Viszont hozzátette, hogy a második hasonlatos ehhez, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor Istent szeretjük, azt azzal is meg tudjuk mutatni, hogyha az embertársainkat szeretjük. Mert ők ebből fogják meglátni Isten szeretetét.
1: Igen, kedves hallgatóink, akkor mindig javasoljuk, hogy hallgassák meg, illetve gondolják át, amit hallottak most Kis Zoltán testvértől.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Kis Zoltán testvérrel, és hadd kérdezzem meg, hogy mi a véleményed arról, hogy ugye erről most beszéltél a szeretet, de ha rám néz valaki, vagy te rád néz valaki, akkor sugározzuk a szeretetet, lássa, de ha egy gyülekezetre ránéz valaki, akkor is szerintem a szeretetet kéne látja, vagy egy egyházra ránéz valaki, rágondol, akkor ugyanúgy. És most beszéltünk erről, hogy tapasztalat, vagyis, hogy most 2000 éve a történelem nagyon érdekes. Arról, hogy igen, akkor mindig a szeretet sugározott a világnak, az egyházakból, a gyülekezetekből, a papokból, vagy a hívőkből?
1: Én hiszem azt, hogy az igaz hívők mindig igyekeztek arra minden történelmi korban, hogy megmutassák Istennek ezt a szeretetét, még akkor is, amikor korábbi, ugye a római birodalom időszakában is a keresztények kiemelkedőek voltak, és mindenki tudta róluk, hogy ők keresztények. Például voltak olyan csecsemők, amiket az emberek kiraktak, a keresztények befogadták ezeket a csecsemőket, és felnevelték őket. És én hiszem, hogy ez is például hozzájárult a kereszténység elterjedéséhez, hogy a keresztények ilyen módon megmutatták Istennek a szeretetét, hogy odafigyeltek azokra, akik elhagyottak, akik szerényebb körülmények között élnek, vagy akik nehézségeken mennek keresztül, és ő feléjük is kimutatták a szeretetet. Tehát a gyülekezetben nem számított az, hogy valaki rabszolga, vagy szabad, Pál apostol hangsúlyozta is ezt, hogy itt a megtérés szempontjából mindegy, hogy valaki férfi, vagy nő, gazdag, vagy szegény, szolga, vagy szabad, a kereszt lábánál egyenletes a talaj, azt szokták mondani, ott nincsenek ilyenfajta különbségek. És hiszem, hogy a történelem során mindig voltak olyan igaz hívők, akik Isten szeretetét megmutatták azzal, hogy az evangéliumot továbbadták. Az igaz evangéliumot, a hit általi üdvösség evangéliumát. És ezzel megmutatták még akkor is, amikor voltak teológiai viták, mindig voltak olyan keresztények, olyan hívő emberek, akik a szeretet parancsát komolyan vették, és nem csak egyéni szinten, de a gyülekezeti szinten is meg tudták mutatni Istennek a szeretetét, hogy a gyülekezet egy olyan családdá, egy olyan befogadó közösségé vált, ahol nem számított az, hogy valaki milyen származású, nem számított, hogy milyen anyagi helyzetű, nem számított, hogy idős vagy fiatal férfi vagy nő, hanem az számított, hogy ő is Isten gyermeke, és együtt szeretnénk járni a tanítványság útján szeretetben.
0: Igen. Idézzük, amit már korábban, hogy igen, ez a szó, hogy szeretet, az én mondtam az előbb, hogy evangélium, de Pál apostol azt mondta, így fogalmazta meg, nem ő szerintem, hanem ugye, mert azt ígérte nekik Jézus, hogy ti az evangéliumot úgy fogjátok tudni majd leírni, vagy létrehozni a Bibliát, hogy a Szentlélek segít ebben nektek majd.
1: Így van, vagyis, én is hiszem, hogy a Szentlélek
0: így van, és akkor így van, de akkor Pál apostol is, igen, hát persze a Szentlélek, akkor mondjuk el, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, de én azt gondolom, hogy a régen, még a reformáció előtt nem nagyon beszélgettek ilyen témákról a papok, illetve akkor annak idején még le volt tiltva, hogy nem olvashatják a Bibliát a hívő emberek, hanem csak hallgassák meg a papoktól a prédikációt, illetve néhány igét szoktak írni a falra. De utána nagyon érdekes volt az a történet, amit egyébként egy filmben mutatnak nekünk, bár biztos olvashatjuk is például Luther Márton történetét, mert sokat tudunk róla olvasni, de ott, amikor ő lefordította az Új Szövetséget először német nyelvre, és a filmben is úgy jelenik meg, hogy hú, nagyon sokszor így beszélt arról, hogy jó, ez a szó, görög, latinból. De én szerintem előtte, amikor ő elkezdte ezt a reformációt, akkor nagyon ideges volt sokszor, ahogy viselkedett az egyházzal, ami történt, de amikor én úgy láttam a filmben, hogy amikor lefordította az evangéliumot, akkor megtanulta ezt a szót, hogy mi a szeretet, a lélek gyümölcse a szeretet, és ezért teljesen utána másképp viselkedett. És a tapasztalat érdemes átgondolni erről, ugye?
1: Igen, ez egy érdekes gondolat, nem tudjuk, hogy a film mennyire hitelesen mutatja be, vagy hogy Luther mennyire volt valóban ilyen, tehát a legapróbb részleteket nem ismerjük, de mégis Lutherrel kapcsolatban el lehet mondani, hogyha nem is mindenben értünk vele egyet feltétlenül, de mégis ez, hogy ő visszahelyezte a hangsúlyt arra, ami ugye kezdettől fogva egy fontos dolog volt, hogy legyen egy személyes ismeret, hogy ne csak egy közvetítőn keresztül, hanem hogy mindenki személyesen megismerhesse Isten igéjét, és vette a fáradtságot, hogy lefordítsa a Bibliát arra a nyelvre, amit az emberek anyanyelvként beszélnek. Én voltam is egyébként Németországnak azon a részén, ahol Luther életének eseményei játszottak. Wittenbergben is, és Wartburgban is, ahol Luther ugye tevékenykedett, és ő óriási szerepet játszott abban, hogy a Biblia ne csak egy művelt egyházi réteg számára legyen hozzáférhető, hanem valóban maguk az emberek az anyanyelvükön elolvashassák Isten igéjét, és az ige közvetlenül szólhasson hozzájuk. Illetve egy másik nagyon fontos dolog Lutherrel kapcsolatban, hogy ő hangsúlyozta, hogy kegyelemből van üdvösség hit által, a Krisztusba vetett hit a lényeg, és nem pedig a mi emberi jó cselekedeteink. Én is láttam évekkel, talán évtizedekkel ezelőtt ezt a filmet Lutherrel kapcsolatban, és nekem az volt egy olyan momentum, egy mozzanat, ami megmaradt a filmből, amikor elment a Vatikánba, és ott látta, hogy emberek lépcsőről lépcsőre mennek föl, és minden egyes lépcsőn imádkoznak, meg megnézik a régi szentek koponyáját, és így tovább, és hogy őt mennyire taszította ez az egész dolog, hogy az emberek a jó cselekedeteiktől várják, hogy majd kevesebb időt töltsenek a purgatóriumban. Egyébként ez egy olyan dolog, amiről a Biblia nem beszél, ez egy későbbi gondolata, tisztító tűz gondolata. És Luther azt mondta, hogy térjünk vissza a Bibliához. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia. Különösen a római levél nagy hatással volt rá, ahol azt mondja a Biblia, hogy megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, ugye Róma 5. részében ezt olvassuk, és ezzel egyetérthetünk, amit Luther mondott, hogy kegyelemből hit által van a megigazulás, és nem a mi jó cselekedeteink szerint, mert az Efézusi levél 2. részében, a 8.-9. versben szintén ugye Pál apostol így fogalmazta meg a Szentlélek ihletését követve, mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek kérkedjék, hogy ne dicsekedjünk azzal, hogy hát igen, az én jó cselekedeteim is kellettek ahhoz, az én imáim ott a lépcsőn, és az, hogy megérintettem a koponyát, és mit tudom én, meggyújtottam egy gyertyát, hogy én azért kerültem ide. Nem azért kerülünk Isten családjába, nem azért kerülünk a mennyországba, hanem ahogy Luther is hangsúlyozta ezt az alapelvet, hogy egyedül kegyelemből, egyedül hit által, ez egy nagyon fontos gondolat még a mai napig is, hogy ezt kell hangsúlyozni. Azután, hogy ő kiemelte a Szentírást, hogy azt mondta, hogy szól a Szkriptúra, hogy egyedül a Szentírás. Nem az a lényeg, hogy mit mond a pápa, hogy milyen hagyományok vannak, mit tanít az egyház, még az se fontos, hogy mit mond Lutherről, tehát hogy nem azt mondta, hogy én akarom megmondani, hanem nézzük meg, mit mond a Biblia. Legyen a Biblia a tekintélyünk. Vegyük a Bibliát, mint tekintélyt. És vegyük figyelembe, hogy az emberek, akik Isten gyermekei, saját maguk is képesek olvasni a Bibliát, értelmezni a Bibliát, és Isten képes szólni hozzájuk. És ehhez nem kell megtanulni latinul, hanem tegyük lehetővé, hogy az emberek az anyanyelvükön olvassák. És én hálás vagyok azoknak is, akik magyar nyelvre lefordították a Bibliát, hogy ezt magyarul olvashassuk. És ez egy nagyon bátor dolog volt akkoriban úgymond szembeszállni a nagy katolikus egyházzal, és a 95 pontot kitűzni ott a vártemplomnak a kapujára, és egyébként voltam is ennél a templomnál, láttam azt a kaput. De ez egy nagyon bátor dolog volt, hogy az a meggyőződés, ami kialakult benne azáltal, hogy csak elkezdte tanulmányozni a Bibliát, ez arra indította őt, hogy szembe menjen azzal, ami helytelen volt, és amit nem biblikusnak látott. Úgyhogy én hiszem, hogy ez is a szeretetnek a megnyilvánulása, mert ő szerette Istent, szerette Isten igéjét, és szerette az embereket annyira, hogy dolgozott azért, hogy a kezükbe adhassa az anyanyelvükön Isten igéjét, hogy személyesen tanulmányozhassák azt, és volt benne annyi szeretet, hogy szembe állt azokkal a gondolatokkal, amik nem voltak a Bibliával összeegyeztethetők.
0: Igen, de ez érdekes volt akkor is, és Luther Márton ezt kezelte, hogy most beszélsz, hogy latin. Miért? Mert nem engedték nekik, hogy németre lefordítsa. Akkor latinra miért? Miközben eredeti görög, igaz? Hogy a rómaiak is, akkor miért nem a görög nyelvet használták az eredeti evangéliumról? Tehát, hogy nagyon érdekes ez, de Luther rájött arra, és ezt most utána mindenki elismeri, mindenki, hogy ez a szó, hogy reformáció, most október a reformáció hónapja, hogy ez hatalmas hatással volt az egész világra. De úgy tudjuk, hogy szinte a leggyorsabban még magyarra is lefordítottuk, igaz? És utána több nyelven, meg úgy utána terjesztették az egész világra. De ez is mind szerintem, amit Luther képviselt, ő azt akarta, hogy megmeneküljenek emberek.
1: Igen, én hiszem, hogy egy jó meggyőződés vezette őt, de ő neki az eredeti gondolata az volt, hogy ő megpróbálta megreformálni a katolikus egyházat, és amikor rájött, hogy ez nem fog működni, igen, akkor indult el gyakorlatilag ezek, igen, a reformáció egyházak, de azt, igen, hozzá, de szeretném tenni azért, hogy például a baptistákat is sokan a protestánsok közé sorolják. Az én meggyőződésem szerint a baptisták nem a protestánsok közé tartoznak, és nem a reformáció gyülekezetei között említendők, mert léteztek már akkor Luther idejében olyan csoportok, akik baptista hitelveket vallottak, még akkor is, hogyha nem baptistának nevezték őket, és Luthertől eltérő nézeteket vallottak, például a keresztelést illetően, mert Luther ezt a katolikus gyakorlatot, a csecsemő keresztelést megtartotta, viszont vannak olyan gyülekezetek mai napig is, amelyek voltak már Luther idejében, amelyek a felnőtt keresztséget gyakorolták, és ebben nem volt egyetértés Lutherrel, és a mai napig is vannak olyan egyházak, ahol gyakorolják a csecsemő keresztséget, és vannak olyanok, ahol azt mondják, hogy a bibliai példában, a bibliai mintában azt látjuk, hogy akik hitüket megvallották, és Krisztusba vetett hitükről bizonyságot tettek, azokat merítették alá, vagy azokat keresztelték meg. Tehát például ezt érdemes megemlíteni, illetve hogy az úrvacsorával kapcsolatban is voltak viták, ebben most nem akarok mélyen belemenni, de hogy a reformáció egyházai között is voltak eltérések például ebben a tekintetben Luther, Zwingli, Calvin között, hogy az úrvacsorát hogyan értelmezték. De mondom, ebben nem akarok feltétlenül belemenni, inkább azt akarom hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a személyes életünkben is egy megújulás, most hogyha így az októberre a reformáció hónapjaként gondolunk, akkor megvizsgálhatjuk a saját életünket, hogy milyen szempontból van szükség megújulásra, és hogyan tudnánk még jobban kimutatni a szeretetünket a keresztény testvéreink felé, és hogyan tudjuk kimutatni a szeretetünket azok felé, akik még nem Isten gyermekei, azáltal, hogy az evangéliumot továbbadjuk nekik.
0: Hát igen, és ez úgy van, hogy annak idején nem a Biblia vezette igazából az egyházat, hanem a római császár. Ő határozta meg. Ő kérte, hogy akkor térjenek át a szombatról a vasárnapra, meg egy csomó minden. De Luther Márton visszaugrott, és azt mondta, hogy szól a szkriptúra, vagyis, hogy ne csináljunk semmit, illetve amikor őt vádolták, akkor is azt kérte, hogy jó, de akkor csak a Bibliából vádolják őket, hogy ami ott van, azt nem jól mondja, nem jól csinálja. Mert amiket írt, az mind egyben volt a Biblia tartalmával, ugye?
1: Igen, én hiszem, hogyha az életünket Isten igéjére alapozzuk, akkor nem fogunk csalódni. De hogyha arra alapozzuk, amit emberek mondanak, vagy tanítanak, ez lehet egymásnak ellentmondó. Ez a különbség Isten igéje és az emberi vélemények között. Én tudomásom szerint, ha bár nem vagyok ennek nagy szakértője, hogy a katolikus egyházban mi hogy van, de én úgy tudom, hogy három forrása van a tekintélynek, a Biblia mellett a hagyomány és a pápa ex cathedra kijelentései. Viszont Luther, amikor ezt megvizsgálta a Szentírás alapján, azt mondta, hogy ne hagyományok alapján döntsünk, ne azt mondjuk, hogy hát azért csinálunk valamit így, mert mindig is így csináltuk az elmúlt évszázadokban, vagy ne azért, mert a pápa éppen ezt mondta, hanem azért, mert Isten ígéjében ez van. Mert Isten szava, az Istentől ihletett ige, az életünknek a vezérfonala. És azzal tudjuk megmutatni az Isten iránti szeretetünket, hogyha a Szentíráshoz ragaszkodunk, és arra alapozzuk az életünket. Jézus azt mondta, hogy aki hallja az ő beszédeit, és megcselekszi azokat, az hasonló egy bölcs emberhez, aki sziklára építette az életét, és amikor fúj a szél, és esik az eső, és jön az árvíz, az a ház biztosan fog állni. Nem fog összedőlni, mert biztos alapra van építve. Ilyen biztos alap a Biblia. De azt is mondta, hogy a balga ember homokra építi az ő házát, és akkor fúj a szél, esik az eső, és jön az árvíz, és összedől az a ház, és nagy lesz annak a háznak a romlása, mert nem Isten igéjének szilárd alapjára volt építve, hanem az emberi vélemények folyamatosan változó futó homokjára, ami nem jelent biztos alapot. És ezért van az, hogy bizonyos korszakokban mondjuk a katolikus egyház ezt tanította, aztán utána mást tanít. De hogyha Isten igéjéhez, a Bibliához ragaszkodunk, akkor nem azt fogjuk nézni, hogy most egy egyház mit tanít, vagy egy ember, egy vallásalapító, vagy egy reformátor, vagy bárki, hanem ragaszkodjunk a Bibliához, ragaszkodjunk Isten igéjéhez. És annak idején, amikor Isten az én életemben elkezdett munkálkodni, akkor engem ez ragadott meg. Például az egyik ilyen baptista hitelv, hogy a hitünk és gyakorlatunk egyedüli alapja a Biblia. Tehát nem valamiféle más forrás, nem egy emberi vélemény, vagy érzések, vagy megtapasztalások, vagy hagyományok, hanem egyedül a Szentírás. És hogyha valaki a Bibliából meg tudja mutatni, és be tudja bizonyítani, hogy ez így van, akkor én azt fogom hinni, és azt fogom gyakorolni. És ezért nagyon fontos, hogy az Isten igéje iránti szeretetünk kell, hogy megnyilvánuljon abban, hogy az életünket Isten igéjére alapozzuk. A 119. Zsoltárban rengeteg olyan igevers van, ami arra mutat, hogy a zsoltáríró mennyire szerette Isten igéjét. És hogyha mi is hasonlóképpen szeretettel fordulunk Isten igéjéhez, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy az valóban édes és gyönyörködtető. Hadd olvassak fel néhány verset a 119. Zsoltárból, amelyek arra vonatkoznak, hogy mennyire fontos szeretni Isten igéjét, mert a szeretetnek ez az egyik megnyilvánulása. A 103. vers azt mondja ebben a Zsoltárban, mi édes az én ínyemnek a te beszéded, méznél édesebb az én számnak. Tehát szerethetjük Isten igéjét, mert édes. Szerethetjük, mert értékes. Értékesebb, mint az arany. És tisztább mindennél gyönyörködni lehet ebben az igében. És a zsoltáríró többször használja ezt a szót, hogy gyönyörködöm. Azt mondja a 47. vers, és gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretett. Tehát ő gyönyörködött Isten igéjében, és mi is, hogyha olvassuk az igét, és tudunk benne gyönyörködni, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egyre jobban és jobban szeretjük. A következő vers azt mondja, hogy felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. Tehát minél többet gondolkodunk róla, annál inkább fogunk tudni szeretetet tanúsítani iránta. Azután a 167. vers azt mondja, hogy fogunk tudni engedelmeskedni is az igének, hogyha szeretjük. Azt mondja a 167. vers, az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem. Tehát minden jobban szeretjük Isten igéjét, minden jobban szeretjük Istent, annál inkább fogunk tudni engedelmeskedni. Azért mondta Jézus, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És valóban, hogyha szeretjük Istent, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy az ő parancsolatai nem nehezek, hanem ezek erőt adnak, ezek megóvnak az elbukástól. A 165. vers azt mondja, a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Tehát, hogyha kedveljük, hogyha szeretjük Isten igéjét, akkor megtapasztaljuk, hogy ez megvéd bennünket az elbukástól, a fájdalomtól. Vagy a 159. vers, ahol azt mondja, lásd meg, Uram, hogy a te határozataidat szeretem, a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem. Tehát amikor szeretjük Isten igéjét, és minden nap olvassuk, minden nap tanulmányozzuk, engedjük, hogy az legyen az életünk vezérfonala, akkor Isten egy megújulást ad az életünkben. És ez az az igazi reformáció, amire személyesen szükség van, egy lelki megújulás. És hogyha ez megtörténik az életünkben, megtörténik a családunkban, megtörténik a gyülekezetünkben, vagy akár az egész nemzetünkben, az egész országunkban, küld Isten egy ébredést, akkor annak biztos, hogy ez lesz az alapja, hogy vannak emberek, akik szeretik Istent, szeretik Isten igéjét, szeretik olvasni és tanulmányozni a Bibliát, szeretnek imádkozni, szeretnek bizonyságot tenni a hitükről, és Isten szeretete képes ragyogni ebben a sötét világban. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy olvassuk és tanulmányozzuk minden nap a Bibliát. Hiába mondja valaki, hogy jaj, hát én szeretem a Bibliát. Ez csak üres szó lesz, hogyha nincs mögötte az, hogy én szeretem annyira a Bibliát, hogy minden reggel kinyissam és olvassam. Hiába mondja valaki, hogy én szeretek imádkozni, hogyha nem veszi minden nap a fáradtságot, hogy fölkeljen annyival előbb, hogy tudjon reggel időt tölteni Istennel. Hiába mondja valaki, hogy hát én szeretem Istent, de hogyha nem engedelmes Isten parancsolatainak, már pedig hogyan lehetne engedelmes, hogyha nem is olvassa a Bibliát, és nem is tudja meg? Vagy mondhatja valaki, hogy hát én szeretem a gyülekezetemet, de hogyha aktív a gyülekezetében, hogyha nem szolgál, hogyha nem vesz részt rendszeresen az Isten tiszteleteken, akkor hogyan mondhatja, hogy én szeretem a gyülekezetemet? És mindenkit szeretettel várunk Óbudán, az Életvíz Baptista gyülekezetben, minden vasárnap 10 órakor vannak Isten tiszteleteink, és ebben az évben minden vasárnap a szeretetről szól a prédikáció, Isten szeretetéről, és hogy hogyan tudjuk a gyakorlatba ültetni. Például most egy sorozatot folytatunk a szeretet tulajdonságairól az 1. Korintusi Levél 13. része alapján, amit a szeretet himnuszának is szoktak nevezni. És hogyan mondhatjuk azt, hogy szeretjük a keresztény testvéreinket, hogyha például a konfliktusainkat nem rendezzük velük, hogyha haragtartók vagyunk, hogyha pletykálkodunk másokról. Hogyan mondhatjuk azt, hogy szeretjük az elveszett, a Krisztus nélkül élő embereket, hogyha nem vesszük a fáradtságot, hogy megszólítsuk őket az evangélium üzenetével, vagy nem tesszük félre a félelmünket, hiszen a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A félelem gyötrelemmel jár. És hogyha meghagyjuk az embereket a félelemben, a haláltól való félelemben, és nem mondjuk el nekik a megoldást, akkor igazából nem szeretjük őket. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy kérjük Istent, hogy segítsen nekünk, hogy az ő szeretetét tovább tudjuk adni, hogy lehessünk fények ebben a sötét éjszakában, így lehetünk a világ világossága, és így lehetünk Isten szeretetének a visszatükrözői ebben a világban.
0: Hát pontosan ezt akartam én is utolsó mondatként mondani, amit te, úgyhogy igen, a szeretet legyen a világ világossága. Kedves hallgatóink, akkor köszönjük a mai beszélgetést Kis Zoltánnak, az Óbudai Életvíz Baptista Gyülekezet lelkipásztorának, és várjuk majd őt később is a továbbiakban, a folytatásban. Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: Történt egyszer, hogy az anyamében ikrek fogantak. Teltek a hetek, és a kicsik növekedtek. Ahogy növekedett a tudatuk, úgy nőtt az örömük is.
1: Milyen nagyszerű, hogy fogantattunk, és csodálatos, hogy élünk.
0: Az ikrek elkezdték fölfedezni világukat. Amikor megtalálták a magzatzsinórt, amely összekötötte őket édesanyjukkal, és eljuttatta hozzájuk a táplálékot, énekeltek az örömtől.
2: Milyen nagy édesanyánk szeretete, hogy megosztja velünk a saját életét.
0: Ahogy azonban telt múlt az idő, és a hetekből hónapok lettek, az ikrek észrevették, mennyire megváltoztak.
1: Mit jelentsen ez?
2: Ez azt jelenti, hogy tartózkodásunk ebben a világban a végéhez közeledik.
1: De én egyáltalán nem akarok elmenni innen. Szeretnék mindig itt maradni.
2: Csak hogy nincs más választásunk. Talán van élet a születés után is.
1: Milyen lehet az? Hiszen el fogjuk veszíteni az életet jelentő magzatzsinort, és anélkül hogyan élhetnénk? Azon kívül mások is elhagyták már ezt az anyaméhet, és senki sem tért ide vissza, hogy megmondja nekünk, van-e élet a születés után. Nem a születés a vég.
0: Majd mély bánatba merülve így folytatta.
1: Ha a fogantatás a születéssel végződik, mi értelme van az életnek az anyamében? Értelmetlen az egész. Talán még anya sem létezik.
2: De kell, hogy legyen. Különben hogyan kerültünk volna ide? És hogyan maradhattunk volna másképp életben?
1: Láttad-e valaha az édesanyánkat? Talán csak a képzeletünkben létezik. Mi gondoljuk ki magunknak, mert így jobban megérjük.

0: Pecnyik Pál, vannak-e hűséges imádkozók? Vannak-e még itt a földön hűséges imádkozók? Az imádság szent oltára népeikért imádkozók? Mert döbbentő gyorsasággal nő földön a bűn tömeg. Vajon nő-e ilyen gyorsan az imádkozó sereg? Elnyeléssel fenyeget már a bűnök mély tengere, ezért megmentésre szorul a föld minden embere. Jeremiás prófétában szenvedt egész Izrael bűne miatt, úgy sírt, mintha ő követte volna el. Mi készek vagyunk-e sírni népünk bűnei felett? Téldre hullva, imádságban ostromolni az eget? Hűséges imádkozókat keres ma is, jó atyánk, hogy szívünk is átérezze, amit elrebeg a szánk. Álljon példaként előttünk Jeremiás, Dániel, mert hűséges imádságra Isten csodával felel.
1: Ha virág lehetnék, ha virág lehetnék csak egy napra, biztosan nagyon sok dolgom volna. Égő piros lennék, világító sárga, vagy esetleg kék, de semmiképp sem szeretném a szomorút, a feketét. Aznap én nem egy virágot nyitnék, hanem tizet, húszat vagy százat. Mosolyom csupa derű lenne, s alázat,

0: befutnám titokban az egész házat. Megkérném a napot már előző este, hogy a színeket csak virágokra fesse. Illatommal csábítanám a méheket, kikeverni újabb és újabb színeket. És megigéznék majd minden embert, s kinevetném a didergő decembert. Lámpás lennék a sötét éjszakában, vidámság a szomorúság udvarában. Ha virág lehetnék, csak egy napra, a szomorúság is biztos mosolyogna, s az ármány reszketve bújdokolna. Még színesebbé tenném a világot. Ajándékba adnám a legszebb virágot.
1: Ismeretlen költő verse, két szárny. Még alig emelkedő gondolatnak vagyunk mi egy-egy szárnya. Lehullana ez az égre szálló madár, ha a két szárny elválna. Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben nem szállhatunk, csak mind a ketten szívverésnyire pontos egy ütemben. Szállj hát velem egy rezdülésű szárnycsapással, hullongó tollak voltunk egyedül, szárnyak lettünk egymással.

Egy nap a jóisten megállt a mennyország legszebb tava mellett. Gyönyörű volt az a tó, kék vize kristálytiszta, felszíne szikrázott, mint a gyémánt, igazi ékessége volt a paradicsomnak. Az angyalok szívesen ültek a partján, és gyönyörködtek benne. Az Úrnak azonban tervei voltak vele. Lenézett a földre, és látta az embereket. Látta mindennapi küzdelmeiket, szerette volna tudni, mit éreznek. Mert látni nem látta rajtuk az öröm és a bánat valódi jeleit, ugyanis az emberek akkor még nem tudtak sírni. Isten ujját a tóra szegezte, és így szólt. Mennyország tava, válj az emberi érzelmek hírnökévé, hadd tudjam,